A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Tante bobo parnácskáro, tente bobo párnácskáro, tente bobo párnácskáro.

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Pataki Edit, mese a négy testvérről. Előadja Pató Márton. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer négy testvér. Egy fiú és három lány. Tél, tavasz, nyár és ősz volt a nevük. Öreg szüleik Évapó és Évanyó egyformán szerették őket. Igazságosan osztották szét közöttük minden vagyonukat, az évet. 3-3 hónapot adtak mindegyiküknek. Tél volt a legidősebb a testvérek között, az egyetlen fiú. Hamar megszokta, hogy erősebb húgainál. Már december közepére mindent megfagyasztott maga körül. Szerette a szépséget, a tisztaságot. Fehérbe öltöztette kopár környezetét. A hópihéket aprólékos munkával egyenként formálta meg, ne hasonlítsanak egymásra. Csipkedíszes mennyasszony ruhát varázsolt minden fára bokorra. Óriási jégcsapokat növesztett a házak ereszére, a barlangok bejáratára. Jégpáncélba burkolta a folyókat, tavakat. Hóbunda alá rejtette az őszi vetéseket. Decemberben fehér karácsonnyal kedveskedett az erre áhítozóknak. Napsütéses délutánokon Tél kis barátnőjével, sugárkával kicsalta a gyerekeket, hóembert épített velük, hócsatákat rendezett közöttük, korcsolya versenyeket a befagyott vizeken, szánkózást a domboldalakon. A fázós apróságok is kimelegedtek a téli játékokban. Januárban vészterhes felhőkkel takarta el az eget, de még februárban is szaporította a hóakadályokat, úttalanná vált utakon, korcsolya pályává változtatva a járdát. Kiéheztette a vadakat, a madarakat, és bizony megfagytak a vigyázatlan rovarok, ha nem bújtak eléggé mélyre az avarban, fakérekben. Tél tombolása megszelidült, mikor március elején szépséges hugával, a nevetős szemű tavasszal találkozott. Elfáradtam, kis hugom, panaszkodott neki, és fagyos puszit lehelt rózsás arcocskájára, átadta neki ősz üdvözletét. Jól dolgoztál, bátyuskám, melengedte meg bátyját tavasz játékos jókedvében. Pihentetted a magvakat, puha hótakaróval fetted be az őszi vetéseket, engedted az állatoknak, hogy téli álmot aludjanak. Ügyelj majd a medvebocsokra, ha előmerészkednek. Nagyon picikék, búcsúzott Tél hugocskájától, de a hegycsúcsokról nem húzódott vissza. Egy-két kemény faggyal márciusban, de még májusban is visszalátogatott a kertekbe, megdermesztve barackfák, mandulák virágait, pedig csak hugocskáját szerette volna viszont látni. Mikor tavasz egyedül maradt, Napocska segítségét kérte. Először a vastag hóbundát vékonyították meg, aztán egyre kisebbekre zsugorították a makacs hófoltokat. Az eddig tiszta fehérséget körben a világon a sár vigasztalan feketesége váltotta fel. Tavasz Napocska tüzével külön felmelengetett minden magvacskát, minden ágacskát. Apró kis csírák hajtások dugták ki kíváncsi fejecskéjüket a még didergő földből, aztán szinte szemlátomást nőttek a cirógató sugarakban. A fák és bokrok rügyeket fakasztottak, ezekből levelecskék és virágocskák pattantak ki, de születtek virágok és levelek az eddig csupasz földön is. Tél fehérsége és a sár feketesége után alig néhány nappal színpompába öltözött a világ. Pirosban, sárgában, fehérben, kékben tündököltek a virágok, zöld színt öltött a környezet, és ez az ég kékségével a végtelenné tágult látóhatár peremén találkozott, össze is olvadt vele. Hűszálakon harmad szivárványlott, katica bogár itta szomjasan. A hóban tisztára fürdetett fák és bokrok ismét csodálatos ruhát öltöttek. Fehérben ékeskedett a megy, a cseresznye, a szilva, a kökény, mintha mindannyian lakodalmukra készülő mennyasszonyok lennének a rózsaszínbe kékes lilába bújt koszorús lányok, a barackok, az almák és a körték között. Az ünnep fenségéhez méltóan virágillat áradt a levegőben. Minden és mindenki felszabadult, újjongott. Madarak daloltak, méhek döngicséltek, megköszönték Télnek, hogy kipihenhették magukat, tavasznak pedig életük szépségét. Tavasz megérlelte első gyümölcseit, az epret, a cseresznyét, és bőtermést ígért a földeken, a veteményesekben is. Fejesedett a saláta, gömbölyödött a retek, nőtt a hagyma, hogy vitaminnal gazdagítsák az embereket. Már is megjöttél, testvérkém? fogadta kedvesen idősebb húgát tavasz, miközben ki se látszott a munkából, pedig jócskán maradt még tennivalóm. Sokat dolgoztál, nővérkém, üdvözölte őt elismeréssel nyár. Csacsogással, csicsergéssel teltek meg a madárfészkek, kölykök növekednek az odukban, kotorékokban, a föld alatt és a föld felett, a fák lombkoronájának magasában, és tavaknak, folyóknak mélyében is pezseg az élet. Csodálatosan pompáznak a virágok. Nem megszázszoroztad, hanem megezerszerezted a magvakat, a gyümölcsöt, most már csak rajtam áll, mekkorára növelem őket. Aztán ne sokat heveskedj, hugicám, mert gyorsan összeasszalod, amit én életerősnek indítottam. Búcsúzott könnyű puszival tavasz, közben átadta testvérük tél üdvözletét. Nyár felnevelte a kétlábú és négylábú apróságok többségét, megérlelte és aratásra engedte át a gabonát, szabadságra küldte az óvodásokat és az iskolásokat. Kikapcsolódókkal, kirándulókkal töltötte meg a vízpartokat, a strandokat, a hegyeket és a völgyeket, az erdőket és a lugasokat. A fák és a bokrok ontották gyümölcsüket, a tövek termésüket, a barack, az alma, a körte, a szilva, a görög és a sárga dinnye mézédesre ért. Paprika, paradicsom, tök, uborka, borsó, pap gazdagította a kínálatot. Sokat dolgoztál, nővérkém, köszöntötte őt elismeréssel ősz. Segítettél a virágoknak, hogy illatosak, színesek maradjanak, hogy szépségükben pompázzanak. Segítettél a gyümölcsöknek, a terméseknek, hogy ízesek, vitamindúsak legyenek. Segítettél a magvaknak kihordani, megérlelni ezerszeres terhüket. Vadászni tanítottad a négylábúak kölykeit, repülni és élelmet keresni a madárfiúkát. Nekem gazdag tárházat hagysz, hogy a betakarítást megkönnyíthessem. Vigyázz a költöző madarakra, de a vándorokra is, búcsúzott tőle nyár, és átadta neki tavasz üzenetét. Erősítsd még meg az apróságokat, mielőtt elmennél, segíts az itt maradóknak sűrű tollazatot, vastag bundát ölteniük. Nehogy sokat sírdogálj, legyen idő betakarítani a termést, felkészíteni télbátyánk látogatására a termőföldeket. Ősz nyári meleggel, derűs napsütéssel köszöntött be, vidám szüretelőkkel, gyümölcsszedőkkel töltötte meg a kerteket, hegyoldalakat. Emberek és gépek serénkedtek a földeken, hordták kamrájukba, csűrjükbe, pajtájukba a termést. Tücskök ciripelése zengte be az éjszakákat. Színpompás ruhát öltött a környezet, az eddig zöldevelek bíborrá, aranyjá, csodabarnává váltak. Gazdagon illatoztak a kertek, túlérett gyümölcsöket lakmároztak madarak, bogarak, gyűjtögethettek téli raktárjukba mókusok, hörcsögök, sünök, méhek, hangyák. Aztán ősz elszomorodott, sajnálta, hogy a virágokat nem őrizheti meg. Sokat sírt, az utakat sártengerré változtatta. A fák és bokrok minden levelüket lehullatták, csontváz csupaszon diderektek, csak a fenyők várakoztak a térre örökzöld szépségükben. Fűszálakra dérdermett, köd szűkítette össze a látóhatárt. Sokat dolgozták, kicsi hugocskám, köszöntötte őszt tél hideg ölelésével, de gyorsan letörölte arcocskájáról a könnyeket, mielőtt odafagytak volna. Vastag avard biztosítottál, hogy a rovarok elbújhassanak. Mélybe hullajtottad a magvakat, hogy téli pihenésük után jövőre is ezerszeresen fizessenek. Segítettél az embereknek, hogy betakarítsák a termést, hogy gondoskodjanak tűzre valójukról. Te is megérdemled a pihenést. Úgy gondolod, bátyó? Kérdezte ősz, és kivételesen nem kötözködött vele, mert nagyon elfáradt az eltelt 3 hónap szorgoskodásában. Átadta testvérének nyár üdvözletét. Azért egy kicsit szívesen maradok még. Hagyjuk meg az élőlényeknek a melengető napsütés ajándékát. Tél nem mondott ellent kedvenc kisugának, átengedett néhány hetet, hogy még kedvére tevékenykedhessék. Bágyat napsugárral búcsúzott ősz, sok élőlény hálálkodott érte. A növények megköszönték nyárnak és ősznek gyümölcseiket, terméseiket, az állatok is kölykeiket, fiókáikat. Kéréssel fordultak télhez. Vigyázzon álmukra, pihenésükre. December végére tél mindent megfagyasztott maga körül. Fehérbe öltöztette kopár környezetét. A hópihéket aprólékos munkával egyenként formálta meg. Csipkedíszes mennyasszonyi ruhát varázsolt minden fára, bokorra, vezetékre. Jégpáncélba burkolta a folyókat, tavakat, hóbunda alá rejtette az őszi vetéseket. Még azok is, akik szerették telet, miközben ajándékait élvezték, örültek neki, hogy utána tavasz is, nyár is, ősz is következik. Alig találkozunk, mégis ugyanazért, ugyanazokért dolgozunk mind a négyen, sóhajtott él, mikor 3 kisugára gondolt, és a legidősebbre, tavaszra várt. Évanyó és Évapó, jogosan lehet büszke 4 munkás gyermekére.
0: Legyen ma is remek napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Az igazi ágy. Német mese. Mesélő Forró Bence. Volt egyszer egy kisfiú, aki nagyon szerette a kicsi ágyát, s bizony talán jobban is a kelleténél, mert minden áldott nap egy kicsit tovább szeretett volna a meleg paplan alatt megbújni, amikor eljött a felkelés ideje. Történt azonban, hogy a kisfiú egyszer látogatóba volt egy pajtásánál, s annak sokkal nagyobb ágya volt, mint neki, és nem szalmazsák volt benne, hanem puha matrac. Ettől a naptól kezdve a kisfiú már nem szerette az ágyát, s bizony estéről estére sírva aludt el a szalmazsákos kicsi ágyon, a meleg paplan alatt. Addig sírt, amíg a sírását meg nem hallotta az álomtündér, s el nem határozta, hogy segít rajta. Így történt, hogy amikor egy este a kisfiú elálmosodott, az ágya helyén aranyos bölcsőt pillantott meg, olyan cifrát, olyan szépet, hogy eleinte hozzáérni is alig mert. Végre azért mégis belefeküdt, hanem alig húzta magára a paplant, amikor az aranybölcső elkezdte ringatni, és ringott, ringott, még az álmában is ringatta. A ringatástól azt álmodta, hogy hajón van, kinn a nagy viharos tengeren, s a hajó addig inog és bukdácsol alatta, amíg végül felborul, ő meg belepottyan a hideg vízbe. Erre aztán ilyettében felébredt, s bizony igen rosszul érezte magát a cifra bölcsőben. Az álomtündér mindjárt észrevette, hogy ez a bölcső nem az igazi. Hát másnap estére olyan ágyat varázsolt a helyébe, hogy a kis királyoké se volt különb. Hatalmas selyem sátor borult fölé, a függönyén aranybojtok csüngtek, az ágy négy sarkán négy csodaszép faragott oszlop tartotta az aranyozott mennyezetet, s a piros bársony függönyök között nagy-nagy csönd volt. A kisfiúnak először ez az ágy is nagyon tetszett, de utóbb a sok függöny alatt megfüllett a levegő, és megint csak felébredt. Ki is szállt volna az ágyból, de akárhová nyúlt, mindenütt csak a súlyos függönyökbe ütközött, mintha valami bársony ketrecbe zárták volna. Az álomtündér másodszor is észrevette, hogy rossz ágyat varázsolt a régi helyébe, így aztán harmadnap ismét más ágy várta a kisfiút. Ez aztán igazán egyszerű ágy volt, olyan, mint akármelyik kisfiújé. Csak hogy valamivel mégis jobb legyen, az álomtündér beletett három derék aljat, öt párnát, meg egy akkora pocakos vastag dunyhát, mint egy hegy. A sok párnától olyan magas lett az ágy, hogy létrán kellett felmászni a párnák tetejére, de olyan puha is lett, hogy amikor a kisfiú belefeküdt, valósággal elmerült benne. Nem látszott ki már a párnák közül csak az orrahegye. És bizony ebben az ágyban sem aludt jól. A sok derékaj és dunyha között csuromvizesre izzadt, forgolódott, reggel elcsigázottan ébredt fel, és már csak is a régi ágya járt az eszében. Az álomtündér erre mit tehetett egyebet? Visszavarázsolt a helyére a régi ágyat, benne a szalmazsákkal. A kisfiú pedig olyan jól aludt benne, mint még soha életében, s úgy érezte, hogy az ő egyszerű kis ágya többet ér nem csak a pajtás a széles puha ágyánál, hanem a világ minden ágyánál is.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Figyelj, főpróba! Hip-hop! Nagyon jó! Csinálunk még egy főpróbát, de hangosabban mondd, hogy jön buk. Hip-hop! Jújj, de

volt az, most jön a step. Figyelj, így kell steppelni, mutatom. Lehet háttal is, meg oldalt, meg szemben. Ők látom, meg oldalt, meg szemben. Ő az éjszakától soha se fél, bár a sűrű erdő csupa veszély. Azt beszélik róla, ravasz, mint a róka, jön, látom.

0: Er alt und hip hop, jön fukkozott.
1: Ő az éjszakától soha se fél,
0: bár a sűrű erdő csupa veszély.

0: Hajoljatok meg és tapsoljátok meg magatokat, nagyon ügyesek voltak.
1: Mesés reggelt. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Csukás Mese Rádió.
2: Szervusztok, gyerekek! Harsányi Gábor vagyok, Gabi bácsi, színművész író. Egy nagyon aranyos mesét olvasok fel nektek, akinek az írója Csukás István. A mese címe Mitől álmos a szék? A kis csacsinak feltűnt, hogy a szék mindig alszik. Hátát a falnak támasztotta, átaludta az egész napot. Szép szék volt, a támláját faragások díszítették, a karfája végén két fényes rézgomb csillogott. Csak egy percre ébredne fel, hogy bemutatkozhassak neki, gondolta magában a kis csacsi. Majd figyelni fogom. Egyszer csak a szék megmozdult, mintha nyújtózkodott volna. A kis csacsi gyorsan lemászott a virágtartóról, oda sietett a székhez, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
3: Hogy? Én? Ki van itt? Én vagyok a szék.
2: És ásított egyet. A kis csacsi türelmesen várt, míg a szék befejezi az ásítást, és megkérdezte. Mitől vagy ilyen álmos?
3: Lakodalomban voltam, felelt a szék. Egész éjjel nem aludtam.
2: Lakodalomban? Hát ez nagyon érdekes. Hogy kerültél oda? Kérdezte a kis csacsi.
3: Kölcsön kértek, válaszolta a szék, és lehúnyta a szemét.
2: A kis csacsit nagyon érdekelte a lakodalom, és egy kicsit megrázta a szék lábát.
3: Mi az? Ki van itt?
2: Ébredt fel a szék. Én vagyok, szólt a kis csacsi. Nem mesélnél valamit a lakodalomról?
3: Szívesen, felelt a szék. Az úgy kezdődött, hogy kölcsön kértek.
2: Ezt már hallottam, gondolta a kis csacsi, de nem szólt közben, nehogy megharagudjon a szék.
3: És bevittek egy nagy-nagy szobába. A szobában állt egy hosszú-hosszú asztal. Az asztalon volt sok-sok tányér, és a tányéron volt sok-sok...
2: A szék ásított egyet, és elaludt. A kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon, de mert nagyon érdekelte a lakodalom, óvatosan megrázta a szék lábát.
3: Mi az, ki az? Ja,
2: ébredt fel a szék.
3: Hol is hagytam abba?
2: A tányéron volt sok-sok,
3: emlékeztette a kis csacsi. Csont, vágta rá a szék. Csont? Rökkent meg a kis csacsi. Ja, mondta a szék, csontos később volt, mikor már lerágták róla a húst. Aztán jöttek a vendégek, engem a főhelyre állítottak. A mennyasszony ült rám. Bizony, dicsekedett a szék. Aztán jött egy ember, szalag volt a kalapján,
2: verseket mondott. Milyen verseket? Kérdezte a kis csacsi.
3: Várj csak, na, mindjárt eszembe jut, mondta a szék. Ma itt mindenki nevessen, a fazékba beleessen.
2: Biztos, hogy így volt, kérdezte a kis csacsi.
3: Biztos, felelte megsértődve a szék. Ha nem hiszed, nem mesélek tovább.
2: Hiszem, szólt a kis csacsi. Csak mondjad.
3: És aztán táncoltunk. Láttad volna, milyen szépet táncoltunk. A piszkafa ugrott középre, derékon kapta a seprüt, s úgy járták a csürdöngölőt.
2: Hol? A szobában? Kérdezte a kis csacsi.
3: Nem, mondta a szék. A kamrában. Minket kivittek, kellett a hely bent. De a zene azért behallatszott, és a zsíros bödön énekelt mély hangot.
2: Várj csak, ezt énekelte.
3: Dön-dön-dön-dön-dön, éljen a bödön.
2: Jaj, nagyon szép, mondta kis csacsi.
3: Várj csak, mondta a szék. Teljes csupor is énekelt. Por-por-por, éljen a csupor, ezt énekelte.
4: Ásított a szék, egyre emlékszem a lakodalomból.
2: Nagyon érdekes volt, szólalt meg a kis csacsi, és te igazán nagyon fontos helyen álltál.
3: Ugye? Kérdezte a szék. Most már érted, hogy miért vagyok olyan álmos?
2: Eltúlzod ezt az álmosságot, gondolta magába a kis csacsi, de nem mondta meg a széknek. Megköszönte a beszélgetést, és elbúcsúzott, de a szék nem válaszolt. Már az igazak álmát.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Tokár Mátyás vagyok, 12 éves, és hoztam nektek egy verset, amit Havasi Attilának köszönhetünk. Azt a címet adta a versének, hogy Némely kukacok életstílusáról, ami szerintem egy elég találó cím, ugyanis három darab kukacról fog szólni, és azoknak az életstílusáról. Na, de nem is szaporítanám tovább a szót, kezdjünk is bele. Almafa ágnak a sarkában, kis kukac eszeget az almában. Egyenes lukakat lakmároz, befele törekszik a magházhoz. Körtefa lombnak a zöldjében, nagy kukac eszeget a körtében. Lukból nagyot és görbét rág, kifele igyekszik a körtén át. Bikfa hegyében a bikmagban, közepes kukac esz cikcakban. Oda bent rágcsa réges-rég, sehova se siet, csak éhes még.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese rádió.
2: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Móricz Zsigmond igaz szóló mesekönyvéből következzék. Mátyás ficfája című meséje. Soha olyan fűzfát nem láttam, amilyen gyerekkoromban állott a falu határában, közel a Tisza partjához. Törzse olyan vastag volt, hogy hárman összeölelkeztünk, akkor is alig értük körül. Belsejében nagy odú volt. Felülről lehetett leereszkedni belé, az ágak közül, mint egy kútba. Titokzatos hit vette körül a fát. Nappal az volt a legkedvesebb játszóhely az egész falu apróságának, de mihelyt alkonyodott, menekült a fa közeléből minden jótét lélek. Csak a verebek tanyáztak békességben és csodálatos kedvel éjjel-nappal a hajlós ágak között. Valósággal országgyűlés tartott itt az egész Tiszahát veréb lakosa. Hely, valaha nem verebek gyűléseztek itt, hanem Mátyás király tartott ezen a helyen törvénytevő gyűlést. Róla hívják máig ezt a fát Mátyás ficfájának. A dolog úgy történt, hogy Mátyás király egyszer megunta cipelni a súlyos gondú koronát, szépen elzárta azt a belső kamrába, maga meg lóra ült, s oldala mellé vevén egy kisebb hadseregre való csapatot, felrándult vadászni a beregi erdőkbe. Jó nagy út volt ez Visegrádtól. De hát nem nyargalt a nagy király éjjel-nappal. Valóságos vadaskert volt akkor Magyarország. Ha reggel erdőt hagyott háta mögött a lovas csapat, estére megint erdőszélen pihent meg egy-egy kényelmes vadászkastély uránál. Jóformán, a szarvas nyomán értek fel a beregi hegyekbe. Útba ejtették az ecsedi lápot, amelyen akkor úgy nyüzsgött a teménytelen vízi szárnyas, mint a zsombékjaiban a hal meg a csík. Nyíllal, törrel, karddal, hálóval és sólyommal vadásztak mindenféle vadra. És a gazdag zsákmány meg a fárasztó testmozgás egészen elfeledtette Mátyás királlyal, hogy ő Európa leghatalmasabb fejedelme. Most még apró gondokhoz sem volt kedve. Csak tört előre ráró paripáján, tollas süveg a fején, felajzott nyíl a kezében. Hanem a nép hírül vette, hogy a király itt jár a környéken. Nagyon ismerte már ekkor áldott urát a magyar. Szerette az igazságos Mátyást. És ahol szerét ejtették, elébe toppantak, s kipanaszkodták magukat. Ha a király egy-egy kis faluban az eperfa alatt buzapép és vadpecsenye mellé ült, a kerek tölgyfa törzsből készült asztalhoz, sose tudta, hogy nem válik-e vacsora alatt törvényasztalává a tőke. Így járt a mi falunkban is. Nem is tudták, csak ráfogták, hogy ő legyen a király, de mindjárt felzúdult a falu, panaszra ment hozzá. Uram, király, hallgass meg bajunkat! Mátyás király nem mondta, hogy ő bizony nem hallja, szíves szóval kérdezte. Mi a bajotok? Kire van panaszotok? A Tiszára, uram király! A Tiszára! Mi a perpatvar? A Tisza nagyúr? Azt már nem tudom, hogy tanítjuk rendre. Elmondták aztán, mi a baj. A Tiszának két medre van. Az egyik messze a falu alatt folyik el, Vári határában. Mikor ott folyik a Tisza, akkor a mi határunk nagy. Mindenkinek van elég földje. Jó kövér, búzatermő földek. Olyankor nincs ínség, szomorúság, de van kövér bőség, vigasság. Hanem aztán, ha a Tisza egyet gondol, és a másik medrébe csap, amelyik itt folyik el épp a falu alatt, a temetőt is mossa, akkor a váriak rögtön elfoglalják a Tiszáig a földeket, a mi megmunkált jó földjeinket, és a falu kenyér nélkül marad, mert a határ másik része erdős, ingoványos hely. A király meghallgatta a panaszt, és elgondolkodott rajta. Hát azt mondjátok, hogy tiétek az a föld, amely a Tisza két árka között van. Azt, uram királyom, jól van, fiaim. Holnap kimegyünk arra a helyre. Adjatok hírt a váriaknak, hogy ők is eljöjjenek megmondani, mit tartanak a dologról. A király lefeküdt egy kicsi, nádfedeles házikóban, de jó, puha tollas ágyra, s olyan jó ízűen aludt, mintha a királyi palota hattyú pelyhes selyemvánkosain nyugodnék. Tán még jobban, mintha nem is király volna, csak Tisza háti szegény ember. Hé, bizonyosan jobban, mint a falu népe. De még a váriaknál is jobb ízűen. A két faluban egész éjszaka a holnapi nagy igazságra készültek. Össze is gyűltek másnap túl a Tiszán, a Vitás földön, s a két falu nagy öregje mind elmondta, ki mit tud. Bezzeg kiderült, hogy a váriak szinte azt mondják, hogy övék a föld mindig, ha a Tisza nem az ő határukon folyik. Mátyás hallgatta, csak hallgatta a pörlőket. Végre ketté szakította őket. Fiaim, tudom én már, hol az igazság. Ha Váriban foly a Tisza, a váriak koldusok, ha császáriban foly a Tisza, ti vagytok koldusok. Osztozzatok szépen. Fele a földnek mindig várjé, fele mindig császárjé legyen. Itt leütöm ezt a fűszfa vesszőt, ez légyen a határ időtlen időkig. S leütötte a földbe a fűszfa vesszőt. De a váriak haragudtak az osztásért, s titokban azt gondolták, hogy jöjjön csak az éjszaka, majd tovább viszik ők ezt a vesszőt. Amilyenk is szerették volna, ha nekik kedvez a király, hiszen mi vendégünk, és éppen ezt forgatták, hogy ők is viszik tovább a fűszfa vesszőt. Hanem csoda történt. A vesszőszál abban a szempillantásban megfogant, ahogy a király leszúrta. Gyökeret eresztett. Szemük láttára olyan vastagra nőtt, hogy azt ember ki nem húzhatta többet. Térdre borult mindkét falu a nagy király előtt, és áldották igazságos Mátyást, és megnyugodtak örök időkig, mert legjobb az igazság. Lám azóta hányszor cserélt helyet a Tisza, de a fa áll, és megvan minden falunak a határa. Áll a fa? Hely, dehogy áll. Most 3 éve rettentő vihar pusztította Tiszaháton, dörgött az ég, villámlott, és egy iszonytató menkő lecsapott a fűzfába. Odalátszott a lángja váriba. Ellátszott mi hozzánk is. És a két falu szomorúan nézte Mátyás Ficfájának pusztulását. Kimutatja meg a határt ezentúl.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy olyan dologról mesélek, ami sok mindenki életét megkönnyíti. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy lehet hosszúkás, lehet olyan formájú, hogy a tenyeredben is elfér. Sok-sok apró fogacska áll benne sorban. Ha végig húzod a hajadon, szépen kisimítja és rendbe teszi a frizurád. Lehet puha, műanyag vagy fa. Van, aki mindig a táskájában hordja. Na, kitaláltátok? Igen, de ügyesek vagytok, ez a fésű. Én minden reggel megfésülöm a hajam, hogy ne kuszálódjon össze, de néha napközben is többször használom. Ti szerettek fésülködni? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack. Élt egyszer egy király, aki három szépséges leányát jobban szerette minden másnál a világon. Egy nap a városba indult, s megkérdezte leányait.
1: Drága gyermekeim, mit hozhatok nektek, amiben örömötöket lelitek?
0: Hozzon nekem olyan ruhát, ami színaranyból készült, mégis könnyed, mint a szellő, mondta a legidősebbik. Nekem ezüst ruhát hozzon, ami drága kövekkel van kirakva, kérte a középső.
1: Hát te gyermekem, mit szeretnél?
0: Kérdezte a király a legkisebbiket.
2: Nekem hozzon szólószőlőt, mosolygó almát, csengő barackot, felelte.
1: Na, ilyet se hallott még a király. De ha a király kisasszony erre vágyik, ő bizony megszerzi neki.
0: Felült hát a hintóba, és a városba hajtatott. Az aranyruhát, ezüstruhát hamar megtalálta, de hiába járta a várost egész álló nap, sehol sem adtak szólószőlőt, nem hallott még senki mosolygós almáról, és csengő baracknak sem volt híre. Kénytelen kelletlen hazaindult hát a király. Ám a palota fele vezető úton a ló megbicsaklott. Nagyot rándult, és egy tapottat sem mozdult. Nézte a kocsis, mit tehetne, de a kocsi csak nem indult meg. Elküldött a király a faluba pár erős legényért. De még ha 10 tolták is a hintót egyszerre, az sem segített. Ökrökkel, lovakkal próbálták kiemelni a gödörből, de semminek nem lett eredménye. Ám ekkor egy disznó jelent meg az úton.
3: Felséges királyom, ha nekem adott legkisebb leányod kezét, menten kihúzlak a bajból.
0: Itt a kezem, nem disznóláb, egyezett bele nevetve a király. A disznó az orrát a hintó tengelye alá dugta, lódított rajta egy kicsit, és a kocsi már is kint volt a sárból. Nagyot nézett mindenki, de leginkább a király. Könnyelmű ígéretével nagy bajt okozott. Hazaérve a király nem tudta, mit mondjon a legkisebb leányának. Előbb átadta inkább a király kisasszonyoknak a ruhákat, és már éppen belefogott volna a mondandójába, mikor megjelent a kapuban a malac.
3: Kedves királyom, itt az ideje, hogy teljesítsd, amit ígértél. Küldd hát le a legkisebbik leányodat nekem. Hadd vigyem haza az ólacskámba!
0: Kiabálta a malac az udvaron. De a király nem akarta adni a leányát. Királylánynak öltöztették az egyik szolgát, és őt küldték le a malachoz. De a malac rögtön látta, hogy ez nem lehet királyi származék.
3: De ez itt bizony nem a te lányod! Küldd csak le az igazit!
0: Kiáltotta a malac. Édes lányom, bocsáss meg nékem. Köt az ígéretem. Menj hát, drága gyermek, majd kiötlünk valamit, hogy hazatérhess. Szólt a király a zokogó lányhoz. Ám a királynak még egy ötlete támadt. A leányát rongyos, piszkos ruhákba öltöztette. Hát, ha így nem kell a malacnak. De a disznó, mikor meglátta, tudta, hogy ez a legkisebbik királylány.
3: Gyere, ülj csak ide, majd én tolom a talicskát,
0: mondta a disznó. A királylány pedig zokogott, hiszen reggel még a palotában járt kelt, most meg csupa mocskos ruhában ült a disznó talicskájában. Ahogy az erdő szélére értek, megállt a malac egy ól mellett.
3: Itt volnánk, király kisasszony. Meglásd, olyan boldogságban fogunk élni, amiről tám még csak nem is álmodtál. Feküdj le, pihent ki magad, és reggel más színben látod majd a világot.
0: Másnap, mikor a királylánya szemét kinyitotta, az ól helyett egy csuda palotában ébredt. Egy
2: hatalmas ágyon feküdt, és szolgálók serege szaladt a parancsát lesve. Szebbnél szebb ruhákba öltöztették, majd így szólt az egyik szolgáló.
4: Király kisasszony, felségedet már várja a király? Jöjjön csak utánam.
2: Egy nagy terembe vezette a király kisasszonyt, ahol az asztalnál egy daliás ifjú ült. Kedvesem, nem kell félned. Itt tiéd minden, amit csak látsz, és én is a tiéd vagyok. Majd kézen fogta a meglepett lányt, és a kertbe vezette. Egy szőlőfürt a király kisasszonyhoz hajolt. Szakíts le, kedves király kisasszony, szakíts le engem. Ez bizony a szólószőlő, kedvesem, magyarázta a király, és mentek tovább. Ahogy sétáltak, a király kisasszony felé fordultak az almafák, és az almák mosolyogva köszöntek a király kisasszonynak. Ezek itt a mosolygó almák, mondta a királyfi, és mentek tovább. Egyszerre csengettyű szó ütötte meg a fülüket. A barackok voltak azok a fáról. És a királylány tudta már, hogy nem akármilyen gyümölcsös kert ez, hiszen mindaz megtalálható volt benne, amit az apjától kért, mikor a király a városba indult. Most már áruld el, ki vagy te? Nézett kérdőn az ifjúra. Én vagyok a legszerencsésebb férfiú a világon. Egy boszorkány változtatott disznóvá, és az átkot csak azt törhette meg, ha olyan feleséget találok, aki nem vágyik másra, mint szólószőlőre, mosolygó almára és csengő barackra. Nyakába borult az ifjú királynak a király kisasszony, és nyomban megüzenték a lányapjának, hogy egész udvarával jöjjön a lakodalomba, mert olyan esküvő lesz, amilyet még nem látott a világ. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: A házatlan csiga. Már magam sem tudom, milyen régen történt mindez, de hogy feledésbe ne merüljön, elmesélem nektek, hogy járt a csiga, aki nem hallgatott a többiekre. Ez a csiga nem sokban különbözött a többitől, csak abban, hogy folyton a kalandokat és a veszélyt kereste. Hiába mondták neki, hogy bizony ebből még egyszer baj lesz, és ne rohanjon úgy sehova. A csiga persze oda sem figyelt az intelmekre és a tanácsokra. Mindig neki kellett a legmagasabbra másznia egy házfalán, vagy épp a legvékonyabb fűszál végén megpihennie. Sosem a megszokott és nyugalmas csapásokon járt, mint a csiga barátai, hanem azokat a forgalmas utakat kereste, amin a többi állat is járt, és megpróbált versenyre kelni velük. Ez a csiga úgy gondolta, hogy vele soha semmi baj nem történhet. És ez valóban így is volt. Egy darabig. Ám egyszer csak megtörtént a baj. Egyik nap ugyanis a csiga egy szokatlanul vékony ágat választott, hogy felkusszon rajta. Ám az ág egyszer csak recs, nagyot roppant, és pont a csiga alatt tört ketté. Szerencsére nem esett olyan nagyot, így neki semmi baja nem lett. Nem úgy a házacskájának, ami abban a pillanatban dirib darabokra tört, és szanaszét hevert a földön. A csiga rettenetesen kétségbe esett, és pityeregve, mesztelenül csúszott hazáig nagy szégyenében. Amikor a többiek meglátták, a fejüket csóválták, és az összetört csigaházon sajnálkoztak. Másnap reggel a csiga dideregve ébredt, mert nagyon fázott éjjel a háza nélkül. Nem volt ő született mesztelen csiga, hogy az ilyesmi meg se kottyanjon neki, ezért elhatározta magát, keres egy másik házat. El is köszönt mindenkitől, és elindult, hogy körbejárja az erdőt, hát ha akad valahol egy lakatlan, de otthonos csigaház. Bizony akkor még nem sejtette, milyen nehéz dolga lesz. Kisvártatva ráakadt egy gazdátlanul heverő csigaházra, ami takaros volt ugyan, és nagyon szép mintában csavarodott, de a csiga akárhogy próbálta, nem fért bele. Túl kicsi volt neki. Se baj, gondolta. Lesz itt még ház számtalan. Azzal csúszott is tovább. A következő házikó elég nagy volt ugyan, de látszott rajta, hogy nem igazán tartották rendben. Azon pedig nagyon meglepődött, amikor kiderült, hogy laknak is benne. A következő házzal sem járt sikerrel, mert annak bizony csúnyán be volt törve a teteje, és látszott rajta, hogy nagy esőben igencsak el lehet benne ázni. Azt pedig a csigák sem szeretik. Útközben akárkivel is találkozott, elpityeregte a bánatát, de sem a medve, sem a mókus, sem a gólya, sem a róka, de még a többi csiga sem tudott neki segíteni. Ő pedig kezdett nagyon nekibúsulni. Na, azért nem adta fel. Talált még pár házikót, de vagy laktak benne, vagy túl nehéz volt, vagy tele volt szeméttel, vagy olyan régen állt lakatlanul, hogy amikor hozzáért, elporlatt az egész. A csiga ekkor már jó messze járt az erdőtől, és egy csillogó vízű tavacskához érkezett. Leült annak a partjára, nézte magát a vízben, és egyedül szomorkodott. Egyszer csak Ness zavarta meg. Felbukkant mellette egy kicsi leveli béka, és kuruttyolva kérdezte.
1: Hát te miért csirdogálsz itt egyedül, mesztelen csiga?
0: Hát épp ez a bajom, válaszolta a csiga. Én ugyanis nem mesztelen csigának születtem, de nagy kalandvágyamban összetört a házam, és most nincs hol laknom, esténként fázom, ha esik, megázom, és folyton tűz rám a nap.
1: Nagy szerencsét, hogy találkoztunk,
0: válaszolta a béka.
1: Szeretném bemutatni neked az egyik barátomat. Gyere velem, és meglásd, minden jóra fordul.
0: Azzal el is ugrált, a csiga pedig követte. A béka a tó melletti tisztásra vezette a csigát, aki nagyon igyekezett, hogy le ne maradjon a béka mögött. Ott egy szép, nagy, tiszta és épp házikóra mutatott.
1: Ott lakik az én barátom.
0: És bekopogott. A kopogásra a szép kis csigaházból előbújt egy parányi csiga.
2: Szervusz, kedves béka!
0: Köszöntötte a barátját.
2: Mi járatban?
0: Ekkor a házatlan csiga előadta a bánatát.
2: Hát, ez tényleg igen nagy szerencse,
0: válaszolta a pirinyó csiga.
2: Képzeld el, én pedig nem nőttem bele a házamba, úgyhogy itt fagyoskodom és küszködöm vele egyedül. Nekem ez a házikó egyedül sajnos túl nagy, de senki sem szeretne velem lakni, mert mindenkinek megvan a saját háza.
0: Ha gondolod, költöz ide. A házatlan csiga nagyon megörült, és be is bújt körülnézni. Annyira megtetszett neki, amit látott, hogy rögvest be is költözött. Azóta ketten éldegélnek a pirinyó csiga házában. Szépen megférnek egymás mellett, és sohasem voltak még ilyen boldogok.

0: taggatott, tésztát gyúrt. A földkerekség legjobb szakácsa lett volna, de a természete rettenetes volt. Munka közben folyton mérgelődött.
1: Ej, nézd már, micsoda fonnyat saláta, milyen sápat paradicsom! Ebből készítsek én ebédet? Hát ez kolbász, kutyák elé való, nem a király asztalára!
0: Hiába vették a legédesebb gyümölcsöt, a legszebb húst a piacon, semmi sem volt elég jó neki. A kukták is eltanulták a morgást, zsörtölődtek naphosszat. Ha pedig már semmi sem jutott eszükbe, hát ráförmettek az almákra.
1: Hiába mosolyogtok ti ott a polcon! Belül biztosan kukatosak vagytok mind!
0: Aztán egy szép napon különösen rossz kedvében volt a szakács. Már korán reggel rázendített.
1: Na tessék, fonnyadt a karalábé, büdös a hagyma, és ez a répa vékony, mint a giliszta.
0: A zöldségek egy ideig hallgatták a szidalmakat, de a répa végül megelégelte. Kiugrott a szakács kezéből, fel a polcra, úgy kiáltott.
1: Zöldségek, gyümölcsök, barátaim! Ne tűrjük tovább ezt a gyalázatot! Ha nem vagyunk elég jók a szakácsnak, hát ne főzzön belőlünk ebédet! Úgy van, úgy van!
0: Helyeseltek a krumplik, és harciasan a konyhaszekrény alá masíroztak. A többi zöldség villámgyorsan felkapaszkodott a szekrény tetejére. Lisztes zsákokból, mozsarakból sáncot építettek.
1: Kukták, gyerünk, fogjátok el őket!
0: Parancsolta a szakács.
1: Üsd vág, nem apád!
0: Vezényelt répa vitéz. A kukták megpróbálták fakanállal kipiszkálni a krumplikat a szekrény alól, de föntről fejükre ugrottak a zöldségek, csépelték őket, ahol érték. Egy nagy libacomb fejbe kulintotta a szakácsot, a csirkelábak a kukták fenekét rugdosták.
1: Segítség!
0: Kiabált a szakács, de egy cékla bebújt a szájába, hogy ne tudjon megszólalni.
1: Kötözzük meg őket!
0: Rikkantott répa vitéz, mire a tészták előtekeredtek, hogy gúzsba kössék az ellenséget. Egyedül a habos torta és a hófehér kristálycukor kelt a szakács védelmére, de a zöldborsó záporától ők is visszariadtak. A király eközben hiába várta az ebédet. Végül leküldte a szolgáit a konyhába, hogy nézzék meg, mi történt. De amint beléptek, nyakukba zúdult egy tál lencse. Az almák a rémült szolgák lába alá vetették magukat. Azok megbotlottak, hasra estek. Akkor aztán őket is megkötözték. Répa vitéz diadalmasan kúrjongatott. Ám egyszer csak csendben nyílt az ajtó. A király kicsi fia kukucskált be, mert igen-igen megéhezett. Mi történik itt?
1: Megbüntettük a szakácsot és a kuktákat, kiabált a sok ennivaló. Csúfoltak minket! Legyőztük a szolgákat is,
0: büszkélkedett répa vitéz. A királyfi ámult-bámult. Ti aztán igazán bátrak vagytok.
1: Meghiszem azt,
0: húzta ki magát répa vitéz. A kis királyfi elgondolkodott.
2: Akkor ma nem ebédelünk?
1: A szakács szerint belőlünk nem lehet finomat főzni,
0: hőbörögtek a csigatészták.
2: Dehogy nem, az én kedvencem pont a zöldségleves csigatésztával és a lencse főzelék kolbásszal,
0: jelentette ki a királyfi.
1: Nem is tudom,
0: gondolkozott répa vitéz.
1: Tulajdonképpen úgy sincs más dolgunk. De azt nem tűrhetjük, hogy gúnyoljanak minket.
2: Persze, hogy nem,
0: dobbantott a kis királyfi, szigorú pillantást vetve a szakácsra. Az ilyetten rázta a fejét.
1: Ígérem, nem csúfolódom többet,
0: nyögte, mikor a cékla kiugrott a szájából.
1: Mindenki a helyére,
0: vezényelt répa vitéz. A zöldségek, gyümölcsök, tészták, húsok szépen visszamásztak a helyükre. A szétszúródott lencse beugrott a tálba, csak a szalonnának kellett segíteni, mert a nyakában lógó madzag beakadt a fiók gombjába.
1: Mehetsz kezet mosni, kis királyfi,
0: integetett répa vitéz.
1: Fél óra múlva kész az ebéd.

Mesemese Rádió. Nyáron nincs is jobb, mint a puha zöld fűben játszani. Ha véletlenül elesünk, a fű sokkal puhább, mint a kemény beton, így kevésbé ütjük meg magunkat. Ráadásul a frissen nyírt finom fűnek kellemes illata van. A füvet azért is fontos időnként lenyírni, mert így szebb és rendezettebb lesz az udvar. A magas fűben könnyebben elbújhatnak az apró élőlények, például kullancsok, ezért jobb, ha nem hagyjuk túl nagyra nőni. Ha rendszeresen nyírjuk a füvet, a gyomnövények sem tudnak olyan könnyen elterjedni, és hogy a méhecskéknek is örömet szerezzünk, ültethetünk szép virágokat is, ahol vidáman gyűjtetik a virágport. Régen az emberek kézi kaszával vágták a füvet. Ma már vannak fűnyírók, fűkaszák és még fűnyíró traktorok is, amelyekkel gyorsan és könnyen rendbe tehetjük a kertet. Fűnyírás előtt oda kell figyelni arra is, hogy mi lapulhat a fűszálak között. Érdemes előtte minden játékot összeszedni, és biztonságos helyre vinni a fűben kúszó csigákat is, nehogy bajuk essen. Ugye milyen jó egy szép, gondozott udvaron játszani? Szép időben akár egy plédet is leteríthetünk a fűbe, és kezdődhet is a vidám játék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Emles elte, sosem moly. Bár csak letni olygolát, mint egy komoly moly család. Hát de lepke se leszel, mert csak, fúj.

0: nem tudom megszokni. A pár finom mozogni. Nem is, nem is, nem is, nem, nem tudom megszokni.
1: Mesés reggelt. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Borsószem herceg kisasszony, Hans Christian Andersen. Volt egyszer egy királyfi, aki herceg kisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám holmi jött-ment herceg leányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzáillőt, de minden választottjában talált valami kivetnivalót. Herceg kisasszony akadt ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli herceg kisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem le magához való feleséget. Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött, villámlott, az eső meg úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A nagy égzengésben egyszer csak megverte valaki a palota kapuját. Az öreg király maga ment kaput nyitni. Egy herceg kisasszony állt a küszöbön. De uram teremtőm, hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vad szél? A hajáról, ruhájáról, patakokban szakadt a víz. A cipője orrán befolyt az eső, a sarkán meg kifolyt. S mégis azt merte mondani, hogy ő vérbeli herceg kisasszony. No majd elválik, hogy igazat mondott-e, gondolta magában az öreg királyné, de nem szólt senkinek. Bement a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, s egy szem borsót tett az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsószemre 20 derékaljat, azokra meg 20 vastag pehelydunnát, s oda vezette éjjeli hálásra a herceg kisasszonyt. Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás. Egy szemhunyást sem aludtam, panaszolta a herceg kisasszony. Isten tudja, mi volt abban az ágyban. Egész éjjel nyomott valami, akármelyik oldalamra fordultam. Csupa kék-zöld volt a testem. Restellem megmondani, de sosem volt még ilyen kényelmetlen ágyam. Most már aztán láthatták, hogy vérbeli herceg kisasszony a vendégük, mert 20 derékaljon és 20 pehelydunnán keresztül is megérezte azt a kicsi borsú szemet. Csak egy javából való igazi herceg kisasszony lehet ilyen kényes. A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsószem meg a királyi kincses kamrába került, ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyanazóta el nem lopta valaki. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Fecskét látok, szeplőt hányok, sejmet gombolítok.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember, és annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. No, hanem őriztette a szőlőjét, akár csak a szemefényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és istrázsálták éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, és elkezdett falatozni. Amint ott falatoznék, elébe ugrik egy béka, és kéri a legényt.
2: Adj egy falás kenyeret, te legény! Már két hete egy falatot sem ettem. Tettem.
1: Majd holnap után vaskedden, mondotta a legény, és elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludott, és mikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette. Még jól meg is dobta kővel. Aztán lefeküdt, elaludott, s mire felkelt, fele sem volt meg a szőlőnek. Hely, zsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek. Elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, és arra sem tudnak vigyázni, mondotta a legkisebb legény. Ne búsuljon, édesapám. Ami maradt, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél, szegény béka, nesze.
2: Na te fiú, mondotta a béka. Jót tétel helyébe, jót vár. Nesze, adok neked egy rézvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd az éjjel eljön három paripa. Egy rézszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű. És összerugdossák a szőlődet, de csak sújíts rájuk. Külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszerűen megszeridülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életben.
1: Úgy lett, ahogy a béka mondotta. Eljött éjjel a három paripa. Berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, s hát abban a pillanatban úgy megszelidültek, úgy állottak előtte, mint három bárány.
3: Ne bánts minket, mondották a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, s nálad leszünk.
1: Azok a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament.
4: De semmit sem szólt, sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt.
1: Azok csak csodálkoztak, hogy mi tengerszőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszüretelni.
3: No, telt múlt az idő. Egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állítatott a templom elé,
1: a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, és kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot.
4: Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még félig sem tudtak felugratni.
1: Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény rézszőrű paripán. Fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta a lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájában ment haza, mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csuda látni, ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény,
4: jobban láttam én azt, mint ti. Johnnyt láttad volna jobban? Kérdezték a bátyai. Hát felállottam a kerítésre, és onnét láttam.
1: A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, s hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést is lebontották.
4: Következő vasárnap még magasabb fenyőszárra egy aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem, mikor nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüst szőrű paripán egy vitéz, akinek ezüst sisak volt a fején.
1: Az egyugrással lekapta az aranyalmát, úgy eltűnt, mint a föld nyelte volna el.
4: Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagyáradozva, hogy mit láttak.
1: Tá, bezzeg, olyat kuckóból nem lehet látni.
4: No, én jobban láttam, mint ti, mondotta a legény.
1: Ugyan honnét? Felmásztam az ól tetejére, s onnét láttam. A legények nagy mérgükben szétszették az ól tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét.
4: Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tűzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény kapta el, de most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, s aranysisak fette az arcát. Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, hogy micsodát láttak.
5: Jobban láttam azt én, mondotta a legény.
1: Ugyan honnét láttad?
2: Honnét?
1: A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a házfedelét is.
4: Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt.
2: Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki.
4: Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országban. Azok közt sem volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhában. Kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, a lovakantárjába az aranysejemkendő, és egyik kezében tartotta az aranyalmát. No, csak hogy megjött. Örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, és a király a legénynek adta egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
6: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
0: Csukás Mese Rádió.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Én Inkoz vagyok.
2: Én pedig Zokni. Ma van a vízvilágnapja.
1: Bizony, erről fogunk picit beszélgetni. Hoztunk is néhány érdekességet, Zokni.
2: Sajnos mindenki természetesnek veszi, hogy megnyitjuk a csapot, és csak úgy folyik a víz.
1: Pontosan. Tudjátok például, hány liter víz fogy el egy WC lehúzásnál?
2: 8. Nem viccelek, 8. Ami körülbelül 8 nagy palack víznek felel meg.
1: Hát az nagyon sok. Uh-huh. A pláne pedig, hogy a WC-ben ivóvíz minőségű víz található.
2: Uh-huh. Persze tilos meginni.
1: Nem.
2: Mire a WC kagylóba ér, azért jó sok baci van benne.
1: Bacik. A víz érték.
2: Uh-huh. Pontosan. Inkoz, meg is szomjaztam.
1: Hát ne is mondd, ettől a sok dumától teljesen kiszáradt a szám.
2: Az enyém is. Gyere, ígyunk.
1: Rá, de finom.
2: Fizecske.
1: Egy kicsit kiköpted, láttam.
2: Nem is igaz.
1: Jó, hogy nem ment a mikrofonra.
0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a hetesen, a nagy mutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
5: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
5: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Halmesék. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el.
7: Melyik gyerek ne akarna magának egy saját horgásztavat magánstranddal és csak neki szóló játszótérrel? Sziasztok! Szacsvai László vagyok. Tartsatok velem! 4 baráttal egy feledhetetlen vakációra. Beh Marian halmesék. Kalandozások az édesvízi halak izgalmas világába.
8: A megszökött csali halak. Jó reggelt, éhesek vagytok? Sütöttem nektek néhány finomságot, szólt fel az emeleten alvó gyerekeknek másnap reggel nagypapa. A finom illatokra minden gyerek felpattant, és fel sem öltöztek, pizsamában ültek asztalhoz. Az étkező asztalt nagymama már szépen megterítette. A pirítóból abban a pillanatban ugrott ki 4 szelet kenyér. Az asztalon bodzavirágból, citromfűből és kakukkfűből készült teagőzölgő. Nagypapa kint a teraszon sütötte a reggelit egy kemping gáztűz helyett. sorra hordta be a finomságokat az asztalra, szalonnás és hagymás tojás, sült kolbászokat és tojásos lecsóka. A tojásokat kora reggel hoztam ki a tyúkolból. Ennél frissebb rántottát ma keresve sem találnátok, nevetett, és a serpenyőből nagymama tányérjára szedett a hagymás tojásból, majd piros paprikát szórt a tetejére. Reggeli után mind a négy gyerek felöltözött, és átsétáltak a horgászhelyre, hogy nekifogjanak a sűgérezéshez. Ez nem lehet igaz, nincsenek a szákban a csalihalak, mérgelődött Rozi, ahogy kihúzta a fonott szákot a tóból. Ide nézzetek, mondta a hatalmas lyukra mutatva, amely a hálón égtelenkedett. Ez bizony vidra lehetett, válaszolta nagypapa, miközben végighúzta ujjait a lyukakon. Hajnalban láttam egyet arra feljebb, mutatott a csatorna kanyarulata felé. És a nádasban rátaláltam a csapásukra is, amit a tó és a csatorna között hoztak létre. Na meg a pikkelyekkel teli ürülékük is igen árulkodó. Emlékszem, amikor tavaly pont ugyanígy jártunk, csak a lyuk kisebb volt. Akkor a csíkbogarakkal gyűlt meg a bajunk, bosszankodott Ella. Erős rágószájszervünkkel kirágják a szákunkat, majd hirtelen elterelődött a figyelme. Nézzétek, fiúk, egy óriási szitakötő szállt a stégre. A víz felett több is repked, olyanok, mint a színes helikopterek. Ragadozó életmódú lárváik a vízben élnek, apró vízi élőlényeket ejtenek zsákmányon. A kifejlett példányok sokszor röptükbe kapják el a prédáikat, tájékoztatta a többieket. Apropó, szitakötő lárva. Nézzetek csak bele abba a sárga vödörbe. Reggel fogtam nektek egy igazán érdekes vízi élőlényt, mondta titokzatosan nagypapa. Hát ez meg mi a csoda? Úgy néz ki, mint egy skorpió, brrrr, kiáltott fel fintorogva Lori, és még a hideg is kirázta, hogy a vízben mocorgó lapított testű 2 centiméter körüli rovart figyelte. Nem is tévedtél nagyon? Ez egy vízi skorpió. De semmi köze a valódi skorpiókhoz, csak a kinézete miatt kapta ezt a nevet. Valójában a vízi poloskák közeli rokona, a poloskák alrendjébe tartozik. Rovarlárvákkal, ebihalakkal, apróhalakkal táplálkozik. Engem egyszer megcsípett egy, tette hozzá nagypapa. Akkor még én sem tudtam, miféle állat lehet. Megfogtam egyet, az pedig az előső pár ragadozó lábaival összefogta a mutató ujjamat, majd belevágta az ujjamba a fején lévő szipókáját, mondta, miközben feltartotta a mutató ujját, a másik kezével pedig próbálta szemléltetni a történteket. A potrohán lévő hosszú cső is szúrós, kérdezte félve Mati. Nem, az a légzésre szolgál, válaszolt nagypapa, majd fogta a víziskorpiót, és óvatosan visszaengedte a tóba. Ő is a természet hasznos része, csak érdemes vele vigyázni, tette hozzá bölcsen.
0: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

anyatelú, apatelú, tesótelú, szamártelú. Ho! Pillanat, pillanat, valaki hív. Apa, te vagy az? Hát én a gyerekekkel énekelek. Anya nem, nincs itt, nem mos, nem fűz, nem takarít. Egész nap a telefonját nyomkodja a tesóm. A tesóm meg tablettán él, és tablettet eszik. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Tudjátok,

0: Halló, itt Kőhalmi Ferenc beszél.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Mivel a szavak betűkből épülnek föl, ezért illik a betűkről is énekelni egy dalt, hiszen nagyon, de nagyon fontos szerepet játszanak a mi életünkben, úgyhogy jöjjön most ez!

0: Sziasztok, gyerekek! Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én olvasok nektek mesét. Mester Györgyi, nyári kaland a parkban. Az óvodás nagy csoportból elballagó Réka az iskola kezdés előtti nyár jó részét a nagymamájánál töltötte, mivel szülei szabadsága nem volt elég arra, hogy az egész szünetet kislányukkal tölthessék. De így is minden este beszéltek egymással telefonon, és Réka élménybeszámolójából a szülei pontosan tudták, mik voltak az adott nap történései, milyen a kislányuk hangulata, jól érzi-e magát. Ez utóbbival sohasem volt baj, hiszen Nagyival remekül telt a nyár. Reggeli után minden nap kisétáltak a közeli parkba, ahol a kislány megismerkedett a park különböző fajtájú fáival, virágaival, és néha egy-egy érdekes szép madarat is láttak a lombok között, amelyekről nagymama jóvoltából egy csomó érdekes dolgot tudott meg. De Nagyi mást is mesélt. Igazi mesekönyvből, míg végül a mindennapi felolvasás a park padján ücsörögve elmaradhatatlan részévé vált a délelőtti sétáknak. Réka persze néha magával vitte a babakocsiban Jutka babát, hogy ő is levegőzzön egy kicsit. Máskor a nagy pöttyös labdát, amivel nem csak ügyesen pattogtatni, hanem kapura lőni is lehetett a gyerekeknek kialakított, az igazival szinte teljesen megegyező kis futballpályán. Nem szabad azonban megfeledkezni a séták harmadik résztvevőjéről sem, akit Réka a ruhája vagy köténye zsebében szokott magával vinni, és otthon nem hagyott volna semmi kincsért. Ez a harmadik társuk Makkarcsi volt, jobban mondva egy apró kis makk, akinek festett szeme, szája és a makkupak sapka alól kilátszó fekete frufrus haja volt. Mindez lakkal alaposan rögzítve. Ő Réka legkedvesebb óvodai pajtását Kovács Karcsit volt hivatott megszemélyesíteni. A kis figurát a fiúcska saját kezűleg festette, és emlékül egyben barátságuk zálogául adta. Igaz, a nyári szünet után az iskolában majd újra találkoznak, de hol van még a szeptember? Réka sokszor felemlegette a nagymamának Karcsit, és ezzel meg is indokolta, hogy miért hordja mindig magával a kismakkot. Az a bizonyos nap is ugyanúgy kezdődött, mint a többi. Reggeli után Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig magához vette a még ki nem olvasott mesekönyvet, és indultak volna a parkba. Réka az ajtóból szaladt vissza. Vár csak, Nagyi, Makkarcsit elfelejtettem berakni a zsebembe. Hagyd inkább itthon, mondta erre a nagymama. Még a végén elveszíted a parkban. Kiesik a zsebedből labdázás közben, akkor aztán sírhatsz utána. Jobb lenne, ha itthon hagynád. Rékát azonban nem lehetett lebeszélni az elhatározásáról, és zsebre tette a makkocskát. A parkban aztán volt nagy labdapattogtatás, kapurarúgás, majd amikor a kislány elfáradt, letelepedett a nagymama mellé, és várta a soron következő mesét. Közben nem felejtette el a zsebében ellenőrizni, megvan-e még Makkarcsi, sőt, ki is ültette maga mellé a padra. Azután várakozás teljesen fordult nagymama felé. Jöhet az új mese! Most Makkarcsi is meghallgatja, tette hozzá. A mesen nagyon izgalmas volt, annyira, hogy sem Réka, sem a nagymama nem vette észre, amikor a fejük felett a nagy fenyő lombkoronájában elcikázott egy kis vörös villám. Legalábbis, ha valaki megfigyelte volna, bizonyára ennyit lát belőle. Sajnos az érdekes mese is egyszer csak véget ért. Nagyi és unokája szedelőzködni kezdtek, hogy hazamenjenek. Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig felvette a szatyrát, amiben persze mindig meglapult egy kis üvegben Réka kedvenc üdítője is, és már indultak, amikor a kislány felkiáltott. Nagyi, eltűnt Makkarcsi! Talán nézd meg a pad alatt, hát ha leesett, tanácsolta a nagymama. Keresték a fűben, a kavicsok között, Réka még a közeli virágágyásban is megnézte, négy kézláb mászva kereste mindenütt, de Makkarcsi csak nem került elő. Potyogni kezdtek a könnyei, annyira sajnálta a kisbarátja elvesztését. Hazamentek. Otthon Nagyi volt olyan tapintatos, és persze szerette, sajnálta annyira az unokáját, hogy nem rótta fel a kislánynak, én előre figyelmeztettelek, ne hozd magaddal a parkba Makkarcsit, mert... Másnap reggel kissé szomorúan indultak a parkba, csak kettesben. Rékának nagyon hiányzott harmadik társuk, Makkarcsi. Nem is volt labdázás, kapurarúgás, bár a pöttyös labda most is ott lapult a hálóban. Csak csendben leültek a padra, és Nagyi kezdte felolvasni a soron következő mesét. A kislány láthatóan alig figyelt a történetre. Még csak el sem mosolyodott a mulatságos résznél, amikor a szajkó lábára rászorult a makkupakból készült papucs. Talán nem is volt jó ötlet, gondolta Nagyi, olyan mesét választani, amiben szintén makról esik szó. De azért végigolvasta a mesét. Amikor becsukta a könyvet és szedelőcködni kezdtek, hirtelen valami koppant a padon, pontosan Réka mellett. A kislány odanézett, és a földön, a fűben meglátta Makkarcsit. Akkor a feje fölüli zajt hallott, ágak finom roppanását, és elsuhanni látott egy vörös villámot, ami még cikázott egyet-kettőt, majd ráült egy közeli ágra. Egy szép, loboncos farkú, barnás-vörös kis mókus volt. Ott ült, Réka szerint mosolygott, és mintha azt mondta volna, én csentem el Makkarcsit, mert jó csemegének tűnt, de visszahoztam, mert olyan kemény, hogy nem tudtam megrágni. És valóban, Makkarcsi kalapján apró fognyomokat lehetett látni, de ez semmit sem változtatott a kislány örömén. Megkerült a barátja, egy becsületes megtalálójó voltából. Mit gondoltok, Réka magával vitte ezután is Makkarcsit a parkba? Elárulom, hogy igen, csak nem vette elő a zsebéből.
1: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ismerkedjetek meg egy új baráttal, mert minden új ismerős egy új kincs az életünkben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Egyszer egy királyfi mit gondolt magába? Fel kéne öltözni kocsisi ruhába, és meg kéne

0: kupac, meg egy kupac, az két kupac. Na, sziasztok! Patrik vagyok. Aki sok nyelvtörőt mond, annak szép, tiszta lesz a beszéde. Tegyünk ezért együtt közösen. Jól figyeljetek. Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán ismételjétek utánam. Mára tudjátok? Egy kupac, meg egy kupac, az két kupac. Most mondjuk el együtt, közösen. Egy kupac, most mondjátok velem. Egy kupac, jöhet a következő rész. Meg egy kupac, most együtt. Meg egy kupac. És akkor a legvégét, az két kupac, most együtt. Az két kupac. Készen is vagyunk. Akkor még egyszer egyben, közösen. Egy kupac, meg egy kupac, az két kupac. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
1: Az aranymadár. Élt valaha egy király, meg annak három fia. Gyönyörűséges palotájának kertjében almafa. Nem akármilyet, hanem aranyalmát termett, de minden éjjel valaki ellopott egyet.
2: A legnagyobb fiam ma éjjel őrt álljon, mondta a király, hogy a végére járjon. A legidősebb fiút viszont elnyomta az álom. Jött a középső, hogy szerencsét próbáljon. Ő is ugyanúgy járt, ahogyan a bátyja. Már csak a legkisebb királyfi volt hátra. Éberen strázsált az aranyalmák alatt, s éjfélkor meglátott egy színarany madarat. A királyfi rálőtt, de nyila csak horzsolta, ott maradt viszont a madár aranytolla. Megörült a király, de meg nem elégedett, neki az egész aranymadár kellett. Keresésére küldte legidősebb fiát, s az ment is, mendegélt a sötét erdőn át. Egyszer csak feltűnt egy beszélő róka, hogy a fiúnak a helyes utat tanácsolja. Az erdőnek legszélén látsz majd két fogadót, egy csúnyácska csöndeset, s egy fényesen vigadót. De mindenképpen az elsőt válaszd, akkor is, ha a nehéz út végén elfáradsz. A királyfi nem hallgatott a róka szép szavára, a fényes fogadóba tért be, egy kis helyehújára. Középső testvére is pont ugyanígy jártott. Azóta is járják azt a dúvat táncot. A legkisebb fiúnak volt csak annyi esze, hogy a rókának jó tanácsát komolyan vegye. A szerény fogadóban érte őt az éjjel, s reggel már a róka várt rá, hálás segítséggel. Menj tovább, míg meg nem látsz egy smaragd palotát. Ne keress ott mást, csak az utolsó szobát. Egy fakalitkában lelsz az aranymadárra, de jaj, nehogy áttedd aranykalickába. Így is tett a királyfi. De az utolsó percben azt mondta. Szép madár, nem vihetlek ebben. S mihelyt áttette az aranykalickába, jött az őrség a madárnak sikoltó hangjára.
3: Elengedlek téged egy feltétellel, szólt a smaragd király. Nekem bizony aranyparipa kell.
2: Búsult a tömlőcben a láncra vert királyfi. Segíts, vörös róka, aranylovat találni!
1: Menj tovább, míg nem látsz egy rubin palotát. Ne keress ott mást, csak annak istálóját. faszer számot tégy az aranyparipára. Vigyázz, rá se nézzél az aranykantárra. Így is tett a királyfi, de az utolsó percben azt mondta, szép csikóm, nem ülök fel fanyerekbe, s mihelyt rátette az aranyszerszámot, nyerített a ló, őrségért kiáltott.
3: Elengedlek téged egy feltétellel, szólt a Rubin király. Nekem bizony király kisasszony kell.
1: Búsult a tömlőcben a láncra vert királyfi, segíts, vörös róka, király kisasszony találni. Menj tovább, míg nem látsz egy zafírkék tavat. Világszép királylány minden este ott mos hajat. Csókold meg, s tiéd lesz, de meg ne engedd neki, hogy felmenjen a várba apjától elbúcsúzni. Így is tett a királyfi, de az utolsó percben azt mondta, csak búcsúzz el apádtól, szerelmem. A király nem engedte egyetlen leányát, a fiú megint kaparhatta börtönének falát.
3: Ne csüggedj, te legény! Tiéd lesz a lányom, s vele néked adom fele királyságom, szólt a zafír király. Egyet tegyél csak meg nekem, egy hét alatt hordd el ezt az üveghegyet.
1: A királyfi lapátolt 6 nap és 6 éjjel, serényen dolgozott teljes erejével, hiába hordott szilánkokat szüntelen. Ugyanúgy állt a hegy, ahogyan kezdetben. Az utolsó éjjelen a zafír zárkában sírt Rita a királyfi nagy bánatában. Végem van, nincs tovább, s meg is érdemlem. Nincs kinek megesne szíve én szívemen. Segített a róka. Még egyszer utoljára. A fáradalmas hétnek 7. napjára keresték a hegyet, nem akadtak nyomára. S ahogyan az illik, a király szavát állta. Elindult hát haza az újdonsült pár. Minden palotában elvették, ami jár, aranyparipára aranykantár, aranykalickában az aranymadár. Már majdnem átlépték az

0: termett a királylány, halottnak hitt bátyja. Volt nagy dínom, dánom, vagy 7 napig vigadtak, s boldogan élnek ma is, ha ugyan meg nem haltak.
1: Mesés reggelt, ideje felkelni, hasatokra süt a nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Vovcsak Eszter vagyok, 10 éves, és Kárpátaljáról érkeztem egy beregdédai falucskából. Osváth Erzsébet, Eszter, ezármester. Ha a kakasunk rikkant egyet, kukurikú, szép jó reggelt. Eszter fürgén ugrik talpra, akárcsak egy kölyök macska előveszi a kockákat, hidat épít, házat, várat, gólya lábú antennákat. Ez az ezermester Eszter rajzol kígyót kockás testtel. Emeletes, zöld zsiráfot, lapátfülű elefántot, s kengurut, nagy-nagy zsebbel. Benne 3 fia lepzsel. Kertészkedik sokszor Eszter. Nem hiába ezermester. Ha vége már a fagynak, gödrötás a szilva magnak, csepp pulyain. Egyre számol. Hány szilvát szed majd a fáról? Sütni, főzni. Ő ne tudna. Nincs több ilyen ügyes kukta. Sütőben a süteménye. Lekvár tett a közepébe. Kóstolót ad mindenkinek. Ó, bepompás! Dicsérik meg. Szorgos kislány, mint a hangya. Büszke is rá, édesanyja.
1: Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisernő Zsolt vagyok.
4: Én pedig Nyári Darinka, és ma mi mesélünk nektek.
3: Benedek Elek, vége jó, minden jó.
4: Éjfélt kondított az óra a palotában, szólt a zene, közbe-közbe vidám dalokat énekeltek. Mirkó király is fehér bajusza alatt elelzüm mögött egy-egy dalt, s egyszerre csak nyílt az ajtó, belépett az egyik ajtonálló.
3: Felséges királyom!
4: Jelentette az ajtonálló.
3: Itt van Mész király egész kíséretével. Bejöhet-e, hogy üdvözölje a király kisasszony?
4: Bezzeg eltűnt most a király jó kedve, mert szertelen nagy örömében megfeledkezett arról, hogy Mész király is van a világon.
3: Vezesd be!
4: Szólt végre Mirkó király, s intett a jelen voltaknak, hogy maradjanak csendben, aztán felkelt az asztal mellől, s elébe lépett Mész királynak. Hiszen volt mit látni a vendégseregnek, mikor nagyhegyként kidüllesztett mellel bevonult a bíborba, básonyba öltözött Mész király. Potrohosabb volt, mint valaha. Vékony lába csak úgy dülöngött alatta, de úgy látszik, ő igen szépnek találta magát, mert gőgösen nézett el a vendégsereg fölött. Bűbájas, dühösen a király kisasszony pedig mosolyogva nézte Mész királyt, aki először az öreg királyi pár előtt, azután a király kisasszony előtt hajolt meg, s mézédes hangján mondta.
3: Bocsánatot kérek, felséges királyom és királyném! Bocsánatot kérek tőled is, szép király kisasszony, hogy ilyen késő éjszaka jöttem el üdvözletemmel, de hiszem, nem veszitek zokon tőlem, akinek van némi érdemem, hogy oly nagyra nőtt, olyan szép a csudafa.
4: A király kisasszony meg se várta, hogy az apja válaszoljon, hozzászaladt, édesen, kedvesen biccentett a fejével, s azt mondta.
3: Dehogy haragszunk, kedves Mész király, hiszen ez a csudafa hozta meg az én boldogságomat. Lám, lám, halljátok!
4: Mondta a Mész király, s büszkén pillantott a vendégseregre.
3: A király kisasszony is tudja, s tudjátok meg hát ti is mindannyian, hogy nálam nélkül sohasem szabadult volna meg a gonosz bűbájostól.
4: De már erre nem csak a király kisasszony mosolygott, hanem mosolygott az egész vendégsereg. Retek pedig akkorát prüsszentett, hogy rengett a palota belé. Mész király azt hitte, hogy örömükbe mosolyognak, s folytatta a beszédét.
3: Most is azért siettem ide, szép király kisasszony, Nehogy az a gonosz bűbájos még egyszer megzavarja a boldog.

0: ságunkat.
1: Hiszen éppen eleget hallott Bűbájos, tűrtöztette magát eddig, de most felállt. Mész királyhoz lépett, vállára tette a kezét, mire Mész király elengedte a király kisasszony kezét.
0: Elég volt a beszédből, Mész király,
1: mondta határozottan.
0: Most már ideje hazamenned.
1: Alig hangzott el ez a szó, Mész király kíséretével együtt sietve kifelé indult. Hely volt kacagás, hogy csak úgy zengett belé a palota, aztán tovább folyt a dínom-dánom, de Bűbájos egyszerre csak felállt, s azt mondta.
0: Én nekem most búcsúznom kell, felséges királyom és királynőm. Búcsúznom kell, szép menyasszonyom. Haza kell mennem, hogy rendbe hozzam a házikómat. Eljövök érted, s akkor mondjuk el egymásnak az örök hűséget.
1: Mély csend követte Bűbájos szavait. Könnyes szemmel búcsúztak el egymástól, aztán Bűbájos lement a palota udvarára. Elővette varázsvesszőjét, intett a felette szálló felhőknek, de egy sem szállt le hozzá.
0: Úgy látszik, megszűnt a varázserőm,
1: mondta magába.
0: No, de se baj.
1: Aranyszőke haja csak úgy lobogott a szélben, arca szeme mosolygott a boldogságtól, mert szüntelen a király kisasszonyra gondolt. Lelke az ő lelkével társalkodott, s bár szokatlan volt neki a nagy út, amelyet felhőbe gomolyodva néhány szempillantás alatt tett meg máskor, nem törődött az út hosszúságával, mert egész úton arról a szép tavaszról gondolkozott, amikor övé lesz a világ legszebb leánya. Gyönyörű téli reggel volt, amikor hazaérkezett, messziről mosolygott feléje a piros fedelű ház, s amikor beugratott a kertbe, egy nekiserdült fickó legény seperte ott a havat.
0: Ho, ha, ho!
1: Kiabált rá a legényke, s fenyegetően rázta felé a seprűt.
0: Hogy mert az úr így berontani Bűbájos kertjébe?
1: Bűbájos elnevette magát a seprű láttára, de azért megcsendesítette a paripát, lassú lépésben közeledett a fickó legényhez.
0: Talán bizony te vagy a ház gazdája?
1: Kérdezte Bűbájos.
0: Vagyok, nem vagyok, az nem a kegyelmed dolga.
1: Felelt hegykén a legény, aztán körülvizsgálta Bűbájost, hogy ugyan miféle szerzet lehet, de bizony nem ismert rá.
0: Látod, barátom?
1: Mondta Bűbájos.
0: Ha régen laknál itt, ismerned kéne engem, mert a régi gazdáddal jó barátságban voltam. Mit? Hát maga ismert az én gazdámat? Nosza, mindjárt szálljon le a lóról, jöjjön be a házba, mondja el, mit tud róla, mert éppen ezen az áldott szent napon akartam utána indulni.
1: Bűbájos leszállt a lóról, a legény a lovat bekötötte az istállóba, aztán együtt mentek be a házikóba. Hely Istenem, minő változás! Alig ismert a házikóra Bűbájos. A kuvik helyett tengelice énekelt a kalickában, mint amikor apjával s anyjával lakott itt. A varázskemence helyén búbos kemencébe pattogott a tűz. A mindenféle varázsló tégelyek és kancsok helyén szép virágos edények, kristálytiszta poharak sorakoztak a pohárszéken és az asztalon. Minden olyan szép, minden olyan kedves volt, hogy Bűbájos nem találta helyét végtelen nagy boldogságában.
0: Nos, uram!
1: Türelmetlenkedett a legény.
0: Mondd el gyorsan, mit tudsz a gazdámról?
1: De Bűbájos elmosolyodott befelé, nem akart elmondani addig semmit, amíg próbára nem teszi a legényt.
0: Mindent elmondok, fiam!
1: Ült le közben Bűbájos.
0: Elébb azonban azt szeretném tudni, mi lett azzal a kis szolgával, akit a gazdád ide visszaküldött, amikor megszabadult Tündérországból.
1: Nagyot kacagott a legény, összecsapta bokáját Bűbájos erőt, s mondá.
0: Hogy mi történt azzal a kis fiúcskával? Hát bizony nagy változás történt vele, mert egyik napról a másikra megnőtt és megerősödött. Hallod-e te, legényke? Az Isten Istenem ne legyen, ha te valamikor réges-régen nem szikra voltál. No hát, ezt eltaláltad.
1: Kacagott szikra.
0: Mert tetőtől talpig az vagyok, úgy néz reám. De hogy ismertél reám, ha ezelőtt sohasem láttál? Ne törődj te azzal, hogy láttalak vagy sem, inkább azt mondd el nekem szép rendibe, micsoda történt veled? Hogy abból a pöttöm legényből ilyen helyre legény lett?
1: Leült most a legény Bűbájos lábához, és elkezdte a történetét.
0: Hát bizony, azt magam sem tudom, micsoda történt velem s ezzel a házzal. Valami bűbájosság lesz a dologban, másként megmagyarázni nem tudom. Éppen karácsony szombatján történt, hogy egyszerre csak különös változás lett körülöttem. A kemencében a tűzfénye kisebb lett, a szobában nagy csend lett, s úgy éreztem, minden másképp van, mint addig. Amikor körülnéztem, láttam ám, hogy nagy csuda történt. A napsugár bekacagott az ablakon, s csak úgy táncolt a varázskemence helyén álló búbos kemencén. Aztán, amikor felkeltem a földről, mert ilyettemben bizony hasra vágódtam, hát hajcsudát, uram, nem kellett felnyúlnom az asztalra, mint máskor, hanem lenyúltam hozzá. Akkor odamentem az ablaküveghez, belenéztem, s hát, uram teremtőm, volt szikra, nincs szikra. Nem veres lett az arcom, mint azelőtt, hanem szép barna-piros lett. Hey, de nagyon megörültem. Addig sokat búsultam, amiatt, hogy olyan apró, teddes, elése vedlegényke voltam. Most meg egyszerre, hirtelen, váratlan deli, nagy legényé lettem. Hát bizony, ami igaz, igaz,
1: mondta bűbájos.
0: Olyan dali szép legény lett belőled, hogy öröm nézni. Azt mondom hát neked, hagyd itt ezt a házat, gyere velem, légy az én segítőm.
1: Hely, elpirult erre szikra arca, s felugrott bűbájos lába mellől.
0: Mit? Hogy én kegyelmedet szolgáljam a szép arcáért? Mit gondol én rólam? Fel is út, le is út.
1: Hely, elkacagta magát bűbájos, hogy csak úgy csengett a ház belé. Ő lelte, csókolt a szikrát.
0: Ó, te édes, hűséges fiam, te! Sohasem felejtem el, hogy rossz sorsomban nem hagytál el, s most is hű maradtál hozzám. A király kisasszony szerelme váltott meg a varázslattól, de te nélküled a csudafától soha meg nem szabadulok.
1: Ámult, bámult szikra csak nézte, nézte tetőtől talpig a gazdáját. Nem akart hinni a szemének, oly szép volt az ő édes jó gazdája. Ide-oda táncolt, szaladgált, szertelen nagy örömében. Már-már azt hitte bűbájos, hogy a szegény fiú a nagy örömtől megzavarodott. Amikor aztán lecsendesedett szikra, elmondta bűbájos, hogy mi történt, miért jött haza. Rendbe kell hozni tavaszig a házat, mert akkor idehozza ám a szép király kisasszonyt. De most már igazán nem lehetett bírni szikrával. A feje tetejére állt, s háromszor úgy táncolta körbe a szobát. Egyszer azonban erős kopogás hallatszott az ajtón. Szikra talpra ugrott, az ajtóhoz szaladt, s kikiáltott.
0: Ki kopog? Mi kopog?
1: Válasz helyett egyszer csak kinyílt az ajtó. Hát mit gondoltok, kilépett be rajta? Senki más, mint a nagy bűbájos, mégpedig mosolyogva. Ej volt ott öröm. Bűbájos is, szikra is nagyon megörült neki. Ide-oda szaladgáltak, úgy örvendeztek, azt se tudták, hova ültessék a kedves vendéget. De a nagy bűbájos nem sokat válogatott, szépen leült a búbos kemence mellé, és halkan kedvesen így szólt.
0: Azért jöttem, hogy elköszönjek tőled, bűbájos fiam. Most már minden úgy van, ahogyan szeretted volna. Igazi földi ember lettél.
1: Bűbájos odahajtotta a fejét a nagy bűbájos térdére, és csendesen így felelt.
0: Nem bánom, hogy a varázspálcán már nem varázsol, mert amit a legjobban szerettem volna, azt megkaptam, a király kisasszony szívét. Csak azt sajnálom, hogy téged nem láthatlak majd gyakran.
1: A nagy bűbájos megsimogatta bűbájos aranyszőke haját.
0: Ne szomorkodj, fiam! Bár nem látsz majd engem, mindig gondolok rád, és titokban gyakran megnézem, boldog vagy-e. Mielőtt azonban elbúcsúzom, még egy ajándékot adok neked. Olyan palotát varázsolok ide, amilyen nincs senkinek a világon.
1: Ezzel a nagy bűbájos gyengéden lehúnyt a bűbájos és szikra szemét, akik békésen álomba merültek. Ő pedig felemelkedett, megforgatta a varázspálcáját, és halkan ezt mondta.
0: Kismanók, bölcsvarázslók, gyertek ide mind, és építsetek gyönyörű palotát.
1: Abban a pillanatban megtelt a kert sok apró manóval és segítő varázslóval. Szorgalmasan dolgoztak, s mire megérkezett a tavasz első napsugara, a kis ház helyén csodálatos nagy palota állt. Csillogott az ablaka, ragyogott a teteje, s nem messze tőle istáló is volt sok-sok szép paripával. Amikor minden elkészült, a nagy bűbájos még egyszer gyengéden megérintette bűbájos és szikra szemét. Amikor felébredtek, alig akartak hinni a szemüknek. Csak dörzsölték, dörzsölték, mert azt hitték álmodnak.
0: Nézd csak, szikra!
1: Mondta bűbájos.
0: Megjött a tavasz!
1: Nevetve járták be a palotát, szobáról szobára mentek reggeltől estig, de még akkor sem értek a végére. Nem is maradt tovább bűbájos otthon. Kiválasztotta a legszebb paripát, és sebesen elindult Mirkó király palotájába. Éppen jókor érkezett, mert a csudafa virágba borult, s a király kisasszony már nagyon várta őt. Retek is észrevette, s örömmel szaladt a király kisasszonyhoz.
0: Jön a vőlegényed, szép király kisasszony! Most már nincs több sírás!
1: Így aztán nagy készülődés kezdődött. Feldíszítették a kertet, s a csudafa alatt tartották meg az esküvőt. Sok vendég érkezett, de bizony Mészkirályt ott senki sem látta. Amikor Bűbájos és a király kisasszony örök hűséget fogadtak egymásnak, a gyertyák fényéből egy csodaszép füstmadár szállt fel, egy ideig ott lebegett felettük, majd lassan eltűnt az égen. Bűbájos tudta csak, hogy a nagy Bűbájos volt az, aki így jött el megnézni a boldogságát. 7 napig, 7 éjjel tartott a lakodalom, én is ott voltam, táncoltam eleget, aztán hazaszaladtam, hogy nektek ezt a mesét elmondjam.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, ma összevesztem Pankával. De ő volt a hibás, mert azt állította, hogy sokkal gyorsabban tud futni, mint én. Nem hagytam ám magam, mondtam neki, hogy versenyezzünk. Sajnos benn a teremben nem volt valami sok hely, és véletlenül nekimentünk a kockavárnak, amit a lányok építettek. Az óvónéni le is szidott minket. Azóta nem szólunk egymáshoz.
3: Hát, gyerekek, az egyik 19, a másik egy hiá 20.
2: Ez mit jelent?
3: Azt, hogy egyikőtök sem jobb a másiknál. Nem érdemes ezen összeveszni. És, ha jól tudom, futóversenyt sem a teremben szokás rendezni. Inkább örüljetek annak, hogy mind a ketten nagyon ügyesek vagytok.
2: Igazad van. Holnap viszek neki a kedvenc csokimból.
3: Milyen jó szívű vagy. Biztosan nagyon fog majd örülni neki. Büszke vagyok rád.
0: Csukás Mese Rádió. Ti szoktatok olyat játszani, hogy megszámoljátok, hogy egy perc alatt hány fekvő támaszra vagytok képesek? Én bizony szoktam. Az elején nem fogtok kinevetni. Szóval az elején egyet sem tudtam csinálni. Na jó, egy felet. De aztán meguntam, hogy ilyen puhány vagyok, és elhatároztam, hogy addig fogok gyakorolni, amíg egy perc alatt 5 fekvő támaszt nem tudok kinyomni. Igen, tudom, hogy lány vagyok. De azt hiszitek, hogy a lányoknak nem kell sportosnak lenniük? Dehogy nem. Szóval minden nap nyújtózkodás után nekiláttam fekvőtámaszozni. És gyakoroltam, és gyakoroltam, és gyakoroltam. Napokig, hetekig. Minden áldott nap felkelés után. Mostanra egy perc alatt már 5-öt is meg tudok csinálni. Gyakoroljatok ti is! Ha nem tudsz még időt mérni, akkor kérd meg a szüleidet vagy az óvónénit, hogy mérje le neked az egy percet. Jó edzést! Csukás Mese Rádió.

0: Mokásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a nagyhatalmú sündisznócska, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
2: Kerek erdő közepében, jegenyefa tetejében vidoran munkálkodott a piros sapkás harkálymester. Kis baltácskájával sorra megkopogtatta a hernyóházacskák ajtaját. Gyertek ki egy kicsit a friss levegőre, hernyócskák! Fogadom, vissza se mentek többé, ha egyszer az arracskátokat kidugjátok. És milyen jó akaroljuk harkálymester a hernyócskáknak. Még most is költögetné őket, ha föl nem dörmeg hozzá valaki a fatövéből. Hallod-e te, erdei ács? Ki az úr az erdőben? Harkálymester máskor erre a kérdésre mindig leugrott az alsó ágra, szárnya alá dugta a piros sapkáját, s azt felelte alázatosan. Tányér talpú, lompos farkú, tipe-topa mackó. Most azonban meg se billentette a sapkát, csak úgy félvállról vetette oda Fokhegyről, hogy ki az úr az erdőben? Hát a nagyhatalmú sündisznócska. Mackó úr akkorát ütött a fára tányér talpával, hogy a hernyócskák egyszerre begubóztak ilyettükben. Darázs, dárdag, mészurony, kitől hallottad ezt az újságot? Magától a nagyhatalmú sündisznócskától hunyorodott le az erdei ácsmester a bozontos fejű nagyúrra. De akkorát horkantott az haragjában, hogy harkálymester leejtette ilyettében a kis baltáját. Nem is találta meg azóta se, azért keresi máig is nagy panaszkodással. Hová lett? Hová lett? Mackó úr pedig dúlva-fúlva vágott neki az erdőnek, törve zúzva a bokrokat, amik eléje kerültek, s a bokrok azt recsegték, a szellő azt dudorázta. Még a saját tipe-topa lépései is azt csoszogták a harmatos fűben. Nagyhatalmú sündisznócska! Na majd kipróbáljuk a hatalmát annak a híres sündisznócskának, mormogta Mackó úr, és egyenesen annak a tölgyfának tartott, amelyiknek a tövében sündisznócska nyaralni szokott. Éppen a küszöbön sütkérezett az ártatlan, és egy boglárka virágot tartott a körmei között. Annak a tükréből pederegette hegyesre a bajszát friss nyírfa balzsammal. De ahogy Mackó urat meglátta, úgy elfogta a reszketés, hogy menten lekonyult a bajusza. Alázatos a szolga, nyöszörögte ilyetten, s nagy zavarodott a Mackó urat kínálta meg nyírfa balzsammal. Parancsoljon, uram, bátyám, egy kis bajuszpedrő. Na, hiszen egyéb se kellett Mackó úrnak. Világ életében mindig azt szégyellette legjobban, hogy neki még vénségére se nőtt ki a bajusza. Még a foga is csattogott, ahogy ráförmett a sündisznócskára. Ho-ho! Kisöcsém, azt a nagy hatalmadat mutogasd inkább, de sebesen ám, mert mindjárt befelé fordítom tüskéivel a bundádat. Sündisznócska ravaszul hunyorított a ragyogó fekete szemével. Hát, ami igaz, igaz. Én előlem mindenki elszalad ilyettében, erdőn, mezőn.
3: Na, azt magam is szeretném látni, kacagott Mackó úr akkorát, hogy a sündisznócskának összeütődtek tőle a szuronyai.
2: Állom a szavam, mosolygott sündisznócska a bajusza alatt. Mindenkit megszalajtok, akivel találkozunk. Ha nem hiszed, gyere utánam. Azzal elkezdett gurulni sündisznócska, mint a gombolyag, és a sarkában nagy dérrel durral Mackó úr, recsegtetve a gajakat jobbra-balra.
3: Fusson, akinek az élete kedves! Sikította sündisznócska, ahogy a torkán kifért, s lett olyan futás az erdőben, hogy szem nem látta mását. A sok erdei egér mind elhagyta ilyettében a csizmáját.
4: Ez semmi! Fújt nagyok a dühében, Mackó úr. Azt a szarvast ijeszd meg, amelyik a patakban nézegeti magát.
5: Fusson, akinek az élete kedves!
2: Sivított sündisznócska,
3: S a szarvas ilyetten kapta fel a fejét a vízből, úgy eliramodott, mint a nyúl, ahogy a mackó urat meglátta.
2: Ej, de derék fickó ez a sündisznócska, mondogatta magában. Ha ő fel nem riaszt, bizony csúffá tesz mackó úr.
4: Mackó úr csodálkozva csóválta meg a kócos üstökét. No, ez már valami volt, sündisznócska. De azért akkora hatalmad még sincs, hogy az erdőkerülőt meg tudnád ijeszteni.
2: Az erdőkerülő pedig éppen szembe jött velük, ordas mester, a farkas.
4: Úgy látszik, hiába kerülte az erdőt, mert úgy villogott a szeme az éjségtől, mint a parázs.
3: Fusson, akinek az élete kedves, füttyente csündisznócska, s ordas mester már kitátotta rá a száját, mikor mackó urat megpillantotta.
4: De el is szelelt onnan, mint a nap elől a köd. Ejnye! Most megszabta volna mackó úr a bundám, ha a sündisznócska nem figyelmeztet, gondolta magában. Na, meg is hálálom neki. Nem eszem sündisznó pecsenyét egy hétig.
2: Mackó úr pedig úgy rázta a fejét bámulatában, mint a szél a mákot.
4: No, ilyet még álmomban se értem, motyogta kelletlenül. Hanem, ha csak ugyan te vagy az úr az erdőben, no, ijeszd meg azt a pásztort, aki az erdő szélen legeltet. Azzal mackó úr kidugta az ormótlan nagy fejét a bokrok közül, a sündisznócska pedig olyan sikoltott, majd beleszakadt a tüdeje.
3: Fusson, akinek az élete kedves!
2: Hű, lett is foganatja, mert oda tekintett a pásztor, s ahogy mackó úr fejét meglátta, úgy elszaladt, hogy még ma se állt meg. Sündisznócska pedig büszkén tekintett hátra. Na, uram bátyám, hiszi-e már a nagy hatalmam?
4: Hát híre hamva se volt már ott mackó úrnak. Úgy elkullogott onnan, mint akit arron vertek.
2: Megijedt a sündisznócska nagy hatalmától, és soha se kérdezte többet senkitől, ki az úr az erdőben. Sündisznócska pedig azóta még kétszer olyan hegyesre pedri a bajuszát, mint azelőtt.
1: A nagyhatalmú sündisznócska című mesét hallottátok.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Emeld a lábad, ez nem táncildi.

0: műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. A futballvilágbajnokság legizgalmasabb hetében a főszerep a mozgásé. Mozogjatok ti is a Csukás Mese Rádióval. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mese sorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mese sorozatát július 13-ától, minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
4: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.
1: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld!
3: Na?
2: Nagyon pörgős napom volt. Beágyaztam, sütöttem sütit, levittem Brunót sétálni, és rendet is tettem a szobámban.
3: Jaj, de jó. Akkor égett a kezed alatt a munka.
2: Égett a kezem alatt a munka?
3: Azt jelenti, hogy gyorsan és jól dolgoztál.

0: az?
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A nyári mezőn rengeteg vadvirág és bokorvirít. Néhányuknak gyógyító ereje is van, így ezeket a növényeket gyógynövényeknek hívjuk. Tavasz végén, nyár elején nyílik például a bodza. A bodza bokrokon először gyönyörű fehér színű bodza virág nyílik, amiből nagyon finom bodza teát, bodza szörpöt készíthetünk. Ezeknek a gyógyító vadvirágoknak nem csak a színük csodálatos, hanem a nevük is. Hallgass csak! Réti legyezőfű, réti lórom, levendula, kamilla, kakukkfű. Ugye milyen szép dallamos nevük van? A kamilla nevét biztosan ismered, hiszen ez a virág talán a legismertebb gyógynövények egyike. Ha megisszuk a kamilla teát, akkor sokat tehetünk az egészségünkért. A kamilla tea az elalvásban is segít, így nagyon is érdemes kortyolgatni, ha nem tudsz könnyen elaludni. Csukás Mese Rádió.

0: érzed? Rádió egyfejűeknek.
1: A király és a bognár. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
2: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, kidőlt kemencének bedőlt oldala volt, túl onnan túl, innenen innen, volt egyszer egy király. Ennek a királynak az udvarában mindenféle mesterember volt, még bognár is. Dolgozott is valamennyi reggeltől estig, csak a bognárnak nem fért a nyakára munka. Az éjjel-nappal a kocsmában lakott, evett, ivott, muzsikáltatta magát, különb sora volt, mint a királynak. Csak tűrte egy darabig ezt a király, de egyszer mégis megsokallotta, s maga elé hívatta a bognárt. Na te ingyen élő bognár, rivalt rá a király. Nem érdemled meg, hogy Isten áldott napja rád süssön, de majd megdolgoztatlak én úgy, hogy vért izzadsz. Még ez órában menj ki az erdőbe, s holnap reggelre olyan százakós hordót csinálj nekem, hogy azon se fúrás, se faragás ne legyen, mert különben karóba kerül a fejed. De bezzeg elmúlt a bognár virágos kedve. Ment nagy búsan az erdőbe. Nézegette a fákat, egy-kettőt meg is kopogtatott a fejszéjével, de levágni bizony nem vágta le. Ugyan minek? Nem is törte többet a fejét, leült egy fa alá, s a nyakából kiakasztott a csikos tarisznyáját, kenyeret, szalonnát kotorászott elé, s nagy bújában, bánatában falatozni kezdett. Gondolta magában, jó lakik utoljára. Amint enne, eddegélne, oda sompolyog egy róka, köszönti a bognárt, s mondja neki. Vess egy falást nekem is, szegény bognár legény, két napja, hogy egy befaló falást nem sok, annyit sem ettem. Nesze, hogy ne adnék, mondotta a bognár, és vetett neki egy jó darab kenyeret, s szalonnát is mellé. No te bognár legény, köszönöm a jóságodat, meg is hálálom. Tudom én, hogy mitől fáj a fejed, de ne búsulj, mert reggelre meg lesz az a hordó, te csak aludjál bátran. Hitte is, nem is a bognár ezt a beszédet. Lefeküdt, s egész éjjel aludott, mint a fekete föld. Hát, szeme szája tátva maradt reggel, mert csak ugyan megvolt a százakós hordó, s nem látott azon emberi szem se fúrást, se faragást. De bezzeg tátva maradt a királynak is a szeme szája, mert ő is sok minden csodát látott, de még fúratlan, faragatlan hordót ő sem világ életében. Egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak csóválta a fejét jobbra-barra, mintha mennykő kerülgette volna. Ahogy virradt, hivatta a bognárt ismét, s mondta neki. Hallod-e te ingyen élő bognár? Adok én neked olyan munkát, hogy vért izzadsz belé. A holnap reggelre magától járó vasas szekeret nem csinálsz, bizony mondom, karóba kerül a fejed. Kimegy a bognár a palotából nagy szomorúan, nyakába veti a tarisznyát, karjára akasztja a fejszéjét, s megy az erdőbe, ott is az alá a fa alá, amelyik alatt hált, s elkezdett falatozni. Kettőt sem falt, ott volt a róka. Hely, édes rókám, éhes vagy-e? Az vagyok, szegény bognár legény. De nagyobb a te bajod az én éhségemnél, de csak feküdj les, aludj, egyéb gondod ne legyen. A bognár lefeküdt, aludt reggelig, s hát ott állott mellette a vasas szekér. Ott volt a róka is. O te szegény bognár legény, ülj a kocsira, oda visz, ahová parancsolod. De nesze, adok egy sípot is, s ha bajba kerülsz, csak fuvincsd meg, hasznát veszed, meglásd. Megköszöni a legény a róka jóságát, elbúcsúzik tőle. Aztán felül a kocsiba, s parancsolja annak, hogy meg se álljon a király udvaráig. A király ahelyett, hogy megdicsérte volna a bognárt, rákiáltott keményen. Na, ilyen-olyan ördöngős bognárja, látom, hogy az ördögökkel cimborálsz, de mégis előbb-utóbb karóba kerül a fejed. Van nekem 100 nyulam, s ha azt 3 napig úgy meg nem őrzöd, hogy egy se hibázzék, kerékbe töretlek, s a fejed karóba húzatom. De most már igazán búsult a bognár. Hátra ment az ólhoz, kieresztette a 100 nyulat, s nagy nehezen kiterelte a mezőre. De azok adta 7 lelkét, alig, hogy odaértek, s ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Hely, szegény bognár legény, Futott erre-arra mindenfelé, csak úgy szakadt az izzadság a hátáról, de akár a világból is kifuthatott volna, pipa dohány sem ért a futása. Na most csak ugyan vége az életének. Billegett, ballagott, meg-megállt, gondolkozott, és egyszerre csak eszébe jut a síp, amit a róka adott. Eléveszi, beléfúj, háta segít rajta. És én csak ugyan. Az első fovintásra összeszaladott mind a 108-100 felől, és olyan szépen eregéltek hazafelé előtte, mint meg annyi kezes bárány. A király már várta a kapuban, a lábát két felé vetette, úgy mentek el alatt egyenként a gyulak, számolta pontosan. Na, azt ugyan számolhatta. Egy híja sem volt a 100-nak. Másnap reggel is kihajtotta a nyulakat, de most ügyet sem vetett rájuk. Hadd szaladjanak szét, lefeküdt egy fa alá, s aludt, mint a bonda. Hanem a királynak nem volt nyugta, most már csak ugyan szerette volna elpusztítani a bognárt, mert szentül hitte, hogy az ördögökkel cimborál. Rávette a leányát, hogy öltözzék parasztgúnyába, menjen ki a bognárhoz, s ha másként nem, csókért is, csaljon el tőle egy nyulat. Adjon Isten nyulak pásztora, köszönti a király kisasszony. Fogadj Isten, király kisasszony, hát te ismersz engem, nyulak pásztora. Ismerem bizony, király kisasszony. No, ha ismersz, adj egy nyulat nekem. Annyi pénzt adok, hogy úr lehetsz belőle egész életedre. Egy sem eladó pénzért, király kisasszony, de 3 csókért adok 3-at is. Elég nekem egy is, nyulak pásztora. Adott a bognárnak 3 cuppanós csókot. És az a legszebbet kiválasztotta a király kisasszonynak. Szaladott nagy örömmel haza a király kisasszony, de búra fordult az öröme, mert amikor éppen ment fel a grádicson, a bognár belefújt a sípjába, a nyúl kiugrott a király kisasszony kezéből, s utcó visszaszaladt a mezőre a többihez. Este egy híja sem volt a 100 nyúlnak. De csak nem tudott megnyugodni a király, s másnap a feleségét küldötte a parasztgúnyában, ám a bognár azt is megismerte, s annak is csak 3 csókért adott egy nyulat. Az ám adhatott, azt is visszasípolta, mikor a király éppen a kilincsre tette a kezét. Na, erdagatta fattya, morbogta a király magában, megállj, holnap én megyek ki. Felöltözött ő is parasztgúnyába, jó zsíros bundát akasztott a nyakába, s köszöntötte a bognárt. Adjon Isten, nyulak pásztora, fogadj Isten földi! Így fogadta, pedig tudta jól, hogy a királlyal van dolga, aztán kérdezte. Hát, mi jóba jár földi? Megvennék egy nyulat, ha eladná, jó pénzt adnék érte. Nem lehet, földi, pénzért a királynak sem adhatok, hanem ha botommal verhetek kendre 12-t, Isten neki vigye a nyulat. Mit gondolt, mit nem a király? Ő bizony lehasalt, s biztatta a bognárt, hát csak számláld rám, fiam. Na, ennek ugyan nem kellett a biztatás. Olyan 12-t vert a királyra, hogy az bőgőnek nézte az eget. Akkor aztán odaadta a nyulat. Hiszen, gondolta magában a király, majd elfelejtem a botot, de te megemlegeted, ördögadta fattya. Keményen megmarkolta a nyulat, s futva futott hazáig. De amikor éppen a kilincsre tette a kezét, megszólalt a síp, s utcu neki vesd el magad, a nyúl kiugrott a kezéből, s meg sem állott, míg a mezőre vissza nem szaladott. Na te betyár, mondotta a bognárnak este, még egyszer elküldlek anyulakkal, de jól vigyáz az életedre. Jól van, a bognár másnap megint kihajtotta a nyulakat, de ment csak hamar a király is utána, mégpedig a magától járó vasösszekéren. Vitt 3 üres zsákot is. Adj Isten, nyulak pásztorra! Fogadj Isten, felséges király! Adjak-e nyulat? Hallgass, ilyen-olyan teremtette, nem nyúlért jöttem, hanem azért, hogy töltsd meg ezt a 3 üres zsákot igazsággal. Én jó szívvel, mondta a bognár, hát az úgy volt, hogy idejött a király kisasszony, én is adtam, ő is adott, aztán kijött a királyné, én is adtam, ő is adott, kijött a király, én is adtam, és egy szót se többet, inkább a pokol fenekére kerüljek, sem hogy a csúfságomat halljam. Hiszen csak a pokol fenekét kellett, hogy emlegesse, neki lódult a magától járó szekér, s nagy zörgéssel, zakatolással elszaladt, meg sem állott a pokol fenekéig. Mit volt, mit nem tenni, más királyt választottak helyébe, s akár hiszitek, akár nem, a bognárt választották. A bognárból lett király, feleségül vette a király kisasszonyt, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle.
1: A Király és a Bognár című mesét hallottátok.

most a kukoricaszál. Elosol az alkony,

0: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kerek erdő. Kerek erdő közepén egy öreg mogyorófa. Mogyorófa előtt gírbe-gurba gyalogút, a gyalogút szélén pedig egy sírdogáló sűnfióka. A mogyorófa ágáról a mókus megszólította az aprócska sűnt. Miért sírsz, sűnfióka? Hogy ne sírnék, amikor most búcsúzott el tőlem a sárga rigó? Azt fütyülte, jön a tél, s elrepül a hideg elől, nem akar megfagyni. Nekem pedig nincs szárnyam, nem repülhetek el a tél elől. Ha csak ez a bajod, egyet se búsulj. Látod, én sem repülök el, mégsem búsulok.
1: Te nem félsz, hogy megfagysz, mókuska?
0: Már miért fagynék meg? Remek fészkem van itt a mogyorófa odvában. Egyik sarkát teletömtem finom mogyoróval, s ha itt a tél behúzódom, jól betakarózom a farkammal, és föl se veszem a hideget. Aztán hol van az az odú? A mókus megmutatta volna szívesen, de a sűn nem tudott felkapaszkodni a fára. Odáig még bizony felnézni sem tudott, olyan magasan volt. Ott maradt tehát továbbra is az út szélén, és még keservesebben sírdogált. Arra jött a mogorva borz.
2: Miért sírsz, rísz, te sűnfióka?
0: Hogy ne sírnék, amikor a sárga rigó azt fütyülte, jön a tél, és a mókus igazat adott neki. Ám nekem nincs szárnyam, nem repülhetek el a hideg elől, mint a rigó, és fára sem tudok mászni, hogy mókus módra elbújjak a jó meleg faoduban.
2: Hallod, de sűnfióka, ilyen butaság miatt sem sírt még senki, dörmögte a borz. Azt hiszed, feltétlen el kell szállni a hideg elől, vagy éppen faoduba bújni. Látod, én a föld alatt telelek, s mondhatom jó melegen.
0: Megmutatnád hol? A borz készségesen megmutatta volna, csak hogy lakása olyan mély volt és oly sötét, hogy a kis sűn semmiféle biztatásra nem merészelt leereszkedni vele. Ismét ott ült hát az út szélén, és tovább szokogott. Megszólította a csigabiga.
1: Mi bajod, kis sűn? Miért sírsz?
0: A rigó azt fütyülte, jön a tél, s elszáll előle. A mókus igazat adott neki, azt mondta, behúzódik a mogyorófa odvába, a bor sem mondott mást, ő meg lentelel a föld alatt. Mi van ezen sírnivaló? Nyújtogatta szarvacskáit álmélkodva a csigabiga. Márhogy ne volna, mikor nekem nincs szárnyam, nem repülhetek el, fára mászni sem tudok, és olyan bátor sem vagyok, hogy a sötét mélységbe húzódjam. Te mit csinálsz, csigabiga?
2: Itt a házam a hátamon. Ha jön a tél, behúzódom, jól bezárom az ajtót, s ki sem nyitom tavaszig.
0: A kis sűn erre már egészen kétségbe esett. Hogy ne, hiszen neki háza sincs, csupán hegyes tüskék a hátán. Most már teli torokkal jajveszékelt az út szélén. Meghallotta a jajgatást egy sűn asszonyság, s előkocogott a sűrűből.
2: Téged meg kibántott? Kérdezte a sűn fiókától.
0: Bántani éppen senki sem bántott, csak hüppögte a kis sűn, és elpanaszolta, micsoda félelem környékezi. Jön a tél, mindenki mondja, és nem tudja, mit évő legyen, hová bújjon előle.
2: Ejnye, ejnye, csóvált a fejét sünasszonyság. Hát mamád nem tanított meg rá?
0: Biztosan megtanított volna, szepegte a kis sün, csak hogy még a nyár derekán elkószáltam mellőle. Azóta hiába keresem.
1: Nyár derekán?
0: Kiáltott fel izgatottan sünasszonyság. Nézd csak a szemem közé. Alig, hogy ez megtörtént, már is egymás nyakába borultak.
1: Mama, mama, örvendezett a kis sűn, de jó, hogy megtaláltalak.
2: Látod, látod, te kis csavargó, mondta később sűn mama, amikor már szóhoz jutott az örömtől.
0: Bizony pórul jársz, ha most véletlenül rád nem találok. Nem sokára valóban beáll a hideg, küszöbön a tél. Nincs halogatni való időn, gyere velem, éppen téli szállást készítek magamnak. Jól figyelj, s mindent úgy tégy, ahogy én. Szólt, s már indult is vissza, merről jött. A sűnfióka boldogan kocogott utána, el nem maradt volna mellőle, de még a szemét se vette le róla, úgy vigyázta minden mozdulatát. Amikor sűnmama gödröt kezdett ásni, ő is buzgón nekifogott, amikor pedig látta, hogy fölmeresztett tüskékkel a száraz avarba hengergőzik, kacagva utánozta. Csak akkor hagyta el a nevetést, midőn észrevette, nem játék ez, hanem a tüskékre nyársalt falevelet sűnmama rendre a gödörbe hordja, elteríti, kibéleli vele az alját vastagon. Sejtette már, így készül a téli szállás. Tehát még jobban figyelt, nehogy valamit is elmulasszon. Nincs már semmi baj, mondogatta vidámon. Szálljon csak el a rigó, másszon faudúba a mókus, bújjon föld alá a borz, hordja csak hátán a csika a házát, nem irigylem már egyiket sem. Amikor pedig kiskuckójuk fölött púposra halmozódott a falevél, Sünmama biztatására gyorsan alábújt. Elhelyezkedett az izegő levélkupac alatt, összegömbölyödött, és a kiállott ijegység után hamarosan elszündított Sünmama oldalán a kellemes melegben.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: A tej útja. No, nem a tejútrendszerről fogok mesélni, amit fönn az egekben látsz, hanem arról a tejről, amit talán nap mint nap reggelente fogyasztasz. Arról a tejről mesélek most, hogy a tej, amit elfogyasztasz nap mint nap, vagy általában reggelente, hogy kerül a poharadba. Ha már a reggeli kifliről, vagy a friss cipóról beszéltünk, gondolkodjunk csak, mi az, amit sokan mellé isznak. Hát mi lenne más, mint a finom tejecske. De vajon honnan jön a tej, és hogyan kerül a poharadba? Minden a tehenekkel kezdődik. Ők a tej igazi mesterei. Egy tehén naponta több 10 liter tejet is adhat. Ha jól bánnak vele, ha friss a széna, a víz és nyugalmas körülmények között tartják, akkor ők nagyon-nagyon bőségesen adják a tejet. Régen a falvakban az emberek kézzel fejték meg a tehenet. Ma már modern fejőgépek végzik ezt a fáradtságos munkát. Gyorsan, kíméletesen, miközben a tehén akár még zenét is hallgathat. Mert a nyugodt tehén több tejet ad. A friss tejet hatalmas tartályokba gyűjtik, majd teherautók viszik el a tejüzembe. Ott aztán szigorúan ellenőrzik, tiszta-e, megfelelő-e a minősége. Aztán jön a pasztőrözés, ami azt jelenti, hogy kíméletesen felmelegítik, hogy elpusztítsák a káros baktériumokat, de közben minden jó benne maradjon. A tejet ezután hűtik, szűrik, palackozzák, vagy éppen dobozokba töltik, amit te is már ismersz a boltokból. De nem csak inni lehet a tejet, készül belőle vaj, sajt, túró, joghurt, meg egy csomó finomság. Szóval, amikor reggel a cipó mellé tejet iszol, képzeld csak el, hogy ez is egy hosszú, gondos úton érkezett meg hozzád. Akár a kenyér, vagy a zsömle, vagy éppen a kifli. És ki tudja, lehet, hogy egyszer majd te is tejgazdaságban fogsz dolgozni, vagy kitalálsz egy új gépet, ami még jobbá teszi a tejet. A világ tele van felfedezni valóval. Látod, még egy pohár tej mögött is történet rejtőzik.
0: Csukásmese Rádió. Ne felejtsétek el, hogy a mosolyotok varázslatos, és a kedvességetek sok embernek segíthet ma is. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: tantôt.
1: À papa, à maman, c'est ta chaumagée.
0: En laquelle cholade vagues. Na még egyszer mindenki, színcsaládunk pont nekem való, rólunk minden jó elmondható, a papa, a mama, a tesó meg én. A legjobb család vagyunk, a legjobb család vagyunk, a földgyerekén.
2: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Patrik vagyok. Ma kivételesen egy olyan szöveggel készültem nektek, aminél az a fontos, hogy jól tagoljátok a szavakat, hiszen így lesz értelmes a mondat. Segítek nektek. Először megmutatom én, majd lassan ismétlem és mondjátok velem. Csak ügyesen. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte őszinte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Most elmondom nagyon lassan is, és mondjátok utána. Már ősz volt szinte, most mondjuk együtt, már ősz volt szinte, mehetünk tovább, mikor egy őszinte őszinte, most együtt, mikor egy őszinte őszinte. Következő mondat, hogy legyek őszinte, most együtt próbáljuk meg, hogy legyek őszinte, és a legvége, mert ő szinte őszinte. És akkor most együtt, mert ő szinte őszinte. Készen is vagyunk. És akkor most elmondom még egyszer gyorsabban. Mondjátok velem közösen. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte őszinte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Nagyszerű, nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok többet és többet, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
4: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: A Gyöngyösi tanítómester. Magyar népmese, aki pedig elmeséli nektek Huszárik Kata. Gyöngyös város ma is híres városa az országnak, de Mátyás király idejében még híresebb volt. Mégpedig arról volt híres, hogy sehol az országban olyan foszlóbélű cipót nem tudtak sütni, mint ott. A király alig tudott eltelni vele, amikor legelőször ott járt. Meg is kérdezte a bírót, hogy minek hívják azt a várost, ahol ilyen tündérnek való cipót tudnak sütni az asszonyok. Hát, bizeszt királyom, göröngyösnek hívják, vallotta egy kicsit restelkedve a bíró. No, ezután Gyöngyös legyen a neve, parancsolta meg a király, és mindjárt belekészítetett egy gyöngyösi cipót a vadásztarisznyájába. Azt azzal a kívánsággal adta otthon oda a királynénak, hogy más forma kenyér sose kerüljön többé az asztalra. Maga gyúrta, maga szakajtotta másnap a királyné a kenyeret, még tán a sütőlapátra is maga tette rá, de azért csak nem olyan volt az, mint a gyöngyösi cipó. Kéz után keletlen, lapát után sületlen, csóválta meg Mátyás a fejét, és egy hét múlva már megint benézett Gyöngyösre cipót enni. De már akkor nem egyedül ment ám, hanem minden vadásztársát magával vitte, akikkel együtt kergette a mátrában az őzeket. Gyertek, urak, nézzétek meg, mit tudnak a gyöngyösiek, bíztatta őket. Meg kell adni, hogy a gyöngyösiek kitettek magukért. Bíbor ponyvából húztak sátrat a nagy templom előtt, aranytálcán hordták föl a sok hízott libát, sejem abroszba rakták a friss cipót, maguk meg csak a kerítés mellől nézték, hogy töltik kedvüket a nagyurak. No, azt meg kell adni, hogy azok is kitettek magukért. Öröm volt nézni, milyen jó étvágyjal hányták a sok ételt a gallérjuk mögé. Hanem azért a királynak mégis megakadt a torkán a sejem cipó, mikor egy kopaszfejű vénembert meglátott a sokadalomban. Nini! Bálint tanítómester! Te vagy az! Ugrott hozzá, s megölelgette. Bálint gyermekkori tanítómestere volt Hunyadi Mátyásnak. Gyönge kezében ő igazgatta valamikor az írónádat. Bizony, neked köszönhetem, hogy most királyi pálcát forgatok a kezemben, húzta oda a király az asztalhoz Bálintot. Csak hogy rád találtam, többé meg sem válok tőled, viszlek magammal Budára, udvarmesternek. No,
6: Egyéb se kellett a jámbor öregnek ennél a bíztatásnál. Úgy felugrott ilyetében, hogy Mátyás alig bírta visszatessékelni a helyére. Jaj, uram király, nem való vagyok én olyan nagy urak közé, mondta szabadkozva. Kiviselné akkor gondját a méhecskéimnek, meg a fodormenta virágaimnak. Na, jól van, Bálint tanítómesterem, nyújtott neki kezet Mátyás, akkor én látogatlak meg téged minden hónapban. Bálint örült is ennek nagyon, hanem bezzeg, elszomorodtak a gyöngyösiek. Mi lesz belőlünk, ha minden hónapban meg kell vendégelni a királyt az egész udvarával? Dugták össze fejüket tanakodva. Utoljára aztán Bálint mesterhez fordultak tanácsért. Ókos ember vagy te, a királynak is te voltál a mestere, taníts ki minket is, mondták neki. Bálint barát pedig összehúzta a szemöldökét, aztán azt mondta a gyöngyösieknek, hogy nem lesz semmi baj, se csak egy lovat szerezzenek neki. Azzal kapta magát, föllovagolt Budára, ahol a király nagyon megörült neki. No, szolgám, mégis meggondoltad a dolgot, ugye? Akasztott le mosolyogva a falról egy aranyláncot. Nem az kell nekem, uram, szabódott Bálint, hanem törvény kellene. Micsoda törvény? Olyan törvény, hogy Gyöngyösön mindenki a maga kenyerét egye. Noha, az nem sokba kerül, mosolyodott el a király, s mindjárt megíratta a törvényt az íródeákjával, aranypapírra, ezüstbetűkkel, de már a pecsétet a maga kezével nyomta rá, aztán pedig átnyújtotta a barátnak. Használd egészséggel, addig is, míg meglátogatlak. No, arra nem soká kellett várni, mert egy hét múlva Gyöngyösön volt Mátyás egész háza népével, s az volt az első szava, hogy kisült-e már a gyöngyösi cipó. Most nem szolgálhatunk vele, nevette el magát a bíró. Azt mondja a törvény, hogy mindenki a maga kenyerét egye. Nem szólt a király semmit, de úgy elváltozott a színében, mikor a lovára pattant, hogy a bíró egyszerre két rét görnyedt ilyettében. Marasztalta volna is most már a királyt tyúkkal, kaláccsal, de az csak nyargaltában szólt vissza, akkor is csak annyit. Ne félj, bíró, visszajövök még! Vissza is jött, de a fekete sereg élén. Körülfogadta a várost a katonáival, és kiadta a parancsot, hogy kőkövön ne maradjon benne, mert csúfot mert űzni a király személyéből. Volt is nagy ijedelmük a gyöngyösieknek. Egymás sarkát taposta a király előtt a sok kegyelemkérő követség. Se irgalom, se kegyelem, intette el őket maga elől a király. Szegény gyöngyösiek megint az öreg Bálinthoz fordultak segedelemért. Ha te szavadra hajlik a király, könyörögtek neki, ha te kérleled, kegyelmez a városnak. Bálint mester nem is sokat kérette magát, fölvette az ünneplő ruháját és kiballagott a táborba. De alig lépett ki a város kapuján, mikor már hallotta a király szigorú szavát. Ne fáradd magad, barátom! Királyi szavamra fogadom, nem teljesítem a kérésedet. Úgy legyen, uram királyom, borult eléje az öreg. Én ugyanis arra kérlek, úgy pusztítsd el ezt a várost, hogy kőkövön ne maradjon benne. Mátyás nagyot nézett, aztán olyant kacagott, hogy egyszerre megvidámodtak bele a gyöngyösiek, hiszen királyi szavát adta az előbb, hogy nem teljesíti Bálint mester kérését. No, Bálint mester, te szépen kifogtál rajtam, emelte fel az öreget. Ne félj, nem teszek most már semmi kárt a városotokban, csak a sejemcipót ne sajnáljátok többé tőlem. Csaptak is a kibékülés örömére olyan lakomát, hogy belefáradt az evésbe a fekete sereg. S másnap olyan szekér aranyat küldött Mátyás a gyöngyösieknek, hogy még a kutyáknak is jutott.
7: Kapaszkodj a melletted álló kezében, húzd ki magad, és indulhatunk.

0: És ha az eső ránk szitál, akkor is vígambatta tudar.
1: Zokni és Inkoz, a bravúros zokni páros.
2: Sziasztok, kedves hallgatók! Én Inkoz vagyok.
3: Én pedig Zokni. Sziasztok! Azt tudtátok, hogy a víz a leghatékonyabb oldószer?
2: Bizony. Több anyagot old, mint bármely más folyadék.
3: Ezért is egészséges, ha valaki sok vizet iszik. Jobb, mint bármilyen másik cukros üdítő.
2: Pontosan! Hiszen csak gondoljunk bele, ha van egy pólónk, ami mondjuk foltos lett, mert hát nem is tudom, mondjuk hotdogot ettünk, és lecsöpögtettük ketchuppal, vagy mustárral, vagy
3: majonézzel,
2: vagy mondjuk focisztál, és hát sáros lett.
3: Szóval foltos.
2: Hát igen, foltos lett, akkor azt teával, vagy más üdítővel nem tudjuk kimosni, hiszen még nagyobb pacát hagyunk.
3: Ha vizet iszunk, akkor az belülről is kitisztít minket, vagyis titeket, embereket, mert mi zoknik vagyunk.
2: Igyatok ti is sok vizet!
3: És jusson eszetekbe, hogy a víz érték.
2: Aj, hoztál inni?
3: Igen, tessék.
2: Köszi. Áj, de finom, friss víz. Nyami.
3: Hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
2: Na, gyere már!
3: Sziasztok, sziasztok, menjünk. Sziasztok, sziasztok! Nem akarok még elmaradni.
2: Kapcsolod ki! Kikapcsolom a mikrofont! Puff! Kikapcsoltam!
3: Már is kapcsoltam ki!
1: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Rádió egyfejűeknek.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Maria mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
6: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
6: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
7: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok. Ma én mesélek nektek. Babuka a fűben. Norvég népmese. Átdolgozta Beke Margit. Egy királynak 12 fia volt. Mikor fiai felnőttek, egy-egy lovat adott mindegyiknek, és azt mondta, vágjanak neki a világnak, keressenek feleséget. Azt is megmondta, hogy ő csak olyan lányt fogad el menyének, aki egy inget megfon, megsző, meg is var egy nap alatt. A fiúk együtt indultak el, de útközben csúfolni és bosszantani kezdték a legkisebb öccsüket, Hamu Jankót.
8: Te csak eredj, ahová akarsz! Vagy kocog haza! Nekünk nem kell lesz!
7: Mondták. A kis királyfi tudta, hogy hiába kérlelni őket, béküljenek meg vele. Hát, visszafordult, de letért az útról, és mezei meg erdei ösvényeken kocogott tovább. Egy tisztáson leszállt a lováról, leült egy fatörzsre, és búslakodni kezdett. Egy egyszer csak észrevette, hogy mozognak a fűszálak a lába előtt. Lehajol, nézi, hogy mi van ott. Hát egy csepp kis leányul a fűben, csepp kis karosszéken, és háta mögött a gyeppöröngynek, mintha ajtaja, ablaka volna. Meg is szólítja a kislány csengettyű hangon.
9: Miért búsulsz, jó legény? Mi a bánatod?
7: Amujankó mindent elbeszélt az öklömnyi szépséges leánynak, az pedig vigasztalta.
9: Ne búsulj! Ha elfogadsz engem mennyasszonyodnak, most mindjárt megfonom, megszövöm, meg is varrom apádnak az inget, és nem lesz hiba benne.
7: Elfogadlak, de még milyen szívesen, örvendezett a királyfi, mire babuka a fűben hármat tapsolt. És a gyepgöröngyből kilépett három, még nála is kisebb, takaros szobalány, és guzsajt, szövőszéket, varrószerszámot hoztak neki. Hamu Jankó csak ámult, bámult, milyen gyorsan jár az a csepp kis keze. Egy-kettőre elkészült az ing. A fiú szépen összehajtogatta, zsebre tette, hogy elvigye édesapjának. Kicsit restelte ugyan, hogy az ing nem nagyobb az egér farkincájánál, de azért átadta az öreg királynak, amint mátkájának megígérte. És a királynak tetszett a csepping, semmi hibát nem talált benne. Bele is egyezett, hogy a fia feleségül vegye a leányt, aki küldte. Hamu Jankó hát sietett vissza, megkereste babukát a fűben, és fel akarta ültetni maga elé a nyeregbe, de a csepp leányka inkább a saját kocsiján akarta palotába hajtani. Előállt a hintó, jobban mondva a szép kis ezüst kanál, amely elé négy parányi fehér egérke volt fogva. A fiú nagyon vigyázott, hogy a lova lába hozzá ne érjen a mennyasszonyi kocsihoz, de a patak hídján mégis megtörtént a baj. A ló lába megcsúszott, és a vízbe rúgta az ezüst kanalat babukástól, egerestül. Akkor egyszer csak szétválnak a habok, és kiemelkedik egy aranyhajú, szép, nagy lány. Arca vonásról vonásra ugyanaz, mint babukáé volt. Megváltottál a varázslattól, édes párom, mondja. Gyere, üljünk be mind a ketten az én hintómba, és hajtsunk egyenest édesapádhoz. A csepp fogat is átváltozott ám. Ott várt már rájuk a parton. Mire a palotához értek, a 11 nagyobb fiú már ott volt a 11 csúnya, mérges menyasszonnyal, és majd szétpukkadtak mérgükben, mikor meglátták Hamu Jankó gyönyörű menyasszonyát. Itt a vége, fuss el véle.
10: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
11: Megvan?
12: Most megyünk éppen.

Megérkeztünk a strandra. Egy jó hely. Megmondom, miért jó. Jó, figyelj, megmondom.

nagyon szomorú. Egyszer eljön a vége ennek is, de lesz majd másik. De este szomorú a hazafelé út, mert otthon az anyu a fürdőkádba dúl. Bár volt vele ezért már nagyon sok vita, hát ki hallott még ilyen dolgot fürdeni strand után?

0: A kőbéka lassan ment.
1: Kitépték az éjfél szőrét, lenyúzták a hajnal bőrét.
0: A kőbéka lassan ment.

0: Sziasztok, én Panni vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Máté.
0: Tudod, mire gondoltam?
1: Nem.
0: Barkóbára. Várj. Mármint, hogy arra gondoltam, hogy játszunk Barkóbát, nem a Barkóbában gondoltam még. Szóval, hogy érted. Játszunk?
1: Persze, persze, Panni, de valami különös rajtad, mint hogyha máshogyan állna a hajad.
0: Odrásznál voltam.
1: Hát ezt ki is találhattam volna. Na, gondolj valamire, Panni.
0: Ne, most te gondolj valamire.
1: Nem, te gondolj valamire.
0: Én ma már gondoltam, és ki is találtad a fodrászt.
1: Ja, jó, akkor gondolok én. Kész vagyok.
0: Jó. Állat?
1: Igen. Nagyon jó vagy.
0: Egyből egy. Akkor lehet otthon tartani?
1: Igen, lehet.
0: Sok vele a feladat?
1: Nagy felelősséget igényel, az biztos, igen.
0: Jó, mondjuk minden házi állat nagy felelősség. Négy lába van?
1: Igen, Panni, én mindig elfelejtem, hogy te ebbe a játékba milyen jó vagy.
0: Én is. Ad ki hangot?
1: Nyilván, igen.
0: Nyávog?
1: Nem.
0: Makog?
1: Melyik állat makog?
0: Hát, mondjuk a tengeri malac úgy képzelem, hogy makog.
1: Ja, értem.
0: A hörcsög is makog. Ilyen hangot képzelek a tengeri malacnak.
1: Ez inkább papagáj. Vagy tyúk.
0: Tyúk, papagáj. A papagáj azt csinálja, hogy papagáj. Érted, beszél.
1: Persze, persze, értem. Tehát nem makog, és nem is nyávog.
0: Ugat?
1: Igen, ugat.
0: Akkor kitaláltam, a kutya az.
1: Ne!
0: Micsoda? De hát négy lába van, otthon tartjuk, ugat.
1: Tudod, igen, Panni, közel jársz, nagyon közel, de van egy csavar a dologban.
0: Ja! Bolyhos kutyus?
1: Nem, bár azok nagyon aranyosak, de gondolkozz még egy kicsit, neked az úgyis nagyon könnyen megy.
0: Hát most annyira nem. Vegyük még egyszer. Négy lába van,
1: igen.
0: Ugat,
1: igen.
0: Otthon tartjuk,
1: igen.
0: Nagy felelősség, bármelyik állat nem az.
1: Így van.
0: Kutya, de annyira nem kutya, csak egy kicsit kutya. Ez egy kis kutya!
1: Nagyon-nagyon ügyes vagy, Panni. Igen, ez egy kis kutya.
0: Jaj, de jó, kitaláltam.
1: Igen, kitaláltad. Bravo. Megint nyertél. Azért gondoltam erre, mert nagyon szeretnék egy kis kutyust.
0: Azt megértem. Hiszen az ember legjobb barátja.
1: Igen.
0: Bár nem tud vele barkóbázni.
1: Nem, de hál' Isten veled tudok.
0: Igen. Kitaláltam.
1: Igen, kitaláltad. Ti kitaláltátok volna?
0: Tartsatok velünk legközelebb is.
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Mihály Csaba vagyok, és ha hiszitek, ha nem, egy olyan barátommal fogunk nektek felolvasni közösen egy mesét, akivel már 22 éve nagyon jó barátok vagyunk. Ő egyben a zenekar gitárosa.
4: Sziasztok, gyerekek! Én Fülöp Lóránd vagyok, igen, én vagyok a zenekar gitárosa. Csabával most fel fogunk olvasni egy olyan mesét, ami ránk nem igaz, néha mi is mondunk igazat, néha mi is füllentünk, de azért 22 éve tart ez a barátság, úgyhogy fogadjátok szeretettel ezt a mesét. Csukás István verses játéka. Füllentős játék. Zöld erdőben jártam, verépcsordát láttam, füvet legerésztek, lustán heverésztek. A nyakukban kolomb szólt, vakvarjú volt a pásztor, s hogyha eljött az este, sorba mindet megfejte. Nincs finomabb étel, mint a friss veréptej. Mind megitta, s teli lett a lukas hordó feneke. Ezt a mesét hiszed-e?
5: Elhiszem, ha majd látom, hogy tehén ül az ágon, és ha látok olyan ökröt, amely ide-oda röpköd, füllentettél az elép, tejet nem áld a verép, nem volt igaz egy szavad se, füllentős volt ez a mese.
4: Van nekem egy fűzfasípom, akkor is szól, ha nem fújom. Nőtt azon egy piros alma, holnap lesz a lakodalma. Császárkörte a vőlegény, fél lábára viceg szegény. No de se baj, vacsora nem lesz, csak zenebona. lakmározunk hajnalig, míg mindenki jól lakik. Gyertek mind a palotámba, kilenc lukú furujába, Egértól a teteje, ezt a mesét hiszed-e?
5: Össze-vissza beszéd volt ez, ebből ez lesz, abból az lesz. Fűzfa síból piros alma, sok beszédnek sok az alja. Bicegős a császár körte, lábát vajon mibe törte? Mit is beszélek hiába, körtének nincs is lába. Megfelelek minden szóra, az egérnek nincsen tolla. S furujának nincs teteje, füllentős volt ez a mese.
4: Van nekem egy olyan kutyám, sose szalad a nyúl után. Inkább szépen felöltözik, teljes kávét reggelizik, pipára gyújt, s csak úgy frakban, kerékpárjára fölpattan. Az utcákon kerekezik, macskával sose veszekszik. Mindenki kezel vele, ezt a mesét hiszed-e?
5: No, ez aztán furcsa eset. Figyeljünk csak egy keveset, nyulat, macskát nem zavarja, teljes kávéját kavarja, s pipázik is, ez ám fura. Mi mindent tud ez a kutya? S frakban ül a kerékpáron, nem hiszem el, kisbarátom. Nem volt igaz felese, füllentős volt a mese.
4: Utoljára én maradtam, tarisznyámat teliraktam, van itt sok fura mese, igaz vége s eleje. Volt egyszer egy gőgös bolha, nem állt senkivel se szóba. Csak egyedül pattogott, idáig hiszed-e, mond?
5: Idáig igen, a bolha nem is állatott szóba soha senkivel, hiszen nem tud még beszélni sem.
4: Egyszer ám a koma talált a földön egy fényes krajcárt, megörült neki nagyon, hisz ez nagyon nagy vagyon. Úgy is régen fájt a mája, miért nincsen neki csizmája? Megkérte hát a vargát, csináljon neki csizmát, ám a varga fejét rázta, kevés a pénz a csizmára. A bolha a kovácshoz ment, egy krajcárért patkolja meg. A kovács ráállt a boltra, örült is nagyon a bolha. Ráült szépen az üllőre, talpát nyújtotta a dőre, és a kovács megpatkolta, s ugrani akart a bolha. De a patkó nem engedte, s ide bújt be a zsebembe. Megmutatom, hiszed-e?
5: Elhiszem, ha megmutatod.
4: Itt van, magad is láthatod. Hű, a bolha elugrott, inged ujján befutott.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Boldog a kis katica, hazafele éppen, fekete kis pöccsöcské így számolgatja szépen. Kicsinek is kicsi vagyok, egy pöttyöm van még csak. Ha majd egyszer nagyobb leszek, lesz szám nekem még 6.

Csukásmese Rádió. Jó nyaralást kívánunk mindenkinek a Csukásmese Rádióból. Ti melyik könyvet néztétek ki, hogy el fogjátok olvasni a nyáron? Micsoda, hogy te még ovis vagy és nem tudsz olvasni? Se baj. Akkor neked a szüleid, a testvéreid vagy a nagyszüleid fognak felolvasni. Ha pedig már ők is elfáradnának a sok meseolvasástól, akkor kérd meg őket, hogy kapcsolják be neked a Csukásmese Rádiót. Én különben már 3 könyvet is kinéztem magamnak, amiket biztosan el fogok olvasni a nyáron. Ha pedig kiolvastátok magatokat, akkor táncoljatok vagy ugrókötelezzetek, labdázzatok vagy ússzatok sokat. Ne feledjétek a közmondást, épp testben, épp lélek. A mozgás és az olvasás kéz a kézben jár.

Konyhának nincs tükörfényű parkettája, csak egyszerű kőpadlója van. Falait se festették telisdetele tarka ákombákomokkal, sima fehérek azok. Mennyezetéről száll, dróton lóg a porcelán kalapos villanykörte, nincs szüksége cifra csillárra. Igen, ilyen a konyha. A szobában egyre folyik a vita, a fali óra naphosszat csak a saját dicsőségét hirdeti. A tükör fennhéjázva lóg a falon, úgy véli, boldog lehet az, akinek a képét megmutatja. A nagy asztal és körülötte a székek meg különösen büszkék és méltóság teljesek, de a legzárkózottabb a széles szekrény. Mindegyik saját magát tartja a legkülönbnek, a legfontosabbnak, s úgy véli, összedőlne nélküle a világ. Bezzeg másképp van ez a konyhában. Arról nem is beszélek, hogy végeredményben a konyha ad nekünk enni. Őtőle kapjuk a reggelinket, ebédünket, vacsoránkat. A konyha adja a kenyeret és a kávét, a levest és a húst. Ez bizony igen szép dolog, méltán büszke rá. De ha így gondolkodtok, akkor nem ismeritek a konyhát. Ő nem büszke, ő nem gőgös, mi sem áll tőle távolabb. Mindezt átengedi a tükörnek, a fali órának, a fényes csillárnak. Ő maga pedig dolgozik. Hajnalban, amikor ti még alusztok, a konyha már ébren van. Tányérok, poharak, csészék, kanalak, villák, fazekak és lábosok kidörzsölik szemükből az álmot és szép jó reggelt kívánnak. A lábosok mély bádog hangon, a poharak és csészék finoman csilingelve, az evőeszközök csörögve, csörömpölve és barátságosan pattogva. Duruzsolva válaszol nekik a tűz, amely vígan pipál a tűzhely gyomrában, bodor füstkarikákat eregetve kürtőjén keresztül az ég felé. A mosogató rongy és a törlőruha is ébren van már, és elkezdődik a szigorú vizsgálat. Mindennek ragyognia kell. A kanáról eltüntetik a rozsdát, a poháról a homályfoltot, a tányérokból kitörölgetik a harmadszerű vízcseppecskéket, s jaj a koromnak, pornak, ételmaradéknak, nincs kegyelem számukra. Ez alatt a sárga-fehér vízvezeték is rákezd vidám csöpdalára, majd széles sugárral elered és telecsorgatja a piros kávés fazekat. A teljes lábos már a tűzhelyen melegszik. A csészék, bögrék, fincsák szépen sorba állnak, mindegyikben kávéskanál meredez, mint egy-egy apró láncsa. Ezekkel az apró láncsákkal harcol a konyha az éhség ellen. A kávéscsészék aljára hófehér kocka és kristálycukor telepszik, melléjük ül a barna-piros hátú kenyér, oldalfegyverével a kenyérvágókéssel. A tej felforr, a kávé is, összeölelkeznek. Most már fel lehet ébredni, itt is az ideje. A konyhában párolgó friss kávészag megcsiklandozza az orrodat, nagyot tüsszentesz, s felülsz az ágyon. A reggeli hamar elfogy, nem is csoda, hiszen olyan jó ízű. A konyha igazán érti a dolgát. Ez alatt a tűz már felforralt egy nagy fazék vizet, az üres csészék, aljukon némi cukormaradékkal, a kiskanalak, kések beleugrálnak, sorra megfürdenek. A törlőruha ismét szerephez jut, szárazra simogatja őket a fürdő után. Most már tiszták, mehetnek vissza a polcra fényleni. Te elmégy az iskolába, gyomrodban melegen ül a jó ízű reggeli, de a konyhában most kezdődik az igazi munka. Először is azt kell megbeszélni, hogy mi legyen az ebéd. Milyen leves, milyen főzelék, milyen hús, vagy pedig tészta? A vitában élénken részt vesz a húsdaráló, a levesfazék, a tepsi, a nyújtódeszka és a sodrófa. De nehogy azt higgyétek ám, hogy a sodrófa töltött káposztát ajánl, és a húsdaráló káposztás kockát, vagy pedig, hogy mindketten sárgarépa főzeléket ajánlanak. Ismét tévedtek. A konyhában senki sem akar kibújni a munka alól. Sőt, ellenkezőleg. A húsdaráló és a húsos fazék a sült hús mellett szavaznak, míg a nyújtódeszka azt bizonygatja, hogy a világon a legjobb a mákos tészta. Végül is szépen megegyeznek az ebéd ügyében, és ismét kezdetét veszi a munka, épp úgy, mint reggel. A különbség csak annyi, hogy a teljes lábos helyére a tepsi vagy a húsos fazék kerül. Csupán a tűz marad ugyanaz. A főzőkanál, a konyhakés, a tésztaszaggató, a merőkanál, akik páholyból nézték a reggeli eseményeket, most munkába állnak. Cseng a mozsár, dörög a húsverő, pörög a sodrófa, csörög a palacsintasütő, már az szerint, hogy hol mit főznek ebédre a konyha határozata alapján. A tányérok elhagyják kisöccseiket, a kávéscsészealjakat.
a kanalak, kések,

0: Lák kilépnek fiókjaikból, minden csillog, minden ragyog, mert a törlőrongy nem tűr piszkot, nem tűr foltot. A fazekakból, lábosokból jóillatú gőzök göndörödnek elő, mint egy-egy szagos hús, kelkáposzta vagy zöldségleves szagú bárányfelhő. Az evőeszközök, tányérok sorba állnak, bevonulnak a szobába, s rátelepednek az asztalra. Ilyenkor érkezel te haza. Odaülsz a terített asztal mellé, és megeszed a jó ízű ebédet, de lám, a konyháról egészen megfeledkeztél. Pedig ki főzte számodra az ízes falatokat, s ki fogja eltakarítani utánad az ebéd maradványait, hanem a konyha. És te mégis megfeledkezel róla, pedig ő soha nem feledkezik meg rólad. Ebéd után az evőeszközök, tányérok fürdője következik. Egy fél óra, és ők ismét frissen, tisztán, csillogón állnak a polcaikon. A délután ismét a kávéscsészék ideje. A tűz pedig egyre duruzsol, pattog. Van-e, aki nála szorgalmasabb? A vacsora a késeké, a tojástartóké, esetleg a teáskannáé, meg a sótartóé. Azután végleg este lesz. A polcokon tisztán és mosdottan áldogálnak a konyha lakói, s a tűzhely gyomrában lassan kihamvad a szorgalmas, naphosszat soha se pihenő láng. A villanykörte kialszik, s a konyha polgárai beszélgetni, trécselni kezdenek. A tojástartó elmondja élettörténetét, a kávés fincsa tréfákat mesél, és gurgulázva nevet hozzá. Így szórakoznak. Ám ahol nem gyújtanak be a tűzhelyen, ahol nem teríthetnek asztalt, ahol a konyhában beütött a munkanélküliség, ott miről beszélnek az edények? De ez már egészen más mese.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Búj be, béka, a bokorba, erre lépd el most a gólya, ha rád talál hosszú csőre, nem mégy többet esküvőre.
0: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A veréb négy fia. Rónai György meséjét Rutkai Éva mondja el.

0: fiával averébb egy fészekben lakott. Egy napon komiszkölykök ki akarták fosztani a fészket, de a veréb fiókákat egy hirtelen támadt szél szárnyára kapta, és messze sodorta. Az öreg veréb nem is látta többé őket, s egész nyáron búsult, hogy fiókái úgy vetődtek ki a nagyvilágba, hogy még csak jó tanácsokkal sem tudta ellátni őket. Egy őszi napon az öreg veréb egy tarlón szemelget. Egyszer csak surrogva leszáll mellé négy fiatal veréb. Az öreg nyomban felismerte a fiait, és nagy örömmel hazavitte őket. Kérdi otthon a legidősebbet. Hogy telt, hol telt, fiacskám, a nyár?
1: Kertekben laktam, kukacot fogtam, aztán cseresznyefán lakoztam, utána körtére kaptam, éhen szomjan sose maradtam,
0: felelte a veréb.
2: Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen. Óvakodj a kertészektől, mert van egy barna bottyuk, abban lakik a verebek pusztulása.
0: Kérdi a második fiútól.
3: Hogy telt, hol telt, fiacskám, a nyár?
1: Udvarban éltem, pompa közelében, úri istálóban, égkoppot nem láttam, mert amikor abrakoltak, finom zabszemek potyogtak.
0: Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen, ahol nagy a gazdagság, sok a fondorlatosság, úr a kasznárt, kasznár a szolgát, s kit bánt a szolga? Agyon csapja mérgében a gyámoltalan verebet, vagy lórúgja agyon.
1: Óvakodj az udvaroktól!
0: Azzal kérdi a harmadik fiát.
3: Hogy telt, hol telt, fiacskám, a nyár?
1: Nekem az útfélen, s hulladékon éltem, nem is láttam rossz napokat, egy-két morzsa mindig akadt.
0: Aj, fiam, mondta az apja, ez is kockázatos élet. Míg a morzsákat szedegeted, jöhet mögötted egy suhanc, aki kővel agyonvág puszta mulatságból, vagy lecsap rád a karvaj, vagy keselyű a magasból, ahol sok a hulladék, ott sok a veszedelem is. S kérdi végül a legkisebb fiát.
3: Hát neked, fiacskám, hogy telt, hol telt a nyár?
2: Te voltál a legkisebb, leggyámoltalanabb, érted aggódtam legtöbbet.
0: Feleli a legkisebb verépfi.
3: Lombok közt laktam, erdőben éltem, vidám szabadságban. Ami kellett, megszereztem, saját munkám gyümölcsét ettem. Karvajok elől lomb alá húzottam, esőtől a pillét szárnyammal óvtam, ahogy engem a lombok, s nem ismertem félést, gondot, tisztes szegénységben, de függetlenségben. Ó, kedves fiam, sose hittem volna, hogy leggyöngébb létedre a legokosabb leszel, és a legjobban élsz, mondta az öreg veréb, s büszkén nézett legkedvesebb fiára, a szabad kis verébre.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Készen álltok egy zenés rejtélyre? Így szól a találós kérdés. Ez a hangszer hatalmas, tele fekete és fehér billentyűkkel. Ha leülsz elé, ujjaiddal dallamokat tudsz rajta varázsolni. Van, amelyiknek hosszú a teste, van, amelyiknek kisebb, és a zenében fontos szerepet játszik. Hangja egyszerre lágy és erőteljes. És még a lábaddal is változtathatod a zene hangzását. Na, mi lehet ez? Igen, jaj, de jó, a zongora! Szeretem hallgatni, amikor valaki szépen játszik rajta. Olyan különleges hangszer. Képzeljétek, többen is játszhatunk rajta egyszerre. Sajnos én nem tudok zongorázni, de mindig is meg akartam tanulni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Benedek Elek házasodik a Daru, aki elmeséli nektek Rák Kati.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren innét volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony, egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem, azt gondolja magában a daru, s ahogyan gondolta, úgy el is krúgatta, hely szegény világ, vetett ágy, sem apám, sem anyám e világon, senkim sincsen, pipa dohány sem ér az ilyen élet, folyton unatkozom, sosem múlatozom, én bizony megházasodom. Sokat nem teketóriázott, kicsípte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére a vadkacsa kicsi házához, ottan be is kopogtatott. Itthon van-e, kacsa nagyság? Itthon vagyok, daru úrfi. Eljönnél-e hozzám feleségnek? Dehogy mennék, daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtább álma szárnya. Még megjárná a menése, de lassú a repülése. Ugyan bizony, mit gondoltál, mikor hazúrról elindultál, hogyha hozzád mennék, nem volna mi tennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Hazament búsan a hosszú lábú daru, hullotta könnye, mint a zápor eső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje. De amint elment a hosszú lábú daru, gondolkodni kezdett a kácsa. Ejnye, ejnye, de nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem, dehogy élet, ez nem élet. Ej, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság. Mit gondolt, mit nem, elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondotta nagy szemérmesen, daru úrfi, itt vagyok, ragyogok, s ha úgy tetszik, örökre itt maradok. Igen, felelte daru úrfi, jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni. Hely, Istenem, megtartom, hová lett a só tartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsa nagysága. Csoda, hogy el nem süllyedt szégyenletébe, de még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett magában, nekem ugyan megesett, a szemem majd kiesett, háp, háp, háp, megcsúfolt a hosszú láb. De még tán haza sem ért a kácsa, daru úrfi vakarta a fülettővét, nem a másét, de az övét. Ej, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, s most ölhet az unalom. Nosza, utcu, szedte-vette, lábát nyaka közé vette, meg sem állott odáig, kácsa nagyság házáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik. Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam, ha úgy tetszik, kis angyalom, legyen meg a lakodalom! Ugyanúgy-e? Szólt a kácsa gúnyosan. Elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Mit tehetett a rúrfi? Szégyenkezve leforrázva, elkullogott, s keservesen krúgott, krúgott, krúg, krúg, rí, jaj nekem, bánat az én életem. Mondjam tovább, ne mondjam. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolta, megfontolta, meghányta, vetette, magát rendbe szedte, s meg sem állott odáig daru úrfi házáig. Kopogtatott, hápogtatott, itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok, de daru úrfi visszavágott. Szurok, burok, petrezselyem, a házasság veszedelem, inkább az unalom, nem lesz lakodalom. Mondjam tovább, ne mondjam, így megyen ez napról napra, hétről hétre, évről évre, daru a kácsához, kácsa a daruhoz, folyton járnak, áznak, fáznak, öli őket az unalom, mégsem lészel lakodalom.
0: A házasodik a daru című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy te is tudsz mesét írni? Ha még nem próbáltad,
3: akkor most adok neked egy tippet, hogyan fogj hozzá. Képzeld el a mai napodat. Elképzelted? S most gondold el, hogy mi lett volna, ha ma nem gyalogosan, hanem léghajóval mentél volna haza. Látod már magad előtt? Na, így készül az új meséd.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Biztosan ismeritek, se hal, se lát Dömötört, akiről tudjuk, hogy hát bizony buta volt, mint hatökör, úgyhogy

0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Halihó gyerekek! Ismét én vagyok itt, Réka, és hoztam nektek egy újabb fejtörőt. Így hangzik a találós kérdés. Most képzeljetek el egy kis csöndes barátot, aki nem beszél, de mindig pontosan tudja, mennyi az idő. A falon lakik, vagy néha az asztalon, a kezeteken. Kerek az arca, és két karjával mutatja az időt. Lehet, hogy ketyeg, de nem mindig hallod. Vajon mi lehet ez? Találd ki és mondd ki hangosan! Helyes! Ez az óra! Remélem, sikerült kitalálni. Ti is hordjatok órát, hiszen olyan jó, amikor a mennyi az idő kérdésre ti is tudtok egyből válaszolni. Nagyon jó volt veletek játszani. Legközelebb is várlak titeket egy új találós kérdéssel. Sziasztok!
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Pató Marci vagyok, televíziós műsorvezető. Most én mesélek nektek. Amikor kisgyerek voltam, akkor nagyon szerettem, hogyha a szüleim mesélnek nekem, persze ma már én olvasok másoknak mesét, például a keresztfiamnak, de régen édesapámnak volt egy kedves szokása, méghozzá az, hogy magától találta ki a verseket, a meséket, és volt egy olyan karakter, egy figura, akit úgy hívtak, hogy Palika Róka fia, és róla mesélt olyan történeteket, amiket mindig éppen az adott pillanatban talált ki. Hát én most egy leírt mesét olvasok most el nektek, fogadjátok sok szeretettel! Lázár Ervin, szurkos kezű királyfiak. Volt egyszer két király, szomszédok voltak, a házukat egy léckerítés választotta el egymástól. Egy tavaszi napon egyik király jókor reggel kiment a kertjébe, hogy megkapálja a sárgarépát. Ahogy kilépett az ajtón, abban a pillanatban lépett ki a szomszédházból másik király. Jó reggelt, mondta barátságosan egyik király. Adj Isten, válaszolta ugyanolyan barátságosan a másik király. Ilyen barátságosak voltak mindig, sohasem veszekedtek, pedig már elég régóta laktak egymás mellett. Olyannyira nem veszekedtek soha, hogy a negyedik házban lakó király még azt is kétségbe vonta, hogy igazán királyok. Oda ballaktak a kerítéshez, kezet szorítottak, s megkérdezték egymást, mi óra készül, szomszéd? Mindenik azt mondta, sárga répát akarok kapálni. Erre el is nevették magukat, mert ez már évek óta így ment, mintha éjszaka kitalálták volna egymás gondolatát. Minden nap ugyanarra készülődött mindkettőjük, s majd minden nap ugyanazt is csinálták. No de hiszen ez nem csoda. Akkor kapálták a sárga répát, amikor megjött az ideje. A búzájuk is egyszerre érett meg, persze, hogy egyszerre aratták. Fát vágni is együtt jártak az erdőre, mert fát vágni télen szokás, mikor vágtak volna máskor. Annak idején lányuk is egyszerre született, és éppen ebben az időben került eladósorba mind a kettő. Erről beszélgettek sárgarépa kapálás közben. Nyugodtan beszélgethettek, a sárgarépa ágyása mind a kettőnek közel volt a kerítéséhez, nem is kellett abba hagyni a kapálást. Felséged mikor adja férjhez a lányát? Kérdezte egyik. A királyok ugyanis leggyakrabban felségnek szólítják egymást. Ez ugyan nem jelent semmit, mert van olyan király, aki azt mondja a másik királynak, hogy felség, és közben azt gondolja magában Pernahajder. De ez a két király, amikor azt mondta felség, magában is azt gondolta, hogy felség. Hát én hamarosan, mondta másik. Már van is három kérője a lányomnak. Az enyémnek is három van, mondta egyik, és megbeszélték, melyik kérő kicsoda-micsoda. Persze mind a hat legény királyfi volt. És felséged tudja-e már, melyik közülük a legkülönbb? Én bizt még nem. És felséged? Én sem. S hogyan választja ki a legkülönbet? Még nem tudom, de azt hiszem, próbára kellene tenni őket. Ebben aztán meg is egyeztek, csak azt nem tudták eldönteni, milyen próba felelne meg a legjobban. Elhatározták hát, hogy délután ünneplőt töltenek, és meglátogatják a közel lakó öregebb királyokat, akik már férjhez adták a lányukat, s megkérdik őket, milyen próbatételt alkalmaztak. Izom-bizom király azt mondta, össze kell ereszteni mindegyiket a hétfejű sárkánnyal, s amelyik legyőzi, azért legyen a lányotok. És ha mind a három legyőzi? Kérdezték a királyok.
3: akkor a 12 fejűvel, ha azt is, akkor a 24 fejűvel, és így tovább, mondta Izombizom.
2: A két király hümmögött, de azért megköszönte a tanácsot, és egy házzal odébb állott.
3: Csak Kincs király azt mondta nekik,
2: amelyik a legtöbb kincset hozza, annak adjátok. Eszerece király egy feladványt mondott el. Adjatok nekik 9 egyforma golyót. A 9 közül egy legyen kicsit súlyosabb, mint a többi, de ezt szemmel ne lehessen látni. Amelyik egy kétkarú mérleggel két mérésből ki tudja választani azt az egy nehezebb golyót, annak adjátok. Nyalkabalga király csodálkozott, hogy ilyesmit kérdeznek. Nem kell oda semmi próbatétel, annak adják, amelyik a legszebb.
3: Amikor a két király hazafelé ballagott, igencsak vakarta a fejét.
2: Hát ezekkel a tanácsokkal nem sokra mentünk.
3: Bizony nem. Mert lehet valaki erős, gazdag, meg szép,
2: de mit ér vele, ha például lusta?
3: Vagy netalántán gonosz?
2: Bizony, bólogatott egyik.
3: Így váltak el, otthon mind a kettő elővett 9 golyót, egyforma súlyúakat, csak egy volt valamivel nehezebb, meg egy kétkarú mérleget, és próbálták megoldani Eszerece király feladványát. Még éjfélkor is méricskéltek, de sehogy sem sikerült megoldani. Erre aztán dühösen odavágtak golyót, mérleget, s azt gondolták, már miért kellene egy olyan okos vő, aki azt is tudja, amit ők nem. S aztán már csak egy hónap múlva találkoztak.
2: Holnap lesz az esküvő, újságolta egyik király.
3: Nálunk is, mondta másik király. Még csak nem is csodálkoztak, hogy ez is egyszerre lesz. Megszokták már.
2: Azon se csodálkoznék, mondta másik király, ha véletlenül ugyanolyan próbatételt találtunk volna ki.
3: Pedig én elég furcsát eszeltem ki, mondta egyik király.
2: Beszúrkoztattam mind a háromnak a kezét.
3: Másik király szeme felcsillant.
2: Én is, mondta.
3: És azt mondtam nekik, egy hónap múlva jöjjenek vissza, de addig nem szabad kezet mosniuk.
2: Akár csak én.
3: No és mi volt, amikor visszajöttek?
2: Hát, mondta egyik király, beállított az első, és szégyenlősen zsebre dugta a kezét.
3: Mondom neki, na mutasd csak a kezedet?
2: Ne haragudjon, felséged, mondja, és elém nyújtja a kezét. Bizony arról egy cseppig lekopott a szurok.
3: Hát te mit csináltál? Kérdeztem.
2: Tudja, felséged, eltörött a kocsim kereke, mondta.
3: Na és?
2: Hát meg kellett javítanom, ha nem akartam egy hónapig ott ülni az árokparton, s mire megjavítottam, megéheztek a lovaim, el kellett menni szénát kaszálni, mire hazaértem, ott is várt a tömérdek munka, dolgoznom kellett, lekopott hát a szurok.
3: Szakasztott így volt az én lányom első kérője is, mondta másik király, csak nem a szekere törött el, hanem a háza teteje szakadt be. A másik kérő meg, folytatta egyik király, sokáig nem akarta előhúzni a zsebéből egyik kezét sem. Azt gondoltam, nyilván ő is dolgozott, az ő kezéről is lekopott a szurok. Aztán nagy unszolásra előhúzta a bal kezét, nem kopott le arról biz egy csepp sem.
2: Mondom neki, a jobb kezét is mutassa.
3: Nem nagyon akarta, de addig erőltettem, míg végre előhúzta. Arról meg lekopott a szurok. Nem mondta meg, miért csinálta, de később magamtól is rájöttem. Nyilván nem tudta kiszámítani, mi tetszik majd nekem. Gondolta, ha szükséges, a szurkos kezét mutatja, vagy ha másképpen alakul, akkor azt, amelyikről lekopott.
2: Érdekes, mondta másik király. Az én lányom második kérője is be akart csapni, csak nem egészen így. Zsebre se tette a kezét, úgy jött, és feketébb volt rajta a szurok, mint eredetileg.
3: De mondtam neki, ez nem az a szurok, amit egy hónappal ezelőtt rákentünk, de ő csak erősködött, hogy bizony az. Végül aztán mégis kiderült, a régi szurkot, ahogy hazaért, lemosta a kezéről, és csak mielőtt újra hozzánk indult, akkor kente be.
2: Na és a harmadik?
3: A harmadik egy rongyból bugyolálta elő a kezét, ugyanúgy volt rajta a szurok, ahogy rákentük. Azt mondta, azért csavart a rongyba, hogy óvja a szurkot, minél kevesebb kopjon le róla.
2: Szakasztott így a miénk is, kiáltott fel másik király.
3: Azt mondta, inkább dűljön össze minden, de ő akarja feleségül venni a lányomat, ezért óvta a szurkot.
2: Hát ez érdekes, ha nem tudnám, hogy más-más három királyfi volt, még azt hinném, hogy ugyanazok jártak felségednél is, meg nálam is.
3: No és felséged melyiket választotta? Kérdezte nagy érdeklődéssel másik király.
2: Hát ez nem is lehet vitás, mosolyodott el egyik. A legkülönbet, azt, amelyiknek a munka a legfontosabb, s nem számít neki, hogy kopik a szurok, vagy nem kopik.
3: Másik királynak erre leesett az álla.
2: Hát érdekes, mert én azt tartottam a legkülönbnek, amelyik a lányom miatt mindent félbeszerbe hagyott inkább, mintsem, hogy lekopjon a kezéről a szurok. A két király azóta is azon vitatkozik, melyiküknek volt igaza.
0: Mesés délelőtt. Sugárs Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a sárga gólya. Élt hajdanán, Kína hegyei közt, az egyik falucskában egy szegény árva diák. Habár a fiú igen szorgalmas volt, s nagyon jól tanult, nem volt, aki eltartsa, s alig tudott némi aprót összekuporgatni. Félő volt, hogy lassan éhen fog halni. Egy nap éppen az utcán bolyongott korgó gyomorral, mikor az egyik tejaház tulajdonosa megszánta a szerencsétlen ifjút, s behívta magához. A fiúnak talán még soha nem volt olyan jó dolga. Etették, itatták, s a gazda felesége leste minden kívánságát. Hanem a fiú szerény és illemtudó természete azt tanácsolta, hogy mennie kell. Megköszönte a gazdáék segítségét, majd így szólt. Mivel pénzem nincs, máshogy hálálom meg a kedvességeteket. S előkeresett zsákjából egy sárga krétát. Majd odament a tejaház egyik falához, és egy olyan élethű sárga gólyát rajzolt fel rá, hogy az majdnem elszállt. Íme a sárga gólya. Ha megfogadjátok tanácsom, több pénzt kereshettek vele, mint amennyit valaha is tudnék adni nektek. És így folytatta. Ha a tejaház megtelik vendégekkel, kérd meg őket, hogy tapsoljanak hátra. A gólya pedig le fog jönni a falról, és csodás táncot lejt majd. De jól vigyázz, ha csak egy ember látja, ki ne próbáld. A házaspár csak mosolygott a fiún. Megköszönték a gólyát, de nem hittek a varázs erejében. Aztán elbúcsúztak, és a fiú elindult a nagyvilágnak. Noha a gazda nem hitt a varázslatban, gondolta, azért mégis tesz egy próbát. Megvárta, hogy a tejaház megteljen emberekkel, majd megkérte őket, hogy tapsoljanak hármat. Éppen ahogy a fiú mondta. És akkor a madár valóban életre kelt. Leszállt a falról, és olyan szépen illegette magát a zenére, hogy mindenkinek elállt a szava a csodálkozástól. Majd mikor befejezte, mintha mi se történt volna, visszament a falra. Bizony hamar híre ment a sárga gólyának, és a tejaházba csak úgy özönlöttek a mindenféle népek, hogy láthassák a táncoló gólyát. A fogadó minden este tele volt, és a gólya minden este eltáncolta az embereknek híres táncát. A gazda pedig úgy meggazdagodott, hogy nem sokára ő lett a faluban a legvagyonosabb ember. Hanem egyszer messzi földről arra tévedt egy gazdag hivatalnok. Valami dolga volt a faluban. Mikor meghallotta a sárga gólya csodáját, ő is meg akarta nézni. Igen ám, de a hivatalnok nem volt hajlandó mindenféle jöttment pórnéppel együtt tölteni az estéjét, hát magához hívatta a tejaház tulajdonosát. Elérakott két zsák aranyat, s megkérte a gazdát, hogy egyedül nézhesse végig a gólya táncát. A gazdát annyira megbabonázta a temérdek arany, hogy el is felejtette, mire figyelmeztette a diák. Belement az alkuba. A tejaház vendégeit elkergették, s a gazdag hivatalnok egyedül ült le az asztalhoz. Mikor hármat tapsolt a hivatalnok, a gólya lejött a falról. Ám most vidámság helyett szomorúság ült ki az arcára, és a tánca sem volt olyan pompás, mint korábban. Amint befejezte az előadást a gólya, visszament a falra. De akárhogy tapsolt neki a hivatalnok vagy a gazda, többé nem jött le onnan.

Mikor a tejaházban meghallották, megörültek az árva fiúnak, gondolták, majd csak segít feléleszteni a gólyát, és ők újra vagyonos emberek lehetnek. De akárhogy szólongatták, a fiú mintha megnémult volna. Nem szólt semmit, csak a furujáján játszott egy gyönyörű dallamot. Amikor a gólya meghallotta, leugrott a falról, és a fiú után szaladt. Többé nem látta őket senki.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Osváth Erzsébet, balatoni nyár. Hullámzik a kék víz, csillog a napsugár. Vitorlások szállnak, mint a fehér madár. Homokvárat épít a sok kisgyerek, kacagásuk zengibe a lágypartokat.
0: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Különben az, hogy innen most szól ez a zene, az is egy csoda.
1: Csukás Mese Rádió. Fel tudjátok sorolni a négy elemet? Tűz, víz, levegő, föld. Így van. Nyáron a négy elem mindegyikével találkozhatsz, ha kimész mondjuk a strandra. Figyelj csak, a strandon ott a medence, amibe ott a hullámzó vízelem. Aztán ott a napocska, akiről rögtön eszedbe juthat a tűzelem. Ha kiúsztad magad, akkor lefekszel a fűre. De miből nő ki a fű? Bizony, a földből. Tehát ott a földelem. Végül, de nem utolsó sorban, nagyokat szippantasz abból a jó, friss levegőből. Halihó! Itt a levegő elem. Ez a négy elem szövetségben van egymással. Például, tudtátok, hogy a tűz nem tud égni, ha nincsen körülötte levegő? Minden mindennel összefügg. Ha nyáron kimentek a természetbe, ezeket az összefüggéseket még jobban megérthetitek, mert megvizsgálhatjátok a növényeket, az állatokat, a termőföldet a saját szemetekkel. Jó felfedezést! Csukás Mese Rádió.
2: A macska cicó, népmese. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt három fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe három pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiújé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszony kapni az erdőben. Ahogy ment mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi, felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macskacicó, ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik azt mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A két nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul, azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macska cicó jött elő. Egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémánt virágot, s a mennyasszony összeélezgette mind egy csokorba. A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenkié nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a két nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta, azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szülni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvasfát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg ki a mennyasszonyod. Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macskacicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macskacicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát, én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép királykisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve, de a királykisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam királykisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó lovak. Beült a királyfi a királykisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta, így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a mennyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő mennyasszonya kicsoda, de ez a mennyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat, Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Antanténus, szórakaténus, szórakatiketukra, alabalabilis.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, és most egy olyan mesét mondanék nektek, amit akkor írtam még, amikor Ágnes lányom kicsi volt, ő most már nagy egyetemista. Igazából nem is írtam neki, hanem mondtam ezt a mesét, és nagyon nevetett rajta, és úgy éreztem, hogy jól sikerült, úgyhogy rögtön papírra is dobtam utána, és már diafilm is lett belőle, úgyhogy van neki egy kis karrierje, más gyerekeknek is kedvence. Az elefánt reggelije. A kis elefánt korgó gyomorral ébredt. Nem csoda, mert kicsike lévén csak a földön caplathatott és kajtathatott. Nem érte el a magasabb ágakat, sem az azokon puffadozva csúfolkodó nagy papaja gömböket, mangó dudorokat és lógó banán orrokat. Kész szerencse, hogy voltak szülei és volt csordája, és ha szépen megkérlelte egyik-másik hatalmas felnőtt példányt, nagy szuszogva tépdestek neki egy kupacra való, ízletes ennivalót. Most azonban egyetlen felnőtt sem akadt a közelben, ki tudja merre járnak. Kis elefántunk szeretett későn kelni. És egy szemernyi kedvesen volt a többiek után kutakodni. Enni akar, de rögtön! Ha valamivel ostobácskább lett volna, hát nem mondom, benne lenne a slamasztikában, nem ez a kis elefánt. Mondtam már nektek, inkább furfangos észjárású jószág. Szerencséjére a lomb is éppen megzörrem fölötte, és ő egy majompopót vesz észre magasan a feje felett. Ho-ho, ez aztán popóra vagyis inkább kapóra jön. A kis elefánt ormányával megmarkol egy kis homokot, és feldobja a lomb közé, pontosan becélozva az ott üldögélő majom popóját. Piff, paff, puff.
2: Hé, kidobál, azonnal hagyd abba!
1: Azzal a kis majom nagy dühösen megmarkol egy közeli ágat, lekapkodja róla a gyönyörű, érett gyümölcsöket, és piff, paff, puff, mindet éppen oda csapja, ahonnan talán egy másik majom pimaszkodik vele. Fülelni kezd, de néma csend van, sehol semmi.
2: Mi a csuda lehetett ez, gondolja, és pif, paf, puf.
1: A biztonság kedvéért oda géppisztolyoz még néhány érett gyümölcslövedéket, ahol a láthatatlan bosszantó gépet sejti. Újra fülelni kezd. Megint semmi.
2: A kutya fáját, pontosabban a majom fáját,
1: mérgeskedik, ám ekkor mégis figyelmes lesz valamire. A fa alól jó ízű szörcsögés és csámcsogás hallat. A lombok közt kilesve, aztán mindent megért.
2: Aha, megéred a pénzedet, te disznófülű!
1: Nem is vagyok disznófülű, hanem elefántfülű. Méltatlankodik két csámcsogás közt a kis elefánt. Ja, és kösz a kaját! Tudod, földszintes vagyok én ezekhez a magasan lévő ágakhoz. És ha nagyok nem segítenek,
2: majd adok én neked kaját. Nesze, és tudod, kivel szórakozzál?
1: Mérgeskedett a majom azzal. Pif, paf, puf. Újból megsorozta a kis elefántot egy adag gyümölccsel.
2: Kösz, ez is nagyon ízletes. De lassan elég lesz, mert már majdnem jól lak.
1: Kapdosta el az újabb küldeményt az ormányos.
2: Ó, te mamlasz, ez is ízlik?
1: Pukkancskodott a majom azzal, ráugrott az elefánt fejére, és nagy lelkesen boxolni kezdte a koponyáját. Pif, paf, puf. Hé, a fejem nem játszótér, unta meg a kis elefánt, és ormányával paf, akkorát sózott a majomra, hogy az elrepült mint egy ágyúgolyó és egy ágon kötött ki fejjel lefelé a lábával kapaszkodva.
2: Hú, haver, ez szuper! A legjobb vidámpark!
1: Himbálózott a majom füligérő szájjal, majd még vagy tízszer kikunyarálta, hogy a kis elefánt ormányával páf kiröpítse őt a világűrbe. A legutolsó alkalommal azonban recs, letörött az ág alatta, és a majom a homokban találta magát. Ez még nem lett volna baj, csak hogy odalenn olyasmit látott, ami cseppet sem tetszett neki.
3: Szervusz, majomka, szerintem nagyszerű étkezést biztosítasz nekem, ez csodálatos.
1: sziszegte a pápa szemes kígyó, aki szintén nem reggelizett még, és ó jaj, a majomhús a kedvencei közé tartozott.
2: Kis elefánt, menj meg!
1: Rikkantotta a majom rémületében.
3: Miért is?
1: Legyezgette magát fülével a fülig mangó maszatos ormányos.
2: Mert mostantól minden áldott nap én fogok gondoskodni a reggelidről, jó lesz így?
1: A kis elefánt elvigyorodott, és oda dübörögve oda kocogott, vagy éppen kocogva oda dübörgött hozzájuk, ez tulajdonképpen mindegy, a lényeg, hogy döngött is, kocogott is egyszerre.
3: A kígyó kényelmetlenül tekergett a maga részéről, egyáltalán nem kedvelt ezt az otomba földrengés.
1: Rendben, majom,
3: de aztán el ne felejtsd, amit ígértél. Kígyó, mondd csak, voltál te már masninak való lapos szalag, vagy éppen csinos bőrnyak kendő?
2: Egyik szem, szoszem,
1: vallotta be zavartan a hüllő.
3: Tudod, hogy csinosan festenél valakinek a nyakában, vagy a hajában? Ha gondolod, segíthetek, szívesen laposra taposlak.
2: Kaszán kedvezte, nem szükséges ész. Igazából a majom húzt sze, kívánom cseppet szem.
1: Jegyezte meg fanyarul a kígyó, és villámgyorsan becsusszant a bozótba. Attól fogva a kis elefántnak nem volt gondja a reggelire. A majom minden reggel ledobált neki egy jó halom gyümölcsöt, ő pedig hálából, ormányával, szívesen feltasliszta a közeli fák tetejére, és a bőrnyakkendőnek való kígyóktól is megvédte barátját, mert ekkorra, talán mondani sem kell, a nagy cserekereskedelemben elég jól összebarátkoztak.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény asszony, akit három fiú gyermekkel áldott meg a sors. Nagyon szerette ő mindegyiket, csak épp annyira szegények voltak, hogy száraz kenyéren és zapkásán kívül mást nem is ismertek. Aztán, mikor a legények felnőttek, megelégelték a szegénységet, és elhatározták, hogy mindannyian világgá mennek. Gondolták, majd szerencsét próbálnak, abból nagy baj úgysem lehet, legfeljebb egy kis pénzt szereznek. Egy nap a legidősebb fiú így szólt. Édesanyám, holnap útnak indulok, süssön nekem egy kis hamuban sült pogácsát. Zokogott az asszony, de hát egyebet nem tehetett. Megsütötte a pogácsákat, és sok szerencsét kívánt a fiának. A legény pedig másnap nyakába vette a világot, és csak ment-ment erdőmezőn keresztül, míg egy óriási díszes kúthoz nem ért. Ott végre megtölthette üres kulacsát, majd leheveredett a fűbe, és elővette a hamuban sült pogácsát. Hanem éppen csak belekezdett a falatozásba, mikor egyszer csak valami megbökte a kezét. Lenézett a fűbe, és ott állt egy apró egérke.
2: Kérek szépen, adj egy falást belőle, már napok óta semmit sem ettem.
1: Cincogta a kis egér.
3: Dehogy adok, hisz akkor mi marad nekem?
1: Felelte a fiú, és gyorsan megette az utolsó pogácsát is. Az egérke csalódottan, korgó hassal mászott vissza a lyukba, a fiú pedig tovább folytatta útját a királyi palota felé. Mikor odaért az udvarba, tüstén szolgálatra jelentkezett.
3: És mondd csak, mihez értesz, fiam?
1: Kérdezte tőle a király.
3: Tulajdonképpen semmihez és mindenhez. Bármilyen feladatot elvégzek, ha kell.
1: Húzta ki magát büszkén a fiú.
3: Ám legyen. Van nekem épp 100 nyulam, hajtsd ki őket holnap a mezőre, de el ne merj hagyni akár egyet is.
1: A fiú rábólintott a dologra, és másnap hajnalban már a nyulakat terelgette a mező felé. Ám amikor odaértek, a nyulak egy szempillantás alatt szétszélettek, a fiú pedig kapkodhatott utánuk, megfogni úgyse tudta mindet. Nem ismert visszamenni a palotába, hanem szégyenében inkább hazakullogott a falujába. Bánatosan mesélte el, hogy merre járt és hogy veszítette el a nyulakat, hanem a középső testvérnek egyből felcsillant a szeme a kihívás hallatán. Másnap elindult ő is, hogy szerencsét próbáljon, és éppen úgy történt vele minden, mint a bátyjával. Ő is megtalálta az erdő szélén a díszes kutat, és ő sem osztotta meg a kisegérrel a hamuban sült pogácsáját, és az ismét éhes maradt. Amikor megérkezett a palotához a legény, rögtön szolgálatra jelentkezett, és épp úgy, mint a testvérének, neki is a nyulakat kellett őriznie. Izgatottan hajtotta ki a nyulakat a mezőre, gondolta, most majd megmutatom, milyen fából faragtak engem. Ám ahogy kiértek a mezőre, a nyulak ahányan voltak, annyi fele futottak. Szégyen szemre ő is hazasonfordált, és többi a palota közelébe sem mert menni. Végül a harmadik fiú következett, miután édesanyja gondosan megrakta batyuját hamuban sült pogácsával, ő is útnak indult. Az erdő felé vette az irányt, és mikor meglátta a díszes kutat, fáradtan heveredett le a tövébe. Mikor elővette a pogácsát, nem telt el pár perc, és a kisegér már az inge ujját húzogatta.
2: Nem akarlak zavarni, de kérhetnék egy falást az ebédedből? Már az idejét sem tudom, mikor ettem utoljára,
1: mondta félénken az egér.
3: Hogy ne adnék, vágta rá a fiú, és már le is tört egy darabot a pogácsából.
2: Nagyon köszönöm a kedvességed, és mivel ilyen jól bántál velem, megjutalmazlak valamivel. Itt van ez a varázskürt. Ha legközelebb bajba keveredsz, csak fújd meg, és én majd a segítségedre sietek.
1: A legény igencsak csodálkozott a dolgon, de azért eltette az aprócska hangszert, hát ha még hasznára lesz.
3: Majd búcsút intett a kisegérnek, és elindult egyenest a palota felé. Mikor odaért, a király őt is kifaggatta.
4: Hát te fiam, mi áradban erre?
3: Szeretnék szolgálatra jelentkezni. Éppen egy ilyen deréklegényre van szükségem. A nyulaimat kell kihajtanod a mezőre, de vigyázz, egy sem hiányozhat.
0: Ahogy megbeszélték, a fiú ki is terelte másnap a nyulakat a legelőre, ám épp hogy csak egy pillanatra nézett félre, s már is az összes nyúl elpódorgott. A fiú már éppen kétségbe esett volna, mikor eszébe jutott a varázskürt. Hamar előkapta a tarisznyájából és megfújta. S lássatok csodát! Az összes nyúl egyszerre megfordult, és visszaszaladt a fiúhoz. Hanem a király az ablakból nézte, mit csinál a legény, és gondolta, még egyszer próbára teszi. Már is parancsba adta az egyik szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre, és hozzon egy nyulat a pásztortól. A szolgáló odament a legényhez, ám az nem akart nyulat adni neki.
3: De hisz a király kérésére jöttem, felelte a szolga. Este óriási lakoma lesz a palotában, s a király ragaszkodik hozzá, hogy megsüssünk egy nyulat.
0: Ám a legény nem akart hinni a cselédnek. És akkor egyszer csak a fiú vállára ugrott az egérke, majd a fülébe súgta.
1: Add csak oda neki, majd én visszaszerzem.
0: Erre megnyugodott a fiú, és az egyik nyulat berakta a szolgáló zsákjába. Ám az egér sem tétlenkedett, azon nyomban felmászott a zsákra, és elkezdte megrágcsálni. Nem telt el pár perc, s a kisegér akkora lyukat rágott a zsák oldalába, hogy a nyúl egyből kiugrott rajta. Aztán, hogy a szolgáló észre ne vegye, egy sziklát rakott a nyúl helyére. S a cserére nem is derült fény, csak mikor a király kinyitotta a zsákot. A szolgáló erősködött, hogy ő nyulat hozott magával, de a király egy szavát sem hitte. Már éppen tömlöcbe vetette volna a szolgát, mikor meghallotta a pásztor fiú hangját.
3: Jó napot, király uram! Alásan jelentem, meghoztam a nyulakat.
0: A király alig hitt a szemének, mikor megszámolta a nyulakat, s éppen 100 volt belőle. Jutalmul annyi aranyat adott az ifjúnak, hogy 10 ökör is kevés volt, hogy elhúzza. Aki nem hiszi, járjon utána.
5: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A fazékfedő. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy király, akinek három fia is volt, de trónra egyik sem ülhetett, mivel még nem találtak feleséget. S bizony a királyfik úgy gondolták, hogy nem is akadt számukra megfelelő feleség a birodalomban. Elküldte hát őket a király, ha itt nem találtok senkit, akkor menjetek világgá. A három fiú pedig ment, mendegélt, erdőn, mezőn át, hogy meglejjék szívük választottját. Mikor éppen egy sűrű erdőn vágtak keresztül, megpillantottak egy rozoga kunyhót. Bekopogtak, és egy pöttöm nénike nyitott ajtót.
1: Kedveseim, hát ti meg mit kerestek erre, hol a madár se jár?
0: Kérdezte reket hangon. A királyfik pedig elmesélték, mi áradban vannak, s hogy kimerültek, mivel már hetek óta úton vannak. A jószívű öregasszony megszente a fáradt vándorokat, és elszállásolta a királyfikat éjszakára. Aztán reggel az öregasszony így szólt.
1: Vegyétek ezt a három piros almát!
2: Csak akkor vágjátok fel őket, ha van víz a közeletekben.
0: Majd elbúcsúztak, és a három királyfia nyakába vette a világot. Már vagy három napja mendegélhettek, mikor végre megpihentek egy öreg fa árnyékában. A legidősebbik testvér elővette az almáját, addig-addig nézegette, míg nem bírta mohóságával, és felvágta. S lássatok csodát, egy gyönyörű leány pattant ki belőle.
1: Vizet, vagy szomjan halok,
0: mondta elhaló hangon, de akkor már késő volt. A közelben nem volt forrás, és olyan mély álomba zuhant, hogy nem tudták felébreszteni. Búsult a királyfi, de már nem volt mit tenni, hát tovább mentek. Nem sokára azonban újra megpihentek egy fa alatt. S most a középső királyfit igézte meg a piros alma. Ám a legény óvatosabb volt, mint a bátyja, és előbb alaposan körbe tekintett. Úgy látta, hogy egy tó van a közelükben, ezért hát bátran vágta fel az almáját, és bizony ebből is egy csodaszép lány ugrott elő. Vizet, vizet! Kiáltotta már ő is, és a fiú már szaladt is a közeli tóhoz. De hiába, nem tó volt az, csak déli báb. És a lány épp úgy, mint a testvére, összeesett, és akárhogy keltegették, nem ébredt fel. Így szóltak aztán a bátyai legkisebbhez. De csak menj tovább, találj magadnak feleséget, mi visszatérünk apánk birodalmába. Elbúcsúztak hát a királyfik, és a legkisebbik, miközben baktatott, észrevett egy óriási tölgyfát, a tövében egy kúttal. Na, itt már felvághatom az almám, gondolta. Ám mielőtt megtette volna, merített a sisakjába egy kis vizet. Mikor szétnyílt az alma, csak úgy kápráztak a királyfi szemei. A lány, ha lehet, még szebb volt, mint a nővérei. A királyfi menten beleszeretett. Gyorsan megitatta, és az még gyönyörűbb lett, mint valaha. Igazán nem járja, hogy egy ilyen csodaszép teremtés rongyos ruhákba járjon. Várj meg itt! Hozok a városból királyi öltözéket. Úgy viszlek haza apám palotájába, mondta a fiú. Majd gyengéden feltette a fa egyik ágára a szépséges leány, és a lelkére kötötte, hogy ott várja meg, míg visszatér. Ám amíg a királyfi a városban volt, egy gonosz boszorka tévejedett a kút közelébe. És mikor a víz fölé hajolt, hogy merítsen belőle, hirtelen visszahőköl.
1: Na hát, így megszépültem volna!
0: Aztán felnézett, és megpillantotta a gyönyörű lányt a fán kuporogni.
1: Hát te mit csinálsz ott fenn?
0: Kérdezte tőle. A lány gyanútlanul elmesélt neki mindent, hogyan pattant ki az almából, és hogyan mentette meg a királyfi. Felcsillant erre a gonosz boszorka szeme.
1: Talán most végre királynő lehetek!
0: Először megpróbálta kedves szavakkal leédesgetni a lányt a fáról, ám az nem tágított. Mikor megelégelte a várakozást, felmászott a boszorkány a fára, elkapta a lányt, és belökte a kútba. Az meg kiabálhatott, nem hallotta senki. Nem sokára visszatért a királyfi, és nem értette, hova tűnhetett a szépséges lány, hisz csak egy csúfságot talált helyette.
1: Én vagyok az, kedves királyfi. Vigyél magaddal, és ígérem, újra megszépülök,
0: mondta mézes mázasan a banya. Mivel a banyán kívül nem volt ott senki, a királyfi hitt neki, és felöltöztette drága ruhákba. Közben a boszorka megpillantott egy aranyhalat a kútban. Sejtette, hogy az csak a lány lehet, de megfogni nem sikerült neki. Elindult végül a banya és a királyfi, és amint megérkeztek a palotába, meg is esküdtek. A csúfság bizony ettől sem lett szebb, de a királyfi még reménykedett, hát ha majd idővel. Ahogy teltek a hónapok, a boszorkát nem hagyta nyugodni a dolog, hogy az aranyhal visszaváltozik és mindent kikotyog. Ezért gonosz tervet szállt ki. Kifogadta az aranyhalat a kútból, s utasította a szolgákat, hogy főzzenek belőle ebédet. A boszorka megette a halat, ám azt nem tudta, hogy mikor pucolták, egy pikkely földre esett, s abból másnapra egy csodaszép nyírfa lett. Furcsálta a dolgot a szipirtyó, ezért hívatta a szolgákat, s még aznap kivágatta. Megparancsolta, hogy az ágakat mind égessék el. Ám az egyik favágó hazavitt egy darabot. Gondolta, még jó lesz valamire. És a felesége bizony talált is neki helyet, fazékfedő lett belőle. Nagyot nézett aztán másnap a favágó meg a felesége. Mire hazaértek, kész volt a vacsora, tiszta volt a ház. Nem értették ugyan, ki lehet az, és elhatározták, hogy meglesik, ki lehet a jótevőjük. De arra ők sem gondoltak, hogy mikor a kulcsukon bekukucskálnak, meglátják a fazékfedőt, amint csodaszép leányjá változik, és elkezd csöprögetni. Erre aztán bement az asszonyság, és megkérdezte mégis, kiféle, miféle, honnan jött. A lány pedig elmesélte nekik, hogyan szabadította ki az almából a királyfi, mit tett vele a boszorka, és hogy lett belőle végül fazékfedő. Mikor befejezte a történetét, az asszony menten elküldte a favágót a palotába. A királyfi pedig, mikor meghallotta a favágó beszédét, csapott papot otthagyott, s rohant a szép leányhoz. Hogy örültek a viszontlátásnak, örömükben még aznap meg is tartották a lakodalmat. A gonosz boszorkát pedig úgy elkergették, hogy azóta se látta senki.
3: Ne felejtjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok! Hollós Adányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A legfinomabb falat. Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot, tortát, kalácsot, egyéb zsannamannát kell ennie. Megparancsolta hát, olyan ebédet tálaljanak fel neki, amilyent még nem evett. No, gondolta a szakács, most kitesz magáért. Egymás után hordta a jobbnál jobb ételeket, mézes tojást, cukorban forgatott sült malacot, tejében főtt dióbelet. Hiába. A király fanyalgósan tolt el magától mindent. Aztán, mikor a megszeppelt szakács a 13. tálat tette elébe, mérgesen felkiáltott. Elég volt. Ezeket már mind meguntam. Ha nem hozol olyat, amilyet még nem ettem, pórul jársz. A szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét, vajon mit főzzön, de semmi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte vesztét érezte, kezdte feladni. Ekkor a hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapufélfától, és világgá ment. Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztalfűre, az ebéd meg nincs sehol. Ilyen még sohasem fordult elő, azonnal kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vezessék elébe. Vitték is volna nyomban, miért ne vitték volna, ha a király azt parancsolta. De hol volt már akkor a szakács? Előállt a főasztalnok. Felséges királyom, jelentem alásan, a szakács megszökött. Elvörösödött mérgében a király. Hát most már se ebéd, se szakács. Hát utolsó emberű az országban, hogy meg sem ebédelhet. Azonnal nyergeltetett. Lóra egy szakasz katona. Ő lovagolt legelően mérgesen, így gyomorra. Nyargaltak, de csak a nyomára találtak. Azon jutottak harmadnapon egy nagy erdőségbe. De nyomot vesztettek, mert mindent eltakart a temérdek, virág és levél. Bókláztak a fák között össze-vissza. Addig keresték, míg egyszer csak megpillantották a szakácsot egy nagy tölgyfa tetején. Rákiáltott a király. Gyere le, elbatta! A szakács meg sem moccant. Inkább fennmaradt a hóna alatt a kenyérrel. A király megparancsolta, hogy vágják ki a fát, de a szakácsnak ne essen baja. Hozzá is fogtak a katonák. De hát a favágás nem katona dolog. Meg nem is nagyon igyekeztek. Sajnálták a szakácsot. A király biztosan haragos lesz, és ha Móresre tanította, száműzi a szakácsot a palotából, és akkor nem adhat már nekik semmit. Nem ehetnek túrós csuszát, libacombot, kolbászt friss kenyér mellé. Látta a király, mennyire ímmelámmal dolgoznak a katonái. Így hát ő folytatta a favágást. Egyszer meg is recsent az ág a szakács alatt. Azt hitte, hogy dől a fa, annyira megijedt, hogy összetette a kezét és elkezdett imádkozni. De amint összetette a kezét, megfeledkezett a kenyérről, kiejtette a hóna alól a fa alá. Elcsodálkozott a király, hát az meg micsoda? Ez bizony csak egy kenyér, mondták a katonák. Nem királynak való, hanem csak egy szegény embernek. Elővette a bicskáját a király, szelt belőle és megkóstolta. Addig falatozott, míg a fele elfogyott. Azt mondja akkor, na ilyen finomat nem ettem még, amióta az eszemet tudom. Soha sem mondtad, te gézengúz, kiáltotta fel a remegő szakácsnak, hogy ilyen jó ízű eledelt is tudsz készíteni. Gyere le, hé! Megkegyelmezek. Megérdemled, hogy továbbra is a király szakácsa legyél. Fölbátorodott erre a szakács, lemászott és a király elébe járult. Fogadkozott, hogy olyan finom kenyeret süt neki, amilyet még senki sem evett ezen a világon. A király rögtön elküldte az egyik vitézét a közeli városba, lovat vásárolni a szakácsnak. Felültette rá, és maga mellett lovagoltatta hazáig. Csak ámult-bámult az udvari cselédség. Nem tudták mire vélni, mivel engesztelhette ki a szakács a királyt. Mivel érdemelhette ki a kegyelmét, s hogy ilyen nagy becsbe került. De még jobban elcsodálkoztak, mikor a király azt mondta. A legszigorúbban megparancsolom, hogy mától fogva akármit teszel az asztalomra, el ne hagyd mellőle a kenyeret. A szakács teljesítette a szigorú parancsot. Minden héten nagy kemence kenyeret sütött. Ha nem teljesítette volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: Gilingalang, gilingalang, szól este a kicsi harang, magas tornya, kis harangja, messze szállva int a hangja.
1: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok nektek mesélni. Hallgassátok szeretettel. A medve és a macska. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren is túl, élt egyszer egy medve. Összetalálkozott egy macskával, és azt mondja neki. Hallod-e te, macska? Egyezkedjünk össze, és csináljunk egy házat ketten. Jól van. Összeegyezkedtek, építettek az erdőben egy házat, ketten laktak a medvével, beszélgettek, nem unatkoztak. Egyszer ősz lett, és azt mondja a medve, hallod-e te, macska? Nem sokára tél lesz, valami ennivalót kellene szerezni. Jól van, helyeselt a macska. Elmentek hát a boltba, vettek egy nagy bödönt, aztán elmentek az erdőbe, és a bödönt telerakták mézzel. Aztán megint elmentek, vettek egy másik bödönt, azt pedig telerakták zsírral, és feltették a házuknak a padlására. Nagy tél lett, fújt a szél, cudar hideg volt. A medve lefeküdt és aludt, mert télen, tudjátok, a medvék alusznak. A medve nem evett, mert aludt, de a macska erősen megéhezett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, hogy lopjon abból a zsírból vagy mézből egy kicsit? Csendesen kinyitotta az ajtót, és ki akart lopózni. A medve felébredt és rámordult. Hová mész, macska? Jaj, képzeld el, itt volt egy egérke, és meghívott keresztelőbe. Azt mondta, hogy született neki egy kisbabája, és én leszek a keresztapja. Jól van, csak menjél, hagyta rá a medve. No, a macska kilopózott, és felment a padlásra. Megette a zsírnak a negyed részét, a méznek egy negyed részét, aztán lesomfordált. Kérdi a medve, na, hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. Aztán mi a neve a kis egérkének? Negyedecske. Jaj, mi ilyen nevet sose hallottam. Negyedecske. Eltelt egy darab idő, 2-3 nap, a macska újra éhes lett. Hogy tudjon felmenni a padlásra egy kicsi ennivalót lopni?

0: tisztelőből. Hazajöttem. És mi a neve a kisbabának? Felecske.
1: Jaj, mi ilyet sosem hallottam. Negyedecske, felecske.
0: Na, megint eltelt 2-3 nap. A macska gyomra megint megkordult. Amíg a medve aludt, csendesen megint kinyitotta az ajtót, ki akart lopózni. A medve felébredt.
1: Hová mész, macska?
0: Képzeld el, újra meghívtak a keresztelőbe, megint született egy kis egérke, én leszek a keresztapja.
1: Menjél csak!
0: A macska szaladt föl a padlásra, mindegy falásig megette a mézet és a zsírt, még a bödönt is kinyalta. Lejött, felébredt a medve.
1: Na te macska, megkereszteltétek-e?
0: Meg hát, és mi a neve?
1: Semmi sincs.
0: Hogy milyen furcsa nevek vannak, csodálkozott a medve.
1: Semmi sincs, felecske, negyedecske.
0: Hát egyszer csak tavasz lett. Felkelt a medve, lesoványodva, igen éhes volt.
1: Nem baj, nyalta meg a szája szélét. Van nekünk a padláson zsírunk, van nekünk mézünk, sütünk palacsintát, mézet teszünk bele. Jó mézes palacsintát eszünk. Menj csak fel, macska! Hozd le a 2 bödönt!
0: Jaj, én úgy szédülök! Tettette magát a macska. Pedig a macskák nem szédülnek, igaz-e? De hazudott.
1: Na jól van. Felmegyek én, legyintett a medve.
0: Felvánszorgott a padlásra, nézi a bödönöket, hát azok bizony üresen tátongtak. Na megállj, te gonosz macska! Megetted a zsírt, megetted a mézet. Azért mondtad, hogy negyedecske, felecske, semmi sincs. Amíg én aludtam, addig te belakmároztál. A macska tagadta rettentően. Tudod mit, medvekoma, feküdjünk ki a napra, s akinek a szűrén kijön a zsír meg a méz, az ette meg. Hát kifeküdtek a napra. A medve elaludt, a macska meg sem állt a padlásig, és a bödönt még jobban kikotorta, és bekente vele a medve szőrét. Egyszer felébred a medve. Nézi, csupa mézes a szőre.
1: Hát érettem volna meg, csodálkozott szörnyen.
0: A macska meg egy jó nagyot kacagott.
1: Elszégyelte magát, bocsánatot kért a medvétől, majd elszaladt az erdőbe.
0: Szegény medve hasa azóta is hangosan korog. Itt a vége, fuss el véle!
2: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A róka meg a sajt. Késő őszi idő volt az erdőben. A megsárgult levelek már lehullottak a fákról, s megjelentek az első reggeli fagyok is. Egy róka bóklászott a csupasz fák között, éppen élelmet keresett magának. Egész nap az erdőt járta, de nem akadt elemózsiára. Már napok óta éhezett, s így végül arra jutott, a falu határához lopódzik, hát ha lát egy-két eltévejedett tyúkot. Körbejárta a falut, de nemhogy tyúkot, még egy apró verebet se látott. Bezzeg a baromfi udvarokban, ott viaskodtak, csipkedték egymást a madarak. A róka végül úgy határozott, hogy visszajön éjszaka, amikor az emberek alszanak, és majd akkor megpróbál elcsenni egy tyúkot vagy kakast. Nem sokára leszállt az éj, és a róka bemászott a kerítésen. Szegény róka éppen rossz házhoz osont be, csak disznókat és lovakat tartottak. Baromfiból nem volt egy szál se. Már éppen kifele somfordált volna az udvarról, ám akkor meglátott egy kutat. Oda ment, két lábra állt, és belekukucskált. Hát, ha ott lesz számára ennivaló. De nem látott mást, csak a kerek hold tükörképét a vízben. Ám a róka arca egyből felderült, hiszen azt hitte a holdra, hogy egy nagy, kerek sajt. Megfogta hát az egyik vödröt, ami a kútban lógott, beleült, s az a nagy súlytól egy pillanat alatt leereszkedett a vízre. A másikban nem volt ellensúly, így az felszaladt a magasba. De mikor leért a kút mélyére, akkor látta csak a rókakoma, hogy amit ő sajtnak hitt, az bizony csak a hold tükörképe. De akkor már nem volt mit tenni, a róka a mély kútból már nem tudott kimászni. Eközben betévedt a farkas is az udvarra, aki szintén egy kis étel után kutakodott. Mikor nem talált semmit, elindult kifelé, ám akkor megpillantotta ő is a kutat. Oda ment, belenézett, s akkor látja, hogy ott ül lent a kút alján a róka, mellette meg ott van egy nagy darab sajt.
1: Kedves rókakoma, csak nem akarod megenni azt az óriási sajtot egymagad, kezdte mézes mázasan a farkas. Törnél nekem belőle, csak egy falatot kérek.
0: A ravaszdi róka szeme rögtön felcsillant. Hogy ne adnék belőle, kedves barátom, de én most olyan jól ülök itt, gyere le érte.
1: A farkas már dörzsölte is a tenyerét. Na persze, még hogy egy falatot. Inkább megeszem az egészet, gondolta magában. No és hogy tudok lemenni? Kérdezte a rókától vigyorgó arccal.
0: Hát csak másszál bele abba a vödörbe, ami ott van melletted, s majd azzal lejuthatsz hozzám, mondta jókedvűen a róka.
1: A farkas pedig beleült a vödörbe, s már indult is lefele.
0: Közben pedig a róka vödre egyre emelkedett, hiszen a farkas nagyobb volt nála, s így nehezebb, és így az ellensúly felvitte a felszínre.
1: Mikor a róka megérkezett, gyorsan jó étvágyat kívánt a farkasnak, aztán nevetve kifutott az udvarról, s eltűnt az erdő sűrűjében. A farkas meg csak nézte a sajtnak itt holdat, de akkor már késő volt, s akárhogy próbált kimászni, a kútfala túl magas volt neki.
0: Reggel aztán ment a gazda a kúthoz, hogy vizet húzzon.
1: S akkor látja, hogy ott ül benne a farkas az alján egy vödörben. Gyorsan összecsődítette a háznépét, de még a szomszédokat is, majd együtt elkezdték felhúzni a vödröt az ordassal. Mikor felért a vödör, a farkas egy szempillantás alatt kiugrott belőle, s futott, ahogy a lába bírta. Az emberek meg mögötte, vasvillával, kapával, éppen amit a földön találtak. Talán még most is üldözik.

Sziasztok, Andrea vagyok. Van egy mondás, ami így szól. Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Az, hogy a veszélyes próbálkozásokra előbb-utóbb ráfázik az ember, vagy a ravasz róka. A szállást kérő róka. Egyszer egy vén róka nagyon megéhezett egy kis pecsenyére. Fogott hát egy üres zsákot, a hóna alá csapta, és elindult vele világgá. Ment, mendegélt, míg estére egy gazdag ember házához nem ért. Bekopogott, és amikor megkérdezték, hogy ki az, hát így felelt. Szegény utasember vagyok, s éjjeli szállást kérnék, hogyha megszánnának. Jó szívű ember volt a gazda is, meg a felesége is. Megszánták a szegény utast, beengedték, vacsorával is megkínálták. A róka megköszönte szépen, a padra puporodott, a zsákját pedig a pad alá tette. Mielőtt lefeküdt, azt mondja a gazdának. Jaj, gazduram, nem jár itt a ház körül valami tolvaj? Ebben a zsákban egy szép nagy kakas van. Nem szeretném, ha elveszne. Sose búsulj, rókakoma, az én házamból még nem veszett el semmi. Csak aludj nyugodtan, bíztatta a gazda, s még mosolygott is, hogy a róka félti a kakasát. Persze, hogy a zsákban nem volt semmi. Hanem azért, mikor felébredt a róka, jajgatni kezdett. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága kakasomat. Csitították, hogy dehogy lopták el, már ugyan kilopta volna el. Talán elbújt a szobában valahol, keresték mindenfelé, de sehol sem találták. Szörnyen szégyelte magát a gazda, hogy éppen az ő házában tűnt el a rókának valamije, de meg sajnálta is szegényt, hogy olyan keserbesen siránkozott. Mi más tehetett volna? Adott egy szép nagy kakast a rókának, hogy ne sírjon úgy, és most már menjen tovább békével. El is ment a róka nagy örömmel, ment a kakassal egész nap, este pedig megint bekopogtatott valahova. Itt is jó emberek laktak, akik szívesen látták. Amikor le akart feküdni, a róka ismét körülnézett a szobában, mintha a tolvaj után kutatna, majd így szólt a gazdához. Tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér lúd van a zsákomban. Jaj, ha azt ellopná valaki, nem lopja el azt nálam senki, csak feküdj le és aludj nyugodtan, mondta a gazda. Hanem hát a róka csak azt várta, hogy mind elaludjanak. Amikor szépen kivette a zsákból, no, mi is volt a zsákban? Hát bizony a kakas volt, semmi más. Kivette a kakast, és úgy megette, hogy még egy tolla sem maradt. Hely, de aztán reggel rá is kezdett megint a siránkozásra. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép ludamat. Keresték ezt is mindenfelé, s mikor végül nem találták sehol, a gazda adott neki egy jó kövér ludat, hogy ne sírjon és ne panaszkodjon, hogy nála elveszett valamije. Ment tovább a róka a kövér luddal, és úgy örült, hogy majd kiugrott a bőréből. Az úton tízszer is kibontotta a zsákot, hogy megnézze, benne van-e még a lúd. Így ment mendegélt, míg estére ismét egy házhoz ért. Itt is kopogtatott, beeresztették, de mielőtt lefeküdtek, megint így szólt a gazdához. Ide tettem a zsákom a pad alá. Mégsem merek nyugodtan aludni, mert tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér malacom van benne. Csak aludj nyugodtan, biztatta a gazda, akármi is van a zsákodban, az én házamban nem lesz semmi baja. Hát a gazda ugyan nem jól gondolta, mert alig, hogy elaludtak, a róka úgy felfalta a kövér ludat, hogy se tolla, se csontja, se egy darabkája nem maradt. Hanem rá is kezdte már hajnalban a nagy siránkozást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép malacomat. Hiába csitították, hiába vigasztalták, s hiába is keresték a malacot mindenfelé. Így sem maradt más hátra, a gazda végül is adott a rókának egy szép kövér malacot. No most volt csak nagy örömben a róka, mikor kiért az országútra, s a zsákot kibontotta. Sosem látott még ilyen szép malacot. Ebből lesz ám csak a jó ízű pecsenye. Ment mendegélt egész nap, s estére megint csak bekopogtatott egy gazda házához. Beeresztették, itt is ugyanazt mondta, mielőtt lefeküdtek.
Gazduram, jól vigyázzon ám éjjel a tolvajra, hogy el ne lophassák az én szép kövér disznómat, ami ebben a zsákban van. Oda néz a gazda, hát látja, hogy a zsákban nem férne el egy kövér disznó, de meghallotta is, hogy csak kis malac visít belőle. Na de azért nem szólt semmit, csak elaludt szépen. De nem aludt ám el a róka, megette a malacot szőröstül, bőröstül, s alig pitymallott, már el is kezdte a jajgatást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép disznómat. A gazda mindjárt rájött a turpisságra, de azért tette magát, mintha sajnálkoznék. Így szólt a rókához. Jaj, csak ne búsulj, és ne kiabáld tele a falut, inkább kettőt adok az egy kövér disznót helyett. Add ide a zsákodat, hogy odakint tegyen bele őket. Kiment a gazda a róka zsákjával. Volt neki két mérges kopója, éppen éhesek voltak. Ezeket bedugta a róka zsákjába. Jól be is kötötte, aztán a rókának adta, hogy igyekezzék a faluból kifelé. Nem kellett a rókának kétszer sem mondani, most vitte csak nagy örömmel a zsákot, s már előre nyalta a száját a jó zsíros lakomára. Alig várta, hogy kiusson a faluból az országútra. Kibontotta a zsákot, hogy megnézze a két disznót. Hát, amint bontja, ugyan mi ugrik ki belőle? A kopókutyák. Nosza a szaladóra fogta a róka kuma a dolgot. Nem kellett már neki disznó pecsenye, csak a bőrét megmenthesse. Ha a rókát a kutyák meg nem kergették volna, az én mesém is tovább tartott volna. Találó volt a mondás a mese elején. Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. A róka pedig addig ravaszkodik, amíg valaki erre rá nem jön, és meg nem leckészteti.

0: felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz. Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz.

0: A nyulacska harangocskája. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett reá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát. De a fejsze nem vágta ki a fát. Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, hogy a fa adja vissza a harangocskát. De a köszörűkő nem fente meg a fejszét. Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment a bikához, hogy igya meg a vizet. A víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát, hogy a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret. Az egér csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, hogy ő megfogja, de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kért tőle tejecskét. A tehén azt mondja, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, s a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott neki tejecskét, s a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűkövet, a köszörűkő megfente a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska megörvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik bocskort varni megy, a harmadik kénapadon a dudáját fújja nagyon.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. A nyári szünidőre tekintettel két új mesesorozat is indul a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától minden hétköznap reggel 9 órától nyári mozgásmesék, este 7 órától pedig fűszermesék. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatait július 13-ától minden hétköznap reggel 9 órától és este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék! Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
1: Aranyos, te is.
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Grillus Vilmos, felhőmese. Délben a tenger felett forrón sütött a nap. Addig melegítette a hatalmas vizet, amíg az párologni nem kezdett. A pára felszállt az égbe, s felhő lett belőle. Délután felébredt a szél, és fújni kezdett. A felhőt a part felé hajtotta, ahol egy óriási hegy magasodott. A szél megpróbálta átröpíteni a felhőt a hegy felett. Egyre feljebb és feljebb emelte. A magasban hideg volt, a páraszemek fáztak, összébb bújtak. Egyre többen kapaszkodtak össze, s egyszer csak annyian lettek, hogy esőcseppé váltak. Lehullottak, végigfolytak a hegy oldalán, és visszacsorogtak a tengerbe. A felhőből semmi sem maradt. Így ment ez napról napra. Ám egyszer egy különösen meleg nyári napon rengeteg víz párolgott el a tengerből. Olyan hatalmas, erős felhő lett belőle, hogy átjutott a hegy tetején, és a túloldalon a szélszárnyán nekivágott a világnak. Egy végtelen búzamező felett szállt el. Szárasság volt odalent, a kalászok lehorgasztott fejjel álltak, az emberek nézték őket, és siránkoztak. Nincs eső, kiég a vetés, mi lesz velünk? Mit fogunk aratni? Honnan lesz kenyerünk? Mit esznek majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Hatalmas felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd érjen be a búza, hogy kenyeret tudjunk sütni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Egy csomó páraszem összebújt, esőcseppé dagadt, és az eső megöntözte a búzamezőt. A kalászok felemelték a fejüket, és az emberek állálkodtak. Köszönjük, felhő! A felhő tovább vándorolt. Kicsit kisebb lett, de még így is jókora szürkés folt volt az égen. Egy rét fölé ért. A rét közepén, az itatóvájú körül tehén csorda áldogált. A tehenek szomjasan bőgtek, mert a vájúban nem volt víz. Kiszáradt a kút. Az emberek nézték a teheneket, és siránkoztak. Üres a kút, szomjan maradnak a tehenek, honnan szerzünk tejet, mit isznak majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd igyanak a tehenek, hogy tejet tudjunk fejni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Megint összebújt egy csomó páraszem, és az eső megöntözte a rétet. Megtelt a kút, a tehenek mohón ittak, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! És a felhő tovább úszott az égen. Nem volt már hatalmas, kis felhőcske lett csupán. Egy tó fölé ért, amelyből elpárolgott a víz, csak a meder alján maradt egy kis nedves iszap. A tóparton egy szőkehajú, kékszemű kislány ült, és keservesen sírt. Végre itt a nyár, végre meleg van, és én úgy szeretnék fürödni a tóban, de kiszáradt, nincs benne víz. És akkor felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdte. Felhőcske, kedves felhőcske, kérlek, adj egy kis esőt, hadd teljen meg a tó, hogy fürödhessek benne. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? A páraszemek szorosan összebújtak, esőcseppek kéhíztak, és az eső megtöltötte a tavat. A kislány beugrott a vízbe, és boldogan, kacagva, pancsolt, fröcskölt, úszkált, aztán felpillantott az égre, hogy megköszönje a felhőnek az esőt. De akármerre nézett, a feje fölött csak a ragyogó nyári napot és a végtelen, tiszta kék eget látta. A felhő már nem volt sehol.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Na de most kicsit megnyugodtunk, mert nem árt a pihenés, nem árt a megnyugvás, úgyhogy jöjjenek egy kis aranyos mondókák. Csigabiga csúszik csendben, harmat csillog, le is cseppen. Csípős csalán merre nincsen,

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a próbagazda. Aki elmeséli nektek, Mesenyei Ferenc.
1: Mikor engem föladtak az iskolába, sehogy se akartam beleszokni a tudományba. Majd ríva fakadtam, amikor először nyomták a kezembe a tollat, pedig szép szerszám volt nagyon, piros szárú, réznyakú. De az édesapámnak nagyobb örömet telt benne, mint nekem. Öröm nézni, milyen szép portéke, ez forgatta a kezében. Szebb annál a kapa meg a szőlőmetszőkés, morogtam kedvetlenül. Könnyű portéka, könnyebb a cseresznye szedőszék. Tudós ember, aki bánni tud vele. De erre kibudjant belőlem a keserűség. Föltözt csattantottam az új tollat, hogy mindjárt lekéreckedett a réznyaka. De én nem akarok tudós ember lenni. Én gazda ember akarok lenni, mint édesapám. Na, fiam! Nyugtatta édesapám kezét a vállamra. De úgy ám, hogy egyszerre fölkaptam a tollat. Jaj, mondom, inkább tudós leszek. Más mondok én neked, te legény, emelte föl édesapám az államat. Először mégiscsak írni-olvasni tanulj meg, jövő nyáron aztán beállhatsz gazdainasnak, ha kedved lesz hozzá. Erre az ígéretre aztán csak ugyan nekiadtam magam a tanulásnak. Kaptam is a vizsgán akkora jutalomkönyvet, hogy nem fért a táskámba. Odaálltam vele az édesapám elé. Tudós vagyok, itt a könyv. Gazda lennék, hol a föld? Világ életében mindig szavatartó ember volt az apám. Kézen fogott, kiballagott velem a szőlőbe, odaállított a dinnyeföld sarkára. Látod ezt a vakon túrást? Látom. Hát azt a másikat, azt is. Na hát, ami a két vakon túrás közé esik, az a te földed. Annak te vagy az ura gazdája. Teszel, veszel rajta, amit jól esik. Én bele nem szólok semmit, én csak a szomszédod leszek. Kicsi volt a föld, egy jó macskaugrás az egész, de azért volt azon minden. Egy bokor sárga dinnye, két bokor kukorica, három bokor saláta, négy bokor sárgarépa, öt bokor mák. Bukfencet akartam vetni örömömben, de idejekorán eszembe jutott, hogy a gazdemberek nem szoktak bukfencet hányni. Ahelyett fölkaptam a kapát, nekiestem a két bokor kukoricának, és olyan szerencsésen megkapáltam őket, hogy mind a kettőnek keresztül vágtam a tövit. Se baj, szomszéd, vigasztalt az édesapám. Legalább ezzel se kell többet bajoskodni. Másnap még a kakas se kívánt jó reggelt, mikor engem már kergettek ki a földemre. De a nap is jó éjszakát mondott már, mire hazakerültem. Gyomláltam, locsoltam, egész állónap, túrtam, fúrtam, mint a vakondok. Tessék, gazduram, megszolgált kelmed érte, toltálim édesapám a derejés tálat. Csak úgy kopogott a szemem az éhségtől. Mégse kívántam az ételt. A kezem hólyagosra törte a kapanyél. Jajgattam a nyakamra, nyögtem a derekamra. Ólomnak éreztem a lábom. A tetejébe pedig édesapám azzal vigasztalt, hogy no, Ferenc gazda, majd lesz ez még rosszabbul is. Hát lett is. Se látszatja, se foganatja nem volt az igyekezetemnek. A mákjaimat mind kirázta a szél, a sárgarépámnak csak a levele maradt. A répáját megette a cselebogár hernyója. A salátának meg még csak a levele sem maradt, lezabálta a csiga. Nem maradt a gazdaságomból egyéb, csak a dinnyebokor. No, de azzal volt is ám annyi bajom, hogy majd beleőszültem. Ha keveset locsoltam, sárgult. Ha sokat locsoltam, sárgult. Ha a nap sütött, fonnyat. Ha a nap nem sütött, bágyat. Mikor virágzott, megszaggatta a jégeső. Mikor megkötött, a kis dinnyéket megverte a ragya. Dinnye érése nem maradt több rajta két dinnyénél, hanem azok olyanok voltak ám, hogy nem lehetett párjukat találni az egész határban. Alig is vártam, hogy megérjenek. Ott ültem mellettük reggeltől estig, és még a darazsakat is elkergettem róluk, hanem az édesapámat hiába kértem, nem nézte meg a dinnyéimet. Majd, ha megérnek, szomszédkám. Valahára megértek. Jelentettem is kevélyen édesapámnak, másnap reggel kiballagtunk a földemre dinnyét szedni, mégpedig korán reggel, harmadhulláskor, hogy jókor odaérjünk. Nagyon jókor odaértünk. Már a dűlőúton elsikoltottam magam, ja Istenem, az egyik dinnyét elvitte valaki az éjszaka. Elbizaszt, bizonygatta édesapám. De se baj, azért viszik, akinek van. No, legalább az egyiket meghagyta az a jó ember. Megám, de arra meg az édesapám tette rá a kezét. Ezt meg én viszem el adóba, hékás, azt mondja. Adóba? Az ám gazda uram, ha én rajtam megveszik az adót a földemért, én is megveszem te rajtad. Ilyen a gazda sorsa, lelkem, gyermekem. Magának dolgozik, más veszi hasznát. A te dinnyéd is én adom el a piacon. Olyan szomorúan nézhettem én erre, mint a jégverte búza, mert édesapám mindjárt megszánt. Na ne búsulj, azért neked adom a dinnyéd árát. Legalább vehetsz rajta vetőmagot jövő esztendőre. Könyvet vegyünk rajta, édesapám, könyörögtem szemlesütve. Azt is vettünk, s azóta nem álltam be többet gazdának. Azt hiszem, nem is állok ezután se.
0: A Próbagazda című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdések rajongója. Ma egy olyan kérdést teszek fel, ahol a megfejtésben a rím is segíthet. Így hangzik. Gyümölcs vagyok, édes vagyok. Ha megértem, piros vagyok. Télen jól elrejt a kamra, mi is volnék, ha nem... Édes, piros gyümölcs, amit télen is fogyasztunk, és a neve rímel a kamra szóra. Már is tudjátok? Ez remek! Igazatok van! Ez bizony az alma! Nagyon ügyesek és okosak vagytok! A következő találkozásunkra valami nehezebb feladvánnyal kell előrukkolnom.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól. Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A sportos nap. Ma sportnap van az oviban. Tomi kékszínű sportruhát visel, amitől nagyon sportosnak tűnik. Az óvónénik különböző eszközöket készítettek elő a tornateremben. Az izgatott gyerekek elég nagy zajjal érkeznek.
2: Még egy kis türelmet kérek,
1: mondja az óvónéni. A gyerekek a gerendával kezdenek. Tomi az első, akinek sikerül egy vastag könyvvel a fején végig sétálni a gerendán.
2: Hurrá! Sikerült!
1: Azután akadályversenyt rendeznek. Tomi olyan gyorsan szalad végig a kúpok között, ahogy csak bír. Átmászik a szék alatt, átugorja a padot, és a pálya végére ér. A célba dobás következik. Egy széken elhelyezett kosárba kell a labdát beledobni. A labdák össze-vissza repülnek a teremben. Nem könnyű beletalálni a célba. Az óvónéni ezután néhány hula-hop kariket állít fel, amelyeken úgy kell átbújni, hogy nem szabad megérinteni őket. Ez sem könnyű. A gyerekek mindig súrolják a karikákat, de Tomi nagyon óvatos, egyikhez sem ér hozzá.
2: Most pedig szallagokkal fogunk táncolni, mondja az óvónéni.
1: Minden gyerek kap egy szallagot, és az óvónéni egyszerű táncot tanít nekik. Minden gyerek megpróbál nagyon ügyesen körözgetni a szallagokkal. Nagyon szépen táncolnak. Még néhány sportjáték után véget ér ez a nagyon szép sportnap. Amikor Tomi hazaér, szinte összeesik a fáradtságtól. A sport nagyon jó dolog, sóhajt fel,
2: de legalább olyan fárasztó is.
0: Csukásmese rádió. Nyáron rengetegféle játékot játszhatunk az udvaron. Az egyik legizgalmasabb kaland a homokvár építés. Nem is kell hozzá sok minden, csak egy kis homok, egy lapát és egy vödör. De ha vödör éppen nincs kéznél, a saját kezünkkel is megformálhatjuk a várfalait. A homokvár építés azért is izgalmas, mert minden alkalommal új várat készíthetünk. Lehet nagyobb, szebb, magasabb, vagy éppen különlegesebb. Az egész csak rajtunk múlik. Ha elkészült a várunk, büszkén megmutathatjuk a barátainknak, testvéreinknek és a szüleinknek is. Homokvárat sok helyen építhetünk. Ha kertes házban lakunk, akkor az udvaron, de a játszótereken is találhatunk homokozót. És persze a tengerparton, vagy a folyóparton is remek móka a várépítés. Még izgalmasabb a játék, a víz is van a közelben. Így a vár köré kis folyót vagy árkot is készíthetünk. Faágakból és levelekből pedig még zászlókat is tűzhetünk a tornyok tetejére. A várba még alagutat is fúrhatunk. Ha vannak játékkatonáitok, elhelyezhetitek őket a bástyákon, és már kezdődhet is a játék. Előre szólok, ne szomorkodjatok, ha a vár néha összedől. Ez bizony előfordulhat. Egy labda, egy erősebb szél, vagy egy véletlen lépés is ledöntheti. De semmi baj, mert bármikor újraépíthetjük, és a játék folytatódhat. Ha többen építkezünk, még gyorsabban elkészül a vár, és még vidámabb is a játék. Építsetek bátran, és éljetek át sok vidám, felejthetetlen kalandot. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Íj és Gyula, 77 magyar népmese. Ilók és miók. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egy özvegyasszony s egy Mihók nevű boldogtalan fia. Egyszer azt mondja Mihók az anyjának.
3: Édesanyókám, házasodhatnám.
4: Kit vennél el, édes Mihókom?
3: Ilókat, édesanyókám.
4: El egy fiam, kéresd meg.
2: Mihók elmegy az Ilókék házához, és ott egy tűt kapott ajándékba. Jövet megunta a kezében tartani, és amint egy szénaszekeret ér, beszúrja a szénába. Megérkezik a szénászekér, s Mihók váltig keresi a lehány szénában a tűt, de nem lelte meg. Elment haza az anyjához.
4: Hol voltál, édes Mihókom?
3: Ilóknál, édesanyókám.
4: Mit vittél neki?
3: Nem vittem semmit, adtak.
4: Mit adtak?
3: Egy tűt.
4: Hadd lássam.
3: Egy szekér szénába szúrtam, és nem lennem sehol benne.
4: Jaj, fiam, nem jó

0: csak akkorba kellett volna szúrni.
1: Másszor úgy teszek, megint azt mondja az anyjának. Én is anyókám, házasodhatnám.
0: Kit vennél, fiam?
1: Ilókot, édesanyókám.
0: Eredj, fiam, kérdezd meg.
1: Mihók elmegy lány nézni, és kap ajándékba egy ekevasat. Hazamenet beléteszi a csákójába, de az nem akart megállni, hol jobbra, hol balra húzta le a csákót, a fejét is összeverte. Utoljára megrestelte Mihók, s elhajította a sárba. Hazamegy üres kézzel.
0: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
0: Mit vittél neki?
1: Nem vittem, adtak.
0: Mit adtak?
1: Egyeke vasat.
0: Hadd lássam.
1: A csákomba szúrtam, de nem akart megállni, és elhajítottam.
0: Jaj, fiam, nem jó tettél. A válladra kellett volna vetni, se úgy hoznod haza.
1: Másszor úgy teszek. Megint elkezdi Mihók. Édesanyókám, házasodhatnám.
0: Kit vennél, fiam?
1: Ilókot, édesanyókám.
0: Eredj, fiam, kérdezd meg.
1: Elmegy Mihók a lányos házhoz, kap ajándékba egy kiskutyát. Hazamenet a vállára veti, és úgy viszi haza. A kiskutyának sehogy sem tetszett az a hely, minél jobban nyomta oda, annál jobban fickándozott. Utoljára mardosni kezdte a vállát. Mihóknak fájt, és eldobta.
0: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
0: Mit vittél neki?
1: Nem vittem semmit, adtak.
0: Mit adtak?
1: Egy kis kutyát.
0: Hadd lássa.
1: A vállamra vetettem, de marta, s eleresztettem.
0: Jaj, fiam, nem jó tettél. Egy darab madzagra kellett volna kötnöd, magad után húznod, szólingatnod. Kutya, kutya!
1: Másszor úgy teszek, aztán megint elkezdi. Édes anyókám, házasodhatnám.
0: Kit vennél le, fiam?
1: Ilókot, édesanyókám.
0: Eredj, fiam, kérdezd meg.
1: Elmegy Mihók Ilókhoz, és kap ajándékba egy fél szalonnát. Jó erős madzagot köt rá, maga után vonszolva ballak hazafelé, és minduntalan szólítgatja. Kucó! Kucó! A kutyák nem kérették sokáig magukat. Az egész faluból reágyültek a szalonnára, s amíg Mihók hazaért, mind megették. Csak az állacsontját hagyták meg, amelyikre a madzag volt kötve.
0: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
0: Mit vittél neki?
1: Nem vittem. Adtak egy nagy darab szalonnát eszni.
0: Hisz ez csak az állacsontja.
1: Madzagra kötöttem, magam után húztam, talán megették a kutyák.
0: Jaj, fiam, nem jó tettél. A hátadra kellett volna venned, hozahoznod, s a házba felakasztanod a füstre.
1: Másszor úgy teszek, aztán kezdi újra. Édesanyókám, házasodhatná.
0: Kit vennél el, fiam?
1: Ilókot, édesanyókám.
0: Eredj, fiam, kérdezd meg.
1: Mihók ismét maga ment a lányos házhoz, és kapott egy borjút. Kötelet hurkolt a nyakára, hátára vette, s akármennyit feszengett, kapálózzat és rugdosta, hazavitte nagy nehezen. Otthon felvonszolta a padlásra, s felakasztotta a kakasülőre.
0: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
0: Mit vittél neki?
1: Nem vittem, adtak egy borjút.
0: Hol van? Nem látom.
1: Hazahoztam a hátamon, s felakasztottam a füstre.
0: Jaj, édes fiam, nem jó tettél. Gyengén kellett volna körülkeríteni a nyakát egy kötéllel. Szépen hazavezetni, a pajtában a jászai elébe kötni, szénát vetni elején.
1: Másszor így teszek, aztán megint kezdi. Édes anyókám, házasodhatnám.
0: Kit vennél, fiam?
1: Ilókot, édes anyókám.
0: Meredj, fiam, kérdezd meg.
1: Mihók elmegy, és odaadják neki a lányt. Mihók kötelet vet Ilók nyakába, vezeti hazafelé, szólítgatja. Ne bocikám, ne. Hazaérve beköti a pajtába, szénát vet elejébe, aztán bereteszeli az ajtót, s bemegy a házba.
0: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
0: Mit vittél neki?
1: Nem vittem, adtak.
0: Mit adtak?
1: Ilókot.
0: Hát hol van?
1: Bekötöttem a pajtába.
0: Jaj, fia! Nem jó tettél! Ár egy homor, cirógosd meg, vesz szép szemeket rája, s hozd be a házba!
1: Milók el is ment mindjárt, a háznál valamennyi apró marhának kiválta a szemét, a pajtába ment, megcirókálta Ilókot, és ráhányta a szemeket. Ilók szegény azt gondolta, hogy Milók csúfolódik vele, megsokalta a tréfát, s elszaladt haza. Az alatt a násznép összegyűlt a lakodalomra, elment a vőlegénnyel a menyasszony után, megengesztelte, s elvitte haza Milókékhoz. Mikor vége lett a vendégeskedésnek, felvitték Milókot és Ilókot a pajta padlására, és lefektették a szénába. Ilóknak nem volt kedvére ez a nyoszolja. Azon járt az esze, hogy elillanhasson, s valami szín alatt lekéredzett egy kis időre. Milók nem hitt neki, s egy hosszú zsinórt kötött a nagy lábújjára, úgy bocsátotta le. Ilók pedig mihelyt kün volt az udvaron, leoldotta a zsinórt, egy kecske lábára kötötte, s maga elillant haza. Milók csak várta, várta, kiszaladt utána, s hogy nem jött, rángatni kezdte a zsinórt. A kecske a rángatásra mekegett. Milók anyja meg a lármára kinézett, aztán felment a pajta padlására, hogy lássa, mi baj.
0: Hol van Ilók, fia?
1: Oda le megkecskésedett, édesanyóka.
0: Hogy kecskésedett volna meg?
1: Zsinórt kötöttem a lábára, s most húzom fel, de nem felel, csak mekeg.
2: Az anyja a zsinórt tapogatva megkapja a kecskét, s észreveszi, hány hét a világ. Megint felkölti a vendégeket, elmennek a menyasszony után, kibékítik nagy bajjal, s még egyszer elviszik a vőlegényhez. Egybe kelnek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Banner Géza vagyok. Hoztam egy mesét, az a címe, hogy János diák, Benedek Elek meséje. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Nem volt ennek a szegény embernek semmije a földkerekségen, de a fiát mégis diákiskolába járatta. Gondolta, ha nagy szegénységgel is majd csak kijárja az iskolát a fia, aztán még nagy úr is lehet belőle. Hiszen a diákból minden lehet. De a szegény ember nem érhette meg azt az örömet, hogy a fiából nagy úr legyen. Egy nagy betegség leverte a lábáról, ágynak esett. Hazahívatta a fiát az iskolából, és azt mondta neki: "Na, lelkem, gyermekem, én már nem leszek. Nem tudom, mi lesz veled, ha én lehunyom a szememet. Szegény vagyok, mint a templom egere. Nem hagyhatok rád semmit, csak egy jó tanácsot. Akármerre jársz az életben, ha egy bolhánál többet érőt találsz az úton, vedd fel, s tedd el, mert nem tudod, mi hasznát veheted majd. Az Isten áldjon meg." Azzal a szegény ember falnak fordult, és lehunyt a szemét. Na, te szegény János diák, mert köztünk legyen mondva, Jánosnak hívták a fiút, most már elmehetsz, amerre a szemed lát. Gondolta, ő bizony nem megy vissza az iskolába, mert ott könyv nélkül nem tanulhat, márpedig nincs többé, aki neki könyvet vegyen. Elmegy világgá, szerencsét próbál. Nem sokáig gondolkodott, úgy, ahogy volt, elindult. Hát ahogy a faluból kiért, az út közepén egy marék borsót talál. Mondja magában: "Ez is többet ér egy bolhánál, fölszedem, ki tudja, hogy mi hasznát veszem még." Fölszedte a borsót, a zsebébe tette, s ment tovább. Addig ment, mendegélt, míg éppen a király városába nem ért. Egyenest beállított a királyhoz. Szerencsés jó napot kívánt a királynak, elmondta, hogy ki ő, és megkérte szépen ő felségét, adjon éjjelre szállást, és ha nem esik terhére, egy kevés úti költséget. "Jól van," mondta a király, "csak maradj itt éjjelre, aztán holnap majd útra valót is kapsz, te szegény diák." Azzal János diákot elvezették a szobájába, de a királyné látta, milyen takaros fiút vezettek a szállásra, és megkérdezte a férjét: "Ugyan ki ez a fiú, akinek szállást adtál?" "Ez bizony, feleség, egy szegény diák." "Igazán? No, én nem hiszem, hogy diák volna. Bizonyosan valamelyik diáknak öltözött királyfi, aki megnézni jött a leányunkat." "Eleget," mondta a király, "hogy az nem lehet. A királynét nem lehetett meggyőzni. Abban egyeztek meg, hogy próbára teszik a diákot. Kemény ágyat vetnek a számára, s ha mégis hamar elalszik, akkor diák. Ha pedig nem tud elaludni, akkor csak ugyan királyfi." Úgy tettek, amint megegyeztek. Egy inast pedig az ablakhoz állítottak, hogy leskelődjék. Bemegy János diák a szobájába, vetkőzni kezd, de amint a kabátját levetette, a borsó kiömlött a zsebéből, s szétgurult az ágyon. Egész éjjel azzal veszkődött, hogy összeszedje a borsót, de amikor lefeküdt, még mindig volt egy szemborsó valahol, amelyik sértette a testét. Nem is tudott elaludni. Reggel jelenti az inas a királynak, hogy a vendég egész éjjel nem aludt, folyton folyvást az ágyát igazgatta. A király megkérdezte János diákot is:
3: "Hát, öcsém, hogy aludtál?"
2: "Köszönöm kérdését, feleséges királyom, cudarul, de én vagyok az oka."
3: "Aha," gondolta a király, "mégis királyfi lehet. Bizonyosan azért ő az oka, mert nem mondta meg, hogy ki s mi. Pedig akkor jó ágyat kapott volna."
2: János diák tovább akart menni, de a király ott marasztalta a következő éjjelre is. Most már olyan ágyat vetettek a számára, amilyenben maga a király szokott aludni. Bezzeg most aludt egész éjjel, mint a bunda. Igen ám, mert a borsót a zsebkendőjébe kötötte, hogy ki ne ömölhessék ismét. Reggel az inas jelenti a királynak, hogy a vendég egész éjjel meg sem moccant, olyan jól aludt.
3: "Na, öcsém, hogy aludtál?" kérdezte a király Jánost.
2: "Mint egy király, felséges uram," mondta János diák.
3: "Ehe," gondolta a király, "mégiscsak királyfi lesz ez, mert azt is tudja, hogyan alszik egy király."
2: Mondja a feleségének a dolgot. "Ugye, hogy megmondtam? Hely, amit ez a két szem lát, az meg van nézve. Hallod-e? Ez a fiú éppen jó volna a mi leányunknak. Nem olyan kényes, mint a többi király úrfi."
3: "Hát jól van,"
2: mondta a király. "Teljék kedved." Még aznap összehozták János diákot a király kisasszonnyal, s ez bizony egy szikrát sem ellenkezett, mikor az apja azt mondta: Legyetek egymáséi, ásó, kapa, nagy harang válasszon csak el. János diáknak szeme szája tátva maradt a nagy csodálkozástól, de azt gondolta, ha úgy, legyen úgy, hát királyfi lesz. Olyan lakodalmat csaptak, hogy no, telt múlt az idő. Egyszer azt mondja a király. Na, vőm uram, mikor megyünk a Kelmed országába? Hely, megijedt János diák. Mi lesz most az ő fejével? Kitudódik, hogy csak ugyan egy szegény diák. De mit volt, mit nem tenni, útra kellett kelni. Gondolta, majd valahol útközben megszökik, aztán kereshetik őt is, meg az országát is. Azt felelte hát az apósának. Mehetünk, apám uram, amikor tetszik. Még aznap útra keltek, mégpedig 12 hintón, mert aki nagy úr volt az udvarnál, az mind látni akarta János diák országát. 7 nap s 7 éjjel folyton mentek, de még mindig nem értek a János diák országába. Gondolja, János már most elég volt az utazásból, megszökik. Pedig de nehezen esett megválni a feleségétől. Mert szép volt, jó volt a felesége. Adott volna 7 országot is érte, ha lett volna. 8. nap este egy nagy rengetegbe értek, s míg a felesége szundikált, kiszökött a hintóból, s eltűnt a sűrűségben. Ám ahogy a sűrűségbe lépett, eléje áll egy 7 fejű sárkány, s megszólítja. Hová, hová, öcsém uram? Ó, ne is kérdezd, édes sárkány uram, nagy az én bajom. Eressz engem, hadd menjek világgá.
3: De hát, ha én segíthetek a bajodon.
2: János diák elbeszélte a történetét.
3: Na, látod, hogy segíthetek rajtad?
2: Mondta a sárkány. Van nekem az erdő túlsó részén egy kakassarkon forgó aranyváram. Menj be bátran, telepedj le ott, s mondjad, hogy a tied. Ott addig maradhatsz, míg a vár forogni nem kezd, de akkor aztán fuss ki belőle, mert különben nagy baj lesz. Hely, megörült János diák. Bánja is ő, ha 2 napig maradhat is ott, csak egyszer azt mondhassa a feleségének, ez az én váram. Szépen megköszönte a sárkány szívességét, aztán villámgyorsan elfutott, hogy utolérje a hintót. Úgy beült, hogy a felesége észre sem vette. Egész éjjel mentek, s mire kibírratt, János diák meglátja a kakassarkon forgó aranyvárat.
3: Na, ébredj! Itt az én váram!
2: Fölnyitja a szemét az asszony, s amint meglátja a várat, összecsapja a kezét bámultában.
3: Jaj, de szép vár! Jaj, de szép! Soha még ilyet nem láttam.
2: Örült a vén király is, meg a felesége is, de még az udvarbeliek is. Mindenki azt mondta, hogy még ilyen szép várat nem láttak, amióta erre a világra születtek. Nagy dáridót csaptak, éppen 70 napig ettek, ittak, táncoltak. Akkor aztán a vén király felcihelődött pereputtyostul, s hazaindultak, hadd éljen magában az ifjú pár. De János diáknak nem volt nyugodalma. Ha majd eljön a 7 fejű sárkány, akkor aztán vége lesz a nagy uraskodásnak. Éjjel-nappal gondolkodott, búslakodott, de a felesége hiába kérdezte, nem mondta meg az okát nagy szomorúságának. Egyszer aztán, szervusz világ, forogni kezdett a vár.
3: Hely, vége a világnak, jön a sárkány, most már ki a várból, ha kedves az életed, János diák.
2: Fut a feleségéért, hogy vigye magával, de nem találja. Keresi mindenfelé, de a felesége csak nincs sehol. Amint az egyik szobából fut a másikba, egyszerre csak elébe áll egy vénasszony.
0: Hová futsz, János diák?
2: Hát nem tudod, hogy ki s mi vagyok?
0: Tudom hát.
2: Na, ha tudod, akkor azt is tudod, hová futok, s miért futok.
0: Tudom hát, csak állj meg, s ne fuss. A feleséged alszik most, ne háborgasd. A sárkánynak még 7000 mérföldet kell jönnie, amíg ide ér. Addig még segíthetsz magadon. Hamar süttesd egy fehér cipót, de 7-szer gyújtasd be a kemencébe, és mind a 7-szer süttesd meg a cipót. Akkor aztán tedd ki a vár kapuja elé, a sárkányt majd nem ereszti be a cipó.
2: János diák itt is nem is ebben az ördöngösségben, de mit csináljon, megpróbálja. Hirtelen tésztát gyúrott, begyújtott a kemencébe. Míg a sárkány 1000 mérföldet haladt, a cipó kisült egyszer. Mire 7000 mérföldet haladt a sárkány, a cipó éppen 7-szer sült ki. Akkor kitette a vár kapuja elé.
3: Hát, éppen jön a sárkány.
2: De ahogy be akar lépni a kapun, megszólal a cipó.
0: Hé, megállj, hé, itt nem szabad a bejárás.
2: Fölnéz a sárkány, s kérdi. Hát ki meri mondani nekem ezt, amikor én vagyok ennek a várnak az ura? Feleli a cipó.
0: Én a hétszersült cipó. Ha be akarsz jönni, akkor essél át mindazon, amin én már átestem.
4: Mit beszélsz te?
2: Azt, hogy előbb vessenek el a földbe, aztán arassanak le, csépeljenek ki, őrüljenek meg, gyúrjanak meg tésztának, s hétszer süssenek meg, mint engem.
4: Engemet te?
2: Kiáltotta a sárkány. Inkább soha se lássam a váromat. Nem is látta többé, mert mérgében azonnal világgá ment. János diák pedig egész életére ott maradhatott a kakas sarkon forgó aranyvárban, többé senki sem háborgatta, még máig is ott él boldogan feleségével együtt.
5: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy ha megtanulsz fejből egy verset, azzal nagyon jól edzed a memóriádat? Aki azt szeretné, hogy jó legyen a memóriája, az tanuljon verseket. Mondok is neked egyet. Egyszer régen az Irkámon született egy ákombákom. Hát egyszer csak látom, két lábra állt az Irkámon. Úgy indult el ákombákom. Vissza tudsz belőle mondani valamit? Pár szót? Mondatot? Micsoda? Az első két sorra is emlékszel? Hát ez csodálatos!
6: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Kedves gyerekek, én Keresztes Ildikó vagyok, énekesnő, színésznő, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Amikor én kicsi voltam, akkor nagyon-nagyon szerettem a meséket. Minden este lefekvés előtt, kis éjjeli lámpával kinyitottam az éppen kedvenc mesekönyvemet, és olvasgattam a meséket. Ezen kívül van egy 2,5 éves keresztlányom, akinek most nagyon nagy örömet fog okozni az, hogy engem így az éteren keresztül is hallhat majd mesét mondani. Nagyon-nagyon szeretem a cseh meséket és a cseh rajzfilmeket, úgyhogy most egy cseh mesét fogok nektek olvasni. Hogyan törték össze a napsugárbőgöt? Írta Václav Crtek, felolvassa nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha és Páfrány találkozott Szent János Bogárral. Elszegődnék hozzátok szolgálatba, mondja Szent János Bogár. És mondd csak, mihez értesz? Faggatja Moha. És milyen fizetséget kérsz? Firtatja Páfrány. Világítanék nektek, mondja Szent János Bogár. Reggel pedig azt mondanátok nekem, köszönjük, hogy jól világítottál, és ezzel meg is fizetnétek. Magukkal vitték tehát Szent János Bogarat a házikójukba. A mennyezet alá egy galjat akasztottak. Szent János Bogár felült rá, és világított. Egész este világított, reggel megköszönték neki, nappal azután aludt. Ám egyszer délután Páfránynak eszébe jutott megnézni, milyen is Szent János Bogár lámpása. Gyufát gyújtott, és bevilágított a lámpásba. Szent János Bogár lámpásából kifutott a lángocska, és az ágy alá menekült, ott is, a legkisebb sarokba, ahová nem követhette sem Moha, sem Páfrány. Szent János Bogár csak ennyit mondott. Ezt aztán jól megcsináltad, Páfrány. Már nem világítok nektek többé. Moha és Páfrány aggódott, hogy a pici láng az ágy alatt kiég és elalszik. Ettől kezdve Páfrány nem alhatott. Minden éjjel a tisztásokat járta, letöredezett holcsugárfonalakat gyűjtött, s az ágy alá hordta, hogy a lángocska nyalogathassa őket. Így ment ez néhány hétig. Szent János Bogár csak lóbálta kihunyt lámpását, és nézte, hogyan eteti Páfrány a lángocskákat holcsugárfonállal. Szent János Bogár lóbálta kihunyt lámpást, a lángocska az ágy alatt sorvadozott, Moha és Páfrány pedig sötétben üldögélt. Végül aztán egy este valaki megdöngette a házikó ajtaját, és hívás nélkül becsörtetett egy bőgővel. Dongó volt az. A bőgőt a szoba egyik sarkába állította, jól megtámasztotta, csak azután szólalt meg. Ez nagyon becses bőgő. Ilyen bőgőket szór szét tavasszal a napocska, a dongók pedig megkeresik őket, hogy legyen mi játszaniuk. A napsugárbőgő rendkívül értékes hangszer. Miért mondod ezt el nekünk, kérdezte Moha. Azért, mert ma beesett az eső a házamba, és én nálatok fogok aludni a bőgővel, nehogy megnedvesedjenek a húrok, mondta dongó. Jól van, hát akkor aludj itt, mondta Moha. Elszenderedett Moha, elaludt Szent János Bogár, bóbiskolt dongó meg a bőgő is. Az ágy alatt a sarokban pislákolt a lángocska. Csak Páfrány nem tudott aludni. Kedve szottyant játszani a bőgön. Kimászott a csíkos dunyha alól, Lábújhegyen nesztelenül átment a szobán, és kitapogatta a vonót. Hagy békén, brummogta a bőgő. Csak egy kicsit, motyogta Páfrány. Ráérsz reggel is, brummogta a bőgő. Csak a legvékonyabb hurodat pendítem meg, kunyerált Páfrány. Az álmos bőgő úgy dűbe gurult, hogy megpattant rajta egy húr, épp a legvékonyabb. Erre felébredt Moha, és így szólt. Most aztán Páfrány, ugyancsak betetőzted a műved. Előbb megijesztetted a lángocskát, most meg elrontottad a bőgőt. Megjavítom, motyogta Páfrány. A húr helyére madzagot feszítek. Ahogy mondta, úgy is tett. Madzagot feszített a bőgőre, és megpendítette a húrt. A bőgő vadul felbőgött, valóságos csoda, hogy össze nem dőlt tőle a házikó. Mert a napsugárbőgőre csak a legfinomabb húr kerülhet. Felébredt Dongó, és nagy ordítozásba kezdett. Kirontotta el a bőgőt. Azzal fenyegetőzött, hogy ide hívja unokanővéreit, a darazsakat. Már is rohant az ajtó felé. Mikor az ágy mellett futott el, kipillantott alól a lángocska, és azt mondta. Páfrány rontotta el, engem is megijesztett a gyufával. Csak lássák el a baját a darazsak, akarta még jobban megkeseríteni Páfrány életét Szent János bogár. De nem szólt semmit. Abba hagyta az üres lámpás lóbálását, és belezárta a lángocskát, mint egy kalickába. Uram Isten, hiszen te úgy világítasz, mintha az égen ragyognál, álmélkodott Dongo. Ki hízlalt így fel? A lángocska egy kis ideig ide-oda forgolodott, aztán Páfrányra mutatott. Hát, ha így áll a dolog, akkor én neki ezért cserébe tanácsot adok, hogyan javíthatja meg a bőgőt, mondta Szent János bogár. Azt tanácsolta Páfránynak, nyálazza meg az ujját, aztán csípje le a lángocska végét, s a lángocska végéből húzzon húrt, és a húrt feszítse a bőgőre a nyakától a térdéig. Szent János bogár pedig tovább világított a házikóban, és Dongo tovább pengette a bőgőt a tisztásokon.
8: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót!

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves hallgatók, Kovács Ákos vagyok, énekes dalszerző, legkedvesebb magyar prózaírom, Krúdi Gyula meséje következik. Krúdi Gyula, a kis török. Budavárából kiverték a törököket. Hanyatt, homlok menekültek messzi Törökország felé. A hosszú török uralomnak egyszerre vége lett. A budai házak üresek lettek. A papucs készítő otthagyta a kaptafáját, a török szabó az ollóját, a katona kardját. A nagy ijedelemben az ollón kívül Ahmed, a török szabó még ott felejtette Budán 6 esztendős fiacskáját is, akit ugyancsak Ahmednek hívtak. A kis Ahmed az ostrom alatt elbújt egy mély budai pincébe, azért nem tudtak ráakadni megrémült szülei. Mikor elmúlt a csetepaté, a kis Ahmed előbújt a pincéből, és sírva nézegetett körül az idegen emberek között. Azok pedig nem sokat törődtek a síró rívó kis törökkel, csak jó sokára vette észre Tóth Márton uram, a híres nevezetes debreceni csizmadia, aki a feleségével éppen Pestre jött a vásárra. Merő kíváncsiságból elment az asszonnyal megnézni az elfoglalt Budát, és csendesen nézelődtek a törökössé vált magyar városban. Hát te ki fia vagy? Kérdezte Tóth Márton uram, és elkapta a menekülni akaró kis török bőnadrágját. A kis török megtanult Budán annyit magyarul a pajtásaitól, hogy értelmesen tudott válaszolni. Ahmedi, a szabóé. Hát az apád hol van? Kérdezte Tóth Márton. Hát az édesanyád? Kérdezte Tóth Mártonné. A gyerek a kezével a távolba mutatott. Elmentek, arra messze, soha se jönnek többé vissza. Tóth uram megnézte előről hátulról a fekete szemű török fiút. Aztán az asszonyra esett a tekintete, Tóthné elértette az ura gondolatát. Igaza van apjuk, mondta. Kár volna szegény gyereket itt elpusztulni hagyni. Nekünk is van otthon 4. Ahol 4 van, ott elfér az 5. is, mondta csendesen Tóthné. Ha lesz kedve a csizmadiaságra, még derék magyar ember válhatik belőle, fejezte be Tóth Márton. Gyere velünk, Ahmed! A kis török az asszony szoknyájába kapaszkodott, aztán apró gyors lépésekkel baktatott mellettük lefelé Budáról, át Pestre, ahol a Tóth Márton uram szekere állott.
2: Csizmát ugyan nem adtunk el, de viszünk haza gyereket, mondott a Tóth uram, amint a szekéren elhelyezkedett.
1: Először is megkereszteljük a kis pogányt, mormogta Tóthné. Majd a nagy tiszteletű úr elvégzi a dolgot. A szekér pedig gurult Ahmeddel és Tótékkal Debrecen felé. A kis török kerekre nyitott szemmel nézegette az ismeretlen magyar alföldi tájakat. Egyszerre föltűnt a távolban a híres debreceni kettős torony.
2: Mindjárt otthon vagyunk, mondta Tóth Márton.
1: Így került a kis török fiú Budáról Debrecenbe, ahol hamarosan felkötötte a bőrkötényt és segített nevelőapjának a csizma kalapálásában. Ügyes volt a gyerek, a lustaságot nem ismerte, Tóthék megszerették, mintha saját fiok lett volna.
3: Múltak az esztendők. A török kibékült a magyarral. Vége volt a harcoknak. Egy napon csak beállít Debrecenbe egy talpig poros, öreg török ember. Egyenesen a Tóthék portájára ballagott, és így köszönt be.
2: Én, Ahmed Szabó vagyok, a fiamért jöttem vissza messze Törökországból.
3: Ahmed csak elsápadt, torkának adta a hang, megismerte az apját.
2: Gyere, fiam, érted, jöttem.
3: Ahmed engedelmesen fölállott, letette a kalapácsot, letette a bőrkötényt. Aztán anélkül, hogy egy szót szólt volna, elindult az apja után. Tóth Márton uram csak nézett utána, aztán keserűen felsóhajtott. Hálátlan törökje. Még csak meg se köszönte, hogy fölneveltük. Tóthné napestig sírt, mintha az édes fiát vesztette volna el.
4: Már azt hittem, hogy sohasem megy el tőlünk, sírt Bugált.
2: Nem érdemli meg, hogy búsuljunk utána, dörmögte Tóth uram.
1: Megint elszaladt egy pár esztendő. A csizmadia műhelyben üresen állott az Ahmed gömbölyű kis széke. Egyszer, korán reggel, amikor Tóth uram benyitott a műhelybe, a gömbölyű széke csak ott látja ám Ahmedet, amint szorgalmasan kalapál egy csizmán. A derék csizmadia mester megdörzsölte a szemét. Anyjuk, kiáltott a feleségére. Gyere csak elő, mert azt hiszem, hogy álmodom. Ahmed visszajött. Tótné is elősiet a konyhából. Ahmed, kiáltja ő is. Hát hogy kerültél vissza? A fekete szemű fiú így felelt. Nem tudok én már török lenni. Magyar lettem itt Debrecenben. Nem tudok én már más levegőt szívni, mint a debrecenit. Azért, ha megengedik, hát most már örökre itt maradok. Ott is maradt Ahmed Debrecenben. Olyan jó dolga volt, hogy soha se kívánkozott vissza Törökországba.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Romhányi József, a bölcs bagoly. Elmondja Kassai Katalin. A tudós bagolyné tojt egy kis utódot, de az nem lett okos, sőt, inkább ütődött. Atya a nagyhírű egyetemi dékán sokat bosszankodott Lüke ivadékán. Hasztalan unszolta. Magoly, fiam, bagoly! Hiába korholta, intette, Kölkét ez csak untatta. Utálta az egyetemet. Órák alatt legyet evett. Nem csoda hát, hogy a halálmadár vizsgán csak ücsörgött és pislogott pislán. Hus! Rivolt rá az elnök akadémikus. Szálljon egy házra, és boríts a gyászba! Jó, mondta a buta bagoly, holott azt sem tudta, miből lesz a halott. Rászállott a legelső viskóra, és ott csücsült bóbiskolva. Jobbat nem talál, ki mindet végig pásztáz, mert ez volt a temetői gyászház. Így lett a nagy erdő legostobább bagja, a Huhugányos Akadémia tagja.
0: Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Szóljon ez a dal most leánykáról és legénykéről, és majd meghalljátok, hogy miért is voltak ők különlegesek egymásra.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: varázsige. Rényi Magda meséjét Zulnai Zsuzsa mondja el.
1: Erzsóknak hívták azt a kislányt, akiről a mesém szól. Szöszi göndör haja volt, ne felejts színű szeme, és délutánonként mindig a szobában üldögélt az asztal mellett, és betűket meg számokat rajzolt a füzetébe. Egy alkonyatkor azonban sehogy sem akart haladni a betűvetés. Hiába igyekezett Erzsóka, nem sikerült egyetlen egy szép íbetűt sem leírnia. Az egyik hanyat vágódott, a másik hasra pottyant, a harmadiknak meg görbe lett a háta. Ült hát Erzsóka az asztal mellett, és rajzolt 77-et, de igazi szépet, szálegyenest, délceget, bizony egyetlen egyet sem. Amikor pedig odakinn a napocska aludni tért már, és a 78. I betű is megsántult valahogy, a kislány elpityeredett. Nem megy, sehogy sem megy. Mondtam én délben anyunak, hogy az I betűt sohasem fogom megtanulni, szepegte, és odaejtette a tűhegyű piros tolszárat az asztalra. A tolszár nagyot koppant a fényes falapon, a koppanásra egyszerében megrezzent a füzet, és valahonnan a lapjai közül kibújt egy icinyke-picinyke I betű. Délcegen kiegyenesítette a hátát, kackiásan fejébe csapta csöpnyi pontsipkáját, és halkan megszólalt. Ne busulj, Erzsóka, ne sírj, segíteni akarok néked, hallgass ide! Erzsóka fölemelte a fejét, és amint ránézett a kis jövevényre, egyszerében kisütött szemében a mosolynapsugár. Az a vékony kis hang pedig újra megszólalt. Ha azt akarod, hogy mindegyik testvérem, amit a füzetedbe írsz, ilyen szép legyen, egyenes legyen, mint én vagyok, akkor figyelj ide. Látod ezt a piros derekú tollat itt az asztalon? Látom, persze, hogy látom, hiszen az enyém, felelt Erzsóka. Tudd meg, hogy az a toll nem csak olyan akármilyen írószerszám. Ez bizony minden számod gyönyörűségesen leír, csak ismerni kell a varázsigét, aminek engedelmeskedik. Varázsigét, csapta össze a tenyérét Erzsóka, és a lélegzete is elakadt a nagy ámuldozástól. Úgy, ahogy hallod, folytatta az íbetű. Ha majd legközelebb kezedbe veszed a tollat, lehelj rá kétszer, és mondd ki magadban azt a szót, hogy akarom. Ha így teszel, meglásd, soha többé nem kerülnek majd gírbe-gurba betűk a füzetedbe. De jól vigyázz! Ha véletlenül kicsúszna a szájadon az, hogy sose fogom megtanulni, akkor a csodatól elromlik. Talán örökre. Jó munkát, Erzsóka, mondta az I betű, és talán mondott volna még többet is, de zengő-bongó hangon éppen 8-at ütött a szobafalán függő régi óra. Erzsóka hang felé nézett, aztán lepillantott az asztalra, de a csöpp, pontsipkás jövevényt már nem találta sehol. A füzet lapján csak a sok nyomorék íbetű szomorkodott. Hogy is hol csak? Dörzsölte meg Erzsóka a szemét, és fölvette az asztalról a piros tolszárat. Az írószerszám pedig most, csodák csodája, szinte belesímult a tenyerébe, és tüstént engedelmeskedett. Minél többször mondta Erzsók, hogy akarom, annál szebb, annál több egyenes hátú, pompás íj sorakozott egymás mellé a füzetébe. Egy-kettőre elkészült a lecke, s mert későre járt az idő, Erzsók aludni mehetett. A varázs igéről azonban nem feledkezett meg soha többé. Ha nem akart kerekre sikerülni a potrohos ó, ha nem fogadott szót a hetes hosszú lába, vagy rosszalkodni kezdett a bébetű furfangos kacskaringója, Erzsóka csak kimondta a varázsigét, és a piros szárú írószerszám legott segített. A kurta kis szavacska éppen olyan csodatollá változtatta azután is, mint akkor, azon a legelső estén.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Éljen a nyár, és a napsütés, és a víz! Viszont, mielőtt egy nagyot csobbansz a tavakban vagy folyókban, mindenképpen fogadd meg te is a hajós kapitány nagybácsikám tanácsait. Ő mindig megmondta a tutit, ha vízről volt szó, mert ő aztán nagyon sok mindent látott a hajókról. Az első fontos dolog, amit mindig mondogatott nekem, hogy forró, felhevült testtel tilos hideg vízbe ugrani. Tudod miért? Mert a tested, a szíved nincs felkészülve erre a nagyon gyors hőmérséklet változásra. Mielőtt bemész a hideg vízbe, vizezd be a testedet a tó, a folyó vagy a hűsvízű medence vizével. Ekkor van ideje megszokni a szervezetednek a hidegebb vizet, és utána meg szépen, fokozatosan belesétálhatsz a vízbe. Az én tengeri medve nagybátyám mindig ezt csinálta, és még mindig jó egészségnek örvend. Ja, és majd elfelejtettem, attól is óvva intett, hogy bányatavakban egyedül úszkáljak. Ugyanis a bányatavak nagyon hirtelen mélyülnek. Emiatt nem tudod azt sem kiszámítani, hogy meddig ér le a lábad. Az meg egy másik kérdés, hogy a bányatavak amiatt is veszélyesek, mert bármibe beleléphetsz. Úgyhogy az sem túlzás, ha van a lábadon papucs vagy békatalp, ha belemész a tóba. Csukás Mese Rádió.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.

varázstükröt. Te vagy a legszebb, királynőm, válaszolta a tükör. Hófehérke napról napra szebb lett. Egyszer, mikor a királynő újra megkérdezte a tükrét, ki a legszebb a világon, a tükör ezt válaszolta. Szép vagy, királynőm, de hófehérke szebb te nálad, a mostoha örjöngött mérgében. Megparancsolta a vadásznak, hogy vigye az erdőbe a lányt, és ölje meg. A vadásznak megesett a szíve a lányon, és így szólt hozzá. Fuss, amíg a lábad bírja, és soha ne tér vissza a palotába. Hófehérke ilyetten menekült az egyre sötétebb erdőben. Egyszer csak egy kis házacskát vett észre a sűrű lombok között. Közelebb merészkedett a házhoz, majd benyitott annak kis ajtaján. A házba lépve egy megterített asztalt pillantott meg, hét kicsi székkel körülvéve. Hófehérkének kopogott a szeme az éhségtől, így mindent megevett és megivott, amit csak az asztalon talált. Majd annyira elfáradt, hogy el is szenderedett az egyik kis ágyikóban. Amíg a lány az igazak álmát aludta, hazaérkeztek a kis házikó lakói. A hét kicsi törpe csodálkozva vette észre, hogy valaki elfogyasztotta a vacsorájukat. Ki evett a tányéromból? Kérdezte az egyik. Ki ivott a poharamból? Csodálkozott a másik. A hálószobába lépve pedig egyikőjük felkiáltott. Valaki alszik az ágyamban. Hófehérke ilyetten pattant fel, a törpék pedig faggatni kezdték a lányt. Te ki vagy? Honnan jöttél? Mit csinálsz a házikunkban? A lány elmondta történetét, hogy a gonosz mostohája miatt soha többé nem térhet haza. A törpék megsajnálták, és felajánlották neki, hogy lakjon velük. Hófehérke nagyon hálás volt. Ettől fogva minden este meleg vacsorával várta új barátait. Bevetette ágyaikat, és kitakarította a házat. A törpék minden reggel a bányába indulás előtt óva intették a lányt, hogy be ne engedjen senkit a házba, amíg ők nincsenek itthon. Ez alatt a palotában a gonosz királyné újra elővette tükrét, hogy meggyőződjön páratlan szépségéről. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? A tükör ezt válaszolta. Szép vagy, királyném, de hófehérke még mindig szebb nálad. A mostoha dühében szerzett egy almát, aminek felét méregbe áztatta. Végzek hófehérkével, ha már a vadász nem tette meg. Majd beöltözött öregasszonynak, és felkerekedett, hogy az erdőbe menjen. A gonosz királyné megtalálta a kis házat, és bekopogott az ajtaján. Nem engedhetek be idegeneket, mondta hófehérke. A királyné tovább erősködött. Eladtam az összes almámat, már csak egy maradt, azt neked ajándékozom. Hófehérke kinyitotta az ajtót, és megköszönte az öregasszony ajándékát. Beleharapott az alma pirosabbik felébe, és azonnal ájultan esett össze. Este lett már, mire a törpék hazaértek. Meglátták a lányt, élezgették, de az nem tért magához. Üvegkoporsóba fektették, úgy siratták. Másnap arra lovagolt egy királyfi. Meglátta az üvegkoporsóban fekvő lányt, és azonnal beleszeretett.
Milyen gyönyörű teremtés.

helyes, gondolta. És kérte a törpéket, hadd vigye magával. A törpék szomorúan, de végül beleegyeztek. Ahogy felemelték az üvegkoporsót, az egyik törpe megbotlott. A koporsó a földre esett. Abban a pillanatban kiesett az alma hófehérke torkából, aki csodák csodájára újból életre kelt. A törpék nagyon boldogok voltak. Újjongtak örömükben, és ölelgették egymást. A királyfi megcsókolta a lányt, felültette a lovára, és hazavitte országába, ahol hatalmas lakodalmat csaptak.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld!
3: Na?
2: Ma reggel nem tudtam kinyitni az ajtót. Akárhogy ráncigáltam, nem sikerült. Aztán kiderült, hogy kulcsra volt zárva.
3: Többet ésszel, mint erővel.
2: Azaz?
3: Ez a közmondás azt jelenti, hogy mindig gondolkodj, mielőtt cselekednél. Sokszor azzal többet érsz.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Dániel András, az elveszett lények irodája. Az elveszett lények irodáját a város legkisebb kerületében találod. Talán túlzás is kerületnek nevezni, hiszen csak néhány görbe utca ez, megbújva a hangos főútvonalak árnyékában. Véletlen girbegurbaság, apró hiba a város vonalzóval rajzolt térképén, ami fölött könnyen elsiklik a kalandozó tekintet. Még az sem ler rá könnyen, aki tudja, mit keres. A bús Szelindek utca, amely aféle titkos bejárata ennek a rejtőzködő negyednek, inkább szűk benyíló sem, mint utca, szinte csak egy árnyékos rés a házfalak között. Gyanútlanul sétál el mellette a fényes körutak járókelője. Pedig, ha összeszeded a bátorságod és belépsz ide, mindössze egyetlen sarkot kell sétálnod, és már is ott állsz az elveszett lények irodája előtt. Bejárata mellett komoly aranybetűkkel biztosít róla a festék pikkelyes tábla, hogy jó helyen jársz. Elveszett lények irodája. Nyitva ettől addig, szinte mindig. Ha már ideértél, és pedig a felirat szerint éppen jókor, akár be is léphetsz a szürkére mázolt ajtón, amelyet már alaposan megkoptatott a sok türelmetlen kéz, vagy egyszerűen csak az idő. Az ajtó szomorú nyikorgása ne riasszon el, kenetlen zsanérja kedvenceik után síró gyerekektől leste el ezt a hangot. Volt rá ideje. Az elveszett lények irodája talán már a kezdetek kezdete óta várja itt ügyfeleit. Te legalábbis így érzed, amikor átléped a küszöböt. Néhány szék, támláspadok, két alacsony asztal, mindent vastagon fed oda bent a finom, macska szürke por, mintha 100 éve takarítottak volna itt utoljára. Vagy nem is, inkább olyan, mintha porból lenne itt minden. Porból készültek volna a bútorok, porból az ajtó előtt foszladozó szőnyeg, porból lenne még a fény is, amint fakón szitál a mennyezetről lógó lámpa búrája alól. Attól tartasz, ha bármihez hozzányúlnál, azonnal szétomlana. De ilyesmire nincsen időd, hiszen alig szokta meg szemed a félhomályt, már is megszólít valaki. Üdvözöljük irodánkban! Az apró alak dossziékkal megrakott pult mögött ül. Eddig észre sem vetted, sem őt, sem a pultját. Vastag keretes szemüvege mögül úgy pislog rád, mint egy tolfosztott bagoly. Ő Mármint úr, a mindenes, portás, titkár, raktáros egy szemében. Amilyen kicsi, görbe és törékeny, ő inkább semmisnek mondaná magát, ha ráérne ilyesmin viccelődni, de nem ér rá, mert minden perce foglalt, annyi a dolga, ahány a porszem ebben a rosszul világított előtérben. Na, mi lesz? Sürget a tekintete. Szőrös, plüssös, vatta vagy kóc tömött? Kérdezi. Mérete, színe, a kedves neve, elveszett vagy megszökött, hol történt, pontosan mikor, ön a tulajdonos, szabadna az életkorát, mi a jele az óvodában, nagyon szomorú, hagyjak zsepit. Mármint úr elővesz egy hüvelyknyi papírdarabot, hogy feljegyezze rá a válaszokat. Nem is érted, hogyan férhet rá ennyi minden egy ekkora cédulára. Gyorsan bevallod neki, hogy nem egy elveszett lény, csak a kíváncsiság hozott ide. Mármint úr biccent bagoly fejével, közben biztos, ami biztos, ad egy zsepit, majd megnyom egy csengőt. A hangra a háta mögött kinyílik egy ajtó, az imént, mintha még az se lett volna ott, Mármint úr rámutat.
2: Arra tessék!
1: Te oda sietsz, aztán kicsi félszegen belépsz. Itt sincs igazán világos, pedig több lámpa fénye is hunyorog odafentről, de honnan vajon? Akárhogy merezted a szemed, nem látod a mennyezetet, mintha a végtelen éjszakai égből pislákolna az izzók fénye. Körben, katonás rendben jókora polcok állnak, tetejük odafent a sötétbe vész. rajtuk pedig...
2: Talán a tiéd is itt van közöttük.
1: Egy szürke öltönyös úr szólít meg e kép egérként suranva elő két polc közül. Ő doktor Szösztömegy, az irodavezető. Mosolyát, mintha sejemcérnával hímezték volna az orra alá.
2: Most biztos azt gondolod, rémisztő rendetlenség van itt,
1: mutat körbe. Igaza van, pontosan ezt gondolod. Ameddig a szem ellát, porleptelények százai, talán ezrei hevernek egymás hegyén hátán a polcokon. Mint egy forgalmas pályaudvaron az alvó utasok, akik már rég lemondtak róla, hogy valaha is megérkezik a vonatuk.
2: Hidd el, ez csupán látszat,
1: emeli felmutató ujját doktor Szösztömegy, miközben finoman megfogja a karod és körbevezet a polcok előtt.
2: Mi minden lény számon tartunk, nálunk egy sem veszhet el, mármint még jobban,
1: teszi hozzá szomorkás mosollyal.
2: Ezek itt a szőr állatok, mutatja egyenként a polcokat, azok a plüssök, mögöttük pedig a pamutból, frotírból, kordbársonyból varrottak. Azon a polcon a szivacs és gumilényeket gyűjtjük, itt pedig
1: egy iratrendező szekrényhez lép, a fiók, amit kihúz, dugig van tömve rajzolt, meg papírból kivágott figurákkal, mint egy elvarázsolt őszi erdő levelei, úgy hever egymáson a sok színes papírdarab.
2: Bármiből is készült, nálunk mindegyik elveszett lénynek megvan a helye. Pontosan tudjuk, melyik polcon keressük, ha a gazdája eljönne érte, már ha eljön valaha is,
1: magyarázza doktor Szösztömegy, és közben benyit egy ajtón. Oda bentről puha sötétség ásít rád.
2: Ebben a helyiségben,
1: suttogja,
2: a láthatatlan barátokat őrizzük. Őket nem elveszteni, sokkal inkább elfelejteni szokták. Az sem épp vidám dolog. Egyébként te kit keresel?
1: Érdeklődik, amikor tovább sétálok a polcok között. Nem keresel senki, csak az érdeklődés hozott ide, árulod el neki. A hátizsákod zsebéből kilógó medvelábra mutatsz.
2: Vigyázz rá nagyon, mondja komolyan az irodavezető. Vannak lakóink, akik már évtizedek óta várják, hogy megtalálja őket a gazdájuk.
1: Ezt a fülethez hajolva mondja, hogy meg ne hallják a polcokra zsúfolt lények, aztán egy öreg emberről mesél, aki 70 év elteltével találta meg itt a kisfiú korában elhagyott szőrállatát.
2: Apró, barna szőrű majom volt, kukunak hívták,
1: emlékezik doktor Szösztömegy.
2: Sosem felejtem el az idős úr, milyen hitetlen kedve forgatta kezében, mikor odaadtuk neki. Ki tudja. Talán arra számított, hogy a hosszú évek alatt a majom is megöregedett, hogy megőszült és megráncosodott. Akárcsak ő. De hiába, az efféle lényeken nem fog úgy az idő, mint rajtunk embereken.
1: Egy pillanatra elmélázik, aztán megragadja a kezed és betuszkol egy másik iroda feliratú ajtón.
2: A legtöbb elhagyott lény végül nálunk köt ki,
1: mondja, miközben helyjel kínál.
2: Némelyiket behozzák, másokra mi találunk rá valahol. Az is előfordul, hogy ők maguk fordulnak hozzánk segítségért. A múlt héten például bejött egy kék zsiráf, akit a repülőtéren hagytak el. Hát, ezek a legnehezebb esetek. Persze, ha kell, nyomozást is vállalunk,
1: mutat a háta mögé, a falon a város kifakult térképe, teleszurkálva elsárgult cédulákkal és gazdájukat vesztett szőr állatok fényképeivel, mint gyűrött lepkeszárnyak egy pókhálóban, ez jut eszedbe, ahogy oda pillantasz.
2: Én nem műemlékek, szobrok vagy múzeumok, hanem elveszett lények alapján ismerem a várost,
1: mondja doktor Szösztömegy.
2: Ezen a téren hagyták el a szürke plüss szamarat, azon az utasarkon várta a gazdáját a tarka szivacsnyúl. Ott az a park, ahol napokig hevert egy pad alatt a piros gumikrokodil, és így tovább. Az elveszett lénykutatás, doktoraként mondom neked, ha 1000 évig élnék, akkor sem örülnének ki azok a polcok odakint.
1: Sóhajt végül az irodavezető.
2: Hiába az elszántság és a tapasztalat.
1: Ekkor egy csengő szólal meg. Doktor Szösztömegy sietve feláll és megigazítja öltönyét.
2: Hív a kötelesség, mondja. Mármint úr csengetése új ügyfél érkezését jelzi, nyugodtan nézelődj, ha még kedvet tartja. Tudod, merre találod a kiáratot?
1: Az irodavezető udvariasan meghajol, majd kisiet a szobából. Te ott maradsz még egy kicsit? A nyitott ajtót bámulod. Odakintről hallani véled a polcokon várakozó lények halk szuszogását. Az ezernyi finom hang úgy vesz körül a csendben, mint egy meleg takaró. Szemed már-már lecsukódik, úgyhogy inkább felállsz, megigazítod a hátizsákodat, és elindulsz a kijárat felé. Miközben elhaladsz a polcok előtt, magadon érzed az elhagyott szőrállatok tekintetét. Az ajtóban még megállsz egy pillanatra. Nem tudod, mit mondhatnál, úgyhogy csak odaintesz nekik. Az előtérben Mármint úr épp egy csíkos plüssmacskát kérdezget, miközben szorgosan jegyzetel. Köszönsz neki, ő feléd biccent bagoly fejével. Amikor kilépsz az elveszett lények irodájának ajtaján, meglepve látod, hogy odakint közben leszállt az este. Ideje lesz hazaindulni, mert nem sokára téged is keresni kezdenek. Eszedbe jutnak a saját szőrállataid, akik a szobádban már biztosan nyugtalanul kérdezgetik egymástól, hogy hol lehetsz. Elindulsz hát a Bús-Szelindek utca felé, amin túl ott zúg és tülköl az esti város forgalma. Egy pillanatra még visszafordulsz a sarokról, hogy egy utolsó pillantást vess az elveszett lények irodájára. És ahogy nézed a kopott szürke ajtót, meg a táblát az aranybetűkkel, azt kívánod, hogy bárcsak soha, de soha ne kelljen többé eljönnöd ide.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csak játék, mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A balatoni igaz gyöngy. Népmese. Aki elmondja, Csere Zoltán. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer a Badacsonyon innen, de a Boglári parton túl egy náddal benőtt kis sziget. Ezen a szigeten vízimadarak éltek. Hattyúk, vadkacsák, vízicsibék, sirályok, szárcsák, nádirigók. Ki is a megmondhatója, hogy ki mindenki lakta még a szigetet. Ha nem, ha ez nem is, de az tudható, hogy ezen a szigeten lakott a világ legszebb sirálylánya. A szépségesen szép ezüst volt. Nem csak szép, hanem okos is és ügyes is volt. Úgy repült a szelek szárnyán, hogy az emberek mosolyogva nézték vakmerő repülését és a még kecsesebb vízre érkezését. Szárnya nyomán apró szellő keletkezett, a fodrozódó vízből jókat permetezett. Fényes tolla, mint a holdnak ezüstje, gazdáját a bajoktól megvédte. Simítgatta is napjában többször, óránként legalább ötször. Hajnaltájban, ha kiülsz a szépséges tópartjára, láthatod őt sok-sok pajtásával egyetemben. Sajnálhatod, hogy nem férnek el a kezedben. Ha nem, ahogy a mesében lenni kell, történt egyszer, hogy a mi sirályunk szépségének híre eljutott az északi part királyának szürke felhőnek fülébe. Messziről megleste, szíve beleremegett, a szép sirálylányba mentem beleszeretett. Szaladt gyámapjához rögtön, hogy nászajándéknak, ugyan mit küldjön. Apja pedig, kinek neve Rang, a vénséges vén tihanyi visszhang. Az öreg pedig bölcslévén mást úgy se tehetett, a lány kérésbe beleegyezett. Követeket küldött hát ezüst holdhoz, és megkérte a kezét. Jegyajándéknak pedig, na, mit adott? Egy csodálatosan szép, szivárvány színben tündöklő gyöngyházgolyót, egy valódi, igaz gyöngyöt küldött. Ezüstot belenézett, és meglátta benne szürke felhőt. Nem is kellett többet nógatni, úgy elkezdett a szíve dobogni. De jaj, mi történt? Ezüsthold nagy zavarában a gyöngyöt elejtette, belepottyantotta egyenesen a Balatonba. A sirályok rémülten néztek utána, ó jaj! Eltűnt az a víznek fodrába, bizony beleesett. Ezüsthold pedig csak könnyezett. Sírt 3 órát és 3 percet. Akkor egy jó ötlete termett. Hallotta már az öregektől nem is egyszer. Ha baj van, nem kell más vegyszer, mint a tiszta szó. Kérni nem szégyen, s szavadnak foganatja lészen. Kérte hát a szárcsát, hogy a gyöngyért bukjon le. De a szárcsa nem tudott leúszni olyan mélyre. Kérte a hattyút, de a hattyú sem tudott lebukni a tó fenekére. A nádirigó a kérést hallotta, de megoldani nem tudta. Szegény ezüsthold már-már feladta, de ekkor a tó tükre fodrozódni kezdett, és előtűnt a tóból egy barna hajú, tündér gyermek. Miért sírsz, ezüsthold? Mi nyomasztja lelked? Kérdezte, s várt, mert késett a felelet. Mondd el, kérlek, ha tudok, segítek. Tudakolta tovább, s kiült egy kőre, kicsit odább. Beejtettem a tóba szerelmem zálogát, a vén visszhang fiának jegyajándékát. Nékem küldte a kezemért cserébe. Választottam pedig, szürke felhő lenne, fényes igaz gyöngy, szivárvány golyó, nélküle nem visz tihanyba a hajó. Ezüstholnak hangja halk volt, toll a sürke, újból elerett a könnye. Ha tudok, segítek! Szólt a tündérgyermek, s azon nyomban a tó fenekére nézett. Meglátta mindjárt a gyönyörű golyócskát, keresni sem kellett, csak kinyújtani markát. Á, nem jaj! Mikor nyúlt volna, érte éppen, egy balatoni fogas bekapta egészben. Gondolta, ilyet még úgy se evett, de remek. Remek is lett volna, de fogára nem illett a golyó, mivel túl kemény volt. Hú, mérges lett a fogas, hogy a talált gyöngy ehetetlen, jó messzire el is köpte a kis telhetetlen. A repüléstől a golyó pörgött és forgott, és a fenék iszapjába bele is fúródott. Szóval elnyelte a homok, s felette a hullámok fodra teljesen beborította. De a tündérgyermek nem adta fel a keresést ilyen könnyen. Sípjával magához hívta a halakat menten. Megmondta, aki megtalálja, vendége egy gazdag lakomára. Ó, volt is vállalkozó, nem egy, megszámolni nem elég a két kezed. Keresték egy nap, keresték két nap, harmadnap egy szeleburdi kis hal a felszínre hozta. No hát, örült a tündérgyermek, nézte, látta jól, szerencse, hogy nem maradt az iszapban örökre. Kézbe vette, simogatta, ezüst holdnak általatta. Általatta, lett is nagy dínomdám. Dínomdánom lakodalom, senki sem mondta, hogy pardon, hanem hogy helye húja haj, legszebb madár a sirály, ő az igazi király. Itt áll büszkén, szürke felhő, napsugárban fürdözgető, ezüst holt lett néki párja, szárnyuk a világot járja. Szóval az egész balatoni madársereglet erre az egyetlen szigetecskére érkezett. Csapatban jöttek, keringtek, szálltak. Tuti, hogy egy cseppet se fáztak. A zenét a szélhúrjai adták, táncparketnek az öböl csónakjait kapták. A menyasszony fátylát teliholdból szőtték, a vőlegény kalapját kagyló héjból vésték. A hangosításra nem költöttek semmit, vén visszhang ismeri a trendit. Etéren ő a verhetetlen, kihangosítása kegyetlen. Csapkodtak a szárnyak, táncoltak a lábak, feljött a hold, ilyen csuda buli itt még sose volt. A tündérgyermek tapsolt, ugrott, ezüst hídon végigforgott, piruettet csinált négyet, amit mondok, elhiggyétek. Aztán hajnaltájban elfáradt a násznép, pirkadni kezdett. Még most is látom az egészet. Mégpedig, hogy merre láttam? A déli part zugában. Harmatos, furcsa hajnalon, ott üldögéltem én a parton, pont Balatonbogláron. Aztán meg, hogy mindez igaz-e vagy se, nem tudhatom, de azt igen, hogy a Balatonban csak egyetlen egyszer volt igaz gyöngy, az se sokáig, csak 3 napig, 3 óráig és 3 percig.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Baros úton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög, Sári néni vezeti, aki látja, neveti.
2: Baros úton

0: Japán tudósok az évezred végére ígérik egy, az emberiséget régen foglalkoztató rejtély megoldását. A már eddig is több millió dollár felemésztő kutatások arra keresik a választ, hogy a majmoknak miért piros az a része, ahol úgymond nem fészkel az agy. A kísérlet eredményének nyilvánosságra hozatala ellen több nemzetközi állatvédő egyesület tiltakozott, mert szerintük ez a majmok legszemélyesebb belső ügye, és minden külső beavatkozás sérti az állatok önérzetét. A tudós csoport ennek ellenére folytatja munkáját, és tovább faggatja a majmokat. Lehet, hogy ezzel megdől az a több évszázados tévhit, amelyet a patagóniai kelész, a híres majmász fejezett ki egyenletével, amely így hangzik.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Égből pottyant mesehallgatók, nagymamák, édesanyák és gyerekek. Döbrente Ildikó nénye, égből pottyant meséiből hallgassátok meg azt, amelyik Afrikában játszódik. Felolvassuk Ildikó nénye és én, Levente Péter bátyó. Durci.
3: Hol volt, hol nem volt, a messzi Afrika legmélyebb tavában élt csíkos bölcsőszájú anya és 100 porontja. Mind a 100-nak saját kicsi bölcsője volt anya nagy bölcsőszájában.
2: Ha a kicsinyek aludtak a bölcsőkben, csíkos anya is szundikált. Ha a kicsinyek virgonckodtak, anya is mosolygott. Ha a kicsinyek túlságosan is mozgolódtak, anya szelíden megmozgatta az állkapcsát, s azzal helyreállt a rend.
3: Délutánonként csíkos anya kiúszott kicsinyeivel a tó mélyi játszótérre. Kinyitotta bölcsőszáját, mint egy nagy kaput, a porontyok kiözöllöttek rajta, és már is játékba kezdtek. Kergetőztek, bujócskáztak, légbuborékokkal labdáztak. Csíkos anya mosolyogva gyönyörködött gyermekeiben. Csak a legkisebb porontj ellenkezett.
4: Nem kergetőzöm, mert megfogtok. Nem bujócskázom, mert megtaláltok. Nem labdázom, mert a légbuborék csak az enyém. Nem játszom, nem játszom.
3: Nem is játszott vele senki. Este csíkos anya újból kitátotta bölcsőszáját. Ez azt jelentette, hogy ide, ide. A porontyok beözönlöttek rajta, és anya elindult velük hazafelé. A kicsinyek a bölcsőkben is folytatták a játékot. Hol egyik, hol másik bölcsőjébe bújtak, ugráltak, kergetőztek. Csíkos anya mosolyogva tűrte gyermekei símogató hancúrozását. Csak a legkisebb porontj ellenkezett.
4: Az én bölcsőmben ne jöjjön senki! Az én bölcsöm csak az enyém. Nem játszom, nem játszom.
3: Addig ellenkezett, addig durcáskodott, míg a testvérei elnevezték Durcinak.
2: Egy nap csíkos család mellé új család érkezett a játszótérre. Pöttyös anya és porontjai. A két anya kitátotta bölcsőszáját, a csíkos porontyok, pöttyös porontyok kiözöllöttek rajta, és már is játékba kezdtek.
3: A porontyok kergetőztek, bujócskáztak, labdáztak, az anyák tereferéltek, mindenki jól érezte magát. Csak Durci durcáskodott.
4: Ez nem ér, velem nem törődik senki. Nem játszom, elmegyek.
2: Talán el is ment volna, ám ekkor a legsötétebb hínár mögött kavarogni kezdett a víz. Kavargott, kavargott, majd feltűnt egy ragadozó hal. Lassan úszott a játszadozó kicsinyek felé.
3: Ide, ide! Tátogtak rémülten az anyák. A porontyok villámgyorsan abbahagyták a kergetőzést, és suhantak a védelmet jelentő bölcsőszájakba.
2: Durci is menekült, olyan gyorsan úszott, mint még soha életében. Már bent volt anya szájában, de ilyettében háromszor körbeúszta a gyerekszobát, mire megtalálta a maga helyét. Még soha nem örült így a saját kis bölcsőjének.
4: Enyém a legjobb bölcső. Bemegyek és benne is maradok, gondolta.
3: Ám a bölcsőben már volt valaki.
4: Ez nem ér! Ez az én bölcsőm! Menj innen, nem játszom! Sivította Durci.
3: Jaj, de mókás vagy! Gyere ide mellém, elférünk ketten is! Bukkant elő egy fejecske a bölcsőből.
2: Durci akkor látta, hogy a bölcsőben egy pöttyös porony kuporog.
3: Ne oda menj, hozzám gyere, itt is van hely, gyere, gyere! Hallatszott innen is, onnan is.
2: Durci nem akart hinni a szemének. Minden bölcsőből egy-egy pöttyös porony integetett az uszonyával. Semmi kétség. Ilyettében pöttyös anya gyerekszobájába menekült.
4: Ez nem ér! Ezek itt idegenek, nem játszom, én hazamegyek,
2: sírta el magát Durci.
3: Ne sírj, Csíkoska, ne félj tőlünk, van itt hely bőven, holnap hazaviszünk, vigasztalták versengve a pöttyös porontyok. Aztán sorsot húztak, hogy ki mellett aludjon a csíkos csemete.
2: Durci csodálkozva érezte, hogy milyen jó érzés, ha mellé bújik egy másik porontj. Békésen aludt reggelig.
3: Másnap a játszótéren csíkos anya boldogan ölelte magához elveszettnek hitt legkisebb porontját, Durcit. A testvérek is örömmel táncolták körül, ám amikor elkezdődött a játék, óvatosan, tisztes távolságba húzottak tőle.
2: Durci elkapott egy légbuborékot. Repül a labda, kijátszik velem. Kapd el, dobd el, ír a nevem.
3: A csíkos testvérek csodálkozva bámultak legkisebb testvérükre, ám nem sokáig csodálkoztak, inkább akkor a labdacsatába kezdtek, amilyet még nem látott a tó mélyi játszótér.
2: Csíkosok játszottak pöttyösökkel, pöttyösök csíkosokkal, és attól kezdve így ment ez napról napra, délutánról délutánra.
3: Este elköszönt egymástól a pöttyös csapat meg a csíkos csapat, és folytatódott a játék csíkos anya bölcsőszájában. Kergetőztek, hancúroztak bölcsőről bölcsőre a csíkos testvérek, egészen addig, míg csak anya szelíden meg nem mozgatta az állkapcsát. Akkor elnyugodtak, és aludtak reggelig.
2: Aludt Durci is a saját bölcsőjében, vagy egy másikban. Egyedül, vagy egy csíkos testvérkéjével.
3: Aki nem hiszi, szálljon le a távoli Afrika legmélyebb tavának fenekére, és nézze meg, hogy igazat meséltem-e.
2: Így volt?
3: Nem így volt.
5: Égből fottyant mese volt.
6: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: A holdkórosság és a csodaszer. Történt egyszer egy faluban, nem is olyan messze, hogy kitört egy nagyon furcsa járvány. Először a pék kisfia kapta el a betegséget, majd a pék felesége, majd a pék, végül az egész falut megfertőzte. Ez a betegség nem járt csúnya kelésekkel, tüsszögéssel vagy magas lázzal. A járvány csak éjjelente mutatkozott meg, mikor a hold előbújt. Akkor ugyanis szép lassan az egész falu holdkórossá vált. Amit reggel nagy gonddal megmunkáltak és megcsináltak, éjjel összetörték, lebontották vagy összekeverték. A pék megette az összes kenyeret, amit sütött. Az egyik asszony minden este visszadugdosta a tyúkok alá a tojásokat, amiket összeszedett. A favágó megint elültette az erdőben a fákat, amiket kivágott. Az ács lebontotta a tetőket és az állványokat, amiket napközben emelt. Az egyik gazda pedig visszavitte a zöldségeit a veteményesbe. Főtt is mindenkinek a feje, mert így nemhogy kétszer annyit dolgoztak, csak egy helyben toporogtak, mert minden reggel előről kellett kezdeni a munkát, de éjjel ismét meglett a felfordulás. Az egyetlen, akit nem kapott el a holdkórosság, a falu szélén lakó Molnár lánya volt. Minden éjjel olyan békésen aludta végig az éjszakát, hogy még a többiekre sem ébredt fel. Mivel ő volt a legkipihentebb a faluban, úgy döntött, ha törik, ha szakad, megszerzi az orvosságot, amivel mindenkit kigyógyíthat a betegségéből. Derekára kötötte kedvenc batyuját, és útnak indult. Lankás, dombok, aranyló, búzamezők, sebes vízű folyók mellett vezetett az útja. Akárkivel szembe találkozott, megkérdezte tőlük, hogy merre leli a holdkórosság ellenszerét, de mindenki csak a fejét ingatta. Már nagyon messze járt a falutól, és már majdnem feladta, mikor végre sikerrel járt. Egy nagyszakálú, bozontos vándor megsúgta neki a titkot, a holdkórosságnak igenis van gyógyszere. De nagyon nehéz ám megszerezni, figyelmeztette a lány. Nem akármilyen anyámasszony katonájának való mulatság az. Nem baj, felelte a lány. Nekem meg kell gyógyítanom egy egész falut. Hát akkor jól figyelj, kezdte a vándor. Sok-sok dombbal arrébb van egy gyönyörű napraforgó mező. De olyan szép és hatalmas napraforgók azok, amilyeneket még csak hírből sem hallhattál. Ez a sok napraforgó, mint a napocska saját virága, és olyan féltékenyen őrzi őket, mint semmi mást. Azok pedig jól nevelten követik a napútját az égen, le sem veszik róla a tekintetüket. Egyetlen egyet kivéve. Az a virág kicsinek és satnyának született, és a többiektől sosem tudta megpillantani a napot. De éjjel, amikor a többiek lehajtott fejjel alszanak, akkor jön el az ő ideje. Olyankor fehér fénnyel felragyog a hold, ő pedig egyedül fürdőzhet a fényében. A nap saját kertjében nő tehát egy holdra forgó, aki titokban elárulta a gazdáját. De ennek a virágnak csodálatos erejű a magja. Talán bizony ez gyógyítja a holdkórosságot? Kérdezte a lány. De még mennyire? Válaszolta vándor. De azt tudnod kell, hogy aki egyszer hozzáér a magokhoz, és nem holdkóros, örökre az éjjel birodalmában ragad. Csak éjjel lehet ébren, nappal viszont úgy fog aludni, mint a bunda. És erre már nincs gyógymód. Vállalom, kiáltotta a lány, azzal sebesen meg is indult a napraforgó föld felé. Már messziről vakította a szemét a sok ragyogó napraforgó, el sem tudta volna téveszteni a napvirágos kertjét. Amint odaért, leheveredett egy bokor tövében, hogy ott várja ki az éjszakát. A hosszú sétától annyira elfáradt, hogy elnyomta az álom. És csak akkor ébredt fel, amikor már vaksötét éjszaka volt. A sötétben csak egy halvány fehér sugár világlott a mező közepén. Biztos az a holdra forgó, gondolta a lány, és halkan a virág felé lopakodott. Amikor odaért hozzá, suttogva előadta a jövetele célját. A virág azonnal megszánta a lányt, és csak úgy pergette a kezébe az ezüstfényű magukat. A lány úgy megörült, hogy el is felejtette, mire figyelmeztette a vándor. Csak az járt a fejében, hogy hazaérve meggyógyítja majd az egész falut, és mindenki rendesen tud majd aludni. Rögvestel is indult hazafelé. De amint a hajnal első sugarai elkezdtek derengeni, a lányra olyan fáradtság tört rá, hogy menten el is aludt az út szélén. Csak éjjel ébredt, és tudta folytatni az útját. Ez így ment, amíg haza nem ért. A faluban még mindig tombolt a holdkórosság. Lázasan tettek-vettek a betegek, ő pedig mindegyiknek a kezébe nyomott egy-egy magocskát. Amint valaki elropogtatta, meggyógyult. De a nagy kábultságban reggel már senki nem emlékezett arra, ki és hogyan gyógyította meg őket. A lányt meg nem lehetett felébreszteni. Éjjel viszont mindenki más húzta a lóbőrt, és nem volt senki, akinek a lány elmesélhette volna kalandos történetet. És ez azóta is így van. A lány éjjel felkel, dolgozik, tüsténkedik, nappal pedig alszik. A faluban furcsálják a dolgot, de nem kérdezősködnek a Molnár családjánál. Pedig ha tudnák, kinek köszönhetik a gyógyulást?

titok, hogy sok tavat körbe lehet biciklizni, rollerezni, triciklizni, futni vagy sétálni? Micsoda? Te már réges-régen tudtad? Honnan? Most már értem. A te apukád nagy biciklis és nyaranta biciklitúrákra jártok, igaz? Hűha! Hát ez nagyon jó hír. Mozogjatok minél többet a nyáron. Csukás Mese Rádió.

0: a répa. Egy emberöltővel ezelőtt élt két fiú testvér, akik annyira különböztek egymástól, mint a tűz és a víz. Az idősebbik kegyetlen, gőgös és kabzsi volt, míg a testvére éppen az ellentéte, jóságos, önzetlen és segítőkész. Mikor felnőttek, az idősebbik kabzsi testvérből gazdag ember lett. Ha talált valamit, mindig eladta, s lehetőleg kétszeres áron. Nem létezett számára más boldogság, csak ha dúskálhatott a pénzben. Hanem a kisebbik testvérnek csak egy darabka földje volt néhány állattal, de azok is mind gebék voltak. Étnappallá téve dolgozott, hogy legyen mit ennie a családjának, s habár alig jutott étel az asztalra, mindig szívesen megosztotta másokkal. Így történt, hogy egy nap, mikor az állatokat etette az udvaron, egy sánta öregember kiáltott oda neki az országútról.
1: Fiam, adnál egy kis vizet ennek a fáradt szegény embernek?
0: Hogy ne adnék, bátyám, de jöjjön inkább be a házamba, hadd hívjam meg vacsorára, válaszolta a jószívű fivér. Az öregember elfogadta a meghívást, s habár csak kenyérrel és egy szelet szalonnával tudták megkínálni, mégis igen hálás volt a gazda kedvességéért. Mikor elbúcsúztak, az öreg megkérdezte.
1: És mondja, a répát elvetette már?
0: Persze, ott van a föld végében, vágta rá a gazda. A bácsi pedig még motyogott valamit, aztán elment. Teltek múltak a hetek, s nem sokára elérkezett a betakarítás ideje. Mikor a gazda a répa föld felé tekintett, egy óriási zöld bokrot vett észre a távolban, ott, ahol korábban sosem nőtt semmi. Közelebb ment hát, hogy jobban szemügyre vegye, s akkor látja, hogy egy óriási répa az. De bizony olyan hatalmas volt, hogy mikor megpróbálta kihúzni, nem ment neki. Hívta a fiát, de még ketten sem bírtak az óriás répával. Jött és nem sokára a fiú mögötte a szomszédsággal, s azoknak még az álluk is leesett a répa láttán. Ásni kezdtek, és órák is elteltek, mire végre megpillantották az egész répát. Végül nagy nehezen kihúzták a földből a zöldséget, majd tanakodni kezdtek, hogy mit tegyenek vele. Aztán a gazda így szólt. Az nem járja, hogy egy ilyen különleges répát egyszerű szegény emberek egyenek meg. Vigyük inkább a királyhoz. Döntsön ő a sorsáról. És így is tettek. Másnap felrakták a répát egy szekérre, majd befogtak elé 8 ökröt, de még az is kevés volt. Az egész falu kellett hozzá, hogy elindulhasson a szekér. Így jutottak el a király udvarába. Bizony rá is csodálkoztak a városban a különös menetre. Az utca megtelt emberekkel, és mindenki ámuldozva nézte a hatalmas répát. Hamar híre ment a csodarépának, a királyi család pedig már izgatottan várta a palota kapujában.
2: Uram, királyom!
0: Néked hoztam ajándékba ezt a különleges óriás répát, szólt a gazda, mikor a kapuhoz értek.
2: Bizony tetszetős ajándék, fiam,
0: felelte a király. Megköszönte a répát, és végül annyi termést, ételt, italt adott jutalmul a gazdának, amennyit a szekér elbírt. Hanem a király idővel sem feledte a gazdát, utasította hát egyik emberét, hogy járjon utána, mégis kiféle, miféle ember ez a földműves. Miután a szolgáló visszatért és elmondta, milyen jóságos, derék ember a gazda, a király örömmel nevezte ki udvari répaszállítójának. S attól fogva a szegény fivérnek nem volt semmire gondja. A környéken mindenki tőle hozott zöldséget, meg tejet, és hamarosan szép vagyonra tett szem belőle. Közben a bátyja fülébe is eljutott a répa híre, és majdnem belesárgult az irítségbe. Még hogy egy répa, egy közönséges répa, és a király cserébe gazdaggá tette, mérgelődött magában, és egyre azon járt az esze, hogyan kerülhetne ő is a király kegyeibe. Ki is eszelt egy tervet. Felvette a legszebb ruháját, és elment a városba, hogy mindenét eladja. Majd a zsák pénzzel, amit kapott, átsétált az ékszerész üzletbe.
1: Mutassa, melyik a legnagyobb drága köve, mondta az ékszerésznek,
0: az pedig egy fényes rubintot vett elő. Akkora volt a kő, mint a kabzsi ember tenyere, és úgy csillogott, hogy a szeme is belekáprázott. Nagyon értékes ez a rubint, egyedül a király méltó rá, hogy viselje, mondta az ékszerész. Az ember megörült a kincsnek, gondolta, annál többet ad érte majd a király. Gondosan eltette a zsebébe a követ, és sietett a palotába, hogy látogatást kérjen. Hanem az őrök nem akarták beengedni, előbb kikérdezték, hogy kicsoda. Nem nagyon tudta, hogy mit feleljen, hát végül azt mondta, hogy ő a répás ember bátyja. Amint a király meghallotta ezt, nagyot nevetett magában. Hisz tudta ő már a szolgájától, hogy micsoda kabzsi, gonosz ember a gazda bátyja. Se baj, gondolta, most majd jól megleckészteti. Behívatta hát.
1: Mi áradban erre ember? Kérdezte a király.
0: Drága felség, ajándékot hoztam néked, egy szépséges rubint követ, mondta remegő hangon.
1: Köszönöm. Mondd csak, mit szeretnél az ajándékért cserébe? Kérdezte az uralkodó.
0: Engem, uraságot, bármilyen apró ajándék a boldogsággal tölt el, szerénykedett a báty. Gondolta, annál nagyobb jutalmat kap.
1: Hát akkor olyat kapsz, amit én nagy becsben tartok.
0: A kabzsibágy hazament és le sem hunyt a szemét, olyan izgatottan várta, mit küld neki a király. Másnap meg is érkezett a menet, hátul egy óriási, jól megrakott szekérrel.
1: Az ember boldogan dörzsölgette a tenyerét, mikor elképzelte, mennyi kincs rejtőzhet a ponyva alatt. Végre közelebb ment, türelmetlenül felhajtotta a leplet, s tudjátok, mi volt alatta? Egy nagy tál, benne egy óriási szelet répával. Az ember pedig, mikor meglátta, szégyenében világgá szaladt.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, Réka vagyok. Egy érdekes rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy két kis üvegből áll, amelyeket egy vékony nyak köt össze. A felül lévő homok lassan lecsorog az alsó részbe. Akkor használják, ha meg akarnak mérni egy kis időt, például társasjáték közben, vagy sütésnél. Na, kitaláltátok már? Igen, a homokóra. Jaj, de ügyesek vagytok. Szerintem nagyon megnyugtató nézni, ahogy pereg lefelé a homok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
3: Lázár Ervin, a négyszögletű kerekerdő. Részlet. Maminti, a kicsi zöld tündér. Előadja Morvai Noémi. Ma fát vágni megyünk, mondta Mikka Makka. Csak erősek jelentkezzenek, egérelek, ne nyújtogasd az ujjad, gyenge vagy. Ezt rám mondja? Méltatlankodott egérelek a szomszédjának, és félkézzel kinyomott egy fenyőtobozt. Tapints csak meg a muszklimat! Történetesen Ló Szerafin, a kék paripa állt mellette. Szégyenlősen lenézett, tekintetével megkereste a szürke avarban szürkéllő egeret, s reszketek hangon mondta, nem merlek megtapintani, mert belehalsz. Különben tényleg pompás izmaid vannak. Na ugye, mondta egérelek, és rátartian leballagott az erdőbe. Mert mégis, hát favágás. Azért persze összegyűlt a favágó brigád. Mikka Makka, mint brigádvezető és faügyi szakértő, Szörnyeteg Lajos a legjobb szívű behemót, Bruckner Siegfried a nagyhangú öreg oroszlán, a Romó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, a fent említett kékszínű Ló Szerafin, Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa és a szűk szavú Dömdödöm. Meg persze Vacska Mati, aki nem volt ugyan erős, de azt mondta, hogy valakinek a finom szellemet is képviselni kell a társaságban, s ki lenne erre őnála alkalmasabb. A brigádvezető válaszra sem méltatta. Szörnyeteg Lajos tátott szájjal nézte, sosem látott még eleven finom szellemet. Bruckner Siegfried megvetően elhúzta a száját, a Romó a térdét csapkodta nevettében, még hogy nála finomabb szellemet, ha kihallott ilyet. Ló Szerafin azon tépelődött, hogy vajon mit kezdenek favágás közben a finom szellemmel. Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa fejét csóválta, Dömdödöm csak annyit mondott, Döm. Majd kis szünet után enyhe gunnyal hozzátette, Dödöm. De azért magukkal vitték Vacska Matit. Persze. Természetesen, mert titokban mindnyájan szerették. Ezt titokban Vacska Mati is tudta. Az erdő mélyén Mikka Makka kiválasztotta az alkalmas fát, egy eukaliptuszt. Ebből lesz a legjobb hajó, mondta. De hiszen tegnap még repülőt akartál építeni, kotyogott közbe Vacska Mati. Mikka Makka lekicsinylően rápillantott. Repülő hajót, mondta a foga között. Olyat még nem hallottál? Vizen hajó, levegőben repülő, szárazföldön vonat. Ez a válasz mindannyiukat elkápráztatta. Hiába, Mikka Makka a fej, az agyvelő, a vállalkozó szellem. A favágásban viszont elég járatlanok voltak, vitatkozni kezdtek, hogyan fogjanak hozzá. Először reggelizzünk, mondta Bruckner Siegfried. Lehurrogták, már csak azért is, mert délután 2 óra volt. Bár valamennyien tudták, hogy Bruckner Siegfried a nap bármelyik órájában képes reggelizni. Sőt, reggeltől estig képes reggelizni. És vitatkoztak tovább, hogy fejszével kell elkezdeni, a fűrésszel folytatni, vagy fordítva. Merről kell odaállni? Hova dől a fa? Merre kell mellőle szaladni? Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa meg egyenesen azt mondta, hogy igazán udvariatlan dolog egy fát kivágni. Míg a többiek vitatkoztak, 3 félrevonultak. Nevezetesen Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Bruckner Siegfried reggelizett, a másik kettő meg elővett szépen egy fűrészt, és nyisz, krr, zr, nyisz, fűrészelni kezdte a fát. Mire ezek befejezték a vitatkozást, és Bruckner Siegfried a dereka táján járt a reggelinek, majdnem végeztek is a munkával.
1: Vigyázat, azonnal dől,
3: mondták. Nehogy a reggelimre dőljön, mondta nekik tele szájjal Bruckner Siegfried. Emezek meg kiabálni kezdtek Dömdödömnek és Szörnyeteg Lajosnak. Ne úgy állj, amúgy húzd, emit szorítsd, amott lazítsd, vigyázz jobbra, vigyázz balra, alá, fölé, emeld már, engedd, toljad, vonjad, rúgjad, vágjad, kalapáljad. Ha csak kiabálnak, az nem lett volna baj, de sajnos oda is rontottak, rángatták, lögdösték, döfölték, ráncigálták Szörnyeteg Lajost meg Dömdödömöt. Recsent, s dölt az eukaliptusz. Ugrottak száz felé, de szegény Dömdödöm a nagy tolongásban nem tudott elugrani. Puff, ráesett a hátára.
1: Dömdödöm, Dömdödöm,
3: siránkozott fájdalmasan. A többiek rohantak vissza, még Bruckner Siegfried is félbehagyta a reggelizést, és odafutott, segíteni akartak.
2: A lábánál fogva húzzuk, a kezénél fogva, nem, a fejénél fogva,
3: rikoltoztak.
2: Ugyan már, a fát kell fölemelni,
3: morgott Mikka Makka. Nekiveselkedtek, de hiába erőlködtek, meg sem moccant. A fa alól meg egyre halkabban jött a Dömdödöm.
2: Úgy se bírjuk, úgy se bírjuk,
3: sápítozott Vacska Mati.
4: Ha ez a finom szellem, akkor edd meg,
3: nyögte neki izzadva Bruckner Siegfried, és szomorúan hozzátette.
4: Reggelire.
3: Erre Vacska Mati is beállt emelni, de csak nem mozdult a fa. Ekkor egy vékonyka hangot hallottak a hátuk mögül.
2: Majd én segítek,
3: csilingelte valaki. Mind arra fordították a fejüket, először nem láttak semmit. Pedig Ló Szerafin még a szemüvegét is feltette. Persze nem is igen láthatták, mert aki megszólította őket, alig látszott ki a fű közül. Akkora volt, mint a kis ujjam, egy picike zöld lány. Zöld a ruhája, zöld a haja, zöld a szeme, kis zöld sityak a fején. A zöld sityakon egy zöld gyémánt, mint a mágszem, akkora. De úgy fény lett, hogy végül is emiatt vették észre.
5: Aha, mondta Mikka Makka. Egy felcicomázott szöcske.
2: Nem szöcske vagyok,
3: kiáltott az icike-picike lány.
2: Maminti vagyok.
4: Ne zavarj bennünket, Dömdödömöt mentjük,
3: szólt rá Vacska Mati. Újra neki veselkedtek a fának, Dömdödöm meg csak jajgatott.
1: Dömdödöm, Dömdödöm.
3: A zöld lány oda akart furakodni hozzá, de Nagy Zoárd szeliden eltolta onnan. Ne lábatlankodj itt! Maminti futkosott hát körülöttük, de nem fért a fához. Hol Ló Szerafin csánkjába, hol Mikka Makka könyökébe, hol Szörnyeteg Lajos hátába, hol Nagy Zoárd ágaiba, hol Bruckner Siegfried sörényébe, hol Aromó oldalába, hol meg Vacska Mati hüvelykujjába ütközött.
2: Engedjetek, engedjetek,
3: kiáltozta. Mikka Makka feléje fordult.
4: Azonnal takarodj, hord el magad, pucolj, lépj olajra, tűnj el, nem látod, hogy zavarsz, nem látod, hogy Dömdödömöt mentjük?
3: Maminti a picike zöld lány méregbe gurult, zöld szeme villámokat szórt.
4: Ostobák,
3: mondta. A ruhája ujjából elővett egy zöld varázspálcát. Akkor kát, mint egy negyed fok piszkáló, és suhintott vele. Mind sóbálvánnyá váltak, csak a szemük forgott ijetten. Maminti odasétált köztük a fához, és csak úgy félkézzel megemelte.
2: Mász ki,
3: mondta. Dömdödöm kimászott, megkönnyebbülten tapogatta a hátát.
2: Dömdödöm,
3: mondta.
5: azt jelentette, hogy köszönöm. Aztán még egyszer mondta, hogy dömdödöm. Ez meg azt jelentette, ha lehet, ezeket változtasd vissza. Maminti megint suhintott a zöld varázsvesszővel. Visszaváltoztak. Hálálkodtak. Csak Bruckner Siegfried morgott.
4: Remélem, a reggelimet nem változtattad sóbálványjá.
5: A többiek nevették. Mamintit, a kicsi zöld tündért Ló Szerafin kék hátára ültették, úgy vitték haza diadallal. Máig is ott lakik köztük.
6: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hogy a túróka mámaszon? Egy tetűért, egy bolháért, a nagyapád foltos, rongyos szakálláért. Drága, nem azért tartottam, tejfellel duggattam, hogy magának ingyér odaadjam. Mit ad érte?
1: Három futást, hat parolást.
0: A magát.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, az egyik mikrofon mögül zokni jelentkezik.
2: A másik mikrofon mögül pedig mindenki kedvence inkoz.
1: Na jó,
2: én jó, na, te is a kedvencünk vagy.
1: Ugye?
2: Igen. Sziasztok, hallgatók, szia Süsü, és szia mindenki.
1: Sziasztok.
2: Tegye fel a kezét az a hallgató, aki ma már jó sok pohár vizet ivott.
1: Remélem most mindenki jó magasba emelte a kezét, mert a folyadékbevitel nagyon fontos.
2: Bizonyám, viszont ne várjátok meg, mire szomjasak lesztek.
1: Mire szomjúságot éreztek, addigra a testetekben lévő víz 1%-át már felhasználtátok, ti tudtátok?
2: Varázsdoki azt mondta, hogy legalább annyi pohár vizet igyatok egy nap, ahány évesek vagytok.
1: Tudjuk. Jaj, mi történik a hangommal?
2: Előjött Anna.
1: Most szépen visszafojtjuk.
2: Zokni, hallak! Ott vagy Annában! Hallak!
1: Tudjuk, a víznek semmilyen íze nincs. Nem narancsos, málnás, vagy bodzás.
2: Vagy
1: nem...
2: banános.
1: De még édesnek sem édes.
2: De megkérhetitek anyút, vagy aput.
1: Vagy a nagymamátokat, vagy a nagypapátokat.
2: Vagy az óvónénit,
1: vagy a
2: óvóbácsit.
1: Vagy az unokatestvéreteket, vagy a keresztapukátokat.
2: Nagyon sok mindenkit.
1: Igen.
2: Arra, hogy karikázzanak bele nektek citromot, vagy tegyenek bele pár szem piros gyümölcsöt, mondjuk ribizlit.
1: Vagy ebretint.
2: Vagy mállát. Nekem az a kedvencem.
1: Jó, ezt én is nagyon szeretem. Ezzel picikét feldobhatjátok, és egészséges is, de mindenképp igyatok sok vizet.
2: Kortyolok is egy nagyot a kulacsomból.
1: Én is. Pillanat. Kuc, meg ne fulladj te.
2: Oké.
1: Egészségedre.
2: A tiedre is.
1: Sziasztok!
2: Jaj, megyünk is, és ti is igyatok vizet.
1: Mindenképpen.
2: Mi meg még egyet.
1: Most nem is ittam.
2: Láttam.
1: Tettem,
2: de ti nem láttátok? Én láttam, hogy nem ivott.
0: Műsorajánló következik.
3: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Rádió egyfejűeknek.
3: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
5: Ez a Csukás Mese Rádió!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Fekete István, Fészek, aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Mackóval tehát együtt élünk és lakunk, mint hal a vízben. Ez a tehát azt jelenti, hogy Mackót, barátomat és lakótársamat illik a kedves hallgatónak ismerniük. Ő ugyanis a féle bazári barna Mackó, nagyon kedves Mackó. Aki esetleg nem ismerni, figyeljen most, és legyen Mackóhoz nagyon kedves és nyájos. Szóval, élünk mi ketten, mint hal a vízben. Ezt a hasonlatot mindenki ismeri, és mindenki azt hiszi és tudja, hogy a halak jól élnek a vízben. A halak persze nem ismerik a hasonlatot, és ezért nem tudhatják, hogy ők milyen jól élnek a vízben. Ezért tehát, ha nagyot csobban a víz, és ezüstös villanással vágódik fel egy halacska a levegőbe, teljesen indokolatlan ezt mondani, ennyed de jó kedve kerekedett ennek a potykának. Mert könnyen lehet, hogy a potyka éppen egy harcsa elől menekült, amikor felugrott a levegőbe, hogy megtévessze vagy elkerülje ravasz támadóját. Mi azonban Mackóval igazán jól élünk. Keveset beszélgetünk, ebben a sárgásbarna bazári és a barnásárga hegyi mackók csodálatosan hasonlítanak egymásra. Keveset beszélünk, de ellessük egymás gondolatát is. Ma például megsimogattam Mackóka meleg bundáját, szó nélkül levettem takaróját, mert erősen besütött a nap az ablakon. Ő mindezt mosolyogva tűrte. Sőt, kinyitottam az ablakot, és hogy kislakótársam ne unatkozzék, oda tettem őt az ablak közelébe. Nézelődj, Mackóka, amíg én dolgozom, nézelődj csak, hiszen téged minden érdekel. Este felé csak a szeme irányát kellett követnem, s már mindent tudtam, mi változott meg a környezetünkben. Igen, igen, látom, Mackóka, a szomszédék elvetették a zöldséget, sőt, palántáztak is már, ám bár a földjük nincs valami tisztességesen megmunkálva. Nemrég ástak, nézett szigorúan kis lakótársam. Miért nem ástak fel már ősszel, hanyag népség? De nézd, a barac szépen kivirágzott, és itt a szeme megmelegedett, egy aranyló méhecske is meglátogatott, szeretem a kis méheket. És a mézet, ugye? Gondoltam, de nem mondtam ki, mert ilyen dolgokban fölöttébb tapintatosak vagyunk egymáshoz. Bizonyos tekintetben talán gyengék vagyunk, gyenge mackók és gyenge emberek, de erről sem beszélünk, mert a társas viszony békéjének ez az alapja. Akkor is hallgattunk, amikor két kislány megállt az ablak előtt, észrevéve napkúrázó kis barátomat. Nézd azt a kis kopott mackót, milyen szemtelenül néz! Hát ez egyszerűen nem igaz. Mackó sohasem kezdett ki senkivel, bár csillogó gomb szemében lehetett valami fölény, ami azonban jogos, mert ő 20 éves, és a kislányok legfeljebb 7 évesek. És milyen rongyos a talpa, tette hozzá a másik kislány, mire én betettem az ablakot. Nem mondott a méhecske semmit, kérdeztem Mackókát, miközben megsimogattam. Nem félnek a rügyek a fagytól? Így akartam elterelni a gondolatait. Ó, dehogy félnek, oly boldogok, szertelenek, örülnek a tavasznak, össze-vissza küldözgetik a méhecskéket mindenféle titokzatos üzenetekkel. A méhecske úgy megtelt virágporral, alig tudott felrepülni. Más újság nincsen? Kis lakótársam erre már nem válaszolt, csak kinézett az áprilisi alkonyatba, hol melegedő kis felhők szálltak a nap felé. A sürgönydróton két fecske tollászkodott, és a szomszéd kertjében először kiáltott fel a sárga rigó, jelezvén, hogy megérkezett, köszöni szépen, jó útja volt, és afrikai nyaralása kitűnően sikerült. Nyaralás! Csiripeltek hahotázva a verebek. Nyaralás! Nagyhangú komédiások vagytok, ti sárga rigók, ti kényes csavargók. Megfutottatok a tél elől, ugye? Ennyi az egész. Pikulálni és elszaladni, azt értitek? Látod, Mackókám, a verebek kicsit irigyek, de van valami igazság abban, amit csiripelnek. Lakótársam erre nem válaszolt. Úgy tűnt, az egész veréb probléma nem érdekli őt. A napok aztán jöttek és mentek. Kibomlottak a pocakos rügyek, lehullott a barackfák virága, ám borsószemnyi kis barackok kapaszkodtak a virágok helyén, jelezve, hogy jó helyre érkeztek azok a tavaszi üzenetek a méhecskék útján. Mackókám pedig furcsa jeleket vettem észre. Mackóka szőre ritkulni kezdett. Talán a nap, gondoltam, vagy én látnék rosszul. Új szemüveg kellene? Jól megvizsgáltam a kopott kis bundát, a hiányok bizony szemmel láthatóan hiányok. Kihullott volna a szőre, de hiszen akkor a kihullott szálaknak itt kellene lenniük. Nem értettem a dolgot, de nem is szólhattam, hiszen mackókát egyébként is én ruházom. De valami nagyon furcsa volt mackókám tekintetében. Zavart volt, sőt, amikor azt hitte, hogy nem figyelek oda, nem veszem észre, mintha ravaszul mosolygott volna. És valahányszor benyitottam a szobába, egy kis veréb röppent ki az ablakon, éppen ott, ahol kisbarátom sütette magát az áprilisi nappal. Ennyi, itt valami titokzatosságnak kell lennie. Mackó, nézd csak a szemembe! Nem néz, oldalt néz, hamiskásan néz. Na megállj! Legközelebb hangosan tettem be a külső ajtót, mintha elmentem volna, közben azonban ott maradtam, és a szekrény mögött lesben álltam. Csend, süt a nap, beárad a meleg. Egyszer csak oda rebben egy kis veréb az ablakpárkányra. Figyel, forgatja formás kis fejét ide-oda. Elment? Csipogja halkan.
2: El, de gyanakszik,
1: mondja kedvesen Mackó. Erősen nézegette a bundámat. Pedig olyan kevés kell már a fészkem kibéleléséhez. Mackóka, egy kevéske szőrt adj még.
2: Persze, hogy adok, de innét szedd, a karom alól, ott nem veszi észre.
1: És Mackóka felemelje a karját. Felemeli a karját, és én látom, a kis veréb hogyan tépdesi a kopott kis bundát, és látom, szeretettel fényleni kopott kis bazári mackóm cipőgom szemét. De azért este megmondom Mackókának, hogy nem értem, mitől hullik a szőre. Kíváncsi vagyok, mit válaszol. Mackóka maga elé néz.
3: Vedlik ilyenkor a mackók népe, bólint.
2: Igen, vedlik.
3: Hiszen tudod, tavasz van.
0: A Fészek című mesét hallottátok.

Csukás Mese Rádió. Tudjátok, hogy a Balatonon még színház is van? Nem is akármilyen színház. Csukás Színház. Ugyanis a nyarait Csukás István Balatonszárszon töltötte, és ott számos kulturális eseményt szervezett. Csukás bácsi tiszteletére a balatoni település 2011-ben egy színházat hozott létre, ami azóta is működik, és főleg gyermekeknek szóló előadásokat állítanak benne színpadra. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, ma összevesztem az egyik osztálytársammal. Azt akarta, hogy focizzunk, de én inkább bújócskáztam volna. Mondtam neki, hogy az sokkal jobb, de ő csak a focit erőltette.
2: A barátod csak kötötte az ebetakaróhoz.
1: Mit csinált? Milyen ebet kötött? Hova?
2: Nem szó szerint. Ez egy szólás. Azt jelenti, hogy valaki nagyon ragaszkodik a saját elképzeléséhez, és nem akar engedni. A barátodnak hiába mondtad, hogy próbáljatok ki mást is, ő kitartott a saját ötlete mellett.
1: Akkor végül is én is kötöttem az ebetakaróhoz, nem? Mert én meg csak is bújócskázni akartam.
2: Lehet. Néha mindkét fél így viselkedik egy vitában. De tudod mit? Legközelebb először focizzatok egy kicsit, aztán bújócskázzatok. Így senki sem köti majd az ebetakaróhoz.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hát elképzeljük, hogy csodálatosan süt a napocska. Hogy bárány felhők úsznak az égen, csivitelnek a madarak, és elszáll felettünk egy

Bien, bien, bien. Erős vagyok, bizony, bizony, jól megnövök. Igen, igen, és jól vagyok. Wow, ugrálni, jó, jó, jó. És úszni, jó, jó, jó. És futni, jó, jó, jó. És jól vagyok. Wow, énekeld velem, la la la la la. Na most ti jöttök, figyelj!

vagyok. Jó, jó, erős vagyok. Bizony, bizony, jól megnőrök. Igen, igen, és jól vagyok. Ugrálni jó, jó, jó, és úszni jó, jó, jó, és futni jó, jó.

Ucranio, yo, yo, és úsznio, yo, yo, és futnio, yo, yo.

0: a tavi tündér. Élt egyszer egy gazdag molnár, akit bal szerencse üldözött, és idővel annyira elszegényedett, hogy még a malmától is meg kellett válnia. Egész nap csak búsult, nem tudta, mit évő legyen. Egyik hajnalban nem hagyta nyugodni a sok gond, hát lement a tópartra gondolkodni kicsit. Ahogy ott sétálgatott, hirtelen egy csobbanást hallott. Amikor megfordult, legnagyobb ámulatára egy csodaszép, hófehér bőrű lány emelkedett ki a vízből. Miért búslakodsz, kedves molnár? Kérdezte tőle nyájas hangon a tavi tündér. A férfi eleinte meg sem tudott szólalni a csodálkozástól, majd félénken elmesélte neki történetét. Bár csak újra gazdag lehetnék, sóhajtotta végén. Segíthetek neked, de csak egy feltétellel. Újra gazdag lehetsz, ha házad első újszülöttjét nekem ajánlod. A molnár könnyen beleegyezett, gondolta, egy kutya vagy macska kölyök ide vagy oda nem számít, s vígan indult hazafelé. Még csak a kertkapunál járt, mikor már futott elé a szolgáló lány. Kedves uram, siessen! A felesége épp most szül gyermeket. Elsápadta molnár. Hát most mit évő legyen? Édes fiát mégsem adhatja egy kis gazdagságért cserébe. Végül megegyeztek az asszonysággal, hogy a fiút felnevelik, s a tó közelébe soha nem engedik. Így teltek a hónapok, majd az évek. A fiú lassan legényé érett, apjának pedig csak gyűlt a jövedelme, idővel pedig az alkuról is megfeledkezett. A fiú később vadásznak állt, majd elvett egy falubéli lányt. Nászajándékba egy kedves kis házikót kaptak az erdő szélén. Ott éldegéltek boldogságban, telve szerelemmel. Egy nap a fiú vadászat közben egy őzet ejtett el. Neki is állt ott helyben megnyúzni. Aztán mielőtt hazaindult volna, gondolta megmossa véres kezét a közeli tóvizében. A fiú elfelejtette már szülei intelmeit, hogy nem mehet a tó közelébe, s mikor letértelt a partján, a vízből előbukkant a kacagó tavi tündér. Kezeivel magához szorította, és eltűnt vele a tó mélyén. Közben felesége egyre csak várta haza a vadászt, de az nem jött. Egész éjszaka álmatlanul hánykolódott, míg végül eszébe jutott a történet, amit a férje mesélt a gonosz tavi tündérről, és hogy szülei nem engedték még a tó közelébe se. Felkerekedett hát, s mikor megérkezett a tóhoz, látta, hogy férje puskája hever a fűben. Szegény teremtés tudta, hogy már beteljesedett az átok, s a szomorúságtól összeesett. Miközben ájultan feküdt, egy furcsa álmot látott. Egy meredek sziklafalon próbált felkapaszkodni a süvítő szélben. Mikor pedig felért a hegytetőre, az idő derűs lett, s ott egy kunyhót pillantott meg, benne pedig egy ősz öregasszonyt. Ám ekkor vége szakadt az álomnak. Olyan valóságos volt a hegy, s az asszony, hogy azt gondolta, megkeresi. Szerencsét próbál, hát ha a vénasszony tud segíteni a baján. Felkapaszkodott a közeli hegytetőre, és minden úgy történt, mint álmában. Ott állt a kunyhó és az öregasszony.
1: Mi hozott ilyen messzire, kedvesem? Talán segítségedre lehetek valamiben?
0: Kérdezte kedvesen az anyó. A lány pedig menten sírva fakadt, úgy mesélte neki, hogy veszítette el az urát. Akkor a vénasszony azt tanácsolta.
1: Következő teli holdkor menj a tó partjára, s vidd magaddal ezt az aranyfésűt. Fésülködj meg, majd hagyd ott a parton. A lány megfogadta a tanácsot, és amikor végre teli hold lett, kiment a tópartra. Megfésülte ében fekete haját, majd letette az aranyfésűt, és várt. De ugyan nem történt semmi. Másnap újra látta az álmot, hát felkereste ismét a vénasszonyt. Vedd ezt az aranyfuruját, s hol töltekor ülj ki a partra, jászd el férjed kedvenc nótáját, s csak várd meg, mi történik. A lány pedig, ahogy az öregasszony tanácsolta, kiment éjszaka a tópartra, s eljátszotta a vadász legkedvesebb dalát. Majd várt, de ugyan nem történt semmi. Nem hoztál semmi, legalább csak egy pillanatra láthatnám újra, zokogott kétségbe esetten. Akkor pedig a vénasszony egy aranyrokkát adott neki, hogy teli holdkor a tóparton menjen fonni. Elérkezett az éjszaka, a lány kiment a partra, és addig járatta szorgalmasan a rokkát, amíg el nem fogyott a len. Amint abba hagyta a fonást, hirtelen nagy hullám kerekedett, és elsodorta a rokkát a partról. Abban a pillanatban előbukkant kedves férjura a habokból, megfogta felesége kezét, és megcsókolta. Futottak, ahogy a lábuk bírta, ám sokáig nem jutottak, elragadta őket a víz. A lány utoljára még az anyóka segítségéért kiáltott, és akkor egyszerre leveli békákká változtak. Így élték túl mindketten az özönvizet. Az ősz öregasszony aztán visszaváltoztatta őket emberré. De addigra már a hullámok messze sodorták őket egymástól. Ám szerelmük annyira erős volt, hogy mindketten addig bolyongtak a világban keresztül kasul a másikat keresve, míg nem egymásra találtak. Mindketten megöregedtek már, először meg sem ismerték egymást. De az asszonyka, amint meghallotta férje furuja játékát, egyből tudta, ki áll előtte. Ölelték, csókolták egymást, s ezután boldogan éltek, míg meg nem haltak.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most én fogom nektek elmondani Tordon Ákos Egy szem cinege erdei élete című meséjét. Én is úgy keltem ki a cinege tojásból, akár a többi cinege fióka, mesélte a cinege. Úgy csipogtam, úgy tátogattam kicsi csőrömet, akár a többiek. Velük együtt növekedtem, velük tanultam meg repülni. Hanem egyben mégis különböztem a többi cinegétől. Nem akartam elhagyni az erdőt, s mikor azok mind a kertek, házak, emberek közelében kerestek szállást maguknak télvíz idejére, én ott maradtam szép hazámban, a rengeteg nagy erdőben. Tavasszal bújtam ki a cinege tojásból, amikor zöldült a világ. Csak a vidám és zöld nyarat ismertem, s azt hittem, örökké tart. Az ősztől nem ijedtem meg. A színpompás tarka

0: Ülök. Most elbeszélgethetünk kedvünkre egymással. Örültem meg a Csigabiga válaszának.
1: Szó sem lehet róla,
0: szólt a Csigabiga nagy komolyan. Bebújok a csigaházba, csigaházam betakarja az avar, a hullott levelek szőnyege, s én alszom a jó melegben, csak tavasszal bújok újra elő. S azzal már ott se volt. Azaz, mégis ott volt, csak nem láthattam többé, mert mélyen elrejtezett a levelek alatt.
1: Jó álmokat!
0: Kiáltottam mérgesen, és elröppentem. Barátomat, a kis mókust kerestem fel. Álmosan ült a fészkében, és lompos farkával vigyázva takarta roskadásig elemózsiával telt kamrácskája ajtaját.
2: Ilyenkor téli álmom előtt már nem szívesen fogadok vendégeket, még legjobb barátaimat sem,
0: mondta barátságtalanul, és nagyot ásított.
2: Bocsáss meg, kedves mókus,
0: válaszoltam udvariasan. Nem tudtam, hogy a mókusok ilyen tájt aludni készülnek, és továbbáltam.
2: Erdő fölött szálltam,
0: mező fölött szálltam. Az egek pásztorai, a szelek, fellegnyájukat terelgették az égen, és len a mezőségen éppen akkor iparkodott haza a mezei egérke.
1: Hová, hová, mezei egér? Szólítottam meg.
0: A mezei egérke előbb megijedt és elbújt, de amikor meghallotta, hogy én, kis cinege szóltam hozzá, előbújt hirtelen rejtekéből, és így felelt.
1: Hazamegyek a házamba, föld alatti lakásomba. Jobb oda bent, mint idekint. Nézd csak fel az égre. Látod-e a sok felhőt? Azok hozzák az esőt.
0: És már ott se volt. Eszembe jutottak a fürge gyíkok, békák, a hallgatag erdei siklók. Vajon hová tűntek? Bizony, ők is átalusszák a telet. Ki kövek alján, ki öreg fák odvában, sötét üregében, ahol helyet talál. A hörcsög is, mintha drága prémbundáját féltené az esős és zimankós időjárás viszontagságaitól, föld alatti termeiben, begyűjtött gabonájából eszegetve szundikálja át a telet. Maga a borz sem sétál kinn a nyírkos, nedves időben, hanem száraz és tiszta lakásában, a borzvárban éldegél. De én ágról ágra szállva még vígan éltem. Már kinőtt meleg téli toll ruhácskám, megvédett a hideg szél ellen. Amikor elerett az eső, így énekeltem. Es, eső, es, engem ne keres. De az eső mégis rám talált. Én meg egy csapzott bundás nyuszira akadtam. Meg is dorgáltam nyomban.
2: Ilyenkor minden rendes nyuszi a nyuszi házban alszik.
1: Micsoda?
3: Szökkent talpra a tapsívüles nyuszi.
1: Hogy költheted ilyen henye hírét a nyúl nemzetségbe?
0: Hogyan? Ti nem alusztok téli álmot? Csodálkoztam. Bizony, a nyuszi válaszra sem méltatott, hanem megvetően odébb iramodott. Később az őzike magyarázta meg nekem, hogy a nyuszi, mióta világ a világ, esőben, szélben, hóban, fagyban, a szabadban marad, s újonnan nőtt meleg téli bundájában dacol a hideggel. Őzike lett ekkor az én jó barátom. Ő mesélte el azt is, hogy a medvék is barlangjaikba húzódtak, és hosszú téli álomra hajtották medvefejüket.
2: Fagyos szél zörgette az ágat. Napról napra nőtt a hideg. Aztán egyszerre csak fehér lett a világ. Olyan fehér, amilyennek előtte sohasem láttam.
0: Mi ez a nagy fehérség? Kérdeztem Őzikét, aki annyival okosabb volt nálam.
2: Ez a hó, felelte. Alvó erdők, alvó mezők takarója.
0: Szépnek szép, ismertem el, csak éppen elfedi előlem az ebédemet. Nem látom az apró magvakat, szemeket, s bizony nekem már nagyon üres a begyem.
2: Harmadnapra még üresebb lett, s hiába kértem a fától, erdőtől, mezőtől tanácsot, mit évő legyek, aludtak mind,

0: Ott álltam a nagy télben, tanácstalan. Bántam, szántam, miért is nem hallgattam Cinege testvéreim tanácsára? Miért maradtam künn az erdőn? Aztán gondoltam egy nagyot, s utánuk repültem. Meg is találtam őket, s velük együtt átvészeltem a telet. Azóta is mindig a házak közelébe költözöm télire.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Volt egyszer egy ember, szakálla volt kender, haja volt kóc, füle volt nyóc.

0: Csukásmese Rádió. Képzeljétek, remek ötletem támadt. Délután elmegyek piknikezni a barátaimmal. Ti voltatok már pikniken? Tudjátok, hogy mit jelent? A piknik azt jelenti, hogy kimegyünk a szabadba. Egy parkba, egy rétre, vagy akár az erdőbe. Leterítünk egy puha plédet a fűre, és ott eszünk, beszélgetünk, játszunk. A piknikezésnek igazi varázsa van. A friss levegő minden finomabb. Ha egy tó vagy folyó közelében ülünk le, közben nézhetjük az úszkáló kacsákat és hattyúkat. Az erdőben pedig hallgathatjuk a madarak csicsergését, és felfedezhetjük a természet apró csodáit. A piknikre általában viszünk egy kosarat is, tele van finomságokkal, szendvicsekkel, gyümölcsökkel, süteményekkel és innivalóval. A piknikezés persze nem csak az evésről szól. Ilyenkor együtt játszunk, labdázunk, énekelünk, nevetünk. Egyszerűen jól érezzük magunkat a barátainkkal és a családunkkal. Az egyik legfontosabb szabály, hogy a piknik befejezésekor mindig szedjük össze a szemetet. Vigyáznunk kell a természetre, hogy máskor is ilyen szép maradjon. Na, én már megyek is készülődni. Ha van kedvetek, menjetek ti is piknikezni a szabadba. Ki tudja, lehet, hogy még találkozunk is. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekes néni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól az Énekelni vágyó sas meséjét. Karmos a sas, akinek a nevétől valamennyi énekes madár megrettent, imádott énekelni. Rejtett tehetségét kevesen ismerték. Sas létére igencsak jól használta a hangját. A magasban gyakran áriázott a vonuló felhőknek és a ragyogó napnak. Énektudását szégyelte megmutatni másoknak. Egy nap azonban Kelep a gólya, miközben fölötte körözött, meghallotta Karmos énekét. Ez igen saspajtás, mondta elismerően. Minden tiszteletem a tiéd. Soha nem hallottam még sasáriát. Lenyűgöző. Karmos pironkodott a dolog miatt, majd elmesélte a gólyának, hogy mennyire szeretne ezeknek az énekes madaraknak a csapatához tartozva reggeli, déli és esti koncertet adni erdőn, mezőn, dombokon, hegyeken, falvakban, városokban, egy szóval mindenfelé. Nosza, mi akadálya? Kérdezte a gólya. A rigók félnek tőlem, felelte a sas. A közelükbe se tudok kerülni, meg aztán hogy néznek ki a rigók között egy nagy darab hegyes karmú ragadozó madár? Jaj, ne adj mások véleményére, ha az éneklés minden vágyad, akkor csak énekelj! Velük vagy nélkülük, tedd, amit a szíved diktál. Bárhogy is döntesz, javaslom, repülj el Bolyhos úrhoz, a bölcs bagolyhoz, ő mindenre talál megoldást. Karmos így is tett. Elrepült a bagoly otthonába, s vele is megosztotta, hogy mire vágyik. Kérlek, énekelj valamit! Kérte a bölcs madár, hogy megbizonyosodjon a sas énektudásáról. Szelek szárnyán repülök, s ha felhő közé kerülök, boldogságba merülök, kezdte dúdolni a sas saját szerzeményét. Nicsak, egy rejtett tehetség? Ez igen, barátom, nagyon szép a hangot, dicsérte őt a bagoly. Ez nem szabad lebecsülni. A rigókkal együtt fantasztikus csapatot alkothatnátok. De hogyan? A közelükbe se tudok repülni, mert tartanak tőlem, mondta bánatosan Karmos. Ez igaz, majd én beszélek velük. A művészet fontosságát fogom nekik hangsúlyozni, de mindenek előtt neked is nevet kell változtatnod. Egyrészt a Karmos név félelmet kelt az énekes madarak körében, másrészt nem is igazán felel meg egy énekesnek. Mit szólnál a Trillához? Trilla, Trilla! Karmosnak tetszett az ötlet, s azonnal fel is vette az új nevet. Bolyhos úr pedig elrepült a rigókhoz. Nem kell tőle félnetek, meglátjátok, olyan hangja van, mint senki másnak. Minden vágya az éneklés. Adjatok neki egy esélyt. Vegyétek be magatok közé, és meglátjátok, világra szóló sikereket fogtok vele elérni. Tanácsolta a bagoly. A rigók először hallani se akartak az ötletről, de egy éjszakába nyúló beszélgetést követően a Bolyhos úr iránti tisztelet miatt mégis úgy döntöttek, hogy megpróbálnak összehozni egy közös koncertet. Egy postagalambal üzentek a sasnak, amelyben találkozóra hívták őt a nagy erdő színpadára. A találkozóra Trilla szépen megfésülködve, a karmait leszerelve, s kiöltözve érkezett, hogy ne keltsen ijedelmet az énekes madarak körében. A bemutatkozást követően már az első próba remekül sikerült. A rigók tátott csőrrel hallgatták Trilla gyönyörű énekét. Sast így még nem hallottak dalolni. Habozás nélkül fel is vették őt a zenekarukba, és meghirdettek egy új koncertsorozatot. Még plakátokat is készítettek, amelyen a rigók mögött ott állt a virágmintás öltönyében Trilla is, aki végtelenül boldog volt, hogy megmutathatja végre a nagy közönségnek is az ének tudását. A csapat elsöprő sikert aratott. Trilla nevét az egész nagy erdő megismerte, sőt, meghívást kaptak a szomszéd erdőkből is. Ősszel és télen kipihenték a fellépések fáradalmait, de a tavasz és a nyár az övék volt. Sikert sikerre halmoztak, s a füstszó kísérte énekszóval sokak számára megszépítették a tavaszi és nyári napokat.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: éles a hangja, éles a szeme, éles a csőre, hiába futnak a pockok előle.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, én Sebestyén Márta vagyok, népdalénekes, és nagyon szeretem a meséket, különösen az állatos meséket. Ma a távoli Koreából hoztam nektek egy mesét, a tigrisről. A tigris és a datoja. A tigris egy éjszaka bemerészkedett a faluba. Arra lett figyelmes egyik ablak alatt, hogy egy kisgyerek sír keservesen. Az anya pedig bosszankodva fenyegette kisfiát. Azonnal hagyd abba a sírást, mert ha nem, elvisz a tigris. A gyerek csak tovább sírt, bömbölt, mintha nem is hallotta volna a fenyegetést. Ez a gyerek csöppet sem fél tőlem, bizonyára nagyon bátor, gondolta magában a tigris. Az anya látta, hogy így nem megy semmire, hát nyájas hangon folytatta. Nesze, datoja, csak ne sírj már! Erre a kicsi abba hagyta a sírást. A tigris így gondolkozott. Micsoda ijesztő, szörnyűséges teremtmény lehet ez a datoja, amit csak úgy odavetnek a gyereknek, és az tüstént elhallgat. Inába szállt a bátorsága. Félt a datojától, s letett arról a szándékáról, hogy elrabolja a gyereket. Kiment az istálóba, gondolta, ha nincs gyerek, jó lesz helyette egy ökör is. Az istálóban azonban egy tolvaj bújt meg, aki a sötétben ökörnek félte a tigrist, és a hátára pattant. A tigris rémülten vágtatni kezdett, amilyen gyorsan csak tudott. Bizonyára a szörnyűséges datoja támadt rám, gondolta. A tolvaj pedig tovább lovagolt a tigris hátán, ostorral biztatta gyorsan vágtára, hogy elmenekülhessen, mielőtt kivilágosodnék, s rajta csípnék az ökörrabláson. Mikor megvirradt, a tolvaj ilyetten látta, hogy nem ökör, hanem tigris háton lovagol. Rémülten leugrott róla. A tigris pedig félelmében tovább rohant, menekült a hegyek közé, s talán még most is fut, ha meg nem állt.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Barack szüret. Írta Szepes Mária, elmondja Eszter Gályos Cecília. Panni, Smirgli és Csimpajkó annyira tele ették magukat délben, hogy alig tudtak szuszogni. Nem csoda, ha mindhárman elmosodtak. Smirgli lehevert a veranda hűvös kövére, Csimpajkó pedig Panni ölébe fészkelte magát. Dorombolásától Panni alig tudta a szemét nyitva tartani. Feküdjünk le egy kicsit, hívta a nagymama. Nem lehet, rázta a fejét a kislány. Mindjárt kezdődik a barack szüret. A fa már nagyon fáradt a gyümölcsöktől, megharagszik, ha nem segítünk neki. A fa szívesen vár még egy kicsit, nyugtatta meg Kati néni. Pannit kétszer sem kellett biztatni. Jó mélyen elaludt a hűs, tiszta kis szobában. Arra ébredt, hogy Csimpajkó rá tüsszentett, pedig egyáltalában nem lett volna szabad ott feküdnie mellette a heverőn. Emlékezett rá, hogy Kati néni kitette a kertbe. Úgy látszik, beszökött az ablakon. Ő is jól kialudta magát a tilosban. Felállt, nagyon nyújtózott, azután nesztelenül leugrott a földre. Jössz? Kérdezte a szeme Pannitól, és könnyedén felszökkent az ablakpárkányra. Panninak rögtön eszébe jutott a barack szüret, és gyorsan lesiklott a heverőről. Nagymama már kint várta Kati nénivel együtt a kertben. Forrón sütött a délutáni nap. A virágok bágyadtak voltak a hőségtől, körülöttük megrepedezett a száraz föld. Szomjasak szegények, eső kellene, mondta Kati néni. Hoztam öntözőkannát, mindjárt megöntözöm a virágokat, ajánlkozott Panni készségesen. Most nem szabad, mert a naptól nagyon kimelegedtek. Ha hideg vizet öntenél rájuk, épp úgy megbetegednének, mint te, ha felhevülten hideg vizet innál. Elkezdődött a barack szüret. Kati néni létrát támasztott a barackfának, és fel... mászott rá, karjára akasztva, vitte a kosarat, s kezében görbe végű botot tartott, amellyel magához húzta a távolabb lévő ágakat. De volt nála egy másik bot is, a végén kis kampóval és fátyol szövet zsákocskával. Azzal nyúlt a barackért, a kampóval letépte, a puha barack meg a zsákocskába pottyant, anélkül, hogy megsérült volna. Csimpajkó persze rögtön Kati néni után mászott, és mindenütt útjában volt. Nagymama a felső ágakról szedte a barackot, Panni meg azokról a lehajló ágakról, amelyeket már villás karóval kellett megtámasztani, nehogy letörjenek. Fürtökben lógott rajtuk az érett gyümölcs. Csak a pirosakat szed, Pannikám, figyelmeztette Kati néni. Azután vigyázva ragd a kiskosárba. és emlékezz arra, amit mondtam, csak annyi barackot egyél, amennyit a nagymama megenged neked. Hány barackot ehetek, kérdezte Panni sóváron. Elég, ha négyet eszel belőlük. Ó, hadd egyek legalább ötöt, könyörgött Panni. Nem lehet, kislányom, ma négyet és holnap négyet. Panni duzzog, rakta a kosárba a gyümölcsöt, közben kiválasztott egy puha, illatos barackot, jaj, és mohó megette, de nem is lehetett azt a barackot lassan enni. Olyan mézédes és finom volt, rögtön meg kellett ennie a másodikat, harmadikat, negyediket is. Most aztán nem tudta biztosan, melyik volt jobb. Többet azonban nem ehetett, ha engedelmes jó kislány akart lenni, és Panni igazán az akart lenni. Később, mikor a baj már megtörtént, azt mondta Kati néninek és a nagymamának, hogy a barackok rábeszélték az evésre. Igenis rábeszélték, azt mondogatták. Légy szíves, egyél meg engem is. Hát csak nem hagysz itt éppen engem, sőt, olyan barack is akadt, amelyik magától szétnyílt a kezében, és emiatt nem lehetett kosárba tenni. Az egyik pedig egyenesen a szájába ugrott. Ez volt a legédesebb. Addig-addig unszolták, erőltették, míg megevett. Nem is tudja pontosan, hogy hány barackot, mert még csak 8-ig tudott számolni. Hát mégis, hányat ettél? Kérdezte gondterhelten a nagymama, miközben orvosságot adott neki. Nem tudom, nyögte Panni pityeregve. És mikor ettél? Nem tudom, nyögte Panni pityeregve. És mikor etted? Mikor bevittétek a házba a barackot Kati nénivel, nagyon kellett sietni. A barackok azt mondták, gyorsan, gyorsan, jaj, de fáj, nagymama, vedd ki a hasamból ezeket az utálatos barackokat, nem akarok többé barackot enni. A barackok rosszak, nem hallgatok rájuk többé. Biztos, hogy a barackok voltak rosszak, kérdezte csendesen a nagymama. Panni halkan nyöszörgött. Nem biztos, suttogta szégyenkezve. Panni már estére jobban érezte magát, vacsorát nem kapott, de nem is kívánt enni semmit. Másnap reggelre pedig semmi baja nem volt.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila állatok, madarak nevét talált ki. Neki leghosszabb a nyaka, messze lát a magasba, jár és él a szavannában, kecses fürge járásában. Ki ő?
2: Ez a zsiráf.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás István, a kis csacsi megérkezik. Hol volt, hol nem volt. A szoba sarkában, a virágtartón volt egyszer egy kis csacsi. Samu volt a neve. Szürke a bundája, lakkozott a patája, s a füle, ahogy az egy rendes csacsihoz illik is, nagy volt. Ajándékba hozták, kicsomagolták a selyempapírból, összecsókolták, hogy jaj, de kedves kis csacsi, aztán letették a virágtartóra, s ott felejtették. Ő pedig áldogált illedelmesen, visszamosolygott az emberekre, s nézte a szobát, az ablakot, a falon a fényképeket. Különösen a csillár tetszett neki, ahogy este kigyúl, elalszik. Ha madár lennék, gondolta magában, hogy legalább csak légy. Egy szóval, ha szárnyam lenne, fölrepülnék, s megnézném, hogy mi van benne. Egy reggel aztán úgy gondolta, hogy ideje körülnézni egy kicsit és bemutatkozni. Óvatosan lemászott a virágtartóról, és elindult. A szekrény volt legközelebb. Odaállt elébe, és így szólt.
3: Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
5: Én vagyok a szekrény.
4: Nem volt valami kellemes hangja, inkább olyan nyikorgó. Nem baj, gondolta a kis csacsi. Meghajolt, és tovább ment. Odaért az ágyhoz. Megállt előtte, és így szólt.
3: Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
4: Kis csacsi, jaj, de kedves kis csacsi, én vagyok az ágy. Az ágynak sejmes hangja volt, és látszott rajta, hogy nagyon szeret beszélni.
3: Az se baj, gondolta a kis csacsi.
4: Meghajolt, és tovább ment. A falnál állt a szék. Odaért a székhez, megállt előtte.
3: Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
4: Ám a szék nem válaszolt.
5: Biztosan nem hallotta, gondolta magában a kis csacsi,
4: és még egyszer elmondta a mondókáját. Ám a szék most sem válaszolt.
3: Hiszen ez alszik,
4: szólt a kis csacsi, és lábújhegyen tovább ment. Egyszer csak visszahőkölt. A meglepetéstől szólni sem tudott. Vele szemben állt egy pont olyan kis csacsi, mint ő. Szürke volt a bundája, lakkozott a patája. Végre összeszedte a bátorságát, és közelebb lépett. Úgy tűnt, mintha a másik kis csacsi is lépett volna egyet.
3: Milyen különös, gondolta a mi kis csacsink, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
4: Ám a másik kis csacsi nem válaszolt, de különben nem volt barátságtalan. A kis csacsi áldogált még egy darabig. Szeretett volna beszélgetni, de úgy látszik a másik kis csacsi hallgatag természetű volt. Csak áldogált és nézett kíváncsian.
3: Engem ajándékba hoztak,
4: törte meg a csendet végül is a kis csacsi. De a másik erre se szólt egy szót se.
5: Nem baj, gondolta a kis csacsi. Azért jó, hogy nem vagyok egyedül.
4: Meghajolt, és elindult. Úgy látta, hogy a másik is meghajolt, s elindult valahová. Kíváncsi volt, hogy hova megy, és visszafordult. De a másik is rögtön megfordult.
5: A kis csacsi elröstelte magát a kíváncsiskodásért, és gyorsan még egyszer meghajolt. A másik udvariasan biccentett, és tovább ment. Nem baj, gondolta a kis csacsi. Majd megbarátkozunk, és nagyokat beszélgetünk. Körbejárta a szobát, megnézte a képeket, könyveket, egy kicsit meghemperedett a szőnyegen, majd visszamászott a virágtartóra. Kényelmesen elhelyezkedett, és sorra vette új ismerőseit. Az ott a szekrény, kicsit mogorva, de nem barátságtalan. Az ott az ágy, szép sejmes hangja van, és szeret sokat beszélni. Az ott a szék, igaz, hogy alszik. Meg van a csillár is, most sötét. Kicsit fölágaskodott, hogy hát, ha meglátná a másikat, de az nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta magában. Nem baj, majd holnap megkeresem. És a kis csacsi elmosolyodott örömében, és egy picit a virágtartónak támaszkodva elaludt.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

tudjon melegedni itt a koncert alatt, illetve hoztunk nektek ma sztár vendéget is, Buborék Bercit, aki alig várja, hogy találkozzon veletek, és megmondom őszintén, bár megígértem neki, hogy nem fogom elárulni, de egy kicsit plegykás vagyok, hogy tegnap egész nap gyakorolt a Berci, és hogy mit gyakorolt, azt nem sokára el fogom nektek árulni. Most

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy gyakran üvegből vagy műanyagból készül, és segít, hogy könnyebben igyunk. Lehet kicsi vagy nagy, lehet rajta minta, lehet színes is, és ha teletöltöd, akkor óvatosan kell a szádhoz emeld, hogy ne boruljon ki. Na, mi lehet ez? Igen, ez bizony a pohár. Jaj, de ügyesek vagytok. Én a legjobban a színes poharakat szeretem, mert olyan vidámak. Nektek melyik pohár a kedvencetek? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Átkelve az óceánon, új világba értünk. Amerika partjainál egy indián jött értünk. Itt, a földrész déli felén, az esőerdőt járva, éppen belecsöppentünk egy brazil karneválba.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek verset. Osváth Erzsébet fogat húznak Ferikének.
2: Fáj a foga Ferikének, feldagadt az arca. Kicsi fiát az orvoshoz viszi édesapja. Doktor néni vizsgálgatja, csóválja a fejét, s előszedi nagy titokban csillogó műszerét. A kis Ferkó észreveszi, hogy mi készül itt csendben, de nem fél, csak ül nyugodtan, a szeme serebben. Látja a jó doktor néni, nagyon megsajnálja, s nehéz szívvel lát hozzá, hogy a fogát kirántsa. Biztatóan szól a kis Ferkó, tessék, tessék, bátran! Ez a gonosz fog úgyis csak baj csinál a számban.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Ezt a dalt, amit most fogunk énekelni, nagyon lassan fogjuk kezdeni, aztán picit begyorsulunk, és végül még egy picit begyorsulunk, figyeljetek csak!

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Újra Réti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Csukás István, Brum Brum Bruno, a lovagló művész. Brum Brum Bruno a tányértalpú bársonybocs előre-hátra lovagolt a hintalovon, és harsányan énekelte a medveindulót. A bundám szőrös, kócos és a talpaim nagyok, kedvencem a hársfa

0: Nézd már, bársonybocs vagyok, ha brummogok, hát megremeg, az erdő rengeteg. Nagy hős ez a medvegyerek, de ti ne féljetek. Bizony, brum-brum, gyia-gyia, előre, illetve hátra. Mivel ez egy hintaló, gyakorolni ez is jó, de most már egy igazi lóra vágyom. Brum-brum Bruno, azaz BBB, elindult hát lovat keresni. Viszek magammal egy hosszú kötelet, hát ha vad lesz az a ló, és nem foghatom meg kockacukorral. Ahogy a nagy síkságra ért, meglátott egy gyönyörű paripát. Megszólította, s ahogy illik, bemutatkozott. Hello, te ló! Kössünk barátságot! Én vagyok BBB, a tányértalpú bársonybocs, és mellesleg lovaglóművész. Itt vagyok én, a lovaglóművész, ott vagy te, a ló. Gyere közelebb! De a ló meg sem mozdult. Így is jó, dörmögte Bruno, beszélhetünk másképp is. Brum-brum Brunót elfogta a vadász szenvedély. Ezer üveg málna szörp, brummogta. Most megismered Brum-brum Brunót, a tányértalpú bársonybocsot, a lovagló művészt, plusz a nagy vadászt. Valami azt súgja, hogy kerítselek be, te ló, és hopp! Óvatosan keringett a ló körül, egyszer jobbra, egyszer balra. A ló kíváncsian nézte a lopakodó, settenkedő, tányértalpú bársonybocsot. Fülét hegyezte, sörényét borzolta, farkát csapkodta. De hiába hegyezte, hiába borzolta, hiába csapkodta. BBB meglengette a kötelet, a kötél megfeszült, a ló nyihogott, BBB nevetett. Brum-brum Bruno felugrott a vadló hátára, hopp, ígyni, fent vagyok a ló hátán. De még ki sem mondta, már is repült a levegőbe. Mi vagyok én, madár? A tányértalpú bársonyba csak nem szoktak röpködni. Hallod, te ló? Értetted egyáltalán, amit mondtam? Állj egyenesen, hogy ráülhessek a hátadra. Azzal lepottyant a levegőből egyenesen a vadló hátára. Ám a vadló megint kirúgott a hátsó lábával, és feldobta a bocsot. Na ebből elég, mormogta BBB, nem fogom az egész napot a levegőben tölteni. Brum-brum Bruno mérgesen szólt le a vadlónak. Te ló, látom már, hogy teljesen el vagy vadulva. Látom már, hogy nem jártál iskolába, vagy ha jártál, megbuktál. Majd én megtanítalak egy-két apróságra. Állj egyenesen, jövök! A vadló azonban iskola kerülő lehetett, vagy megbukott a csikó iskolában, mert ahelyett, hogy megállt volna, elszaladt. BBB a földre huppant, a kalapja is leesett. Dühösen vakargatta a fejét. Lepottyantunk a földre, én is a kalapom. De ezer üveg málna szörp, ne legyen Brum-brum Bruno a nevem, ha feladom. Megállj te, iskola kerülő! Én leszek a tanárod! Brum-brum Bruno már is megkezdte az oktatást. Első lecke! Fel kell ülni a ló hátára. És van is egy pompás ötletem. Ripsz-rapsz fölmászott egy fára, annak is egy kiálló ágára. Na, innen már egyszerű, mormogta. Ide kell csalni ezt a kelekótya ütődött, zabropogtató vadlovat. Mégpedig pontosan ide az ág alá. És erre is van egy pompás ötletem. Ki kiabált a levelek közül? Játszunk bújócskát! Fogadjunk egy zsák zabba, hogy nem találsz meg! A vadló gúnyosan nyerített, és a fa alá ügetett. BBB elengedte az ágat, és szépen suhant lefelé. Brum-brum Bruno diadalmasan mosolygott, hogy lá, mennyi az egész! Egyszerű ez! Mindjárt befejezzük az első leckét. Le is ért szépen a vadló hátára, de még annyi ideje sem maradt, hogy kifújja magát, újra a levegőben volt. Na tessék, megint repülök. Nem tudom, kettőnk közül ki nem akarja felfogni, hogy nem repülő leckéket akarok venni, hanem lovagló leckéket akarok adni. Én még ilyen buta lovat nem láttam. És csak bukfencezett a levegőben, és vele bukfencezett a kalapja. Közben tovább dírmögött, meg dörmögött. Az ember, illetve a medve kiteszi itt a lelkét, és ez a hála. Amíg Brum-Brum-Bruno dirmegett, meg dörmögött, meg a levegőben hengerbucskázott, vagyis bukfencezett, valaki szigorúan figyelte egy szikla mögül. Barna volt a bundája, tarka toll libegett a fején, íj volt az egyik macskában, nyilvessző a másikban, és nagyon szúró szemmel nézett. Félelmetes szőrmackó volt, és első pillantásra is látszott, hogy indián. Márpedig az indiánok nem tréfálnak, és nem kukoricáznak. Irgum-burgum falapát, két sas szem, né, mit lát? Mit keres itt ez a sápadt arcú városlakó, plusz tányértalpú bársonybocs? Ez az én vadászterületem. A szőrmók indián, mikor már jól kimorogta, meg jól kibámészkodta magát, abba hagyta a fogcsikorgatást, és így suttogott. A tettek mezejére lépek, vagyis a harci ösvényre. A barna bundájú indián szőrmedve ezután némán ráhelyezte a nyílvesszőt az íjhúrjára, behunta a balsas szemét, és célzott. Mégpedig a sápadt arcú Brum-Brum-Bruno célozta meg, aki természetesen semmit sem tudott, se a szőrmackó indiánról, se a nyílveszőről. Ez utóbbit tudta meg először. A nyílvesző sűvítve szállt, mégpedig pontosan feléje. Ezer üveg málna szörp! Ennek a felese tréfa. Futás, Bruno! És elfutott. Elől ő, mögötte a nyílvesző. Futott Brum-Brum-Bruno, ahogy a lába bírta, és közben dörmögött. Elég nagy szégyen mondhatom, hogy a saját talpamon rohanok. Én lovaglóművész vagyok, és nem futóművész, de hol egy ló? És meglátta a vadlovat. Gyorsan arra kanyarodott, futtában így kiabált a lónak. Hé, te ló! Figyelj! A ló mindig várja meg a lovasát, érted? Még jobb lenne, ha a ló futna a lovasához. De elég, ha most csak a felét jegyzed meg. Na, nem vagy te olyan buta. Érzem. És csodák csodája, a vadló ilyen rövid idő alatt megjegyezte, vagyis megvárta Brum-Brum-Brunót. Brum-Brum-Bruno nekifutásból hopp, felugrott a ló hátára. Ne állj meg, vágtas, és ne nézz hátra! Ne félj, futás közben megtanítalak mindenre, amit egy lovaglóművész lovának tudnia kell. Művészt faragok belőled. Ezzel a két kezemmel, meg a két lábammal. Tehetséges tanítványnak látszol, csak ne állj meg! A ló bólogatott, hogy érti. BBB tovább suttogott a fülébe. Ne bólogass, mert még leesek, csak vágtass. Esetleg nyeríthetsz is örömödben, hogy ilyen szépen haladsz a tanulásban. A ló nyerített, meg a farkával csapkodott és vágtatott, mint a szélvész. Brum-Brum-Bruno örömében hahózott, meg kurjongatott. Ha-ho! Itt száguld a tányértalpú lovaglóművész! Ilyen! Először a vadló vette észre, hogy nincsenek egyedül. Nyihogott, meg a fejével mutogatott. Végre Brum-Brum-Bruno is felnézett. Így csak, mondta csodálkozva. Ezer üveg málna szörp. Te meg ne bámészkodj, és ne is integess a fejeddel, hanem vágtass. Közben mindent elmagyarázok. Most magasabb osztályba léphetsz, te ló. Eddig egyszerű volt a lecke, mondhatnám úgy is, hogy sétagalopp. De most más a helyzet. Többen vagyunk, és ha többen vagyunk, el lehet dönteni, hogy ki a legjobb. Akarsz a legjobb lenni? Mert én akarok. Nyomás, minden bele. Vágtattak, suhantak, mint a szélvész, mint az orkán, és nem csoda, hogy mindenkit lehagytak. Egyszer csak egy faluba értek. Az utcán a közönség integetett és éjjelzett. BBB büszkén körülnézett. Világos, hogy minket ünnepelnek. Mosolyog te is, de azért vágtas, oktatta a lovat, amikor az utca végén meglátott valamit. Látod azt a szalagot? Ott a cél! Ott osztják a bizonyítványt! Teljes erőből átszakították a célszalagot, s BBB boldogan felsóhajtott. Elértem életem célját! Éljen Brum-Brum Bruno, a tányértalpú lovaglóművész! No és a lova?
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Megfigyelted már, hogy nyáron az embereknek, ha nagyon melegük van, akkor izzadságcseppek jelennek meg az arcukon és a bőrükön? De pontosan miért és hogyan izzadunk? Szervezetünkben mindenféle fontos szerv van, amely segíti, hogy egészségesen tudjunk élni. Van egy nagyon érdekes szervünk. Úgy hívják, hogy verejtékmirigy. Az ő feladata a testünk hűtése. A legtöbb mirigy a tenyéren, a talpon és a hónaljunkban található. Hogy ez a testhőmérséklet még a nyári nagyon meleg napokon is 36,5 fok maradhasson, testünk beveti a bőrhűtő csapatát, ezeket a már említett verejtékmirigyeket. Ők termelik azokat az izzadságcseppeket, amelyek a nagy melegben megjelennek a bőrötökön. De most kapaszkodjatok meg! Egy embernek körülbelül 2,5 millió verejtékmirigye van. Elkezdjem megszámolni? Egy, kettő, három, négy, öt.
2: Jó lesz!

vicces volt. Én nem tudom táncolni, de földön van gyökerezve a lábam. Ez egy pavic volt, én találtam.

0: Sukás Mese Rádió. Segítsetek a szüleiteknek az otthoni teendőkben. Amikor vége a játéknak, pakoljátok el a játékaitokat a helyükre. Sukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sukás István. Süsüt kitagadják. Hol volt, hol nem volt. A vadüröm földön túl, de a bogáncsos réten innen, ott annál az írdatlan magas hegynél, onnan már a madár is visszafordul, volt a sárkányok birodalma. Pontosabban senki se tudja, hogy hol, hiszen emberfia nem jár a sárkányok között, hogyan is merészkedne a tüzet fújó, lángot ogádó szörnyetegek közé. De hogy arra fele van valahol, azt mindenki tudja. Ha máshonnan nem, a nagy ordítozásból, bömbölésből, morgásból, tűzfújásból a sárkányok királya az írdatlan hegy legbelsejében lakott 9 gyerekével. A királynak 3 feje volt, a gyerek sárkányoknak szintén, kivéve a legkisebbet. Annak bizony már csak 1 feje volt. Csúfolták is eleget ezt az egyfejű legkisebbiket, akit pedig ezért Süsűnek hívtak. Meg talán azért is hívták Süsűnek, mert egyéb másban is elütött a testvéreitől. Szelíd volt, mint a bárány, félénk volt, mint egy kecskegida, jámbor volt, mint egy kolduló barát. Amúgy persze külsőre pontosan olyan behemót nagy volt ő is, mint a többi sárkány. De csak külsőre. Belül meg mint egy kisegér. Morgott is eleget az apa sárkány, meg dirmegett, meg dörmögött a 3 fejével. Micsoda szégyen, meg hogy hajjaj, ilyen gyáva nyulat kilátott, meg az, hogy mintha nem is az én fiam lenne. Mikor már eleget hormogott, meg dirmegett, meg dörmögött, meg már a szemét is bántott a legkisebb gyerekének az egy feje, mert hiába hunyt be 6 szeme közül 3-at, akkor is csak egy fejet látott. Nos, mikor már mindezt nagyon megunta, elküldte Süsüt, régi sárkány szokás szerint, hogy számoljon le az ellenségével, elmagyarázta neki az irány. El se tévedhetsz, mindig csak előre, és csak egyszer kell jobbra térned a húzatos völgynél. Ott lakik rögtön az ellenségem. Aztán azt is elmagyarázta a második fejével, hogy mit csináljon vele. El se tévesztheted, addig ütöd, meg dögönyözöd, míg van benne szusz. Harmadik fejével csak mordult egyet. Na, lódulj már! Na, ez éppen 3 hónapja volt, már kezdték is elfelejteni Süsüt. Az apa sárkány is leszokott a szemhunyorgatásról, vidáman nézegette többi gyereke 3 fejét, úgy gyönyörködött bennük. Az ám, de egyszer csak nagy énekszó hallatszott az országútról. A sárkány gyerekek kitódultak a kapuba, az öreg sárkány meg az írdatlan hegy legmélyén hallgatózott magába. Süsű énekelt, szállt a hangja a hegyek felé. Ó, a rózsa bimbó lehetné, rám szállnának szépen a lepkék, kicsi szívem vélük dobogna, nem lennék ilyen nagy otromba. Ezt a vágyam senki se érti, se gyerek, se nő és se férfi, senki itt a világon. Mi is az én titkos nagy álmom, jaj! A sárkány gyerekek, mikor megpillantották Süsüt, visszatódultak az írdatlan egy belsejébe, s egymás szavába vágva kiáltoztak. Megjött Süsü, itt van Süsü. Hallom, mordult rájuk az apa sárkány, nem vagyok süket. A sárkány gyerekek elhallgattak, s kíváncsian nyújtogatták a nyakukat. Süsü abbahagyta az éneklést, letörölte a lábát a barlang bejáratánál, és vidáman köszöntötte a testvéreit. Szervusztok! Hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok! Szia, szia, szia, válaszoltak a testvérek vihogva. Majd mikor Süsü az apa sárkány elé ért, elhallgattak, és kíváncsian várták, hogy mi is lesz. Süsü mosolyogva állt az apja elé, egy feje vidáman ragyogott, meg piroslott, mint egy alma. Majd így szólt. Megjöttem. Látom, morgott az apa sárkány első feje. Mit csináltál az ellenségemmel? Dirmegett a második feje. Hé? Dörmögött a harmadik feje, mivel egy kicsit nagyot hallott. Ez is csak át is mosolygott. Az apa sárkányba rettenetes gyanú ébredezett. Megnyúztad? Morgott az első feje. Porrá törted a csontját? Dirmegett a második feje. Hé? Dörmögött a harmadik feje. Süsü a fejét rázta minden kérdésre, majd összeszedte a bátorságát, és megmondta az igazat. Gyógyfüvet szedtem neki, vizes borogatást raktam rá. Az apa sárkány nem hitt a fülének. Mi? Kérdezte mind a három fejével. Beteg volt, védekezett Süsü. Influenza. Csak nem hagyhattam ott betegen. De most már meggyógyult. Az apa sárkány rettenetes dühbe jött. Fújta a tüzet mind a három fejével, mint valami óriási kovács fújtató. Tűnj el a szemem elől! Ne is lássalak! Fordította az első feje. Te sárkányok szégyene! Te elfajzott egyfejű korcs! Kitagadlak! Bömbölte a második feje. Brr, brr, brr, berregte a harmadik feje. Süsü behúzta a nyakát, fülig piros lett a szégyentől, s lassan hátrált kifelé. A testvérei vihogtak, rötyögtek, viharáztak és röhögtek, ujjal mutogattak a kifelé és hátráló Süsüre, nagyot csíptek a karjába, hatalmasokat ütöttek a hátába. Ha-ha, bruhaha, nézd, hogy lóg a taraja, mondta az egyik testvér. Süsü sóhajtott, és így dünnyögött. Elbújdosok, de hova? A másik testvér így folytatta. Ilyen gyáva, ilyen rút, nézd, hogy iszkol, nézd, hogy fut. Süsü tovább sóhajtozott. Majd akad egy gyalogút. A harmadik testvér így csúfolódott. Egy fejébe oda néz, alig pislákol az ész. Süsü megadóan bólintott. Sose voltam nagy vitéz. A negyedik testvér Süsü fülébe suttogott. Gúnyosan. Hé, te lüke, féleszű, kerekótya Süsü. Süsü is sóhajtott egyet. Haj, nem terem nekem hű. Az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik testvér már csak ezt kiáltotta Süsü után, hogy ha-ha-ha, ha-ha-ha, bruha-ha, ne is lássunk már soha. Mivel közben Süsü kiért az irdatlan hegyből, s bánatosan battyogott az országúton, lepke, lepke, kis lepke. Egy szamárkóró bólogatott hajlongott a szélben, lehör, lehör. Aztán már nem hajlongott, hanem csodálkozva hasalt a földre. Süsü lépett rá, majd döngő léptekkel továbbment. Dam, dam, dam. Ismeretlen helyen járt. Csodálkozva forgatta a fejét jobbra-balra. Gyönyörködött a piros, sárga, kék virágokban. Lassan a szíve is megkönnyebbült. Nem fájt már neki annyira, hogy kitagadták. A sárkány király dörgő hangját sem hallotta, s a testvérek gúnyos nevetését is elvitte a szél.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A Viziló.

0: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és itt van egy újabb találós kérdés a számotokra. Így hangzik. Ez a dolog sok színben és nagyon sok fajtában létezik. Ha belenyúlsz, mindig találsz benne valamit, de sosem tudhatod, mit rejt. Kivéve abban az esetben, ha átlátszó. Hordhatod a válladon, a hátadon, de ha olyan kicsi, a kezedben is foghatod. Ha iskolába mész, akkor segít neked elvinni a könyveidet. Mindenkinek hasznos társ lehet. Mi lehet ez? Igen, ez a táska! Fantasztikusan ügyesek vagytok! Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, élveztétek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót!

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hát szervusztok, gyerekek! Egy szép mesét mondok nektek. Matula G. Oszkár írta, és a címe Gomba Gabi születése. És aki elmondja nektek, az Korda György. Gomba Gabi egy szép nyári reggelen született a kerekerdőben, annak is egy eldugott sarkában, amit páfrány sikátornak hívnak. A kerekerdő közepén egy nagy hegy magaslik, rajta öreg sok tornyú vár, ebben laknak a kékruhás tündérek. A várat vén tölgyek, bükkfák, mogyoró és sombokrok ölelik körül, a fák alatt csipkés levelű páfrányok zöldelnek, harangvilág kéklik, és eső után sorra bújnak elő a nagy kalapú gomba gyerekek. Az esőt rendszerint viharok hozzák. Ebből a szél jön, kifésüli a fák üstökéből a száraz gajat, összesepli a leveleket. Aztán, ha már minden tiszta, megérkeznek a dunyhányi felhők telis-teli langyos esőcskével. Hogy örülnek ilyenkor a fák, kedvükre kimosakszanak, és amikor teleitta magát minden levél, minden rügy, a felesleget átcsorgatják a páfránynak, virágnak, melynek gyökerei közt tavalyi avarpójában ott szunnyadt Gomba Gabi. A gomba nemzetség közismerten nagy lump, dőzsölik a vizet, erdő, mezőn, patak mentén, süpedésekben tanyáznak, ott, ahol mindig nedves a föld, vagy amerre gyakran jár Harmadkata. Gabi picinke spórája hűvös, árnyas ágyacskában várta az esőt. Előbb mágszemnyi lett, majd lencsényi, és mikor már elég erőt érzett magában, kidugta fehér pöttyös piros kalapját, és kinézett a zavar alól. Hip-hop, itt vagyok, rikkantott a kisvakarcs. Mert mi tagadás, Gomba Gabi virgonc kotnyeles gombának született, rövidesen erdőszerte ismerték kópéságainak híre eljutott a kékruhás tündérekhez is. Dicsak, milyen furi legény, ámult el Őzmisi, aki épp arra reggelizett. Olyan akár egy ember, lába van, keze van, szeme, szája, füle, szakasztott, mint az erdészek lacikája. Ez utóbbit, a Lacit, Misi nagyon szerette. Laci nem vetett hurkot az erdő lakóknak, nem parittyázta őket kavicsal, ellenben szénát, magot vitt nekik. Télen az etetőkhöz, meg finom kősó darabokat. Misi trappolt, vitte hírét a gomba gyereknek. Elsőnek Sünikébe botlott, de Teri meg Feribe aludtak, mert a jeles házaspár rendszerint éjjel kújtorog. Csiga-zsiga viszont ilyenkor szokott lakmározni, amikor még harmatos minden levél. Pattan zsiga! Nagy újság van, mondta Misi a csigának. Ilyet még nem láttál, mióta ház van a hátadon. Gomba gyerek született a páfrán sikátorban. Keze, lába, szeme, szája. Ezt ugyan nem rágod meg, vén gombafaló. Zsiga ment, ha nem is pattant. Pattanni csak Szöcske Nusi tud. Meg is előzte Jócskán zsigát, igaz, Nusi nem viszi hátán a házát, és nem is lusta, mint a csiga. Őzmisi meg csak ment. Vitt a hírt, melytől felbojdult az erdő, jöttek a szájtátiak. Brummogó Bruno csörtetve érkezett bundájában a bolha családdal. Aztán tapsi füleség az öt kis tapsival. Fácán úr és neje mind előkelőség. Varjú Tóbiás is fölröppent a hírre. Kár, kár! Károgta egy ágon fekete ruhában, mert neki soha semmi nem jó. Pöttöm az egész fanyalgott zsiga, együltöm benbe falom. Jó családból való, rikácsolta Fácán úr. A piros szín az előkelőség jele. Már megint dicsekszel? Kifen gígerli, csörögte a sarka. Igazi úr, fehér-feketébe jár, mint teszem én azt. Tolvajokkal nem tárgyalunk, szólt közbe Fáccánné begyesen. Te és az urak, jön, hogy nevessek, nálad már csak a kakukk alább való. Gyanús, szimatoltak tapsiék. Zsigának romlik a látása, a vak is láthatja, a gomba mérges fajta nem lehet megenni. Szöcske Nusi nem mondott semmit, csak felszökkent gomba Gabira. Kapott is olyan pofont, amilyet még soha. Nagyha ott támadt, ráadásul Rigó Matyi is megcsipkedte a farkát. Nyughass, te ugri borbála! Inkább hegedülj neki! Vén torkos szőlő tolvaj, nyelvelt rá vissza Nusi. Gyávák gyávája, láttalak a minap, hogy betojtál. Egy ócska gönctől, azt hitted a csősz, pedig csak madár ijesztő, ennyit se tudsz. Ügyes legény, eszem a zuzáját, brummogta Bruno, aki így oda tud tréfálni, még sokra viszi, mától fogva barátom vagy gyerek, csak szólj, ha valaki bántana. Halló, zsiga, kárált a varjú kárörvendően, nem eszel gombapaprikást. Így csivitelt, csergelt, csiripelt, brummogott az erdő népe, s közbe telt az idő, már a nap is jócskán felért az égre, fölöttük pirult. Dél van, figyel fel, Rigó Matyi. Sziasztok! Vár a cseresznyés kert, a hernyót ebédelek. Tényleg, kapta kézbe tapsiék, mi meg a káposztásban vagyunk hivatalosak. Röpkegy asszony, noszogatta nejét Fácán úr, ebből nem élünk meg, valami makocskát ehetnénk, néz utána szaporán. Utolsónak Bruno búcsúzott. Hát aztán vigyázz magadra, gyerek, ha gombaszedőket látsz, húzódj az árnyékba a levelek alá. Óvakodj a naptól, mert kiszárít, de harmadkatában megbízhatsz, vagy szólok neki, hogy törődjön veled. Gabi egyedül maradt, azaz dehogy is egyedül. A nagy levelek árnyatadóan fölé borultak, védték a naptól, a harangvirág csengettyűs kelyhe lecsorgatott rá néhány csepp harmatot. Ez volt az ebédje, utána elpillett, rájött az álom. Álmában hatalmas kalapban, hét mérföldes csizmákon járkált. Ő volt a legvitézebb gomba, hetet hét országon, na meg még azon is túl. Hát gyerekek, álmodjatok ti is szépeket, Csicsika Bubuka, Gomba Gabi veletek van.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Pecske Csaba, Lepke Bál. Elmondja Kassai Katalin. A végtelen nyári réten kezdődik a Lepke Bál. Táncolóknak, leskelőknek szúnyogbanda muzsikál. A sok tücsök is rázendít, szól a talpalávaló. Lepkelebben gyors ütemre ringatózni kezd a tó. Felhők közül bámul a hold. Csuda érdekes a bál. Vidám táncot rop mindenki, lepke, bogár és fűszál. Lelkes zenész szunyog, tücsök, önfelettem muzsikál. A gomolygó forgatagban kiki párjára talál. Tarka lepke, kék pillangó, titokzatos pávaszem, libben-lebben a zenére, nézi sok kíváncsi szem. Nyári réten holcsütésben bevidám a lepke bál. Millió gyöngyöt ragyogtat a tengernyi zöld fűszál.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Zeg Zoltán kecskére bízta a káposztát, aki elmeséli nektek Stankai István.
1: Egyszer volt, hol nem volt, csodálatos ország volt, az erdőben sok fa volt, a rókajukban róka volt. Libapásztor libát hajtott, ágról csillagot szakajtott, mire hazatért estére, tel is teli a köténye. Hát ebben a szép országban, annak is egy falujában, a falunak is a szélén, de egészen a legszélén, ottan is egy domb tetején éldegélt egy szegény legény. Vizet forralt teli üstel, fennhangon beszélt a füstel. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre. Vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Nincs nekem már csak kolbászom, nincs is nekem maradásom. Így szólott a szegény legény, aztán hármat füttyentett, mire rögtön mellette termett fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája. Meg is kérdezte a szegény legénytől. Édes gazdám, miért füttyentettél hármat? Azért, kedves kutyám, mert éppen hármat gondoltam. Először azt, hogy aki éhes, annak enni kell. Másodszor azt, hogy elmegyek egy fazék káposztáért a szomszéd faluba. Harmadszor azt, hogy rád bízom ezt a fél röv kolbászt, vigyázzál rá, míg visszajövök a káposztával. Akkor aztán olyan kolbászos káposztát főzünk, hogy 9 napig sem éhezünk meg utána. Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy fehér lepke szállott, jobb füle mellett egy tarka lepke szállott, feje fölött egy rigó madár énekelt. Így haladt az úton szegény legény. Fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája meg ott állott a férőv kolbász mellett, nézte, nézte. Aztán így szólott gazdája másik jószágához, az udvar végében legelő szőkecskéhez. Mit gondolsz, fehér szakálú, megkóstolhatom én ezt a finom kolbászt? Meg, felelte a kecske, mire a kiskutya leharapott egy jókora darabot a kolbászból. Nyalta is utána a száját, mert ilyen jót még nem evett sohasem, és még egyszer megszólalt. Mit gondolsz, szép szakálú pajtás, megehetném én ezt a finom kolbászt? Meg, felelte ismét a kecske, mire a fehér szűrű kiskutya megette az egész férőv kolbászt. Alig, hogy a kolbász végére ért, megérkezett a szegény legény a káposztával. Hű, ilyen meg olyan kutyája, hát mit tettél velem? Most aztán mit főzök ebédre? Takarodj a házadba, ne is gyere elő onnan 3 hétig. Kiabált, veszekedett a szegény legény. De egyszer csak gondolt egyet, és odahívta magához a kecskét. Ide figyelj, édes kecském! Én elmegyek a szomszéd faluba egy köcsök tejfelért. Hadd főzzek egy kis tejfeles káposztát ebédre. Erre a haszontalan kutyára nem bízhatom, te rád bízom, vigyázz a káposztára, még visszajövök. Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst légy, jobb füle mellett egy arany légy szállott, feje fölött egy pacsirta énekelt. Így haladt az úton a szegény legény. A fehér szakálú kecske meg ott állott a fazék káposzta mellett. De ő bizony nem kérdezett semmit, hanem rögtön neki látott a káposztának. Mikor a szegény legény visszatért a köcsök tejfellel, már csak az üres fazekot találta a földön. Hű, te csúf gonosz kecskéje! Hát mit tettél velem? Takarodj az ólatba! Ki se másszál onnan 3 hétig! Így kiabált a szegény legény, de aztán megint gondolt egyet, és odahívta magához a fehér szőrű kis cicáját. Ide hallgass, édes cicám! Se a kutyára, se a kecskére nem bízhatok semmit. Te rád bízom, vigyázz erre a köcsök tejfelre, míg elmegyek a szomszéd faluba egy roscipóért. Ezzel aztán útnak is indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst darázs szállott, jobb füle mellett egy arany darázs szállott. A feje felett fülemüle énekelt. Így haladt az úton a szegény legény. A fehér szőrű cica meg ott állott a köcsög mellett, és megkérdezte.
2: Miau,
1: tejfel, felelte a kutya és a kecske, mire a cica így szólott.
2: Ha tejfel, akkor megeszem.
1: Meg is ette. Már a köcsög alját nyalta, mikor a szegény legény megérkezett a rossz cipóval. De a szegény legény már nem kiabált. Nem is veszekedett. Csak búsan leült az üst mellé, és így szólt a füsthöz. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre. Vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Fűszfa így szólott a madárhoz, madár így szólott a bogárhoz, bogár így szólott a fűszálhoz. Roscipó lesz ma ebédre. Nosza, itt a mese vége.
0: A kecskére bízta a káposztát című mesét hallottátok.
3: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

őszintén tudsz beszélgetni. Neki bármit elmondhatsz. Egy barát akkor is kiáll melletted, ha a többiek nem. Ha a barátoddal vagy, akkor azt érezheted, hogy mindent meg akarsz neki mutatni, és mindent meg akarsz vele beszélni. Vele remek elmenni kirándulni is, ahol van időtök arra, hogy elmeséljétek egymásnak, hogy mi történt veletek az elmúlt időkben. Figyeljétek meg, hogy ti milyen barátok vagytok. Az a jó, ha a barátod is szóhoz jut melletted, ő is elmondhatja a titkait neked. Ha véletlenül azt vennéd észre, hogy inkább csak te beszélsz, ő meg sokkal többet hallgat, akkor próbáld egy kicsit úgy alakítani a helyzetet, hogy ő is többet juthasson szóhoz. Az egyensúly ugyanis mindig jót tesz a barátságnak. Csukás Mese Rádió.

A tücsök és a hangya. Egész nyáron ragyogóan sütött a nap. Tikkasztó hőség volt a mezőn. A hangya szorgalmasan dolgozott minden nap, hogy előteremtse télire a betevőt magának és családjának. Ám amíg a hangya egész nyáron át fáradtságos munkát végzett, a tücsök csak heverészett egy nagy fa árnyékában, és a hegedűjét húzta. Hála a gyönyörű időnek, mindig talált élelmet a mezőn. Amikor pedig megszomjazott, a virágszirmok közt összegyűlt esőcseppekből ivott. Amikor pedig jól lakott, csak visszafeküdt a fa alá. Nem foglalkozott a jövővel, csak zenélt és heverészett egész nyáron át, s közben bejárta a rétet. Egy nap, miközben a mezőn hegedült, találkozott a hangyával, aki serényen dolgozott. Nem értelek téged, egész nap a tűző napon robotolsz, pedig pihenhetnél te is. Más eközben vígan mulatozik, vagy heverészik, mondta a tücsök. Drága tücsök barátom, a nyárnak is vége lesz egyszer. Most kell összegyűjteni télire az élelmet, válaszolta a hangya. De a tücsök nem hagyta magát. A mező, mint egy jól megrakott asztal, mindig terem számomra ételt. Majd vígan rázendített újra, s közben tovább szögdécselt a mező. Így telt az egész nyár a tücsök számára. Ám a hangyát nem érdekelték a tücsök gúnyos megjegyzései, és egész nyáron át szorgalmasan dolgozott. Munkájának hála, őszre tele is lett az éléskamrája. Ahogy telt az idő, egyre hidegebb lett. Télies, fagyos szél fújt, s ahogy a fák lombkoronái eltűntek, úgy a mező is egyre sivárabb lett. A tücsök zenéje szomorkás lett, ő maga pedig vacogva húzta meg magát egy fa tövében. Majd egy napon megérkezett a tél, és szállingózni kezdett a hó. Az időjárás fagyosra, és a

Természet kopárra váltott. A didergő tücsök már nem talált többé élelmet a mezőn. Eközben a hangya nyugodtan élte életét a meleg kis odújában, családja körében. Egész nap pihentek, olvastak, és vígan játszadoztak. Ennivalójuk is volt bőven, hiszen a hangya egész nyáron át dolgozott. Ezért most nem kellett aggódniuk, vidáman sütöttek, főztek. De az idő egyre hidegebb lett. A tücsök már jó ideje nem evett, kezdte elhagyni az ereje. Ráadásul szegény még a hegedűjét is elvesztette. Az éhező tücsök nem tudta, mit tegyen, honnan szerezzen élelmet. Hát végül elment a hangyához. Elmesélte neki bal szerencséjét, és kérte, szánja meg őt, adjon neki egy kis elemózsiát tavaszig. Ám a hangya nem felejtette el a tücsök gúnyolódását. Emlékszel még, mikor nyáron én keményen dolgoztam, te közben mit csináltál? Henyéltem, felelte szomorúan a tücsök. Hát akkor vesz magadra, s ezzel elküldte őt a hangya. A tücsök búsan elballagott. Ám a jószívű hangya megsajnálta őt, és visszahívta. Habár nem érdemelnéd meg, hogy segítsek, mégis, ha ígéretet teszel, hogy nyáron szorgosan fogsz dolgozni, adok elegendő élelmet tavaszig, mondta a hangya. Megörült a tücsök a hangya kedvességének, és megígérte neki, hogy nyáron bizony nem fog heverészni. Majd megköszönte az élelmet, amit kapott, és vidáman távozott. Mikor újra eljött a nyár, a hangya és családja ismét munkába álltak a réten. Ám most a tücsök sem henyélt a hűsfa árnyékában. Ő is gyűjtögetett serényet. A munka után pedig most is vidáman kapja elő hegedűjét, és boldogan zendít rá, mivel már nem kell tartania a téli koplalástól.

0: török Mehmed, sose látott tehenet, nem is tudta Mehmed, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehmed lát egy csomó tehenet.
1: Én vagyok a Mehmed.
2: Mi vagyunk a tehenek.
0: Csodálkozik Mehmed.
1: Ilyenek a tehenek?
0: Számlálgatja Mehmed, hányfélék a tehenek. Meg is számol Mehmed, háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát.
2: Meg ne fogd a tehén farkát.
0: Nem tudta ezt Mehmed, s felrúgták a tehenet.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás király kérdése. Az igazságos Mátyás király életében kiment a kísérletével, főurakkal a mezőre, és ráment egy szántóvető emberre, aki az ő katonája volt. Köszön a király. Tisztesség, öregem! És feleli az ember. Köszönöm az asszonynak, felséges király. És tovább kérdi a király. Mondd, öregem, messze van még a messze? Már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Mondd, öregem, hány a 32-ig? Már bizony, felséges királyom, csak 12. Hány pénzért dolgozol? 5 ér, felséges királyom. És mire használod az 5 pénzt? 3-ból lélek, és 2-t a sárba vetek. Mondd, öregem, meg tudnád-e fejni a bakkecskét? Meg én, felséges királyom. De addig, amíg az én képemet nem látod senkinek, a magyarázatokat el ne mond. Ezzel a király elköszönt az embertől, és kíséretével együtt egy tanyai épületbe szálltak be. Ott ebédeltek, és ebéd után a király egy órára vagy 2-re lepihent. Ez alatt az urak visszalopóztak az öreghez, és kérdezték az öreget. Mondd, öreg, mit jelent az a szó, hogy a király köszönt neked tisztességgel, öregem? És te azt felelted rá, köszönöm az asszonynak. Mit jelentett ez? 5 aranyért, megmondom az uraknak. Kivettek az urak 5 aranyat, és odaadták az embernek. Most megmagyarázta az ember az uraknak, hogy ez a köszöntés és felelet mit tartalmaz. Mikor a király köszönt, tisztesség, öregem, az azt jelentette, hogy tiszta ing volt rajta. Én meg azt feleltem, hogy köszönöm az asszonynak, azért, mert az asszony mossa az ingemet. Helyesen felelt az öreg, mondják az urak. Most kérdik tovább az urak. Mit jelentett az, amikor kérdezte a király, hogy messze van még a messzes? Te azt felelted, már biza, csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Azt is megmondom az uraknak 10 aranyért. Kiadják a 10 aranyat az urak, akkor kezdi meg az ember a magyarázatot. Amikor azt kérdezte tőlem a király, hogy messze van még a messze, és én azt feleltem neki, hogy már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom, ez azt jelenti, hogy már öreg vagyok, és nem látok elébb csak az ökröm szarváig. Összenéztek az urak, mondják az öregnek. Helyesen beszélsz, öreg, ez is igaz. Na de most kérdezzük tovább, ezt mondd meg nekünk, mit jelentett az, amikor a király kérdezte, hány a 32-ig, öreg? Te meg azt felelted, már bizony csak 12, felséges királyom. Ezt is megmondom az uraknak 20 aranyért, ennek pedig az a magyarázata, hogy amikor fiatal voltam, legény ember, 32 fogam volt, abból már idáig elvesztettem 20-at, jelenleg még van 12. Erre is az urak összenéznek, és helyeslik az öreg beszédjét. Na most még egy kérdésünk van hozzád. Azt mondd meg nekünk, mire ment ez a kérdés, mikor kérdezte a király tőled, hogy mire használod az 5 pénzt, és te azt felelted rá, hogy 3-ból élek, 2-t meg a sárba vetek. Hát ezt is megmondom 10 aranyért. Kifizették az urak a 10 aranypénzt, és ekkor nekifogott az öreg a magyarázatnak. Ez a magyarázat, kérem, arra megy, hogy van nékem 2 fiam, mind a 2 taníttattam. Azt a pénzt soha többé nem látom, amit utánok a sárba dobok. Az urak erre is összenéztek egymással, s helyeslik az öreg magyarázatját. Na most, öreg, még egy kérdésünk volna hozzád, erre felej nekünk. Amikor a király azt kérdezte tőled, hogy meg tudnád-e fejni a bakkecskét, és azt mondtad a királynak, meg én, felséges királyom, de a király azt mondta neked, hogy senkinek a magyarázatot meg nem mond, amíg az ő képét meg nem látod. És az öreg azt mondja az uraknak, ezt is megmondom, 30 aranyért. kiveszik az urak a 30 aranypénzt, leolvassák az embernek. Akkor kezdi az öreg a magyarázatot, és mondja, igen, tisztelt uraim, ne érezzék sértve magukat, mert az urak azok a bakkecskék, akiket én most megfejtem. És elővette egy aranypénzt az öreg, és mutatta az uraknak a király képét a pénzen. Lássák az urak, ez a magyarázata annak, hogy senkinek meg nem mondjam a király kérdéseit, amíg az ő képét meg nem látom. A király úgy is tudta ezt, hogy az urak visszafognak az emberhez menni, és kérdőre vonják ezekért a kérdésekért. Az urak lesütötték a fejüket, és szégyenkezve tovább mentek. Így volt Mátyás király története.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: A futballvilágbajnokság legizgalmasabb hetében a főszerep a mozgásé. Mozogjatok ti is a Csukás Mese Rádióval. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
4: Drága barátaim!
3: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
5: Én nagyon szeretem!
3: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
3: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
7: A cinkotai kántor. A mesélő Radványi Dorottya. Élt Cinkotán egy derék, istenfélő, tisztelendő úr, aki miután számtalan évig hirdette az igét apróbb és nagyobb híveinek, egyszer véletlenül a hivatalos okmányai között kutatva talált egy régi papírost, amelyen nagy függő pecséttel, s ki tudná hány aláírással ellátva, az volt ráírva, hogy valaha ez az állomás bizony apát úrságnak neveztetett ki. Ez az előkerült okirat nagy szeget ütött a jámbor tisztelendő fejében, eszerint ő neki apát úrnak kellene lenni, és amennyire meg volt elégedve eddigi sorsával, kétszer annyira szerette volna, ha egyel feljebb léphet. Nem is sokat tétovázott tehát, írt egy ékes levelet, mellé csatolta a megtalált okiratot, és elküldte az Budára Mátyás királyhoz. A királyt éppen jó kedvében találta a levél. Tréfás óráiban örömest évődött együgyű emberekkel, fogta tehát a kérvényt, és ezt írta a hátára. A folyamodó kérése teljesítetik, ha e három kérdésre meg tud felelni. Először, hol jön fel a nap? Másodszor, mennyit ér a király? Harmadszor, mit gondol a király? Amint a jópap megkapta a király levelét, nagyon elszomorodott, vajon ki tudna ilyen kérdésekre megfelelni? Három napi határidő volt rá szabva, azt a jópap megtoldotta még három éjszakával is, mert mind éjjel, mind nappal e három kérdésen törte a fejét, és minél többet elmélkedett, csak arra jött rá, hogy nem tud a kérdésekre felelni. Volt a papnak egy kántorja, aki állandó szomjúsággal küszködött. Látta a kántor a jó tiszteletes nyugtalanságát, ezért megkérdezte tőle, mi lehet a nagy baj oka. A pap elmesélte neki a király kérdéseit. Bízza csak rám, tisztelendő uram, mondta a kántor. Elmegyek én atyaságot helyett, és megfelelek én a király mindhárom kérdésére. A pap beleegyezett, feladta a kántorra a reverendáját, és elküldte őt maga helyett Mátyás királyhoz. A kántor, megérkezvén Budára, fölment azonnal a király elé, aki már várt rá. Kíváncsi volt, hogyan tud megfelelni a jámbor pap az ő kérdéseire. Ott álltak körülötte mind a nagy főurak, és előre nevettek a pap robására. A király azt kérdezi tőle mosolyogva. Nos tehát, jó hívem, mondd meg, hol kel fel a nap? A kántor végig törölte hosszú bajuszát, és így felelt. Felségednek Budán, nekem meg Cinkotán. A király és a főurak elnevették magukat, ennek bizony igaza van. Lássuk a másik kérdést. Mennyit ér a király? Erre egy kicsint vakarta a fejét a kántor, de kijött a felelet. Ha Krisztust eladták 30 ezüst pénzen, akkor bizonyára 29-et megér a király is. E feleletet is kénytelen volt mindenki igen helyesnek találni, jött tehát a harmadik kérdés. Mit gondol most a király? A király bizony most azt gondolja, hogy a cinkotai pappal beszél, pedig csak a nagyságos királynak legalázatosabb szolgája, a cinkotai kántor áll a trón előtt. Királynak megtetszett az ember. Mint hogy a kérdésekre te feleltél meg, légy te az apát, úr. Nem érdemlem én a nagy tisztességet, szabódott a kántor. Hadd maradjon ez a tisztelendő uramnak. Rám nézve elég nagy dicsőség volna, ha a cinkotai icce nem lenne oly kicsiny. Legyen hát kétszerese, mint amilyen eddig volt, rendelte el a király. Csak az felejtődött el törvénybe iktatódni, hogy az ára ne legyen kétszerese az eddiginek. Bizony, a mai napig is kétszer nagyobb az icce Cinkotán, mint máshol. Csak hogy kétszer drágább is.

Mentovics Éva este a tóparton. Elmondja Kassai Katalin. Nyáresti felhő ágyat kínál, rajta a napfény elszundikál. Álmos az erdő, szunnyad a táj, fecske madár is fészkére száll. Csendes a tópart, suttog a nád, lágy hullám ringat két vadkacsát. Tóparti fészket rejti a sás, benne fehérlik három tojás. Hullámzó vizen csillan a fény, három fióka lesz az idén.

0: Megy a sün.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Az erdei házikó. Volt egyszer egy favágó, aki egy erdő szélén lakott feleségével és három csodaszép leányával. Egy napon, mielőtt elindult fát vágni, megkérte feleségét, küldje utána a legnagyobb lányokat az ebédjével. A favágó egy marék köres szórt el az úton, hogy lánya megtalálja. Ám mire az elindult, a madarak felcsipegették, hűlt helyét találta a magvaknak. A lány nem esett kétségbe, gondolta egy kis keresgélés után megtalálja apja ösvényét. Ám addig-addig kóborolt a sűrű erdőben, míg teljesen eltévedt. Lassan sötétség szállt le a vidékre, s a lány egyre jobban félt. Nem tudta, hol húzhatná meg magát éjszakára. Ám egyszer csak megpillantott egy konyhót. Halovány fény szűrődött ki az ablakán. Benyitott az ajtón, hát ott ült egy öreg ember az asztalnál, állatai, egy tyúk, egy kakas, meg egy tehén körében.
1: Kerülj csak beljebb, gyermekem, ugyan miben lehetek a segítségedre?
0: Kérdezte az öreg apó. A lány pedig elmesélte, hogy eltévedt az erdőben, és szállást keres éjszakára.
1: No, jól van, maradhatsz, és vacsorát is kaphatsz, ám neked kell megfőznöd, mondta az öreg.
0: A lány pedig már neki is állt főzni a tűzhely mellett. Mikor elkészült a leves, szépen megterített, ám csak két személyre, az állatokat nem kínálta meg. Miután befejezték a vacsorát, azt mondja neki az öreg.
1: A szobában megpihenhetsz, ám előbb mindkét ágyat meg kell vetned.
0: S a lány el is indult nagy buzgón az emeletre. Később az öreg ember is aludni tért. S ugyan mindkét ágy meg volt vetve, de a lány nem várta meg, s már úgy aludt, mint egy kisded. Bizony nem tetszett az öregnek a lány viselkedése. Hát kinyitotta a földön a csapóajtót, s leeresztette a lányt a pincébe. Eközben a favágó is hazaért a munkából, s kérdőre vont a feleségét. Ugyan miért nem küldött neki ebédet?
1: Elküldtem én, csak az a szeleburdi leány biztosan elkóvájgott, felelte a felesége.
0: Másnap a favágó ismét megkérte a feleségét, hogy küldje el az ebédjét a középső lányával. A favágó most egy marék lencsét szórt el, hogy kijelölje útját. Ám amikor a középső leány elindult, hamarosan ő is elvesztette apja nyomát, mert a lencsét a madarak mind felcsipegették. A lány pedig addig bolyongott az erdőben, míg ő is rátalált az erdei házikóra. Benyitott, majd éppen ahogy nővére, megfőzte a vacsorát, ám az állatoknak ő sem adott belőle. Majd megvetette az ágyakat, s lefeküdt aludni azonnyomban. Az öreg ember megint csak ingatta a fejét a lány viselkedésén, s őt is leeresztette a pincébe. Közben a favágó már igazán kijött a sodrából, hiszen két napja nem kapott ebédet.
1: Hol kódorognak ezek? Majd adok én nekik, ha előkerülnek.
0: S harmadnap a legkisebb lányt bízta meg az ebéddel. Most borsót szórt el a favágó. Ám az éhes kis madarak pár perc alatt elpusztították, s a legkisebb lány is eltévedt az erdő sűrűjében. Bolyongott órákig, míg végre ő is rátalált a kunyhóra. Belépett az ajtón, s mikor észrevette a tűz körül az állatokat, odament, s megsimogatta mindegyiket. Az öreg őt is a tűzhely mellé küldte főzni, s az örömmel teljesítette a kívánságait. Mikor elkészült az étellel, az állatoknak is szedett egy keveset, s addig nem kezdett neki az evésnek, míg mindenki be nem fejezte. A vacsora után az állatok elbóbiskoltak, s a lány is megkérdezte, mikor térhetne nyugovóra. Az öreg őt is elküldte az ágyakat megvetni, s a lány dalolva ment megágyazni. Ám testvéreivel ellentétben ő nem aludt el, s türelmesen megvárta az öreg embert. Mikor az öreg belépett a szobába, igen meglepődött a lány éberségén, de nem szólt semmit, s végül mindketten nyugovóra tértek. Éjfél körül járhatott az óra, mikor a lány óriási ricsajra ébredt. Nagyon megijedt, de mivel nem látott semmi szokatlant, hamarosan újra álomra hajtotta a fejét. Volt nagy csodálkozás, amikor reggel kinyitotta szemét a lány. Azt sem tudta, hol van. Mindenfelé szolgák sürögtek, forogtak, s a porlepte szegényes kunyhó helyett egy csillogó palotában találta magát. A szolgák díszes ruhákba öltöztették, majd a trónterembe kísérték, s ott már várt rá egy jóképű délce királyfi. Ne félj tőlem! Én vagyok a birodalom örököse, nyújtotta felé kezét a királyfi. Egy gonosz boszorka átkozott el, s a varázslatot csak egy olyan jó lelkű lány törhette meg, aki másokra is gondol, nem csak magára. Hála neked, éjfélkor megtört az átok, s én királyfi lettem, a kunyhó pedig a palotám. A fiatalok még aznap megtartották a kézfogót, a lány nővéreinek pedig addig kellett szolgálniuk a királyi párt, míg ki nem veszett belőlük a gőg és az irigység.

0: Gyors munka. Egy kellemes nyári reggelen Sűn uraság úgy döntött, hogy felfedező útra indul az erdőben. Ahogy mendegélt, észre sem vette, és egyszer csak a róka asszonyság odúja mellett találta magát. Gondolta, beköszön neki, mégiscsak úgy illik.
1: Jó reggelt, róka asszony! Hogy tetszik lenni?
0: Kopogott be a Sűn.
2: Sajnos nem jól, kedves Sűn barátom. Napok óta betegen fekszem, magas a lázam és sajog mindenem. Hanem, ha már itt vagy, hoznál nekem egy kis vizet a kútról. Teljesen kiszáradtam, és már nem maradt egy csepp víz sem itthon.
1: Hozok magának vizet szívesen, csak legyen türelemmel, mert sietni nem szeretek,
0: válaszolta a Sűn.
2: Jól van, csak hozd azt a friss vizet. Ott van egy aranyos csupor a sarokban, abban jó lesz,
0: mutatott a róka egy díszes, mézes csuporra. A Sűn pedig felkapta, és már indult is vele a kúthoz, hogy friss vizet hozzon vele. Ám épp hogy csak gyalogolt egy keveset, mindjárt leült egy fatövébe, hogy megpihenjen. Közben a madarak olyan édesen csiviteltek, hogy a Sűnt elnyomta az álom. Mikor befejezte a szunyókálást, felkelt, és ismét a kút felé vette az irányt. Hanem egyszer csak ráköszönt a medve mama.
3: Hova, hova ilyen sietősen?
1: Róka asszonynak indultam vízért a kútra. Betegen fekszik otthon, és megígértem, hogy viszek neki friss vizet. Hát neked hogy szolgál az egészséged?
3: Ne is kérdezd,
0: legyintett egykedvűen a medve.
3: Tegnap körtét vacsoráztam, de alig, ha nem éretlen volt, mert azóta is csikar a hasam.
2: Mindig mondom, hogy nem szabad úgy sietni. Meg kellett volna várnod, hogy megérjen az a körte. De várj csak, eszembe jutott valami. Látogass meg a rókát, és majd én viszek nektek finom hideg vizet, attól egy-kettőre elmúlik a gyomorfájásod,
0: tanácsolta a Sűn.
3: Ez igazán kedves tőled, már indulok is,
0: mondta a medve, és elsétált a róka odúja felé. A Sűn pedig ment, mendegél tovább az erdőben, közben időnként pihenőt tartott, majd újra elindult. Éppen egy búzaföld mellett sétált, amikor megszólította a farkas.
3: Hova sietsz, kicsi Sűn? Ülj le mellém, pihenj egy kicsit.
2: Igazad van, már úgy is egy napja menetelek. A róka asszony megkért, hogy hozzak neki friss vizet, és azért sietek ennyire. Ráadásul már medve mama is vár rám, mert elrontotta a gyomrát az éretlen körtével.
0: És te miért üldögélsz itt az erdő szélen? Kérdezte a Sűn.
3: Tegnap felcipeltem egy egész borjút a barlangomba. Azóta úgy fáj a hátam, úgy sajog mindenem, hogy mozdulni sem tudok,
0: jajgatott a farkas.
2: Mindig mondom, hogy nem szabad úgy sietni.
3: Ha többször megpihentél volna, most nem fájna úgy a hátad, mondogatta a Sűn.
2: Hanem támadt egy jó ötletem. Menj te is a róka asszonyhoz, és én majd viszek nektek finom, friss vizet. Hidd el, attól majd rendbe jön a hátad.
3: Az igazán kedves tőled, Sűn barátom. Akkor a rókánál találkozunk,
0: mondta a farkaskoma, majd feltápászkodott, és elindult az erdő felé. A Sűn pedig tovább ballagott a kút felé, és közben megállt pihenni. Közben a nyárból hamarosan ősz lett, és a Sűn még mindig a közelébe se járt a kútnak. Aztán egyszer csak szembe jött vele a nyúl.
3: Jó napot, Sűn uraság! Hova ilyen sietősen?
0: Köszönt a nyúl.
2: Róka asszony otthon fekszik betegen, és rám vár, hogy friss vizet vigyek neki. Hanem a medve mama is ott ül, neki a gyomra fája romlott körtétől. A farkaskoma pedig a hátát húzta meg. Ők is a friss vízre várnak, hát ha enyhít a bajukon. És te hogy vagy, nyúlkoma?
4: Éppen most jövök a mókustól, vendégségbe voltam nála, és annyi sós ecetes uborkát etetett velem, hogy a torkom teljesen kiszáradt tőle. Mit nem adnék egy kis friss vízért?
0: Sóhajtozott a nyúl.
2: Mindig mondom, hogy nem szabad sietni. Ha nem lettél volna olyan falánk, akkor most nem is szomjaznál,
1: Menj csak a rókához, és majd kaphatsz te is a finom hideg vízből. Nem sokára én is ott leszek, mert már igazán közel van a kút, mondta a sün. A nyúl rábólintott, majd elköszöntek egymástól, és a nyúl a róka oduja felé indult, a sün pedig a kút irányába. Már nem kellett sokáig sétálni a sünnek, és végre megérkezett a kúthoz. Ám úgy elfáradt időközben, hogy mikor odaért, előbb leült a kút tövébe, hogy megpihenjen. Kicsit el is szundított, s mire felébredt, a nap már lemenőben volt.
4: Csak nem átaludtam az egész délutánt, most már igyekeznem kell, gondolta magában a sün, majd fogta a csuprot, és megtöltötte vízzel.
1: Mikor tele lett a csupor, elindult visszafele a róka kunyhójához. Hanem közben megállt többször is pihenni, s ha ismerőssel találkozott, nyugodtan szóba elegyedett vele. Így teltek múltak a napok, s egy hét is eltelt, mire a sün végre odaért a róka asszonyházához. A róka, a medve, a farkas és a nyúl már tűkön ülve várták az odú előtt, hogy megérkezzen a sün a csupor vízzel. Mikor a sün meglátta őket, megszaporázta a lépteit, majd gondolta, nagyot ugrik, és egyszerre ott terem. Ám az ugrást elvétette, és egy farönkben hasra esett. A csupor pedig kirepült a kezéből, és éppen a róka anyuék lába előtt törött darabokra. A víz pedig, ami benne volt, mind kifolyt a földre. Na, ott sün barátom, kellett neked úgy sietni, mondta kúnyosan a róka.

Csukás Mese Rádió. Szeretitek a gyümölcsöket? A gyümölcsök nem csak finomak, hanem nagyon egészségesek is. Tele vannak vitaminnal, ami segít, hogy erősek és vidámak legyünk. Mindenkinek van kedvenc gyümölcse, még süsünek is. Ő bizony a vadkörtét szereti. Na és ti? Nektek melyik a kedvencetek? Tudtátok, hogy vannak olyan gyümölcsök, amelyeknek több nevük is van? Az epret például sok helyen szamócának hívják, az egrest pedig közmétének is nevezik. Milyen érdekes, igaz? Nyáron rengeteg finom gyümölcs érik. Ilyenkor szedhetünk cseresznyét, medgyet, sárga barackot, málnát és ribizlit. És persze

kóstoljatok meg minél többet, fedezzétek fel az ízeket, és élvezzétek a nyár minden finom falatját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel! Mesék és mondák Mátyás királyról. A Gyevi törvény. Magyar népmese. Gyevit ne tessék keresni a térképen, mert a térképen csak algyő található. Egy macskaugrásnyira Szegedhez. A régi világban szokásban volt a nagyeszű magyaroknál a Márton gyereket Mártának kereszteltetni, hogy a császár lánynak gondolja, és ne öltöztesse angyalbőrbe. Valami ilyen huncutság lehetett abban is, hogy algyő Gyevinek nevezte el magát. Gondolta, hogy így majd nem találják meg mindenféle dézsmaszedők. No, de ez a tudósok dolga, én csak annyit mondhatok, hogy Gyevi már akkor is Gyevi volt, mikor utoljára járt benne a király. Az pedig igen régen volt, mert az utolsó király, aki benne járt, Mátyás király volt. Az pedig még Kossuth atyánknál is régebben volt hallja. Így mondja az én Gyevi emberem, akinek valahogy olyan, mintha a 48-tól 1000 esztendő választan el bennünket. Különben vagyunk ezzel itt többen is. Elég az hozzá, hogy Mátyásra egyszer ráesteledett a szegedi határban, ahol nyulászni járt. Valahogy eltévejedett a kíséretétől, nem volt vele senki az ispánján kívül, aki alatta nádor értendő, azt ijesztegette tréfás szóval. Na cselédem, hová bújjunk éjszakára, hogy el ne kapjon a résztollú bagó? Itt van Gyevi egy mi atyánkra, emelte meg a süvegét az ispán. Ott meghálhatunk reggel, aztán megkereshetjük a többieket. Okos embernek az kenyeret, ispán, biccentett rá Mátyás a tanácsra. Csak adnék, királyom, ha volna, mutatta mosolyogva az ispán az üres tarisznyát. No, annál szaporábban mehetünk, legalább nem viszünk terhet, nevetett a király. Mentek is szaporán, gyertyagyújtáskor be is értek Gyevibe. Tűcsök muzsikás nyári este volt, bujkáló holdvilág úszkált az égen. Ráérő emberek beszélgettek a leveles kapukban.

0: A fejedelem délceg alakján mindjárt megakadt az asszonyok szeme, mondták is felhangon.
1: Jaj, ott is nagy eső járt, ahol ez termett.
0: Hét határban nincs ilyen szép szellegény. Hallod-e, ispán? Húzta ki magát büszkén a király. Az ispán még meg sem ukkanhatott, mikor valaki alázatosan megszólalt. Kivéve a gyevi bírót. Szép fehérhajú öregember volt, aki mondta, még a sapkáját is megemelte hozzá. Összenézett a király meg az ispán, de csak elnevették magukat. Ballagtak tovább be a falu közepére, ahol nyitott ajtajú ház ajtófélfáján forgás cégért lobogtatott a szél. Ott is ácsingózott egy-két ember, odafordult hozzájuk a király.
2: Csárda ez? Atyafiak! Ez bizony az? Van-e benne fehér cipó?
0: A váci püspök se eszik olyant. Kivéve a gyevi bírót. Mondták ketten is egyszerre. Az ispán meg akarta kérdezni, miért kell mindenből kivenni a gyevi bírót, de Mátyás húzta befelé. Gyere, gyere, mert éhes vagyok, mint a farkas! Hát elverték az éhüket hamar. Rántottá tettek, kakastejes kenyérrel. Meg is köszönték a vacsorát a csárdásnak illendően. Ilyen jó ízűt se ettek ma Budavárában, ütött a vállára a király barátságosan. Fájék egészségére, vitéz uram, dörzsögette össze a kezét a gazda, de neki is mindjárt eszébe jutott hozzátenni, hogy kivéve a gyevi bírót. Én bizony nem veszem ki a gyevi bírót se, nevette el magát a király. Hej, dehogy nem, vitéz uram, dehogy nem, kiáltotta ilyetten a csárdás, és kézzel, lábbal, szemmel, orral egyre integetett a sarok felé. A király azonban most már bosszúsan vont vállat. Ejnye, de fura falu ez a gyevi. Vigye el a markolát, kivéve a gyevi bírót, kottyant bele a gazda, de olyan sebesen ám, hogy a királynak megint csak nevetése szaladt a szája. Mátyás bosszúsan húzta össze a szemöldökét. De bizony, azt vigye el legelőbb, mondta felhangon. Márpedig azt nem viszi, csikorgott ki valaki a sorokból, mint a kenetlen kerék. Ebben a pillanatban kigurult a szoba közepére egy kis dudaformájú ember, akinek szép nagy szélfogó füle volt, mint a szentesi korsónak, és azt annál sebesebben mozgatta, minél jobban elfutotta a méreg. Gyeviben az a törvény, hogy a bírót mindenből ki kell venni. Éjnye, kutya meg a mája, csodálkozott el a király. Hát aztán kihozta ezt a gyevi törvényt? A gyevi bíró, lengette a füleit a duda ember. Na szeretném én azt a jeles bírót látni, kacagott a király. Hát csak nézzem meg, Ken, szuszogott a duda ember. Én vagyok a gyevi bíró.
1: Hát akkor Kendet vigye el a markoláb, mutatott rá a király. Ezt meg Mátyás deák mondja Kennek.
0: Hát úgy, gurult dübe a duda ember.
1: Úgy ám,
0: bólintott Mátyás király. Az lett ebből, hogy a gyevi bíró mindjárt előrikkantotta a kis bírót, és hűvösre tette a két diákot. Ki nem ereszted őket, még meg nem tanulják a gyevi törvényt, adta ki a parancsot a méregtől kipirulva. Ment is a két diák engedelmesen, de kisvártatva, lelkendezve futott vissza a kisbíró, mutogatva az összeszorított markát, mint az égett sebet. Hát te parazsat szorongatsz a markodban, hé! Meresztett nagy szemet a bíró. Jobban süt ez annál is, nyitotta ki a markát a kisbíró. Ezt küldik a csárdás gazdának a garabonciások. Vadonatúj aranyforint volt. Szent László kép az egyik felén, gyűrűs holló a másikon. Addig csak hallomásból tudtak ilyenről gyeviben. Meg is szeppent a bíró egy kicsit, hogy mégse lehetnek ezek a deákok valami csiribiri emberek. Hazamenet a faluháza felé került, bekukucskált a kulcsukon a két deákra, de nem csináltak azok semmi különöset. Papíros szedtek elő a talisznyából, arra írkáltak, firkáltak. A nagyobb mondta, a kisebb írta. Mégiscsak deákfélék lesznek, nyugodott meg a bíró. Majd számon veszem, mire pazarolták a mécsest. Kürtriadásra, lódobogásra ébredt reggel. Cifra ruhás urak sürögtek, forogtak a háza előtt, középen a két deák. Fogja az ákombákomos papírt a kisebb, adja neki a parancsot a nagyobb. Olvasd, ispán! Olvasd! Gyevi derék népét szívébe fogadja a király ő felsége. Olvassa a kisebb deák. Kivéve a gyevi bírót, mondja a nagyobb. Nincs köztük tökkel ütött fejű ember, kivéve a gyevi bírót. Azért elrendeli a király, hogy gyeviben többé senki porciót ne fizessen, kivéve a gyevi bírót. Ezüstából aranykanála legyen. Kivéve a gyevi bírót. 10 arany útravalót kapjon, hajtogatta össze az ispán az írást. Kivéve a gyevi bírót, mondta rá a király, és odafordult nevetve a duda emberhez. No, gyevi bíró, ugye, hogy jól megtanultam a gyevi törvényt? Azzal megsalkantyúzta lovát, és egyszerre porba veszett a kíséretével. A por nem is változott azóta se. A Gyevi bíró pedig nyekkent egyet, mint a megszúrt duda. Betakarta magát a fülével, s világéletében ki nem bújt többé alóla, úgy elszégyelte magát. Egy életre megtanulta a leckét.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A furfangos Manócska és a lánykérés. Élt egyszer egy ravasz manócska, akinek állandóan azon járt az esze, hogyan is gazdagodhatna meg a legkönnyebben. Jó esze volt bizony, de dolgozni azt nem szeretett. Aztán egy nap a szerencse is mellé állt. Meghallotta, hogy a faluban az egyik asszony jókora hozománnyal férjhez adná a lányát. Cserébe csak egy kérdésre kell tudni a választ. Hogy hívják a leendő feleséget? Mert ez az asszony soha nem nevezte nevén a lányát mások előtt. És eddig bárki próbálta meg kitalálni, senkinek sem sikerült. Hanem a manócska agyafurtabb volt mindenkinél. Hamar kieszelt egy tervet. Felkereste az erdőben a szúnyogot. Mit tehetek érted? Kedves barátom, gazdaggá teszlek. Csak egy szívességre lenne szükségem, hízelgett a manócska. Na jól van, mondd, mit kell tennem, egyezett bele. Csak kövess engem. Majd elindultak ketten az asszony kunyhója felé. Mikor leszállt az éj, belopóztak, és elbújtak a szobában. A szúnyog elkezdett a lány körül repkedni és zümmögni. A lány hamar felébredt, össze-vissza csapkodott a kezével, próbálta elhesegetni a szúnyogot. De az csak zümmögött, a lány arca körül körözött, ő pedig egyre dühösebb lett. Nem mész innen! De erre már az anyja is felébredt. Na, mi a baj, szegrada? Csak erre vált a manócska. Végre meghallotta a titkos nevet. Még türelmesen várta, hogy elaludjanak, aztán csendben kiosont a kunyhóból. Másnap vígan ment az asszony házához, és mikor odaért, bekopogott. Jó napot! Azért jöttem, hogy megkérjem szegrada kezét, kiabált be a manócska. Meglepődött az asszony meg a lánya. Hát még amikor az ajtót kinyitották. Ott állt előttük egy apró kis manócska. Az asszony nem tudta, mit évő legyen. De hát a szavát mégse szeghette meg. A manócska bizony tudta a lány nevét. Rendben, neked adom a lányom. Mikor legyen a lakodalom? Kérdezte szomorúan. Ó, azzal nem kell sietni. Elég, ha előbb a hozományt visszük át hozzám, válaszolta a manó, és a lány örült az egy nap szabadságnak. Át is vittek mindent még aznap a manócskához, és aztán másnap ünneplőbe öltözve várták. De bizony a vőlegénynek bottal üthették a nyomát. Az összes kincset magával vitte, és eltűnt valahol az erdő sűrűjében. A ravasz manócska egy messzi hegy oldalában telepedett le, és nem sokára beleszeretett az egyik gazdag manó csodaszép lányába. Mivel már ő is vagyonos manócska volt, senkinek sem lehetett kifogása az esküvő ellen. Hamarosan elérkezett a lakodalom napja. Voltak zenészek messzi tájakról, ételek, melyekről még a manócska sem hallott, és annyi vendég jött, hogy épp hogy elfértek a házban. Manócskáik elégedetten tekintettek körbe a vendégseregen, ám ekkor a mennyasszony felkiáltott. Elfelejtettük meghívni a tüzet. Ilyen fontos személy nem hiányozhat. Kérlek, menj el érte, a patak partján lakik. Kérlelte leendő felesége a manót. S ő örömmel ment a tűzért, hisz már régóta szerette volna megismerni. Mikor odaért a rakpartra, már messziről felismerte a tűz lakhelyét, vékony füstfelhő gomolygott az egyik fa felett. Kedves tűzuraság, kopogott be a manócska. Manó lakodalom van a hegylábánál. Azért jöttem, hogy személyesen hívjam meg, mondta illedelmesen. Kedves tőled, fiam, de már jó ideje betegeskedem. Nem hiszem, hogy egyedül képes lennék oda menni, válaszolta bágyat hangon a tűz. Ugyan, ezen könnyen segíthetünk, mondta jókedvűen a manócska. Csak mondd meg, mit kell tennem. Na jól van, de nem lesz egyszerű, egyezett bele a tűz. Gyűjts száraz gajakat és leveleket, azzal szórd be az utat egészen a lakodalomig. Egy keveset a házadba is tégy,
hogy ott is legyen táplálékom. A Manó már szaladt is az erdőbe fát gyűjteni. Mindent felszedett, amit talált. A nagyobb rönküket felhasogatta, majd elindult, s apránként felszórta levelekkel és ágakkal a tűz előtt az utat. Végül odaért az esküvőre, s oda is szórt egy kevéske száraz hüvet, éppen ahogy a tűz kérte. Majd a zenészek húzni kezdték, ő pedig kézen fogta mennyasszonyát, s bevonultak a nász nép elé. Eközben a tűz is elindult otthonából. A száraz gajak mentén mindent felperzselt, ami az útjába került. A vendégek már messziről láthatták, ahogy óriási lánggal közeledik a tűz, felette füstfelhő. Mikor aztán odaért a házhoz, a tűz nem állt meg. Hála a Manócskának, aki a házba is szórt egy kis füvet. Könnyen bejutott, és egy szempillantás alatt porig égette a szép kis otthont. A vendégek meg futottak, ahogy csak tudtak. Így járt pórul a Kabzsi Manócska, vesztette el mindenjét egy perc alatt.

Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én olvasok nektek. Vlagyimir Szutyejev, Júj de fáj, doktor bácsi, meg a kutyánk. Lehűlt az idő, és mi mind a ketten megfáztunk. Fájt a torkunk, és berekedtünk. Anya nem engedett iskolába menni, és kihívta az orvost. Egy kicsit megijedtünk, de anya megnyugtatott, hogy a doktor bácsi, akit Júj de fájnak hívnak, nagyon kedves. Mire a doktor bácsi megjött, mi már ágyban feküdtünk, hőmérővel a hónunk alatt. Júj de fáj doktor tényleg kedves volt, folyton viccelt és nevetett. Egyáltalán nem féltünk tőle. Azt hittük, hogy el is enged minket sétálni. Júj de fáj doktor megnézte a lázmérőket, és kérte, hogy nyújtsuk ki a nyelvünket. De mi nem nyújtottuk, mert anya azt mondta, hogy nyelvet nyújtani nem illik. Most viszont anya is megengedte. Júj de fáj doktor kérte, hogy mondjuk á, és mi kórusban mondtuk ezt a bizonyos át. Aztán felállt, eltette a kalapácsát, amivel eddig kopogtatott bennünket, és azt mondta, hogy egyforma lázunk van, és egyforma torokgyulladásunk, és hogy maradjunk ágyban. 3 napig feküdtünk, és amikor felkeltünk, még nem engedtek iskolába menni. Unatkoztunk, hiányzott az iskola. A mi papánk festőművész, hát elhatároztuk, hogy mi is festőművészek leszünk. Fogtuk apa festőállványát, meg a festékeit, és elkezdtük rajzolni Csapka kutyánk képét. Csapka okos kutya, békésen ült, amíg rajzoltunk. Én rajzoltam, más a kifestette. Amíg mi festettünk, Szuszi belelépett a festékes dobozba, és egészen tarka lett. Megmosdattuk, erre ő szép fehér lett, mi pedig tarkák. Aztán a mama megmosdatott minket, apa pedig azt mondta, hogy Csapka nagyon hasonlít a portréjára. Másnap már mehettünk iskolába.
1: Csukásmese rádió.
3: Hallgass velünk te is ezt a dalt.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Halmesék. Beh Marian mese sorozatát Szacsvai László meséli el.
1: Melyik gyerek ne akarna magának egy saját horgásztavat, magánstranddal és csak neki szóló játszótérrel? Sziasztok! Szacsvai László vagyok, tartsatok velem, négy baráttal egy feledhetetlen vakációra. Beh Marian, halmesék. Kalandozások az édesvízi halak izgalmas világába. Sügérkaland. A gyerekek nem keseregtek sokáig az elszökött kis halak miatt, párszor újra dobták a kis halfogóhálót, és több csali halat fogtak, mint előző nap. A csalikat friss vízzel teli vödörbe tették, a vödröt pedig árnyékos részre helyezték. A napon gyorsan elpusztultak volna a kis halak. Vártak néhány órát, hogy a hangoskodás után a sügérek visszamerészkedjenek a stég alá, mert a háló többszöri bedobásával, kihúzásával szinte biztos, hogy felzavarták az árnyékban hűsölő ragadozó halakat. Addig a veteményesben ütötték el az időt, nagymama arra kérte őket, hogy gyűjtsék össze a krumpli bogarakat, amelyek előszeretettel dézsmálták a burgonyát és a patlizsát. A csapó sügérek csapatostul tanyáztak a horgástég alatt, ahonnan könnyen vadászhattak a kis halakra. A csíkos ragadozókat nem csak élő csalihallal, de gilisztával, sőt pergő horgászmódszer esetén gumihallal, gumirovarral vagy akár villantóval is meg lehet fogni. Nagypapa nagyon szerette a pergetést, ősz végén gyakran így fogott csukákat a Fűszva csatornában. A pergető horgászathoz szükség van egy kifejezetten ehhez készült horgászpotra. Be kell dobni a vízbe, majd a műcsalit, amely egy sérült kis halat utánoz, lassan visszafelé húzni. A műcsali a ragadozó halakból zsákmány szerzési ösztönt vált ki, ezért lecsapnak rá. Magyarországon sokan így fogják a csukákat, süllőket, balinokat. Pergető horgászatkor úgynevezett fonott zsinórt használnak, amely több szálból áll, nagyon masszív, így az erősebb ragadozó halak sem tudják elszakítani. A délután nyugodtan telt, a szél sem fújt, a nap sem tűzött erősen. Az idő tökéletes volt a horgászatra. A tóvize felett csak a vadászó jégmadarak suhantak gyorsan végig. Számos példány élt a nádasban, aminek a nagyszülők nagyon örültek, mert manapság nem sok helyen találkozni a zömök testalkatú, hegyes, késéles csőrű madárral. A jégmadarak háta és feje csillogó kék színű, aminek köszönhetően a feljebb vadászó ragadozó madarak nem veszik őket észre. Hasukon vörösek a tollak, így ahogy a víz felett repülnek, a halak nem iszkolnak el előlük. A lányok először megtanították Matinak és Lorinak az orsósbot helyes használatát. Két pecabottal fogtak neki a sügérezésnek. Nagypapa mindkét szereléken fonott zsinórra kötötte a horgokat. Mindegyikre feltűztek egy élő csalihalat, majd a stég közvetlen közelében engedték az úszós szereléket. A fürge és erős sügérek hirtelen csaptak le áldozataikra, és rögtön becibálták a szereléket a stég alá. A gyerekek ügyesen húzták kifelé a finom húsú, nagyfejű, tüskés hátúszójú sügéreket. Negyed óra alatt ötöt sikerült kifogni. Ez mintha valamivel nehezebb hal lenne, kiáltotta Ella, amikor legközelebb kapása lett és bevágott. Pár percig fárasztotta a halat, közben nagypapa a kezébe vette a merítőszákot. A hal folyton vissza akart úszni a stég alá. Ellának ügyesen kellett manővereznie, hogy le ne akadjon a horogról. Amikor nagypapa megmerítette a ficánkoló halat, már jól látszott, hogy nem csapó sügér akadt a horogra, hanem a naphalak közeli rokona egy fekete sügér, más néven pisztráng sügér. A 70-80 deka körüli méretes halnak nagyon megörült a kis horgászcsapat, ezután egy órán keresztül semmi izgalmas nem történt. Már épp kezdték elunni magukat, amikor Matinak hirtelen akkora kapása lett, hogy majdnem kirántotta a horgászbotot a kezéből. Nagypapa odaállt mellé és segített neki. Engedett a féken, nehogy elszakadjon a damil, és megmutatta, hogyan fárassza az erős halat. De hát milyen hal lehet ez? Kérdezte Mati, lélegzett visszafolytva. Perceken belül kiderül. Ha tippelnem kellene, azt mondanám, csukát fogtál, mondta nagypapa, és segítségével a halak réme, a csuka már a merítő szákra. Hatalmas szájában több sorban helyezkedtek el éles fogai, ezért nagypapa horgászfogóval vette ki a horgot. Gratulálok, Mati, igazán szép fogás. Legalább 2 kilós, de talán megvan 2,5 is, mosolygott nagypapa. Amondó vagyok, hogy most már pihenjünk egyet. Nagymama főzött csemege kukoricát. Gyertek, együnk belőle, és meséljük el a sikeres horgász élményeket.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek! Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok! Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
2: Sziasztok, Dancs Anna Mari vagyok. Felolvasok nektek egy kedves kis mesét egy mackó családról. Remélem tetszeni fog. Telegdi Ágnes. Málna szüret mackó falván. A langyos nyári napsugár bekukucskált az ablakon, és megcsiklandozta barnabás orrocskáját. Mackónk előbb félálomba megdörzsölt az arcát, aztán egyszer csak kinyitotta a szemét. Barnabás kiszállt a kis ágyából, és az ablakhoz ment. Ahogy lenézett a kertbe, meglátta a hatalmas kosarakat, amelyeket Mackó papa készített elő. Erről eszébe jutott, milyen izgalmas eseményre is készül ma az egész Mackó család. Málna szüret! Rikkantotta el magát, és hangjára megélett az egész gyerekszoba. Berni és az ikerlányok álmosan dörgölték szemüket. Ám Barnabás nem hagyta őket újra elszúnyókálni. Menjünk gyorsan a konyhába! Tudjátok, ma fogjuk leszüretelni a sok finom málnát! Mondta, és ezzel leszáguldott a lépcsőn. A konyhában Mackó mama és Mackó nagymama már a reggelit készítette. Barnabás mancsot mosott, és már neki is látott kedvenc reggeli kakaójának. Eközben Mackó papa lehozta a többi bocsot is, és alig 10 perc múlva boldogan falatozott az egész Mackó család. Reggeli után a szülők és a nagyszülők vállukra vettek még néhány kosarat, a gyerekek pedig apró játékkosarakat kaptak. Néhány perc gyaloglás után elérkeztek egy apró ösvényhez, amely kedvenc málnásukon vezetett.
3: Gyerekek!
2: Mondta Mackó papa komolyan.
3: A málnát mindannyian szeretjük, ezért jöttünk szüretelni, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a bokroknak szúrós ágaik vannak. Így a legjobb lesz, ha én igazítom nektek el az ágakat, így könnyebben hozzáfértek. És mindenki vegye fel a védőkesztyűt.
4: Nekem nem kell, okoskodott Barnabás. Úgy sokkal többet tudok összegyűjteni, ha nincs rajtam kesztyű.
2: Mackó papa ismerte már fiacskáját, aki bizony gyakran ellenkezett. Még egyszer elmondta, miért kell a mancsokra kesztyűvel vigyázni, ám utána nem győzködte tovább Barnabást. A mackók elkezdték gyűjteni kosarukba piros málna szemeket. Mackó mama a két kislánya együtt keresgélt a legszebb gyümölcsöket. Mackó nagymama és Mackó nagypapa a sűrűbb részekre is bemerészkedtek. Nekik nagy tapasztalatuk volt már a szüretelésben. Mackó papa Barnival és Bernivel dolgozott együtt. Mackó papa az igazán nagy szemeket óvatosan Barni és Berni szájába tette, akik hangosan kacagtak, mert mindkettőjük arca perceken belül élénk piros színű lett a málna levétől. Persze, ők is szedegették kicsi kosárkáikba a gyümölcsöt, ám Barni kesztyű nélkül igencsak neki bátorodva dolgozott. Nem telt el negyed óra, és egyszer csak Mackón keservesen feljaidult.
3: Papa! Valami megszúrt!
2: Kiáltotta, és mancsát szája elé kapta. Mackó papa rögtön segítségére sietett, óvatosan megvizsgálta Barni mancsát, majd sóhajtva így szólt.
3: Belement egy kis tüske, Barni. Ezt azonnal ki kell szednünk. Papa, nagyon szúr!
2: Sírdogált Barnabás, akinek persze nyomban elment a kedve az egész málna szürettől. Ekkorra odaérkezett Mackó mama is, akinél mindig volt kötszeres doboz.
3: Add ide a mancsot, kicsim! Először lefertőtlenítem, utána gyorsan kihúzom a tüskét. Ne félj, észre se fogod venni!
2: Mondta és bekente kisfia tenyerét hűsítő balzsammal.
3: De nem fog fájni, mama!
2: Pityergett Barnabás.
3: Dehogy, kicsim, ne félj!
2: Máskor is szedtem már ki tüskét. Ezzel Mackó papára kacsintott, aki, hogy Barnabás ne figyeljen a mancsára, mutatott neki egy kis katica bogarat, amely a kosár tetején mászkált. Barnabás odafordult, és ebben a pillanatban Mackó mama egy gyors mozdulattal már ki is húzta a tüskét a kisfia mancsából.
3: Kész is vagyunk, mondta mosolyogva. Ugye? Észre se vetted.
4: Nem is fájt, mama. Azért bekötözöd?
3: Persze, gyere, teszünk rá egy kis kötést.
2: Így aztán Barnabás egyik kezén egy kis kötéssel, másikon pedig már védőkesztyűvel folytatta a munkát. Amikor a nap a legmagasabbról sütött le rájuk, és nagyon meleg lett, a Mackó család árnyékba húzódott. Mackó nagymama kosarából előkerültek a finomságok, melyeket még reggel csomagolt. A fáradt medvék ettek, ittak, majd egy puha takaron kicsit szúnyogáltak is. Kora délután indultak haza, hogy a frissen szedett málnát mi hamarabb a jégszekrénybe tegyék. Másnap pedig igazi málnás finomságokat készítettek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Sziasztok, gyerekek! Halász Judit vagyok, most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István, kalandozás Betűországban. Panka magához ölelte kis cicáját, behunyta a szemét, és hip-hop, már álmodott is. Álmában repültek, suhantak, és hopp, egy óriási ajtó előtt értek földet. Az ajtó egy nagy A betű volt, és szigorú felkiáltó jel és egy mosolygós kérdőjel őrizte. Állj, mondta szigorúan a felkiáltó jel. Kik vagytok? Kérdezte mosolyogva a kérdőjel. Panka megállt, és bemutatkozott. Panka vagyok, és ő Cillancs, a kis cicám. Már így is túl sok nagy P és C van, morgott a felkiáltójel. Menjetek be, nyitotta ki a kaput a kérdőjel. Ez itt Betűország. Beléptek a kapun, és ámultak és bámultak. Betűország csupa betű volt. Nagy H betűk voltak a házak, az utcán K betűhöz hasonlító kutyák szaladgáltak, a levegőben M betűhöz hasonlító madarak röpködtek. Az egyik kutya odajött, és csodálkozva vakkantott. Nini, egy kis C. Én nagy C vagyok, te buta, nyávogott Cillancs. A név mindig nagy betűvel kezdődik. Egyszer csak megláttak egy fura figurát. Az egyik kezében fejsze, a másik kezében fűrész. A hóna alatt meg egy facsemete. Megállt, egy lyukba beállította a facsemetét, majd a fejszével kivágta, s a fűrésszel feldarabolta. Az egészet egy szép kis halomba rakta. Majd ráírta, farakás. Panka megvárta, míg befejezi a munkát, és megszólította. Kérem, hol találunk egy kis tejecskét? A figura mérgesen szólt. Nem látsz a szemettől? Én favágó vagyok, favágó Ferkó. Nem tudom, hol a nagy té. Senki sem tudja. Nincs se nagy té, se kis té, se tejecske. Majd barátságosabban folytatta. Látom, idegenek vagytok, ezért adok nektek egy jó tanácsot. Vigyázzatok a betűkre. Itt most nagy kavarodás van. Tegnap vihar volt, és mindent összekevert. Én is magammal cipelem a fát, ha fát akarok vágni. Intett a fejével, és elmasírozott. Panka vigasztalta Cillancsot. Megkeressük a T betűt, és lesz majd tejecske. Tovább mentek, s ahogy mentek, ahogy mendegéltek, Panka megbotlott valamiben. Lehajolt, fölvette, egy O betű volt. Na hát, gondolta, ez meg biztosan elgurult. Vagy valaki karikázott vele. Zsebre teszem. Egy nagy R betű kergetett egy csomó kis betűt. Álljatok meg, várjatok meg, kiabált. Nekem kell elől mennem, enyém az első hely, velem kezdődik a mondat. Panka megállította a kis betűket. Köszönöm, mondta a nagy R. Mögöttem, sorakozó. A kis betűk engedelmesen sorba álltak. Látod, sóhajtotta a nagy R. Így már van értelme a mondatnak. Olvass el bennünket. Panka elolvasta. Rend a lelke mindennek. A falnál megcsörrent valami. Strn! Panka odafordult. Ki szólt? Ki az? Kérdezte. Strn! Csörrent megint valami. Panka az esőcsatornát nézegette. Csupa lyuk. Kipotyogtak belőle a magánhangzók. Egy fél madár szállt Panka vállára, s erőlködve krákogott. Rig! Rig! Ó, te szegény! Suttogta Panka. Mit akarsz mondani? Mi a neved? Ki vagy? A fél madár Panka zsebe felé mutogatott, ahonnan kilátszott az O betű. Hát persze, tessék, itt az O betű, a tiéd, világos, Rigó vagy. Most már újra Rigó vagy. Mérges csiripelés hallatszott. Panka odanézett, és ilyetten szorította magához Cillancsot. Egy vicsorgó vérep csiripelt dühösen. Ne féljetek, tévedés az egész, ostoba betűcsere, én veréb vagyok, csak felcserélődött a két betű, nem tehetek róla, most mit csináljak? Csiripelve tovább rohant. Négy lábú patás ól ügetett az utcán. Bánatosan nyihogott. Nem akarok ó lenni. Ja, valaki megfordított. Akaratom ellenére ló akarok lenni. Lónak születtem. Ja, fordítsanak vissza. Jaj, mamám, ha most látnál, biztosan sírnál. És elügetett szegény ól, patái csattogtak a köveken. A háztetőről egy sapkás kémén kiabált, huhogott. Nem láttátok a seprőt? Panka a fejét ingatta, hogy nem látták. A kémény tovább dohogott. Akkor nekem kell megkeresni. Valaki szétválasztott bennünket. Szép dolog, mondhatom. Én sose akartam kémény lenni, nem annak születtem. A kémény lemászott a háztetőről, s elfutott. Alig, hogy eltűnt, arra táncolt egy seprő. Ugrálva közeledett. Nem láttátok a kéményt? Kérdezte két ugrás között. Valaki szétválasztott bennünket. Nem akarok seprő lenni, kémény seprő akarok lenni. Egyben. Panka mutogatott. Ott megy a kémény! Dühös kopácsolás hallatszott. Panka és Cillancs kíváncsian arra kanyarodott. Egy hosszú fülű, bundás valami szögelt egy plakátot a falra. Hiszen ez egy nyúl, ámuldozott Panka. De milyen furcsa nyúl, mintha hiányozna belőle valami. Elolvasta a plakátot. Elveszett az Y. Kérem a becsületes megtalálót, hogy hozza vissza. Magas jutalom. Hát persze, gondolta Panka. Ez volt a furcsa, ez hiányzott. A nyúlból az Y. Nézegette az Y nélküli nyúlat. Olyan gömbölyű gömböc formája volt. Nézz rám, illetve ne nézz rám, kiáltott fel panaszosan a szőrös bundás nagyfülű. Elveszett az Y, most mi vagyok? Null. Cillancs egy I és egy A betűt nyújtott felé, de a null borzadva hárította el. Nem akarok nulla lenni, keressetek egy Y-t és hozzatok egy ékezetet is. Sárga répa a jutalom. Jé, de fura, mondta Cillancs. Egy ház előtt álltak, az ajtó fölé ez volt kiírva. Óriás. A tetőt kinyomva állt az óriás, térdig ért neki a ház. Látom, te is csodálkozol, szólt le, én órás vagyok. A cégtáblámra az volt írva, órás. Reggel arra ébredtem, hogy több van egy betűvel, és ez lett belőlem. Hajjaj! Nem vesz tőlem senki órát. Itt valóban nagy a kavarodás, tűnődött Panka. Felnézett egy sárga házra. Folt, ez volt a táblán. Alatta ült egy foltos ruhájú ember és sóhajtozott. Valaki kicserélte a B betűt, kivesz egy foltostól bármit is. Cillancs panaszosan nyávogott. Éhes vagyok, miáu. Már nem bírom sokáig. Panka körülnézett, s meglátott egy cégtáblát. Teabolt, ez volt kiírva rá. Valamikor tejbolt volt, szólt ki az eladó az ajtón, de elcserélték a J betűt. Ez így nem jó, mondta Panka. Rendet kell csinálni. Hordjuk ide a térre az összes betűt. Mindenki válassza ki a magáét. És hogy ne okozzon kavarodást semmilyen vihar, rakjuk sorba a betűket. Legyen az első az A, utána a B, utána a C, ez legyen az A, B, C. A betűk tolakodni kezdtek, és a Z, akárhogy furakodott, mindig az utolsó maradt. Ne búsulj, Z, mert ha hátulról nézzük az A, B, C-t, akkor te vagy az első. Sorba rakták a betűket, s rögtön minden a helyére került. A boltos már nem foltos, a nyúl nem null, a rigó nem rig, a veréb nem véreb, az órás nem óriás, a csatorna nem csörög, az ól nem nyihog, a kéményseprő újra egy. Minden betű a helyére visszamegy. A teabolt újra tejbolt lett, Cillancs végre ihatott tejecskét. Betűország lakói megéjjenezték Pankát, és díszpolgárrá választották. Ajándékba kapott egy aranyozott P betűt. Gyere el máskor is, mondták neki mosolyogva. Jó, mondta Panka, Majd legközelebb is veletek álmodom. De most felébredek.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Tikiriki takarak, bikeböki bogarak, fakarika pördül, mars ki a körbül. Tikiriki takarak, ni, mi van a pad alatt? Ocsú, here, borsó, te vagy az utolsó. Fuss!
0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: A macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt három fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe három pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macska cicót. A macska cicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy erre felé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macska cicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. Hát a legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A két nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondta neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvasfát, és sok kis macska cicó jött elő. Az egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a mennyasszony összeillezgette mindet csokorba. A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenki nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg, ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a két nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a mennyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdőszélen. megint azt mondja neki.
2: Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mond, miért búsulsz?
1: Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek?
2: Ne búsulj, csak feküdj le és aludj.
1: A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében.
2: Macskacicó voltam. Most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak.
1: Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Amikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak

0: mennyi a 10? Mennyi? Csak 10. 1, 2, 3, 9, 6, nem, nem, még egyszer. Hogy van? Na, számjuk el 10-ig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Szegény ember szerencséje. Finn népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Két porta volt egymás mellett, az egyik porta egy gazdag emberé volt, a másik egy szegény emberé. A szegény ember mindennel próbálkozott, dolgozott látástól vakulásig, mégsem ment semmire. Az irtás földjük is egymás mellett volt, csak egy erdős szakadék választotta el a két földet egymástól. A nap még fenn volt az égen, amikor a gazdag ember béresei abba hagyták a munkát és hazamentek, a szegény ember csak törte magát tovább is. Közben néha mégis leült, s megtömte a pipáját. Hát egyszer csak mit hall a gazdag ember irtás földjéről, recsegés, ropogás hallatszott. A fatönköket égette egy ember. Ki vagy? Kérdezte a szegény ember. A gazdag ember szerencséje vagyok. Miért nem jössz át az én földemre is? Menj, és beszélj a magad szerencséjével. Hát az meg hol van? Ott alszik az irtás földet szélén. Rókaprém bunda van rajta, sejmes a bélése. A szegény ember odament és felébresztette a szerencséjét. Hé, te, szerencsém! Miért alszol? Miért nem égeted a fatönköket? Ebben a bundában? Kérdezte a szegény ember szerencséje. Hát nem tudnál valamiképp segíteni rajtam? Ha kedved volna kereskedni, segíthetnék neked. De hogy fogjak hozzá? Eredj horgászni, kifogod az első halat, s annak a hasába drága köveket találsz. Annak a drága kőnek 50 000 tallér az ára. Ez jó lesz kezdetnek. A szegény ember kereskedni kezdett, 7 esztendő elmúltával, nem 100 000, hanem 7x100 000 tallér volt a vagyona. Ez az igazság, aki megtalálja a szerencséjét, annak minden sikerül.
1: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A szegény asszony kakasa. Sajóvölgyi eredeti népmese. Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egy kakasa. Olyan szegény volt az asszony, hogy még megevő falatja sem volt. Így ő kigyelme biz a kakasát se igen traktálhatta zabbal és kukoricával, hanem ha kapart magának evett, ha nem kapart, hát koppant a szeme. Egyszer a kakas, amint a szemétdombból kapargált volna, egy gyémánt félkrajcárt talált, melyet a gazdasszonyának át is adott, hogy vegye rajta zabot és kukoricát, és etesse, itassa meg. De a szegény asszony rá se hederített a kakasára, hanem a gyémánt félkrajcárt bedobta úgy a láda fiókjába. Itt egyszer a kakasnak eszébe jut, hogy neki pénze is van, mégis koplal. Felszállt a szegény asszony ablakába, s így elkezdi. Kikirikukukuriku, szegény asszony, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt az asszony kijön a szobából, s a kakast elveri az ablakból, de az innen a kerítésre, a kerítésről a kéményre szállt, mindenütt kiabálván. Kikirikukukuriku, szegény asszony, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Mit volt mit tenni a szegény asszonynak? Előkereste a ládafiókból a gyémánt félkrajcárt, és kihajította az ablakon, mondván, vigye a fene vele együtt! A kakasnak sem kell több, felkapja a gyémánt félkrajcárt, és elszaladt vele világul, mint a karilova. S mint mén mendegél a kakas, egyszer előutó talál egy pocsolyát. Átlépni nagy volt, átszállni pedig kicsiny, ezért a kakas mimit nem cselekszik, csak elkezdi. Szít fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. Szít fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. És a kakas begye mind felszítte a vizet, és ezzel tovább ment. Csak mén, csak mendegél, egyszer előutó találja a török császárt, ki azt kérdi tőle. Hová, hová, círmos kakas? Egy gyémánt félkrajcárt találtam, itt van a számban, bagó helyet betettem, sos már addig megyek, míg valaki ezt a gyémánt félkrajcárt kölcsön nem kéri. Sose fáradj tovább, add nekem, egy hét múlva 2 kapsz érte. A círmos kakas odaadta a gyémánt félkrajcárt a török császárnak, de eltelik az egy hét, el a másik is, de a török császár csak nem fizet. Itt a kakas felszáll a kerítésre, és csak elkezdi. Kikirikukukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! A kakas lekergetik a kerítésről, de az innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, s mindenütt kiabált. Kikirikukukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár kikiált az ablakon ilyentképpen. Hej, cselédek! Fogjátok meg csak azt a círmos kakast, s vessétek az égő tüzes kemencébe! A cselédek sem restek, megfogják a kakast, s belevetették az égő tüzes kemencébe, hol csak elkezdi a kakas. Bocsásd, begyem a vizet, hogy oltsa el a tüzet! Bocsásd, begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet! Itt a sok víz mind kiömlött, a tüzet eloltotta, a kakas pedig minden baj nélkül kirepült az égőtüzes kemencéből, és újra felszállt a kerítésre, mondván: Kikirikukukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a kakas lekergetik a kerítésről, de innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, és mindenütt kiabálta: Kikirikukukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár másodszor is kikiált az ablakon, mondván:
3: Hely, cselédek! Fogjátok meg azt a kakast, s vessétek a darás fészekbe!
2: A cselédek sem hagyták ezt kétszer mondani maguknak. A szegény círmos kakast lefülelték valahol a sövény mellett, s bevetették a darás fészekbe, s itt csak elkezdi a kakas:
3: Szíd fel, begye madarást, majd megcsípi a farát!
2: Szíd fel, begye madarást, majd megcsípi a farát! Szíd fel, begye madarást, majd megcsípi a farát! És a begye mind felszitta a darazsakat, és ekkor a kakas kirepülvén a darásfészekből újra a kerítésre szállt, hol ismét csak elkezdi:
4: Kikirikú kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Kikirikú kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat!
2: Itt a cselédek hajszolják a szegény kakas, dobálják, űzik, verik, de a kerítésről a szemétdombra, innen pedig a kéményre szállt, és mindenütt kiabálta:
4: Kikirikú kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Kikirikú kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat!
2: Itt a török császár harmadszor is kikiált az ablakon:
3: Ugyan fogjátok meg azt az átkozott círmos kakast, hagyd tegyem a bugyogó ülepébe!
2: A cselédek sem restek, s addig hajszolták a szegény círmos kakast, míg valahol a kerítés mellett lefülelték, s átadták magának a török császárnak, ki menten bedugta bő bugyogója ülepébe. De a kakas itt is megszólalt:
4: Kikirikukukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Kikirikukukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat!
2: Ej, a török császár sem rest, ráül a kakas nyakára, és ekkor az csak elkezdi:
4: Bocsásd, begyem a darást, hogy csípje meg a farát! Bocsásd, begyem a darást, hogy csípje meg a farát!
2: És a begyéből mind kizúdult a sok lódarás, és nekiestek a császár farának, s úgy össze-vissza csipdelték, mintha hegyes tűkkel szurkálták volna.
5: Jaj, végem van,
2: ordított a török császár. Ne, itt van a gyémánt félkrajcárod. 3 kád pénzt is adok, csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek.
5: Jaj, odaadom a fele királyságomat legszebbik leányom kezével együtt. Csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek.
2: Hely, a círmos kakas csak ezt várta, és akkor parancsolta:
3: Szíd fel, begye madarást, hogy ne csípje a farát! Szíd fel, begye madarást, hogy ne csípje a farát!
2: És a sok lódarázs, mint valami köpübe, visszatakarodott a círmos kakas begyébe. És ekkor a círmos kakas kiugrik a szoba közepére, megrázkódik, és olyan szép legényé vált, hogy keresve se lehetett volna párját találni. Ki aztán feleségül csak ugyan elnyerte a török császár nagyobbik leányát, s a török császár holta után ő lett a király, de mint ilyen, a szegény özvegyasszonyról sem felejtkezett meg, hanem magához vette, s anyjának fogadta. Eddig volt, mese volt.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.

0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is.
1: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap reggel 9 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, mindennapi kenyerünk. Szegény ember dolgát boldog Isten bírja. Voltunk olyan módban is, hogy a koldus is mákos rétest evett nálunk. De járt ránk olyan világ is, hogy még a koldus is nagy úr volt hozzánk képest. Mert annak minden rendes háznál terítettek, de mink bizony csak az éhkopot nyeltük. Hosszú volt az asztal, rövid a vacsora. De még ha azt kérdeztem is, hogy hát ebédre mit eszünk, az volt rá a felelet, háromfélét, kenyeret, haját, bélét. Én bizony jobban szerettem volna, ha csak kétfélét ettünk volna. Inkább ettem volna a kenyérrel szalonnácskát, mint haját meg a bélét. Jaj, cselédem, simogatta ki édesanyám a szememből a kócos hajamat. A szalonna csak ünnepnap jár az ilyen szegény helyre. Örüljünk neki, hogy a mindennapi kenyerünket megadja a jóisten. Együgyű eszemmel föl nem tudtam érni, mi azon az örülni való. Annál jobban örültem annak, mikor a jóisten először felejtette el megadni a mindennapi kenyeret. Kertész pecsenye lesz a vacsoránk, újságolta édesanyám. Az ám, csak hogy ahhoz a pecsenyéhez nem kellett bicska. Kertész pecsenyének a sült tököt csúfolja a szegény ember. Jó étel az annak, aki szereti, de én hamarosan felmondtam neki a barátságot. Visszakívántam a mindennapi kenyeret. Jaj, lelkecském, sóhajtott édesanyám. Most már a kenyér is nagy úr lett. Elszokott a házunktól. Rossz esztendő járt, mostohán hozta a föld a termést. Amit meghagyott a fagy, elverte a jégeső, leégette a forróság. Az idén aszalt almát termettek az almafák, hajította a sarokba esténként édesapám a csíkos tarisznyát. Az is jó volt nekünk már akkor, a fonnyadt alma. Olyan szűkös volt nálunk a kenyér, hogy egyszer három napig színét se láttuk. Éhesen ődöngtem az utcánk gyepes árok partján, mikor a gazdag hamar heverné, rám kiáltott a muskátlis ablakukból. Te hallod-e? Szakass a malackámnak egy kis papsajtfüvet ott az árok parton. Szép kövér levelű papsajtok bodorodtak ott, a levelüket megszedtem a malackának, én magam meg teleraktam a zsebemet szép kerek papsajtocskával. Abból lesz én nekem jó vacsorácskám. Gazdag hamar heverné, nagyon meg volt elégedve a munkámmal. Nagy karaj fehér kenyeret adott napszámba. Szeretnél-e mézet a lágy kenyérhez, Dióbél? Kérdezte tőlem. De én már nem vártam a mézet. Szaladtam kifelé a kenyérrel, s már a kisajtóban beleharaptam. De abban a percben eszembe jutott édesanyám, s a falat nem ment le a számon. Lesz öröm, ha hazaviszem neki, gondoltam magamban, s belemarkoltam a papsajtba. Most már sokkal ízesebb volt, mint azelőtt. Édesanyám azonban nem örült meg a kenyérnek. Inkább sírva fakadt, s visszakínálta az ajándékot. Én már megettem a másik karajt, mondtam fülig elvörösödve. Anyám meg azon erősködött, hogy ő is vacsorázott már. Mégpedig bundás gombócot. Az pedig a hajában főtt krumplinak az ünneplős neve. Nem rossz étel az, ha jól megsózza az ember.
2: Ha nem tudod mit,
1: törülgette meg a szemét édesanyám. Eltesszük a kenyeret édesapádnak. Jól esik neki, ha hazajön a szőlőből. Hanem azt már én nem értem ébren. Hamar elnyomott az álom a dús vacsora után. Csak hajnalban ébredtem föl arra, hogy édesapám ellenkezett édesanyámmal. Nem viszem ki a kenyeret, fiam, egyétek meg magatok. Engem ellát odakint ebéddel az öreg eperfa. Minket se kell félteni, apja, erősködött édesanyám, s beletette a kenyeret a tarisznyába. Jó az Isten, ma is ad az annyit, mint tegnap. Hát éppen annyit adott. Papsajtocskát, sárgarépácskát, krumplicskát, de még egy darab sajtocskát is találtunk a láda fenekén. Olyan száraz volt már az, hogy a kés nem fogta. Örült is annak édesanyám nagyon, mert így nekem adhatta. Nekem nem mém bele ez az öreg fogam gyermekem. Még akkor is a sajtot majszoltam, mikor az édesapám hazatért a szőlőből. Vígan csóválta meg a tarisznyáját. Talált ki, cselédem, mit hoztam neked? Mit ugyan, tám fürjecskét? Ugrottam elé lelkendezve. Többet ér ez annál, nagyobb ritkaság is, ragyogott a szeme édesapámnak, és kiszedte a tarisznya csücskéből a nagy kincset.
3: Nézd, en madár látta kenyér.
1: Tulajdon az a karaj kenyér volt, amit én adtam az édesanyámnak, az édesanyám meg neki. Hármunknak mindennapi kenyere. Akkor tanultam meg igazán, mi az a mindennapi kenyér, amiért az Úristenhez imádkozunk.
0: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. A következő mese a Csengő Barack Móra Ferenc nyoma. Máig se tudom, miért hívtuk gyermekkoromban a szőlőszomszédunkat Gilice bácsinak. Annyi erővel Vércse bácsinak is hívhattuk volna. Én legalább sose hallottam turbékolni szegény Jámbort, hanem a sivalkodása még most is hasogatja a fülemet. Nincs az az éhes Vércse, amelyiknél különben nem értette volna ezt a mesterséget. Vékony keszegember volt az öreg, nem is tudom, hova fért el benne a nagy mérgesség. Azt hiszem, a nagy báránybőr sapkájában tartogathatta, azért nem merte levenni a fejéről, még nyárderekán se. Elég volt neki, ha az árnyékunk oda vetődött a gúnyhója, azaz a kúnyhója elejbe.
2: Hészette vette rossz különcei, megálljatok csak, hát kötöm szorosabbra a nyakra valótokat.
1: De hiszen úgy elhordtuk mi onnan a nyakra valót, hogy lóháton se lehetett volna bennünket utolérni. Hanem azért nem telt bele egy alma megevésnyi idő, már akkor megint körülsüvöltözött bennünket Gilice bácsi.
2: Hisz élhorta népei, várjatok csak, hadd járatom el veletek a kutyakopogóst.
1: Sehogy se tudott bennünket szívelni. Ha akkor a gyereket látott is, mint az öklöm, mindjárt úgy tátogatta rá a száját, mint a harcsa. Azt gondolta volna az ember, mindjárt elnyeli.
2: Hé, a gyereknél nincs rosszabb partéka a világon. Az még a cserebogárnál is gonoszabb szerzett, mert a cserebogár csak a levelét eszi le a fának, de a gyerek a gyümölcsöt herdálja el.
1: Sose bántotta pedig a Gilice bácsi fáit senki se. Bizonyosan még a cserebogarak is féltek tőle. Hát mi hogy ne féltünk volna? Határos volt a szőlője a milyenkel. Egyszer a nagy tüköralma fája éppen a lába mellé hullajtotta le a legszebb termését. Azóta se láttam olyan mosolygó almát. Mégse jutott eszembe beleharapni. Bizonyosan megakadt volna a torkomon. Félve fogtam a két ujjam közé, hogy meg ne égessen, s áthajítottam a mezsgyén. Abban a percben hallatszott a félelmetes süvöltés.
2: Hí, még ilyen gyereket se láttam, mióta a világon vagyok.
1: Nyerembe szedtem a lábamat, de Gilice bácsi megkapta az ingem ujját.
2: Hí, öcskocs, el nem eresztelek, addig, míg meg nem jutalmazlak. Tudja, Gilice bácsi, mi a becsület?
1: Akkor jártam először a Gilice bácsi szőlőjében, és akkor is azt gondoltam, valami mesebeli kertben járok. Nem tudom, mit csinálhatott az öreg a fáinak, de azt ki nem lehetne mondani, milyen volt azokon a termés. A szilva, akkora, mint mi nálunk az alma. Az almák olyanok, mintha négyből nőtt volna egy. A gyönyörű, aranyszínű körtéknek minden ágát külön-külön fel kellett támogatni.
2: Ide nézzük se!
1: Csapott a vállamra Gilice bácsi, s rámutatott egy őszi barack fára. Nem volt azon barack, csak egyetlen darab, hanem olyanban nem vásik még tán a tündérek foga sem. Akkora, mint az öklöm. Az egyik oldala piros bársony, a másik oldala sárga bársony.
2: Hé! Hey! Ez az a híres csengő barack, amiért fél világot bejárt az egyszeri királyfi. Ezt nem lehet ám elvinni, mert ez egyszerre megcsendül, ha hozzányúl valaki.
1: De már akkor úgy nézett rám Gilice bácsi, mint aki nagyon szeretne már nem látni. Hurcolgottam is kifelé sebesen, de még egy hét múlva is a csengő barackkal álmodtam, amit jutalomképpen mutatott meg Gilice bácsi. Tudta ő, mi a becsület. Hát még a következő nyáron mennyit eszembe jutott a csengő barack. Rossz esztendő volt. Még levelet se termettek a fák, nem, hogy gyümölcsöt termettek volna. Hat határban híre hamva se volt körtének, almának. Örültünk, ha csicsókát kaptunk, mikor nagyon megbecsültük magunkat. Annál nagyobb híre volt a Gilice bácsi csengő barackjának. Azt most is megáldotta az Isten. Éppen 100 darab volt rajta. 100 aranyat ért ez ebben az ínséges időben. Nincs is az a gyémánt, amit úgy őriznének, mint Gilice a fáját. Egész nap ott süvöltözött körülötte, és mikor zsendülni kezdett a gyümölcs, még hálni is oda járt a fa alá. És nem volt bizodalma még magában sem. Azt mondta a szőlőcsősznek, kisborús Sós Imrének,
2: Imre öcsém, két szemed legyen erre a fára, mert ha egy darab híja lesz a száznak, akkor elmehetsz oda, ahol a part szakad. Ha rajta kapsz valakit, se irgalom, se kegyelem neki, még ha tulajdon magam lennék is.
1: Kisborús Sós Imre csak annyit mondott, hogy ne féljen, gazduram, ott leszek akkor én is. Az pedig nagy szó volt, mert Kisborús Sós Imre akkora darab ember volt, hogy nyárfának beillett volna. Hanem azért harmadnap reggelre mégiscsak elveszett a 100 barackból egy, a legszebb, a legérettebb csengő barack. Gerice bácsi akkorát csüvöltött, hogy valahány fecskéje volt a szőlőhegynek, az mind elvándorolt a másik hegybe. Azt gondolták, itt akarnak országgyűlést tartani a vércsék.
2: Jaj, neked, kisborús Sós Imre!
1: Csikorgatta a fogát Gerice bácsi.
2: Jaj, neked, szőlőcsősz, ha elő nem adod a tettest!
1: Valahol a harmadik szőlőbe lakott a csősz, de olyan hamar ott termett Gerice bácsi a füstös csőzgunyhó előtt, mint a jeges eső. Nagy csendesség volt, csak a kukoricalevelek zizegtek a szélben. Gerice bácsi töltyért csinált a tenyeréből, és elrikkantotta magát.
2: Hey, Imre! Szőlőcsősz Imre!
1: Szőlőcsősz Imre nem mutatkozott, hanem a kukorica közt egyre erősödött a zörgés. Alig, hanem hörcsög motoszkál itt, Gerice bácsi széthajtotta a leveleket, s hirtelen visszakapta a fejét. Sápadt, betegszemű kisgyerek csúszott mászott a földre terített gyékény ponyván. Nagyon meglátszott az Isten adtán az ínséges idő. Ahogy meglátta a haragos bácsit, mosolygosra csücsörítette össze maszatos kis száját, és dicsekedve tartotta elejbe Véznak is kacsóját.
0: Bajack, bajack!
1: Az volt bizaz, barack. Mégpedig az aranyhúsú csengő barack. A századik, a legbársonyosabb, legérettebb. Gerice bácsi lehajult a gyerekhez, mikor egyszerre rávetődött a kisborús Sós Imre hosszú árnyéka. A nagy szálember úgy lehorgasztotta a fejét, mint elszáradt csúcsát a nyárfa, alig bírt egy-két szót nyöszörögni. Itt vagyok. Gerice bácsi hirtelen fölkapta a fejét, és elkezdte a száját tátogatni. Nagyon szeretett volna süvöltözni, de hiába. Nem bírt sehogy sem. Ahelyett a köhögés vette elő, ellelakasztotta a szavát.
2: Hát, néni, te vagy az, kisborús Sós Imre? Hát, na, mit is akarok mondani te neked? Hát, hallod-e, Imre fiam? Míg a barackban tart, minden nap hozz egyet ennek a beteg poronytnak-e? Hallod-e? Érted-e? Tudod-e? Na-na!
1: Gerice bácsi réges-régen nem süvöltözik már. Idegen kézre került a szőlő, megöregedett a csengő barack fája is, ritka rajta a levél, mint öregember fején a hajszál, de azért, mikor elmegyek mellett, de mindig úgy hallom, mint a sok-sok angyalka csilingelne rajta, édes szavú ezüst csengőcskékkel.
3: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Szervusztok, gyerekek! Én Trokán Péter vagyok. Most én mesélek nektek. Bába Mihály, mese a két csutkaparipáról. Hol volt, hol nem volt, a görbehátú réteken is túl, volt egyszer egy kicsi falu, ahol élt egy szegény ember 7 gyermekével. A szegény ember hajnaltól késő estig dolgozott. A legkisebb gyerek, az apja hazaérkezett, rögtön az ölébe ült és arra kérte, hogy meséljen neki. Nagyon szerette a meséket hallgatni. El is nevezték Mese Bandinak. Egyszer a szegény ember a táltos paripáról mesélt Bandinak, a legkisebbik fiának. Ez a mesebeli táltos aranyhintóban vitte a királyfit az elvarázsolt királykisasszonyhoz, álkomboklon 7 leszedelmen keresztül. legyőzte a sárkányt, legyőzte a farkascsordát, az áradó folyót, az összeomló hegyeket, a tűztengert, és elvitte a boldog királyfit, meg a királylányt a tavasz szigetére, ahol örökké virágoznak a fák, ahol örökké süt a nap, ahol sohasincs hideg tél, és mindenkinek egyformán jut ételből, italból, de egyformán jut a munkából is. Amikor a szegény ember befejezte a mesét, leengedte térdéről a legkisebbik fiát. Most pedig menj, és aludj szépen. De még nem vagyok álmos, mondta Mese Bandi. Én is szeretnék két ilyen tátos paripát. Hát ennél mi sem egyszerűbb. Itt van itt. Ez a kukoricaszár, a csutka. Ebből megcsináljuk a paripák testét, és így mi. Kedde gyorsan munkához a szegény ember. Ez a 8 pálcika lesz a lábuk, ez a 2 a fejük, ez a kicsi meg a fülük. Ó, még farkuk is kell. No tessék, itt vannak a csutkaparipáid, de most aztán siess aludni. A szegény ember legkisebbik fia boldogan ölelte magához a csutkaparipákat, letette őket a dikó alá, és gyorsan lefeküdt, és elaludt. De alig szenderedett el, a csutkaparipák felébresztették.
5: Jössz velünk, kis gazdánk!
4: Hová? Ébredezett Bandika, a szegény ember legkisebbik fia.
5: Az aranyrétre.
6: Megyek.
4: Ugrott fel Bandi. Pszt, csendesen, föl ne költs valakit, és jól figyelj a szavamra. Hátrafelé vezess ki bennünket az ajtón, aztán gyorsan pattanj fel valamelyikünk hátára.
7: Bandi úgy tett mindent, ahogy a csutkaparipa parancsolta. De alig, hogy átlépte a küszöböt a két csutkaparipa helyett, gyönyörű két tátos ló állt az udvaron. Felpattant az egyik hátára, és már száguldottak is. A tátos paripák patkói nem érték a földet, a csillagköveken csattantak, és vetették a sziklákat, mint a magvető a magot. Kettőt sem gondolkodhatott Bandi, és már kint voltak az aranyréten.
5: Szállj le, kis gazdánk, megéheztünk. Aranyfüvet legelünk, és ha akarod, elviszünk a kék szigetre, ahol kék a föld, kék a fű, a fák levelei azok kékek a virágok, ahol kék az ég és a napsugarak. Százszínű kék ott minden. Nos, akarod?
6: Akarom,
4: mondta Bandika, a szegény ember legkisebbik fia.
5: Akkor maradj itt, amíg legelünk.
4: Bandi leugrott a paripákról, mire kétszer becsukta meg kinyitott a szempilláját, a paripák lelegelték az aranyrétet.
5: Bandika szomorúan nézte. Egyet se búsulj, kis gazdák, holnap estére ismét kinő.
4: Most pedig ugolj fel és vágtassunk. Elhagyták a pusztát, a hegyeket, a héttengert, az örökó birodalmát, a tüzetvető hegyek láncán át eljutottak a lészhegyek közé, onnan az ezüst hegyek csúcsára szökkentek, majd az aranyhegyek hátán pattogott a paripák patkója.
5: Kapaszkodj jól, kis gazdánk, mondta a paripa. Ha mégis leesnél, utánunk jön a testvérem és a hátára vesz. Elértük a fekete tengert.
4: Bandika minden erejével megkapaszkodott, amikor a paripa begázolt a fekete víztengerbe. Korom sötét színe volt, a hulláma meg 7 torony magas. Ám a paripa nekiugrott a fekete hullámoknak, és átvágott rajtuk. Bandika csuromvizes lett, amikor 7. hullámot törték át, megcsúszott és leesett a paripa. De akkor ott elment a másik paripa, és kimentette.
5: Kapaszkodj a sörényembe, most már csak egy hullámhegy van előttünk.
4: Valóban úgy volt, mert amikor áttörték, egyszer vége lett a háborgó hullámoknak, és a víz, a tiszta kék víz csendesen ringott medrében. A paripák kiléptek a kék színű homokpartra. A parttól nem messze egy nagy-nagy rét terült el, amelyen kék színű fű nőtt, kék színű virágok. Mind kék volt, de mind más és más. Az egyik tengerkék, a másik égszínkék, a harmadik sötétkék, a negyedik ne felejts kék, és így tovább. De kékek voltak a madarak, meg az állatok is. Átvágtattak a réten, és betértek kék ország kék fővárosával, ahol kék király élt 7 kék királylányával. 100 kék katona fogadta őket körbe, amikor beléptek a kék király kék birodalmának kék fővárosába.
5: Kék ország kék királya parancsolja, hogy gyere velünk a várába, lépett elő az egyik katona.
7: Köszönöm Kékország kék királyának megbízását, vezessetek hát hozzá, mondta Bandika bátran. A kék katonák elvezették a kék várba, ahol a kék ablakokon égszínkék ruhában 7 kékszemű királylány csodálkozott a jövevényen, mert eddig még senki emberfia nem tudott átjönni a fekete tenger háborgó fekete hullámhegyein, pedig sokan megkísérelték. Bandit a kék király kék trónterembe vezették, ahol kék királyi székben ülve, kék palástban, kék koronával a fején várta az idegent. Üdvözöllek idegen kék országunkban, állt fel a király. Te vagy az első, aki szerencsésen átjutottál a fekete tenger feketén háborgó hullámhegyein. Áruld el nekem a titkodat, és teljesítem a kívánságodat. Szívesen elmondom, kék királyfelség, jó szándékkal és barátsággal, és 2 jó csutkaparipámmal jöttem. Ez az én titkom, semmi más.
8: Keblemre, kedves kis vendégem!
7: Látod, mások nem jutottak át a fekete tenger fekete hullámaiban, mert rossz szándékkal jöttek, kék birodalmunkra akartak törni.
8: Katonáim, terítsetek, lakomát csapunk. Hívjátok 7 kék lányomat, és te pedig, fordult ismét Bandikához, kívánj, amit akarsz, teljesítem kívánságodat.
7: Hely, azt a lakomát lehetetlen leírni. Tyúklevestől mézes kalácsig volt ott minden, amit csak szemszáj kíván. A kék király lányai szépek, kedvesek és okosak voltak, és Bandi már azon volt, hogy a legkisebb kékszemű kék királylány kéri feleségül, a többieket meg testvéreinek, amikor az egyik paripa bekiáltott.
8: Siess, kis gazdánk, mert letelt az időnk. Holnap ismét elhozunk, és folytathatod a lakomát, különben sohasem találsz haza.
7: Bandi gyorsan elbúcsúzott Kékország kék királyától, meg a 7 kék királylánytól, de megígérte, hogy holnap ismét eljön, és akkor mondja meg a kívánságát.
8: Várunk,
7: búcsúzott tőle a király. Várunk mi is, mondták a kék királylányok. Kikísérték Bandikát, aki felkapott az egyik paripára. Egy szempillantás alatt úgy elszágoldottak, hogy messze maradt mögöttük Kékország. Éppen idejében tértek haza. Bandika csak bebújt a takaró alá, már hallotta, hogy édesapja felébredt és szólongatja.
8: Ébredj, kisfia, majnalodik. Akinek paripája van, nem lustálkodhat, amíg hasára nem süt a nap.
7: Igaza van, édesapám, akinek 2 ilyen csutka paripája van, mint nekem, az az első kakasszóra ébred, mondta Bandika, és kiugrott a sútból. A 2 csutka paripa az éjszakai fáradalmakat pihente. Bandika nem is bántotta őket estig, mert tudta, hogy este ismét nagy út vár rájuk, vissza kell menniük a kék király kék birodalmába, a 7 kék királylányhoz, akik lakomával várják.
3: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: A Solymári csóka. Felolvassa Kőszegi Ákos. Magyar népmese. Igazságos Mátyás királyról tudnivaló, hogy úrtól, szegénytől egyformán megkívánta a kötelességtudást. Aki a kötelességének eleget nem tett, azt hamar ráncba szedte. Egyszer a solymáriakat kapta kötelességmulasztáson a király. Megtudta, hogy 3 esztendeje nem fizettek már egy batka adót se. Nosza, szalajtott is mindjárt egy lovas stafétát a solymáriakhoz. Azt üzente urunk királyunk, hogy nyomban fölmenjen hozzá a solymári bíró, mert beszélni akar a fejével. Trombitálta ki a staféta a solymári piacon. Ha holnap ilyenkorra ott nem lesz a budai várban, holnap után ilyenkorra már a lábához kerül a feje. Azzal a követ elnyargalt, a solymári bíró pedig földhöz pukkantotta a bírósüveget. Ebb legyen solymári bíró, nem én! Fohászkodta el magát. Keressetek a süvegbe más embert! Nekem drágább a fejem a süvegnél! Nosza, a kisbíró kapta a süveget, s bekopogtatott vele minden háznál. De bizony senki se akarta beledugni a fejét. Bujkáltak előle, ki padlásra, ki pincébe. Nem kívánkozott Solymáron senki sem bíró lenni. Utoljára aztán a falu végén talált a kisbíró egy bojtárlegényt, aki nem szaladt el a süveg elől. Írhássubán hevert a szép gyepen, s onnan hegyesen fütyörészett, mint a rigó. No, öcsém, toppant elé a kisbíró, téged az Isten is solymári bírónak teremtett. Már miért teremtett volna? Tátotta el száját a legényke. Azért, mert ilyen szépen tudsz fütyülni. Márpedig most az a törvény, hogy azt választjuk bírónak, aki legszebben fütyül. Hát ez szép törvény, húzta a fejébe a fiú a söveget. Csak azt szeretném most már tudni, mi lesz a hivatalom. Kereke világon semmi egyéb, csak a süveget kell hordoznod és fütyülgetned benne napszámra. Most pedig fölmégy Budára a királyhoz, mert nagyon szeretne veled megismerkedni. Én is ő vele, bólintott rá a legényke jókedvűen. Azzal a nyakába akasztotta a tarisznyáját, s napáldozattáján már a budai vár tövében kocogott. Azaz, hogy nem nagyon kocogott, mert egy öreg csókát látott tollászkodni a kökénybokrok közt, s egyszerre meglassította a menést. No, ezt megfogjuk, kapta le a bírósüveget, s hirtelen ráborította a madárra. Gyere a tarisznyába, ne mondják a solymáriak,

0: szobába. Mert hogy szavam ne felejtsem, élt-halt Mátyás a szép szavú madarakért. Most is tele volt mind a két válla csízzel, pintyőkével, a tenyerében meg egy tarka-barka madárka fütyörészgetett. Szép jó estét! Billent be az ajtón, s mindjárt megkérdezte a madaras embert, melyik e közt a sok tarka madár közt a király. Én vagyok, szögezte rá a szemét a madaras ember. Hát te kifia csikaja vagy? Ugyanúgy-e, hát csak ugyan kell medaz. Mosolyodott el a sólymári bolytár. Majd meg nem ismertem a sok madara közt. Hát én meg a sólymári bíró vagyok. Úgy, te vagy az a híres. Rebbentette el magától Mátyás haragosan a madarakat. Hát miért nem szoktátok ti az adót elküldeni? Micsoda! Csóválta meg a bolytár a bíró süveget. Hát még most se ért ide. Pedig mink egyebet se csinálunk három esztendeje, csak az adót küldjük. Eredj adó Budavárba, eredj! No de erre a tréfára már csak ugyan megharagudott Mátyás, s fölemelte az aranygombos botját, hogy a nyaka közé szedjen a követnek. De az megneszelte a szándékát, s egyszerre kiugrott a madaras szobából. De nem csak kiugrott, hanem a kilincset is úgy megkapta a két markával, hogy Mátyás ki nem bírt szaladni utána, akárhogy rángatta az ajtót. Eresz ki, te ember! Mondta félig bosszúsan, félig nevetve, mert mulattatta is egy kicsit a legényke együgyűsége. Nem addig, míg a botodat ki nem adod, uram, mert még valami kárt tehetnél bennem, alkudott a sólymári bíró, s nagy jókedvében olyan fütyülést csapott, mint 100 fekete rigó. Mátyásnak elmúlt a haragja, ahogy a fütyülést meghallotta. Azt hitte, valami ritka madár, s megbékülve kiabált ki a szobából. Megállj, te ember! Még az adót is elengedem, ha azt a szép szavú madarat nekem adod. Nagyon szívesen, egyezett bele a bolytár, s egyszerre eleresztette a kilincset. Ha nem megállj, uram, majd én veszem ki a tarisznyából a madarat, mert nagyon fürge portéka ám ez. Ki is nyitotta a tarisznyát hirtelen. Azzal, hús, úgy kirepült belőle a csóka, mintha soha benne se lett volna. Éjnye, te csiribiri ember, gyulladt megint haragra a király, hiszen nem is rigó volt az, hanem csóka. Hát persze, hogy az volt, hagyta helyben a bolytár. Tudnivaló, hogy Sólymáron úgy fütyül a csóka, mint máshol a rigó. No, azt szeretném én hallani, fenyegette meg Mátyás az ujjával a bolytárt. A színem elé ne kerüljetek többet, míg fütyülő csókát nem hoztok. Add írásba, uram királyom, borult térdre rimánkodva a bolytár, mert másképp el nem hiszik otthon, hogy ilyen bölcs parancsot adtál nekem. Vígan ballagott haza a sólymári bíró. Vitte a tarisznyában a nagy pecsétes írást, hogy sólymári embernek nem szabad a király színe elé addig kerülni, míg olyan csókát nem fognak, amelyik úgy fütyül, mint a fekete rigó. S üzengethetett ezután a kincstartó az adóért. Mindjárt a király keze írását tartották a követ orra alá. Nem találtuk még meg a fütyülő csókát.
1: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a bolond szerencséje, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Egyetlen lánya volt, és azon tanakodtak a feleségével, kihez is kéne adni. Kihirdette végül, hogy ahhoz adják, aki olyat tud hazudni, amit a király sem hiszel. Ment is oda boldog-boldogtalan, de hiába hazudoztak, a király mind elhitte. Mindre azt mondta, nagy a világ, megeshetett ez is. Meghallotta ezt két szegény legény, akik testvérek voltak, s ők is elindultak szerencsét próbálni. Pedig az egyik okos volt, a másik meg bolond, amolyan félnótás szegény. Útközben találtak egy lyukas serpenyőt, ez átlépte, amaz felvette. Aztán találtak egy fadugót is. A bolond felvette, hogy azzal majd bedugja a serpenyőt, s abban főzik a lakodalmi csigalevest. Előbb a bátyja állt a király elé. Azt hazudta, hogy az ő apjának olyan óriási nagy szénabogjája van, hogy amikor a kötelet átdobták rajta a villával, olyan sokáig volt a villa a levegőben, hogy egy madár fészket rakott rá, kiköltötte a fiókáit, és el is szálltak, mire a túloldalon leért. A király végig hallgatta, és azt mondta erre is. Nagy a világ, megeshetett ez is. Na hát, ezt is elhitte, nézett nagyot az okos legény. Már is ment be a bolond, nevették, kérdi tőle a király. Mit akarsz azzal a lyukas serpenyővel? Azt mondja rá a bolond. Az igaz, hogy lyukas, de itt a dugó. Bedugjuk, és ebben főzzük a lakodalmi csigalevest. Nevették, de nem bánta, mondta tovább. Legelőször a király kisasszonynak mondanék valamit. Mondjad, bolond, mondjad. Azt mondanám, hogy az apja itt a legnagyobb tolvaj, és ő maga is megéri a pénzét. Hazudsz, ez már bizisten nem igaz, kiáltott rá mérgesen a király. Na, ha nem igaz, akkor már is menyasszony a lánya, főzhetjük a csigalevest. A király meg mást már nem tehetett, beleegyezett a házasságba, s boldogan élnek, mint ha meg nem haltak. Tetejetlen színben van egy rozsdás fejsze, aki mesém nem hiszi, az faragjon véle.
0: A bolond szerencséje című mesét hallottátok.
2: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Neve nincs apó. Francia népmese. Átdolgozta Bertóc Ilona. Aki elmeséli nektek, Sipos Szilvi. Élt hajdanában egy királyfi, bátorságáról híres Derék Dalia. Korán árvaságra jutott, és emberséges ura lett birodalmának. Az ifjú király feleséget keresett magának, akivel megoszthatná az uralkodás gondjait, de nem akadt, akit szívből megszeretett volna. Egyszer aztán jártában keltében egy öreg-öreg festőnél megpillantotta egy szép lány képét, és azt gondolta magában, egy életem, egy halálom, ez a lány lesz a feleségem. Megkérdezte a festőt, ki légyen az, akit a kép ábrázol. Jaj, uram, királyom, válaszolt a festő, ezt a király kisasszonyt messze-messze egy kastélyban őrzi a gonosz tündér. Ott ül a kapuban, és emberfia nem lépheti át a küszöböt. Már sok bátor ifjú akarta kiszabadítani, de mind bajba jutott. A királyt azonban nem lehetett eltéríteni a szándékától. Befogatott hintajába és hűséges inasával ének éjszakáján nekivágott a nagyvilágnak. Rengeteg erdőn vezetett az útjuk, a király elszúnyókált, de a szolga éberen vigyázta uraálmát. És egyszer csak a közelből hangokat hallott. Leállította a lovakat és figyelt. Hallja ám, hogy az erdőben neve nincs apót szólongatják, kérlelik, meséljen valamit. Aztán neve nincs apó beszélt, elmondta, hogy a fiatal király éppen úton van a király kisasszonyhoz. Elsorolta azt is, milyen nehéz próbákat kell kiállnia, hogy kiszabadíthassa. Elmesélte, hogy a kocsija hamarosan egy folyóhoz ér majd, amelyen nincs híd, s csak úgy tud rajta átkelni, ha a tengelyt megdörzsölik tölgyfáról való mohával. Ha elérkezik a kastélyhoz, álomport kell adnia a tündérnek. Ha az elalszik, a király elszöktetheti a király kisasszonyt, de amikor a tündér felébred, üldözésükre indul. De hát hogyan is állhatná ki a próbákat a király, mondta nevetve neve nincs apó, hiszen nem tudhatja, hogy mit kell tennie. A hűséges inas jól eszébe véste, amit hallott, aztán felébresztette a gazdáját, és mentek tovább. Kisvártatva sebes sodrású folyóhoz értek, amelyen nem volt híd. Az inas csak fogott egy marék tölgyfamohát, megdörgölte vele a tengelyt, s egyszeriben híd ívelt át a vizen. Kényelmesen átmentek rajta, és hamarosan a kastélyhoz érkeztek. Minden úgy volt, ahogy neve nincs apó megmondta. A tündérnek drága kövekkel ékes arany csuprocskában finom illatszert adtak ajándékul, ebben volt az álompor. A tündér beleszagolt, és elnyomta az álom. A vadállatok, látván, hogy úrnőjük alszik, békén tovább engedték az utasokat. A kastély fényes termében várta a király kisasszonya szabadítóját. A király kézen fogta, hintajába ültette, hűséges inasa meg a lovak közé csapott, s vágtattak, mint a szélvész. Közben fölébredt a tündér, üldözésükre küldte a vadállatokat. Haj, megizzadt az ifjú király, mire mindegyikkel megvívott, de végül szabad volt az út, s nagy diadallal vitte haza szépséges mátkáját. Volt aztán hetet hét országra szóló lakodalom, és mit gondoltok, ki ült a főhelyen? A hűséges inas, aki kihallgatta neve nincs apót, és segített a királynak kiszabadítani mátkáját a gonosz tündér karmaiból.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok. Ma este én mesélek nektek. Václav Crtek, Moha és Páfrány. Hogyan főztek csipketeát? Zsongó tavasz volt, de Páfrány megint meghűlt. Úgy tüsszögött, hogy remegett bele a házikó.
3: A páfrányféle nátha ellen legjobb a csipketea,
2: mondta Moha, és elindult a csipkebokrokhoz.
3: Te már csipkebogyót szeretnél, pedig én még csak most virágzom,
2: mondta neki a bokor. A csipkebokor olyan volt, akár egy virágos kert, és minden virágjában lakott egy rózsika, aki takarított benne.
3: Mire ez a sok virág elvirágzik, és megérik a csipkebogyó, Páfrány kitüsszögi a lelkét,
2: aggódott Moha.
3: Ha legalább egy szem csipkebogyó akadna, az is segítene.
2: Ekkor a napocska arany ujjával megérintette a vállát. Majd én segítek neked, Moha. Tölcsért formált a kezéből, ránézett egy csipkerózsára. Slám! Csodák csodája! Már nem is virág nyíltott, hanem érett csipkebogyó piroslott. Moha gyorsan alátartotta a sipkáját. Aztán főzték a náthát gyógyító teát. Moha főzte, Páfrány csak nézte, mert vissza kellett tartania a tüsszentést, nehogy elolcsa a tüzet. Már pára szállt fel a teáskannából, amikor valaki kopogott az ajtón. Rózsika volt az, akinek a virágját a napocska csipkebogyóvá érlelte.
3: Hadd képzelitek ezt?
2: Ripakodott rá a két kis emberre.
3: Most hol takarítsak?
2: Takaríts nálunk a házikóban, mondta volna Páfrány, csak hogy amint szóra nyitotta a száját, eltüsszentette magát. Minden megrázkódott. A polcokon összekoccantak a bögrék. A lisztes ládából szétszállt a liszt, és a kemencénél szana szétszóródott az aprófa. És nem volt már ott sem a teáskanna, sem Rózsika. Moha és Páfrány egy ideig ölbetett kézzel ültek, aztán elindultak, hogy megkeressék Rózsikát. Bejárták az erdőt, minden zugba bekukkantottak, de Rózsikát sehol sem találták. A tisztáson azt mondja Moha.
3: Ott van a csalitban, ott párolog a kanna.
2: Hanyat homlok rohantak a csalitba, de a csalitból dühösen forgó szemmeret rájuk, és dörmögés hallatszott.
4: Álljatok gyorsan odébb egy házzal, de tüstént!
2: Hát egy borz ült ott, és füstfelhő teregetett a pipájából. A két kis ember továbbment, és Páfrány inkább rátért az útra, nehogy eltüsszentse magát. Hamarosan eljutottak egy másik tisztásra. Szederbokrok voltak ott, minden pillanatban kis felhő szállt fel közülük. Noha örvendezve felkiáltott.
3: Ott van Rózsika a szederbokorban! Ott párolog a kanna!
2: Sajnos a szederbokrok közt hamarosan felfedezték pattanó bogarat. Épp egy ágyúval gyakorlatozott. Ide-oda száguldozott vele, célzott és lőtt. Mikor meglátta Mohát és Páfrányt, rájuk kiáltott.
3: Hagyjátok el magatokat innen! Ide tilos belépni! Ha itt tüsszentesz, Páfrány, én esküszöm, rád lövöldözök!
2: Az emberkék hát tovább mentek. Kijutottak a harmadik tisztásra. Azon a tisztáson egy csillogó kis tó volt, sás nőtte körül. Felhők szálltak fel belőle, és bugyborékolás hallatszott. Moha pedig így szólt.
3: Nicsak! Rózsika a sásban van, ott száll fel a gőz a kannából.
2: Dehogy volt ott Rózsika, vízi manó főzte kis fazékban a ködöt. Alig, hogy meglátta a két emberkét, ő is elkezdett kiabálni.
3: Ha a fazekamba tüsszentesz, Páfrány, bizony Isten, rád locsolom az összes ködöt a fazekamból.
2: Mindkét kezével fenyegette őket, nem ügyelt eléggé a fazékra, abból meg kifutott a köd. Moha meg Páfrány úgy eltévedt a fehér ködben, mint a fekete éjszakában. Bolyongtak jobbra, bolyongtak balra, bolyongtak minden irányban. Így szólongatták egymást.
3: Ha-ho!
2: Majd ismét.
3: Hali-ho!
2: Aztán
3: Hali-ho!
2: Ekkor Moha neki ment valaminek. Mikor jobban megnézték, hát az ő házikójuk volt.
3: Addig-addig bolyongtunk, míg végül hazavetődtünk,
2: mondta Moha.
3: De mit értünk vele, ha nincs itt Rózsika a teáskannával?
2: Bementek a szobába. Hát ott ült Rózsika az asztalnál, és egy csésze csipke teát töltött a kannából.
3: De jó, hogy megjöttetek! Már féltem, hogy kihűl a teá!
2: Fogadta őket.
3: Hát te hol voltál, amíg kerestünk?
2: Kérdi Moha.
3: Hát hol lettem volna?
2: Csodálkozott Rózsika, s egy szót sem szólt többet, hanem teletöltötte Páfrány csészéjét csipke teával. Páfrány ivott belőle, és olyan finoman tüsszentett, hogy a tüsszentésétől csipkebokor nyílt ki az ablak alatt.
3: Ez az enyém!
2: Tapsikolt Rózsika örömében. Azonnal kifutott a házból, birtokba vette az új csipkebokrot, és már is sürgött forgott benne.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Egy utolsó mese.

0: az egerek országgyűlése. Mint az bizonyára tudjátok, az egerek és a macskák ősidők óta hadilábon állnak egymással. Olyan ez a végtelen háború, mint ami az oroszlánok és az antilopok közt dúl. Se vége, se hossza a csatáknak. Hiába tudjuk előre, ki lesz az áldozat. A macska a házban mindig a sarkokat lesi, várja az alkalmat, hogy az egérkék egy falat sajtért induljanak. Már most volt egy csapat egérke, akik úgy döntöttek, nem lesznek többé a macska elesége. Újabb és újabb fortélyokat eszeltek ki, de a macska is résen volt, és kikerülte a csapdáikat. Szegény kis egerek reszkedtek a félelemtől, de kénytelenek voltak időről időre előbújni és táplálékot keresni. Végül a rettegés annyira elhatalmasodott az egereken, hogy úgy döntöttek, felköltöznek a padlásra. Gyorsan terjedt a hír. Minden szürke egér család fogta a cókmókját, és felcihelődött a biztonságos padlásra. A macska közben rájött, hogy lázadás tört ki ellene, hát gondolta, ő is átveri az egereket. Felosont a padlásra, fölakaszkodott a gerendára a farkával, hogy a kisegerek ne vegyék észre, és így várt türelmesen. Az egerek kisvártatva előjöttek. Egybe gyűltek, hogy megmenekülésükre bált rendezzenek. Amikor már mind megjelentek, a macska elengedte farkával a gerendát. Egyenest az egerek közé esett, és nagy mészárlást rendezett. Beletelt egy kis időbe, míg az egerek összeszedték bátorságokat, és újra előbújtak. Elhatározták, hogy megrendezik az egerek első országgyűlését, hogy megvitassák a történteket. Az első felszólaló már is nagy vitát kavart.
1: Kedves barátaim, nem ülhetünk tovább tétlenül rettegésben. Nincs más megoldás, meg kell ölni a macskát.
0: Az egerek jó darabig vitáztak, végül szavaztak a kérdésben, és nagy egyetértésben fogadták el a kisegér javaslatát, majd mindenki hazaindult. Ám teltek a napok, és az egerek semmit sem tettek, hogy a macskától megszabaduljanak. Hát a fiatal kisegér újra összehívta az országgyűlést.
1: Uraim, most már cselekednünk kell!
0: Erre mindnyájan elhallgattak.
1: Döntsük hát el, ki lesz, aki a macskával végez?
0: De választ nem kapott. Mindenki kifogásokat keresett. Volt, aki nem ért rá, volt, aki nem volt elég okos. Senkinek nem volt mersze bevégezni a tervet. A kisegér csalódottan bandukolt hazafelé. Tudta, egyedül senki sem képes a hatalmas macskával, annak éles karmaival szembeszállni. Most már úgy látszott, közösen nem indulnak harcba. Ekkor eszébe jutott valami. Olyan óvatosan, ahogy csak bírt, elosont a padlás legtávolabbi, legsötétebb sarkába. Ott, ahol mindig nyírkosak voltak a deszkák, ahol az ereszt csatorna is futott, ott éltek a patkányok. Még sosem látott patkányt a kisegér. A szülei óva intették tőlük, a patkányok hatalmasak, sötétek és ravaszak. Sosem lehet tudni, mire számítsunk, ha patkánnyal van dolgunk. A tető sarkában egy őr állt.
2: Mit keres itt egy gyáva semmire kellő? Kérdezte az egeret.
3: Nos, hát én... Szóval... A kisegér megijedt, már maga sem tudta, hogy juthatott eszébe oda menni.
4: Nem kell félni, nem bántalak én, hiszen rokonom vagy, mondta a patkány. Miben lehetek a segítségedre?
0: A kisegér lassan megnyugodott, és elrebegte a háborús helyzetet.
4: Mielőtt ide költöztetek a padlásra, a macska sosem járt erre, de most már folyton itt cirkál. Ezért inkább mi visszavonultunk az árnyékosabb sarkokba.
3: Nos, mi egerek tényleg hamar menekülőre fogjuk a dolgot, de talán ha ott lennétek mellettünk, megnyerhetnénk a háborút. Nektek is ez az érdeketek? Segítségünkre lesztek-e?
0: Az őr a kérdéssel elvonult, és kisvártatva egy másik patkánnyal tért vissza.
4: Rendben van, megegyeztünk. Szövetségeseitek leszünk.
0: Majd kezet ráztak a kisegérrel. Közben az egerek még mindig azon vitatkoztak, ki áldozza fel az életét. Mindenki azt gondolta, a másiknak kéne, és a másik pedig azt gondolta, hogy a harmadiknak, és így tovább. Amint meglátták a patkányok vezérét, az egereknek a szájuk is tátva maradt a csodálkozástól. A patkány elmondta nekik, hogy segíteni jött, hogy együtt legyőzhetik a macskát. Kiválasztották maguk közül a legvitézebbeket, akik az első sorban indulnak majd a harcba. Páncélt öltöttek, büszke szívvel indultak el, majd csatlakoztak a patkányok seregéhez. A macska csak leült, és a padlás közepén várta a rohamot. Amikor a legvitézebb egérke nem bírta tovább, kitört a csatarendből, és egymaga rohant a macska ellen. De a macska egyetlen csapással elkapta a kis egeret. Ettől aztán a többi úgy megijedt, hogy mind elmenekültek. Csak a patkányok maradtak ott, de ők meg nem kedvelték a háborút. Ja, ahogy a szólás járja, segíts magadon, az Isten is megsegít. Talán az egerek még sohasem hallották ezt.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

Csukás meserádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket. Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás meserádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák macskákkal loholnak. Szél hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák macskákkal loholnak. Ezüst tónak vizében áll.

van befestve udvara a boltnak, ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Éjszaka fellege száldos már, nyátszik

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!